0: Vannak dalok, amelyek egyszerűen csak megszólalnak, és vannak dalok, amelyek egy egész korszakot képesek felidézni. Idén júniusban jelent meg Gallai Péter első önálló posztumusz válogatás lemeze, a Szállj fel magasra című CD, amely több mint 4 évtized zenei örökségéből válogat. Gallai Péter neve elválaszthatatlan a Piramisból és a Bikiniből is jól ismert szerzői munkásságától, de ez a lemez ennél jóval többet mutat meg belőle. A Nautilus éveitől a Piramis különböző korszakain át a Bikiniig és a Favágókig, valamint a Kovács Krisztával közös felvételekig. De hogyan született meg egy olyan lemez gondolata, amely Gallai Péter szerzői és előadói életművéből állít össze egy különleges válogatást? Milyen emlékek, történetek és zenei anyagok kerültek elő a készítés során, és mit jelent mindez azok számára, akik személyesen is közel álltak Péterhez? Erről és még sok érdekes kérdésről beszélgetünk vendégeinkkel, Csáki Ritával, Gallai Dáviddal, Gallai Péter fiával, valamint Kovács Lászlóval, a Moirász Records tulajdonosával és a lemez kiadójával. Az interjút Kovács Éva Rebeka készítette.
1: A egyszer igazság az, hogy mi személyes ismertségben nem voltunk. Egyébként kétszer jött szembe az utcám, amikor a közelébe dolgoztam, a Király utca meg a Rumbak sarkán, akkor láttam, tudtam, hogy ő kicsoda, ő nyilván rólam nem tudta. Én egy kis kiadót vezetek, a Moirász Recordsot, és hát a magyar könnyűzene múltjának az elfelejtett vagy egyéb módon mostorsorsú értékeit szeretnék felmutatni, és hát a Péter személyiség, illetve pályafutása abszolút régóta kiabált azért, hogy valamilyen formában bemutatásra kerül önállóan, mint Gallai Péter, tehát nem mint színházi szerző, nem mint a Piramis billentyűse, a Bikini billentyűse, hanem mint egy szerzői és előadói személyiség. A lemez ötlete az Gallai Dáviddal együtt merült fel. Szerintem Dávid mondta először, és azonnal azt mondta, hogy igen, ezt érdemes megcsinálni, még posztumusz lemezként is, hiszen Péternek nem volt eddig önálló albuma, de mi azt szerettük volna, hogy ha ez a nem csak karakteri, de minőségi, minden ízébe porcikában minőségi életmű, azért összeszedetten egy önálló kiadványon is megmutatásra kerüljön. Úgyhogy mi a Nautilus együttes korai demójától kezdve a Péter legutolsó felvételéig tudtuk csokorba szedni ezeket a dalokat, mégpedig azzal a koncepcióval, hogy ez egyszerre szerzői és előadói lemez, tehát a saját dalait, amelyen felvételeken énekli, abból lett egy erősebb válogatásunk. Egy kivétel van egyként a lemezen, a Leonard Cohennek a Halleluja című dala, amit ugye Péter énekelt egy Leonard Cohen magyar nyelvű válogatás lemezen, és hát a Péternek az alapjában véve, de nem teljesen lírai világa, az nagyon szépen kirajzolódik, ahol középtempós, hol lassú dalokból, de van közt egy gyors és bohózkodó dal is, aki érdekel, az meghallgatja a CD-t is egyből rájön, hogy mire gondolok. Úgyhogy ez volt tulajdonképpen a válogatásnak a fő vezérfonala, hogy szerző is, előadó is legyen, illetve legyen valami miatt karakteres és fontos az életművön belül is az illető dal.
2: Amikor egy elhunyt művész életművéből állít össze valaki egy ilyen válogatást, ez egyben egy nagyon személyes és felelősségteljes feladat is. Mi alapján válogatta a felvételeket?
1: Két része van valójában a válogatásnak, mely dalok és mely sorrendben kerüljenek egy kiadványra, mert egy kiadványnak mindig van egy rejtett vagy nem rejtett dramaturgiája, hogy honnan indulunk és hová érkezünk meg. A válogatás szempontja az volt, hogy adják vissza azt az érzelemvilágot, ami a Péter sajátja volt, legyenek közte slágerek, úgymond nagyon ismert dalok, és legyenek közte elfelejtett gyöngyszemek, de mindenképpen gyöngyszemek, amik fontosak és karakteresek. És ugye ez az alapvető szempont, utána az a nagy kérdés, hogy a megtalált anyag vagy a rendelkezésre álló anyag ezt mennyire tudja teljesíteni. Például mondok egy egyszerű példát, a Nautilus együttes 1974-ben vette fel a demo felvételét, ennek Péter volt az egyik személyisége, ugye énekelt is, zongorázott is, zenét is szerzett, és ez nem csak fennmaradt ez a felvétel, hanem alkalmas is technikailag is és művészileg is arra, hogy ezt megmutassuk, és akkor így ezen így végig tudunk menni felvételenként, hogy ugye miért fontos, miért jellegzetes, miért egy szép líra, középtempós szerelmi vallomás, és így tovább. És ami egy érdekes háttere a Gallai Péter Szállj fel magasra című CD szerkesztésének, azaz egész egyszerűen időrendbe tettük a dalokat, hogy honnan, hová tartott ez az életmű, és arra lettünk figyelmesek, hogy tulajdonképpen ez tökéletesen alkalmas arra, hogy egy végleges CD számsorrend legyen, úgy jönnek egymás után a dalok, hogy nagyon szépen kiegészítik egymást, hol ugye följebb megy a hangulat, hol kicsit leül, hol gyorsabb, hol lassabb, és hát a CD-nek az utolsó felvétel, felvétele, a Piramis Együttes 2018-as nagy koncertjének a hangfelvételnek az egyik részlete, ez akkor a zenekar már megjelentette. Ez a Száj fel magasra című 1976-os Piramis sláger, amelyet Péter ezúttal egyedül énekel, ez egy duett volt korábban, egyedül adja elő ezt a számot, amely egyrészt a Piramis akkori 2018-as Piramis koncertnek a zárószáma volt, és egyben, hát sajnos, de tény, hogy Péter legeslegutolsó hangfelvétele, amelyik ugye profi módon elkészült, viszont a hangulata és a mondanivaló tökéletesen alkalmas arra, hogy ezt az életművet úgy zárja a kerekre, hogy mint egy előre is fölfelé tekintve búcsúzzon a hallgatótól.
2: Október 5-én fogják megrendezni Gallai Péter születésnapján, zárt körű rendezvényben az emlékestet. Miért volt fontos, hogy éppen a születésnapján emlékezzenek meg?
1: Mindenképp, ha valakire emlékezünk, próbálunk fogódzót találni hozzá, alkalmat találni hozzá, hiszen a szeretteink valamilyen módon mindig együtt vannak velünk, valamilyen módon. Ugyanígy nem csak a közvetlen szeretteink, hanem mindazok, akiket valaha életünkben szeretünk, tiszteltünk, és szeretettel, tisztelettel gondolunk rá. Úgyhogy a születésnap erre tökéletesen alkalmas. Zárjában mondom, hogy erről szerintem többet tudnak mondani a rendezvény szervezői.
2: Kezdjük talán azzal, hogy ki volt Gallai Péter? Azok számára, akik ismerték a nevét, de talán mégsem ismerik igazán az életművét.
3: Én az Eres 9 Színházban találkoztam vele először, és megmondom őszintén, egy tehetséges zeneszerzőnek tartottam, és irigykedve néztem, hallgattam a munkáit. Aztán én sokkal később tudtam meg, hogy ő egyébként egy rockzenész, egy rocker, és hogy micsoda együttesekben vesz részt, és dolgozik, és micsoda múltja van, és elkezdett borzasztóan tetszeni, hogy én ezzel az emberrel lehetek egy légtérben, és tulajdonképpen közösen hozunk létre színházi előadásokat. Innentől kezdve természetesen nagyon nagy különlegesség volt, amikor megadatott, hogy rendezőként is felkérhettem őt zenét szerezni. Dolgozhattam vele együtt, láthattam őt alkotás közben, és hát nyilván nem mellesleg jegyzem meg, hogy a Falusi Lilla Metadolce című előadásának próba folyamatai közben meg is született közöttünk egy nagyon erős vonzódás és szerelem. Úgyhogy miközben éppen arról szólt az előadás, hogy egy nő próbálja meg elengedni azokat a dolgokat, amikhez ragaszkodik, és hogy ő milyen férfiakat képzel el magának, és igenis neki szüksége van egy társra, és az előadást arra futtattam ki, hogy a nő tanuljon meg először önállóan élni, létezni, és ismerje meg saját magát. Eközben én viszont beleszerettem Gallai Péterbe, és együtt akartam vele lenni, és egyáltalán nem érdekelt, hogy én ki vagyok.
2: Dávid, számodra ez az emlékest egészen különleges alkalom, hiszen nem csak az édesapádat, hanem az ő zenéjét és az életművét is együtt idézitek fel. Mit jelent neked, hogy édesapád 73. születésnapján, október 5-én egy ilyen közös esttel emlékeztek rá?
4: Egyrészt kicsit izgulok azért, hogy minden rendben menjen, másrészt nekem ez a szervezés egy elég nagy ilyen tanulópénz folyamat is, mert korábban nem vettem részt még olyan folyamatban, ahol nekem magamnak kellett egy ilyen eseményt létrehozni. Annak nagyon örülök, hogy a CD megjelent. Azért az kellett hozzá, hogy tartassunk egy ilyen eseményt, hogy legyen egy ilyen apropója, hogy megjelent nyár elején a Gallai Péter CD, hiszen különben nem biztos, hogy eszünkbe jut, hogy legyen egy ilyen esemény, és az, hogy ennyien azt mondták, hogy itt lesznek, és a színház is örömmel vállalta, és hirtelen úgy érzem, mintha sok mindent bepótolnék ezzel, ami korábban valahogy kimaradt, és tényleg nagyon jó és sok pozitív érzéssel töltem. Most először életemben én is kiállhatok emberek elé úgy, mint Gallai Péter fia. Ez jó érzés is, és megtisztelő is, de azért izgulok is, mint ahogy mondtam az elején.
2: Rita, te említetted, hogy Péter élettársa is voltál. Hosszú éveken keresztül alkotótársa is. Az Eres 9-ben több közös munkátok is született, a Végkép, az Érzéki Matematika, a Szorgalmas és Restlány, de a Privát Vúsli és a Pinter előadás kapcsán is dolgoztatok együtt. Milyen volt vele dolgozni együtt, mint rendező
3: Soha életemben nem dolgoztam senkivel olyan könnyen, mint Péterrel. Ez most ilyen nagyon közhelyesen hangzik, de annyira félszavakból tudta, hogy mit szeretnék egy előadáshoz, vagy egy jeleneten belül egy elképzelt atmoszféra, mi teremti meg igazán annak az előadásnak a zenei bázisát, hogy végig se hagyta, hogy mondjam, amit szeretnék, mert gyakorlatilag már ült is le a zongorához, és benne már fogalmazódott valami. Én mindig furcsáltam, hogy sem fejeztem a gondolatot, még nem jutottam el oda, hogy mit szerettem volna elmondani, és már is hallom, hogy tulajdonképpen már adja is vissza azt, amire én gondoltam.
2: A végkép különösen személyes történet. Egy egykori házaspár találkozik újra, és régi sebekkel, emlékekkel, kimondatlan dolgokkal kell szembenézniük. Te írtad és rendezted, Péter pedig a zenéjét szerezte hozzá. Ha most visszagondolsz erre a közös munkára, van-e olyan pillanat, amikor azt érezted, hogy Péter zenéje valami olyat is ki tud mondani az előadásban, amit szavakkal már nem lehetett volna?
3: Ez a Péter utolsó színházi zeneszerzése volt. A halála után is játszottuk még ezt az előadást. Egyébként a Vallai kertben volt ennek az előadásnak a helyszíne. És onnantól kezdve, hogy Péter már nem volt közöttünk, arra emlékszem, hogy minden előadás végén már tapsoltak a nézők, de mi a színészekkel összeborulva zokogtunk hátul a takarásban, mert még a Péter utolsó hangjegyei még lecsengtek az előadásban, és ezt soha nem fogom elfelejteni, hogy mindannyiunkban milyen mély nyomot hagyott Péter, és egyáltalán ez a zenéje, amit itt hagyott nekünk. Én a Pétertől azt kértem, egy lezárást kérek a végére. És ez volt az egyetlen olyan zenénk, ami a Péter nem csinálta meg, amit kértem, ugyanis a zene utolsó periódusában gyakorlatilag nem tudom pontosan a zenei szakkifejezés, de azt kell mondjam, hogy egy oktávot lépett fölfelé, amit ritkán csinálunk meg akkor, amikor lezárunk valamit. Tehát ő pont, hogy kinyitotta a zenét, és egyszerűen egy olyan fajta jövőbe mutatott, ami túlmutat a mi életünkön. Egyfajta túlvilági életre világított rá a zenéjében, és ezt megmondom őszintén, igazán már csak az ő halála után hallottam ki a zenéből.
0: Gallai Péter öröksége tehát a Száj fel magasra című különleges posztumusz válogatás lemezen él tovább, amely méltó emléket állít a legendás zenésznek és dalszerzőnek, aki október 5-én lenne 73 éves. A Moiras Recordsnál megvásárolható CD kapcsán Csáki Ritával, Gallai Dáviddal és Kovács Lászlóval az elmúlt percekben Kovács Éva Rebeka beszélgetett.

0: Háromrangos budapesti eseményen mutatkoznak be a Magyar Képzőművészeti Egyetem legígéretesebb hallgatói. Az idei Jumpstart programsorozat keretében több mint 120 alkotás lesz látható, amelyek nem csak megtekinthetők, hanem meg is vásárolhatók. A művek értékesítéséből befolyó összeg pedig teljes egészében a képző hallgatóihoz kerül. Dr. Dóczi Gergelyt, a Képzőművészeti Egyetem kancellárját Szent Imrei Kristóf kérte mikrofon elé.
1: Október elején veszi kezdetét a Magyar Képzőművészeti Egyetem lassan hagyományosnak mondható programsorozata, a Jumpstart, amely ezúttal is kiváló bemutatkozási lehetőséget kínál a fiatal magyar művészeknek. Ugyanakkor ennél még jóval többet is jelenthet számukra ez a több héten át tartó esemény, jól gondolom?
2: Igen, azt mindenképpen, hogy ez talán most már hagyománynak tekinthető, hiszen a harmadik éve rendezi meg a Magyar Képzőművészeti Egyetem ezt a programsorozatot. Ez a három esemény, azt hiszem, hogy az elmúlt évek már bizonyították, hogy kifejezetten jó tapasztalat a hallgatóink számára, hogy közelebb kerüljenek a művészeti piachoz, és mégis biztonságos körülmények között tapasztalhassák meg, hogy milyen is az, amikor az általuk készített műtárgyakkal a nagy közönség megismerkedik, találkozik, és adott esetben meg is vásárolja azokat.
1: Ahogy ön is említette, hogy ez most már a harmadik év, hogy sor kerül a Jumpstart programsorozatra, amelynek a közvetlen előzménye tudtommal egy 2023-as nagyon emlékezetes, különleges jótékonysági aukció volt.
2: Igen, valószínűleg az volt a kiinduló pontja annak, hogy komolyan elkezdtünk gondolkodni, hogy hogyan is tudunk egyszerre jót tenni, másrészt pedig a hallgatóinkat arra bátorítani, hogy merészkedjenek ki a közönség elé a munkáikkal, támogatott környezetben. Ez a Törökországot ért szörnyű földrengés volt ez az esemény, ami tulajdonképpen először arra késztetett minket, hogy kezdjünk el hallgatói munkák értékesítéséből befolyt vételárral támogatni bizonyos tevékenységeket. Akkor elsőként a földrengés károsultakat próbáltuk megtámogatni, és egy, hát nem túl jelentős, de ha jól emlékszem, akkor 6 millió forint körüli összeget juttattunk ki az újjáépítést támogatandó.
1: Azt is fontos kiemelni, hogy magának a Jumpstartnak is van egy jótékonyságra irányuló célkitűzése, amelynek értelmében a rászoruló egyetemi hallgatókat is szeretnék támogatni.
2: Így van, igen. Tulajdonképpen minden, ami a hallgatók által készített műtárgyak értékesítéséből befolyik az egyetemhez, az a hallgatókhoz kerül vissza. Részben az alkotókhoz, hiszen az a megállapodásunk mindenkivel, aki felajánlja a munkáját erre a célra, vagy elmeri hozni ezekre a megmérettetésekre, hogy egy részét nyilván ők kapják meg. Ez ellentételezi az általuk elvégzett munkát, és hát nyilván jó érzéssel tölti el őket is, hogy pénzzel is mérhető értéket képvisel az ő tevékenységük. A vételen másik részét, azt pedig egy olyan alapba helyezzük, amiben valóban szintén a hallgatóink, de kizárólag a szociális szempontból rászoruló hallgatóink kaphatnak juttatásokat pályázati formában, ez tehát egy alap, amit az egyetem minden évben 10 millió forintra vállal kiegészíteni. Egy részét tehát a műtárgyak értékesítéséből befolyó vételára adja, egy részét pedig az egyetem költségvetéséből biztosítjuk a hallgatók, akiknek adott esetben akár adhok jelleggel egy bizonyos esemény miatt, vagy mondjuk folyamatosan a családi körülményeik miatt támogatásra van szüksége, részt vehetnek ezen a pályázaton, és eseti vagy akár folyamatos támogatásban is részesülhetnek.
1: Ugye több mint 300 beérkezett hallgatói munkából választották ki azt a nagyjából 120 alkotást, amelyeket megtekinthet a nagy közönség a Jumpstart rendezvényein. Milyen kritériumok alapján válogatott a szakmai zsűri, mik voltak a legfontosabb szempontok?
2: Minden évben arra törekszünk, hogy a legtehetségesebb hallgatóink legjobb munkáit próbáljuk behozni ezekre az eseményekre. Azért szép a művészet, mert viszonylag szubjektív alapon kerülhetnek figyelembevételre akkor, amikor kiválasztásra kerülnek a műtárgyak. Tulajdonképpen a zsűri múlik, hogy a végén mi jut be, és ezért igyekszünk úgy összerakni a zsűrit, hogy abban mindenféle kompetenciával rendelkező szakember részt vegyen. Van klasszikus képzőművész benne, van autodidakta módon saját tudását fejlesztő kortárs képzőművészeti alkotásokat gyűjtő, kvázi laikus, van olyan, aki pénzügyi gazdasági szempontból, a értékesíthetőség szempontjából vizsgálja a műtárgyakat, de alapvetően azért az a cél, hogy azt mutassuk meg, hogy milyen sok

0: sokszínű, mennyire különböző féle megközelítésű, akár a tartalma vagy a témája tekintetében is milyen széles spektrumon mozgó munkák készülnek itt a Képzőművészeti Egyetemen. Szerencsére idén is, igen, ez a, azt hiszem a végén pontosan 127 műtárgy, ami most bekerült a Jumpstart sorozatba, igen jó példája megint annak, hogy milyen különbözőképpen gondolkodnak a hallgatóink, jól megmutatja azt, hogy mi foglalkoztatja aktuálisan őket, és azt is talán, hogy a Képzőművészeti Egyetemen tanultak, hogyan járulnak hozzá ezeknek a gondolatoknak a kifejezéséhez.
1: Milyen trendek figyelhetők meg akár a mai kortárs művészetben, különösen ha a mostani hallgatói munkákra gondolunk?
0: Ez nagyon érdekes. Ezeken a munkákon keresztül is, de különösen minden évben, amikor a Képzőművészeti Egyetemen az adott évben készült hallgatói munkák mindegyike bemutatásra kerül egy évvégi osztálykiállítások keretében, amikor valóban minden munka látható, elsősorban nyilván abból a célból, hogy a hallgatók teljesítményét értékeljék az oktatók, de ilyenkor körbe szoktunk járni az egyetemen, és ez egy nagyon jó lenyomat minden évben, hogy körülbelül hol tart az ifjúság éppen aktuálisan gondolatok tekintetében, mi foglalkoztatja őket. Az elmúlt néhány évben egy ilyen hullámzó tendenciát tapasztaltam. Vannak rettenetesen sötét korszakok, mondjuk 2 évvel ezelőtt jó eséllyel még a Covid hagyatékaként. Nagyon komor hangulatú munkák születtek, nagyon sötét tónusokkal, nagyon sokszor kifejezetten nehéznek tűnő műalkotások. És ez talán a mostani munkákban már jól látszik, hogy valahogy világosodik a dolog, jönnek elő jobb hangulatú, kifejezetten optimista, jövőben már pozitívabban tekintő munkák is, de nyilván időről időre vannak olyan események, amik nyomasztják a hallgatókat. Tavaly nyilván a háborúval kapcsolatos események megint kifejezetten jól láthatóak voltak a munkába, egészen explicit módon és néha persze belerejtve. Én idén nem láttam olyan kifejezetten konkrét tartalmat, ami alapvetően meghatározta volna a munkák többségét. Talán az látszik, hogy egy kicsit pozitívabban tekintenek a hallgatók a jövő felé.
1: Ezúttal is 3 helyszínen lesznek láthatók a képzős hallgatók alkotásai. Mutassuk be kicsit ezeket a főállomásait a Jumpstartnak, illetve hogy mik az ezekhez kapcsolódó főidőpontok.
0: Igen, idén is 3 esemény kapcsolódik a Jumpstart eseménysorozathoz. Elsőként a Godot Art Expo. Ez tulajdonképpen változatlan formában valósul meg idén is. Tavaly kezdtük ezt az együttműködést a Godot Galériával, ahol egy külön szekció keretében biztosítanak lehetőséget a hallgatóinknak október 6-a és 18-a között arra, hogy megmutassák a munkáikat. Tehát van külön egy képzős szekció a Godot Art Expo-n belül, ahol csak a hallgatóink munkái lesznek láthatók. A Godot alapvetően mindig is, és nyilván ennek részeként, ami mi hallgatóink munkáival is a feltörekvő művészeknek kínál bemutatkozási lehetőséget, elég széles látogató közönsége van, ezért is gondoljuk praktikusnak ezt az együttműködést, amelynek keretében a mi hallgatóink is megmutathatják az első munkáikat a nagy közönség számára. Ezt követően az Art Marketen folytatódik a programsorozat, ahol október 15-e és 18-a között lesz a képzőnek is egy kisebb kiállítása. Ott lényegesen kevesebb munkát mutatunk meg, valóban a legeslegjobbakat próbáljuk a nagy közönség elé tenni, hiszen ez egy nemzetközi, valójában képzőművészeti vásár, tehát akinek ott jól sikerül a bemutatkozás, azt jó eséllyel megjegyzik egy életre. Minden évben van néhány eladásunk az Art Marketen is, szerencsére úgy tűnik, hogy van nem csak kíváncsi, hanem kifejezetten vásárlási szándékkal érkező közönség ott is. Ahogy tavaly idén is az Art Marketre az MTK sportparkjában kerül majd sor. És a 3. eseményünk az pedig a november 13-án esedékes szokásos hallgatói aukció. Ez talán a leglátványosabb eleme a programsorozatnak. Lényegesen kevesebben élvezhetik, hiszen van korlátja a befogadó képességének az egyetem Barcsai termének, ahol is megrendezésre kerül ez az aukció. Az árverést idén is Gundel Takács Gábor vezeti, ez minden évben eddig garancia volt arra, hogy fantasztikus hangulatban teljen ez az esemény. Nagyon jól látni tényleg, amikor egy-egy munkára nagyon komoly csaták indulnak a közönség soraiból, hogy ki vihesse haza. És nyilván ez egy jó mérce a hallgatók számára is, hogy melyik hallgatónknak melyik típusú munkáját fogadja leginkább örömmel a vásárló közönség, amelynek a soraiban ott ülnek a laikusoktól kezdve a műértőkön, hát konkrétan galeristákig igen sokan, tehát ez is egy kifejezetten jó lehetőség a számukra, hogy akár azonnal élő és aztán jól működő kapcsolatokat építsenek a művészetpiac szereplőivel.
1: Ha jól tudom, a tavalyi hallgatói aukciónak mintegy kiállított 100 mű közel fele talált gazdára, összesen csak nem 12 millió forint értékben, amely azt gondolom jól mutatja a kezdeményezés iránti érdeklődést. Így kíváncsiságból melyik volt a legmagasabb áron elkelt hallgatói munka, és pontosan mennyit adtak érte?
0: Hú, ez egy jó kérdés, hogy pontosan mennyit adtak érte, arra nem emlékszem, de egészen biztosan volt olyan, ami millió fölötti vételáron kelt el. Ráadásul egy szobor, amit kifejezetten magas áron az aukció során vittek el. Egy irodaházokat üzemeltető vállalkozás vezetője. Már amikor a katalógusban megjelent, akkor azt mondta, hogy ezt ő minden áron vinni fogja, és más is úgy gondolta, hogy szimpatikus számára az a műalkotás. Úgyhogy elég komoly csata eredményeképpen viszonylag magas vételáron sikerült hazavinni. Küldött képet az irodaházban, ahol kiállításra került, ott is mindenki nagyon kedveli ezt a műtárgyát. Reméljük, hogy innen is lesz példa ilyesmire.
1: Mennyire vannak egyébként hasonló művészeti kezdeményezések Magyarországon, akár összehasonlítva más európai országokkal?
0: Tulajdonképpen az, hogy galériával együttműködünk és megjelenünk művészetpiaci vagy képzőművészeti vásárokon, ez szerintem nem egyedülálló kezdeményezés. Az, hogy ezt egy programsorozatba szerveztük, és úgy tekintünk a Jumpstartra, mint egy egész, amit kiegészít, az azt hiszem, hogy egyébként unikális kezdeményezésünk, a hallgatói munkákból rendezett árverésünk. Talán ez adja ennek a különös jelentőségét. Én azt hiszem, hogy minden egyetem, és különösen minden művészeti egyetem feladata, hogy a hallgatóikat a diplomájuk készhezvétele utáni időszakra is megpróbálják minél jobban fölkészíteni, nem csak a szakmai tudás tekintetében, hanem mondjuk a környezetben való eligazodás, ha úgy tetszik, a pályán maradás érdekében. Mi ennek a részének tekintjük ezt a Jumpstart sorozatot is. Nyilván a Magyar Képzőművészeti Egyetem alapvető feladata elsősorban az oktatás, de az alapító okiratunkban is szerepel, hogy a kultúra közvetítése is a tevékenységeink eleme, és pontosan ezért a Jumpstart programsorozatra úgy is tekintünk, mint egyfajta, talán nagyképű azt mondani, hogy közönség edukációs, de legalábbis orientációs feladat, hiszen egy kicsit azt tapasztaljuk, hogy távol kerültek bizonyos művészeti ágaktól, és ezeken belül például a képzőművészettől nagyon sokan az elmúlt néhány évtizedben, és valahogy vissza kellene csempészni a köztudatba azt, hogy mennyire hasznos, és mindennapi életünket is mennyire fontos, kiegészítő, támogató, vagy akár tápláló eszköz is lehet egy-egy műtárgy. Nem nehéz belegondolni abba, hogyha nap mint nap találkozunk egy olyan műalkotással, akár a saját falunkon, otthon, vagy a munkahelyünkön, vagy bárhol, ami valamilyen okból megszólított minket, akkor az adott esetben erőt adhat az adott nap további munkájához, feladatainak elvégzéséhez. Érdemes ezekben nem véletlenszerűen belebotlani, hanem akár tudatosan is keresni. Ezekre jók ezek az alkalmak, vagy ezekre is.
1: Ha pedig akkor itt tulajdonképpen a rádióhallgatókra irányítjuk a figyelmet, akiknek felkeltettük az érdeklődésüket, őket milyen tanáccsal látnál, milyen szemmel látogassák a Jumpstart programjait, akár ha mondjuk vásárlási célból is részt szeretnének venni rajtuk?
0: Hát talán a legjobb tanács vagy útravaló e tekintetben az, hogy legyenek nyitottak. Én azt gondolom, hogy nincs olyan ember, aki ne tudná megtalálni a számára értékesnek tűnő műtárgyat, és nincs olyan műtárgy, amelyik nem találja meg azt az embert, aki értékesnek tartja az adott műtárgyat, tulajdonképpen csak egymásra kell találni.
2: Dr. Dóczi Gergellyel, a Magyar Képzőművészeti Egyetem kancellárjával Szent Imrei Kristóf beszélgetett az idei Jumpstart program sorozatról, amely tehát már október 6-án a Godó Art Expo-val kezdetét veszi a Godó Kortárs Művészeti Intézetben, ezt követően pedig az Art Market Budapest nemzetközi kortárs művészeti vásáron, valamint az egyetem november 13-ai hallgatói aukcióján is megtekinthetők lesznek a képző hallgatóinak munkái.

0: Kedves hallgatóink, az Akvarell hátralévő idejében kultúrmorzsa rovatunkat hallhatják, amelyben ezúttal irodalmi és filmfesztivált, kiállítást, családi napot, valamint egy középkori hagyományőrző rendezvényt is a figyelmükbe ajánl a szerkesztő Szent Imrei Kristóf.
1: 15 éve egy csapatban olvasunk. Ezzel a jelmondattal rendezik meg október 15-e és 18-a között az Őszi Margó Irodalmi Fesztivált a Nemzeti Táncszínházban, a Millenárison. A Lisztünnep Nemzetközi Kulturális Fesztivál keretében megvalósuló programsorozat idén különleges évfordulót ünnepel, ugyanis 15 éves lett. A jubileumi fesztiválon díjnyertes külföldi szerzők és a kortárs magyar irodalom meghatározó alkotói mutatják be legújabb könyveiket, míg este különleges irodalmi zenei produkciók érkeznek. Fellép a Mordály, először lesz élőben hallható Kis Tibor Noé Olvadás című regényéhez készült zenei műsor Jónás Vera énekes dalszerző vezetésével, az elmúlt másfél évtizedet pedig a rendhagyó Margó gálával ünneplik. A fesztivál nyitónapján 12. alkalommal adják át az év legjobb első prózakötetes szerzőjének járó Margó díjat, amely ezáltal segít új hangokat és új történeteket eljuttatni az olvasókhoz. Az Őszi Margó Irodalmi Fesztivál könyvbemutatói ingyenesen látogathatók, az esti kiemelt programokra viszont jegyváltás szükséges, amely kapcsán szintén a margofest.hu oldalon találhatnak bővebb információt. Immár 14. alkalommal tölti meg Budaörsöt animációval a Primanima Nemzetközi Első Filmes Animációs Fesztivál október 14-e és 17-e között. A BAB térben, a Jókai Mór Művelődési Házban, a Posztárt Kulturális Szintérben és a Nyugdíjasok Házában 4 napon át a világ minden tájáról érkező friss alkotásokat láthatunk. A pályakezdő alkotók bemutatkozási igényét jól jelzi, hogy évente több mint 700 filmet neveznek a fesztiválra a világ vezető animációs iskoláiból és stúdióiból. A beválogatott rövidfilmes alkotások 3 kategóriában diák, diploma és első filmekként mérettetnek meg egymással a nemzetközi szakmai zsűri és a közönség által kiosztott díjakért. A fesztivál célkitűzése a kezdetektől fogva az, hogy a tehetséges fiatal alkotók számára teret adjon a szakmai bemutatkozásra, miközben a közönség is megismerheti a legizgalmasabb, gondolatébresztő kortárs animációs rövidfilmeket. A versenyprogramok mellett szakmai programok, kiállítások, workshopok és beszélgetések is várják a látogatókat. A részletes programról a Primanima Fesztivál saját honlapján tájékozódhatnak. Izgalmas kiállítás nyílt meg október 4-én a Kiscelli Múzeumban. A 22 éves múltra visszatekintő Határtalan Dizájn című kiállítás és művészeti programsorozat idei kiadása a fotográfia 200 éves jubileumához kapcsolódva a tárgy-fotó-fotó-tárgy tematikát állítja középpontba. A nemzetközi válogatásban több mint 15 ország, közel 180 alkotójának munkái szerepelnek. A 2022-ben elindított hagyományt folytatva, a kiállítás minden évben egy-egy ország vagy régió dizájnkultúráját állítja fókuszba. Az idei kiadás kiemelt figyelmet fordít a V4-es országok művészeinek és egyetemi hallgatóinak alkotásaira. A november 1-ig látogatható tárlat a történeti előzmények felidézése mellett dizájn, képzőművészeti, kísérleti és narratív megközelítéseket mutat be, külön figyelmet fordítva a tárgyalkotás, az ékszerművészet és a fotográfia kapcsolódási pontjaira. A program részeként pedig egy textilt, fotográfiát és kortárs zenét ötvöző multidisziplináris installációt is megtekinthet a nagy közönség. A 4 hetes kiállítás évek óta Budapest egyik legkülönlegesebb kiállító terében, a Kiscelli Múzeum templom terében kap helyet, ahol koncertek és kurátori tárlatvezetések is kapcsolódnak a tárlathoz. A Határtalan Dizájn programjairól bővebben a múzeum honlapján érdeklődhetnek. Szüreti családi nap a Várkert bazárban. Október 18-án egy egész napos családi rendezvény keretében zenével, bábszínházzal, kézműves foglalkozásokkal és interaktív játékokkal várják a látogatókat. A programban többek között Pár Julcsi Bolha Cirkusz gyerekkoncertje, a Ne Felejts Báb Színház Maszat és Sári című zenés báb előadása, régi zenei minikoncertek, valamint a Várkert hangjai címet viselő kóruskoncert is helyet kap. A Várkert Bazár rendezvénytermének aulájában lévő programokon a részvétel ingyenes, de regisztrációhoz kötött. A jövő vasárnap 10-től 18 óráig tartó szüreti családi napról további részleteket a várkertbazár.hu oldalon találhatnak. Ezúttal is a középkor világát költözteti Zsámbékra a Fékomatta Fesztivál október 9-én és 10-én. Az immár 8. alkalommal megrendezendő fesztivál történetének középpontjában egy Zsámbékhoz kötődő francia lovag, Einár legendája áll. A hagyomány szerint a település történetében fontos szerepet játszó nemzetség alapítója a középkorban érkezett Magyarországra. A helyi művészek és hagyományőrzők által életre hívott Fékomatta Fesztivál célja, hogy közelebb hozza Zsámbék középkori múltját, hagyományait és hiedelem világát. A látogatók nem csupán nézői az eseményeknek, a programokba életkortól függetlenül be lehet kapcsolódni, így bárki részese lehet a középkori forgatagnak. A fesztivál idén új helyszínen, a zsámbéki romtemplom környezetében várja a látogatókat. A rendezvény idejére középkori falu és vár épül fel, amelyek között a korszak mindennapjai, történetei és hagyományai is megelevenednek. És hogy honnan ered a különös Fékomatta elnevezés? Talán erre is fény derül a kétnapos időutazás során pénteken és szombaton. A látványos és interaktív programokról a zsámbékinfo.hu oldalon tájékozódhatnak.
0: Elhangzott a Kultúrmorzsa, az Akvarell programajánló rovata. Kedves hallgatóink, ezzel kulturális palettánk a végéhez ért. Technikai munkatársunk Csák Éva, a zenei szerkesztő Varga Ramóna, valamint a szerkesztő Szent Imrei Kristóf nevében is megköszöni a figyelmüket a műsorvezető Fülöp Tamás.

0: Az elmúlt percekben a Magyar Reneszánsz Trió, a Kecskés Együttes, a Tabulatúra Régi Zene Együttes, valamint Kuncz László és Kecskés András muzsikált. A Magyar Katolikus Rádió.
1: Örömhír mindenkinek!
0: Három óra. Megismételjük korábbi műsorunkat. Támasz és talpkő. Megfontolások a morálról. Erkölcsteológiai sorozat néhai Tarjányi Zoltán professzorral. A felvétel 2008-ban készült. A szerkesztő Szikora József.
2: Legutóbbi elmélkedésünkben nem tudtuk teljesen befejezni a bátorságról szóló gondolatsort, és most ezzel kezdjük az új műsort. A bátorság erényét is olyan módon ábrázolták az írástudatlan emberek számára, hogy azonnal a lényeget azért bárki le tudta olvasni a képekről. Az egyik ilyen ábrázolási mód volt a lovagi páncél. Ugye ez arra utalt, hogy a keresztény lovagok mindig nemes ügyért harcoltak, és a lovagnak megfelelő felszereltsége volt, tehát a lovagi páncél arra utalt, hogy a bátor ember az, aki nemes ügyért megfelelő készségekkel fölvértezve tud küzdeni. A másik az oroszlán bőr. Ugye a legerősebb állatot csak az az ember tudja legyőzni, aki megfelelő bátorsággal bír. A harmadik a kard és a pajzs. Emlékezhetünk arra Aquinói Szent Tamás szerint, hogy a bátorságnak két aktusa van, tud támadni, tud védekezni. A kard és a pajzs ezeket jelképezi. A negyedik Sámsonnak az oszlopa. Ugye ő volt az Istentől jövő erőnek a megtestesülése, és életének az utolsó cselekedettekor még visszakapta Istentől ezt a különleges bátor erőt. Végezetül pedig a zászló. Tudnunk kell, hogy eredetileg nem nemzeti jelképek voltak a zászlók, hanem harci jelképek, hadi jelképek. Most ezek szerint a zászló az utalt arra, hogy egy katona bátran megy önfeláldozó módon harcolni a csatába, és akár az életét is, a hazájáért képes feláldozni. Mindezek után pedig most térjünk rá a negyedik, az utolsó sarkalatos erényünkre, ez pedig a mértékletesség. Latinul jól ismerjük, gondolom a temperancia erényéről van szó. A mai gondolatsorban szokásunk szerint az ókori görögöket, elsősorban Arisztotelész tanítását vizsgáljuk meg, és azt, hogy ez az erény az új és új szövetségi szentírásban hogyan jelentkezik. Nézzük először Arisztotelészt. Ő azt mondta, hogy az élvezetek korlátozását jelenti a mértékletesség. Igen ám, de az élvezetek sorából tanítása szerint ki kell vennünk a látásból, a hallásból és a szaglásból származó élvezeteket. Mert ezekben, azt mondja Arisztotelész, az ember nem tud mértéktelen lenni. Hogyha valaki szereti a szép festményeket gyűjteni, vagy akár reprodukciós könyveket gyűjteni, szeret képtárakba járni, és persze nem megy a kötelességei rovására, akkor hiába, hogy ez egy szenvedély az illetőben, nem nevezhetjük a magatartását mértéktelennek. Ugyanígy a hallásnál, ha valaki például szeret opera CD-ket gyűjteni, hogyha nem megy az állapotbeli kötelességei rovására, akkor nyugodtan kielégítheti ezt a szenvedélyét, mert nem nevezhetjük mértéktelennek azt, aki a szép dallamokat szereti. És végezetül az almának az illatát szereti valaki, vagy a rózsának az illatát, vagy egy jó ismerősöm autójába beülök, akkor mindig rendkívül kellemes vanília illatot érzek. Ha nem megy az állapotbeli kötelességek rovására, ez nem túlzott szenvedély, tehát nem tud az ember mértéktelen lenni. Ezek szerint ugye, három dologban tud az ember mértéktelen lenni, és érdekes módon ugye, ez a három dolog köti össze az ember életét az állatvilággal. ez pedig a tapintásból és az ízlelésből származó élvezetek világa, magyarul az evés, az ivás és a szexualitás. Ez az a három dolog, ahol az ember mértéktelenné tud válni. Na most Arisztotelész úgy folytatja, hogy ugye általában az erényeknél a közép út tartalmazza a helyes arányt. Tehát az is rossz, ha valaki valamit nem gyakorol, tehát a hiány oldaláról mutatkozik meg az erény, és az is rossz, hogyha valaki túlságosan gyakorol valamit, a túlzás is rossz. Na most itt a mértéktelenségnél a hiány oldaláról nincsen hibázási lehetőségünk, mert hogyha valakiben van valamiféle vele született érzéketlenség, hogy nem akar az illető enni, nincs éhségérzete, vagy nincs szomjúság érzete, vagy a másik nem teljesen hidegen hagyja. Ez valamiféle hibára, betegségre utal. Az átlag embert igenis jellemzi az, hogy éhes, szomjas és a másik nem iránt vágyai vannak. Tehát a hiány oldaláról nem lehet bűnt elkövetni, viszont a túlzás oldaláról nagyon sokat. Most a túlzás oldalát azokra az emberekre lehet vonatkoztatni, akik gyermeki lelkületűek, mondja Arisztotelész. A gyermek az, aki, hogyha éhes, akkor azonnal és mértéktelenül enni akarja a kedves ételét, vagy a babusgatást mértéktelenül és azonnal akarja sokáig, vagy a játékot azonnal akarja sokáig. A gyermekes módon viselkedő felnőtt ember, ez a mértéktelen ember, aki nem tud a vágyaknak ellenállni, aki egy sajátos rabszolgasorba taszítja így magát. Azt mondja Arisztotelész, hogy az élvezeteket, a vágyakat különféle csoportokra lehet osztani. Vannak olyan jelenségek, amelyek önmagukban elkerülendő dolgok. Ilyen például az emberevés, hogy az ember bármennyire éhes, azért egy józan gondolkodó emberben soha nem merül fel az, hogy egy halottnak a húsából legyen, vagy azért öljön meg valakit, hogy enni tudjon. A másik fajta viszont az, hogy vannak önmagukban semleges dolgok, és ezek szükségesek is az élethez, de ezekben az ember el tudja véteni a helyes mértéket. Önmagában szükséges az evés és az ivás, és ahhoz, hogy a létünk fönnmaradjon. Az emberiség számára szükséges a szexualitás is, hogy az emberi nem, az emberi létezés fönnmaradjon. De ha a mértéket valaki nem találja meg, akkor igenis a mértéktelenség bűnét követi el. A fegyelmezettség tehát nem más Arisztotelész szerint, mint hogy az ember fölismeri a vágynak az erkölcsi rossz voltát, és ellenállni tud neki. Összefoglalva azt mondja Arisztotelész, hogy a mértékletes ember az, aki arra vágyakozik, amire kell, úgy vágyakozik, ahogyan kell, akkor vágyakozik, amikor kell, mert így az ember az értelme és az akarata uralma alatt tudja tartani az egész életét. Térjünk át a Szentírásra. Most az a szó, hogy mértékletesség. Összesen egyszer szerepel az Ószövetségi Szentírásban, a Bölcsesség könyvének a 7. fejezetében, amikor föl van sorolva a 4 sarkalatos erény, az okosság, az igazságosság, a bátorság és a mértékletesség, de tudjuk jól, hogy ez a bölcsesség könyve az úgynevezett hellén korszakban, Krisztus előtti évszázadokban keletkezett, amikor a zsidóságra nagy hatással volt az ókori görög civilizáció. A mértékletességnek a tartalma viszont ugye más kulcsszavakkal nagyon szépen nyomon követhető a Szentírásban. 3 szóval lehet lefedni a mértékletességnek a tartalmát, 3 bibliai szóval, a böjtöléssel, a józansággal és az önmegtagadással. Nézzük ezt a 3-at sorban. A böjtölés. A Biblia nagyon hangsúlyozza, hogy már az Ószövetség is, hogy A böjtölés az eredendően vallási cselekedet, tehát nem valamiféle aszketikus hős tett vagy teljesítmény az ember részéről, hanem akkor böjtöl az ember, amikor Isten felé fordul, amikor Isten akaratát akarja jobban megismerni, amikor az ember Isten jelenlétébe akarja magát helyezni, vagy amikor az ember a kérő imádságnak akar nyomatékot adni azzal, hogy böjtöl is hozzá. És még egy fontos eredete van a böjtnek az Ószövetségi Szentírásban, hogy azért is illik az embernek böjtölnie, hogyha jobban meg akar nyílni Isten felé, tehát Isten lelkének az uralma alá akarja helyezni magát, hogy a kinyilatkoztatást jobban át tudja látni, jobban be tudja fogadni. Ilyen értelemben látunk ugye Mózesnél böjtölést a hegyen 40 napig, ugyancsak 40 napig Illés próféta böjtölése. Azért böjtölnek, hogy alkalmasabbá tegyék magukat Isten terveinek a szolgálatára. Tudnunk kell, hogy az ószövetségi időszakban összesen egy kötelező böjti nap volt a zsidóság számára. Ez a Jom Kippur, az engesztelésnek a napja. De a későbbi időben még 4 más böjti nap is kialakult, nemzeti katasztrófáknak az emléknapjain. Tehát úgy képzeljük el, minthogyha mi magyarok mondjuk a világosi fegyverletétel napján böjtöléssel emlékeznénk meg, vagy a Mohács csatavesztés napján böjtölnénk. A zsidóság ezt a szokást alakította ki. Most nagyon fontos, hogy ugye a böjtölésnek van egy külső teljesítmény vonzata. Tehát ha én böjtölök, akkor ezt észreveszik a családtagjaim, hogyha vendégeim vannak, akkor a vendégek észreveszik, hogyha munkahelyre járok dolgozni, és ott közös étkezés van, böjtölök, észreveszik. Tehát van valamiféle nyilvánosság vonatkozása. A szerzetes rendekben is nagyon szigorú, böjtöléses, önmegtagadó életet éltek, és hogyha valaki ott ezt a kevés, szerény kosztot nem ette meg a közös vacsorán, a szerzetesi rendházban vagy a kolostorban, a többiek észrevették. Na most, mivel ez teljesítmény, ugye megvan benne az a veszély, hogy a másikat cselekvésre indítja. És azt mondja a másik, hogy hát ezt én is meg tudom csinálni, vagy én még többet tudok böjtölni, mint a másik. Tehát valamiféle versengést meg tud indítani az emberek világában, és Isten felé vonatkozás tekintetében pedig már máskor is szóba került, hogy ugye a böjtölés az Isten előtt is valamiféle érdemszerző cselekedetté tud átalakulni, hogyha torz felfogásban értelmezi az ember. Most éppen ezért ugye Jézus ugye nagyon elítélte a farizeusoknak ezt a látványos böjtölését. Azt mondta, hogy ők már meg is kapták érte a jutalmukat. Hát az emberek látják, hogy milyen buzgó, alázatos emberek, mennyire tisztelik a törvényt, Isten tanítását. Amikor böjtölsz, mondja Jézus, kend be olajjal a fejedet, legyél vidám, hogy senki ne vegye észre a böjtölést, egyedül Isten. És Isten, aki a rejtekben is jelen van, majd megfizet neked. Tehát Jézus a farizeusi böjtölést elítélte. Azt is tudjuk róla, hogy az emberek ilyen falánk és borissa embernek tartották. Keresztelő János tanítványai is böjtöltek. Idézem a Szentírást, eljött Keresztelő János, kenyeret nem eszik, bort nem iszik, azt mondjátok rá, ördöge van. Eljött az emberfia, eszik, iszik, és azt mondjátok rá, láma, falánk és borissa ember, a vámosok és a bűnösök barátja, Lukács evangélium 7. fejezet. Tehát úgy tűnik ezek alapján, hogy Jézus ellensége a böjtölésnek, és ugyanakkor tudjuk azt, hogy a nyilvánosság előtti fellépése előtt, tehát a megkeresztelkedése után azonnal böjtölt, 40 napig megtagadta önmagától az étkezést azért, hogy teljesen megnyíljon Isten lelke számára, azért, hogy Isten akarata szerint tudja majd a nyilvános működését megvalósítani. És ezért azt mondhatjuk, hogy az ősegyház az adataink alapján nagyon helyes módon vette át Jézusnak a böjtölését, mikor böjtöltek az apostolok, amikor valamilyen fontos döntést akartak meghozni. Például ki akarták egészíteni 12-re az apostoloknak a létszámát Júdás kiesése után. Több napig böjtölnek, imádkoznak, és utána meghozzák a Szentlélek megvilágosító erejével a döntést. Tehát ez az a Jézusi lelkületű böjtölés, aminek igenis helye van a keresztény életben, és ugyancsak Jézus szavaival ezt nevezhetjük úgy, hogy az igazi böjtölés nem más, mint Jézusnak a keresése, a vőlegénynek a keresése. Amikor velük van a vőlegény, akkor a násznép nem böjtöl, amikor elvétetik a vőlegény, akkor majd böjtölnek. Amikor Jézus elvétetik testim valóságában a kereszténységtől, akkor jön a böjtnek az időszaka, ami nem más ezek szerint, mint Jézus keresés, a jézusi lelkületben való elmélyedés. A második bibliai szavunk a mértékletességgel kapcsolatban a józanság. A józanság az a részegségnek az elkerülése. Az Ószövetségben tudnunk kell, hogy rendkívül súlyos bűnnek tartották a részegeskedést, és ennek nem csak az volt az oka, hogy ugye akaratgyenge, befolyásolható embernek lehet tartani azt, aki részegre issza magát, hanem ennek volt vallási vonatkozása is. Ugyanis ugye a zsidóság körül volt véve természetvallást követő népekkel, és ott mindegyiknél megtalálható volt a részegség, mint vallásos, kultikus cselekedet, hogy a mámorban, az önkívületben akartak találkozni az istenséggel. Egy zsidó ember az Ószövetségben részegre itta magát, ez annyit jelentett, hogy bálványimádást követett el, nem a józanságban, a törvény teljesítésében akart Isten barátja lenni, hanem helytelen utakon akart valamiféle természet fölötti élményhez jutni. A józansággal kapcsolatban az Ószövetségben egy sajátos formát is megfigyelhetünk, ez pedig volt a nazirátusnak az intézménye. Aki egész életét radikálisan ugye Isten szolgálatába akarta adni, az nazireusi fogadalmat tett, és ez annyit jelentett, hogy egész életében a részegítő italtól tartózkodnia kellett. Ezt olvassuk Mózes rendelkezései között a Számok könyvében. Ha egy férfi vagy nő fogadalmat

cselekedetei. Ezt írja Szent Pál, a világosság és a nappal fiai vagytok, nem vagyunk az éjszakájé sem a sötétségé, legyünk éberek és józanok, az alvók éjjel alszanak, a részegek pedig éjjel megittasodnak. Első Tesszaloniki levél. A püspöknek is, ugye józannak, megfontoltnak, tisztességesnek, emberszeretőnek, tanításra termetnek kell lennie, írja első Timóteus levelében, és még hozzáteszi, hogy ne legyen iszákos már, mint a püspök. Mindezek alapján azt gondolhatnánk, hogy a Biblia véres ellensége a bornak. Szó sincs róla. A bort azon dolgok közé sorolta az Ószövetségi Szentírás, amely dolgok alapvetően szükségesek az ember életéhez. Érdemes végignéznünk. Azt írja Sirák könyve 39-31. Az ember életének fő szükségletei víz és tűz, vas, só, tej, kenyér, méz, a szőlőfürtje, olaj és a ruha. Tehát kell az ember életében a bor, a szőlőfürtjéből készült ital. Élvezeti cikk is volt. Ünnepek során nem hiányozhatott az asztalról. A zsoltáros így köszöni meg az Úrnak bőkezűségét. Füvet sarjasztasz az állatoknak, növényeket az ember szolgálatára, kenyeret adsz a földből, és bort, hogy megvidámítsa az ember szívét. 104. Zsoltár. A bort az ókorban használták a seb fertőtlenítésére is, használták mirhával vegyítve a kínok mérséklésére, használták az ószövetségi templomi kultikus áldozat bemutatásokon, és végső soron azt kell mondanunk, hogy az újszövetségi ritusnak az egyik fontos kelléke. Kenyér és bor színében jelenítjük meg a megváltás művét, Krisztus keresztáldozatát. A bor tehát nem ellenség, hanem nagy ajándéka az ember életének, és csak akkor van gond vele, hogyha uralkodik a szeszes ital az emberen, nem az ember uralkodik rajta. Azt írja Szent Pál az első korintusi levélben, ne ámítsátok magatokat, sem parázna, sem bálványimádó, stb. Sem részeges, sem átkozódó, sem rabló nem részesül Isten országában. A harmadik kulcsszavunk a Bibliában a mértékletességgel kapcsolatban az önmegtagadás. Itt is tudnunk kell, hogy alapvetően a bibliai ember ugye pozitív módon viszonyult a világhoz és az értékeihez. Úgy látta, hogy minden dolog, ami van, az Isten teremtménye, Isten ajándéka. Azért van, hogy gazdagabbá tegye az ember életét. Most, ha az ember lemond ezekről az értékekről, akkor valamiféle vallásos motivációnak kell lennie. Ilyen például a bibliai szentségfogalom, hogy bizonyos ételekről lemondtak, mert ezeket Mózes törvénye tisztátalannak minősítette. Vagy ilyen volt a nazirátusi intézmény, mint az előbb láttuk, vagy ilyen például a gyász, vagy a bűnbánati időszaknak az önmegtagadó cselekvésvilága. És ilyen lett ugye végső soron az ima, a bőjt és az alamizsna mellett az önmegtagadás, ugye olyan teljesítmény, ami ugye félrevitte az ószövetségi vallásosságot. Az újszövetségi szentírásban új szempontok is megjelentek az önmegtagadással kapcsolatban. Jézus azt mondja az apostoloknak, hogy egy magasabb szempont az Isten országa kedvéért mondjanak le a családi kötelékekről. Isten országa kedvéért mondjanak le a birtoklásról. Isten országa kedvéért a kiválasztottak, a különleges hivatásúak mondjanak le a saját akaratukról. Ugye ebből lett a három evangéliumi tanácsból a hármas szerzetesi fogadalom, ami annyit jelent, hogy valaki fogadalommal kötelezi magát arra, hogy lemond az világ Isten alkotta értékeiről,

0: lemond a vagyonról, lemond a szexualitásról, és lemond ugye saját szabadságának az érvényesítéséről. Miért mond le? Ugye azért, hogy jobban osztozzon Krisztusnak a sorsában. Krisztusnak nem volt családja, nem élt szexuális életet, nem volt saját vagyona, lemondott az akaratáról. Aki ezt szó szerinti hivatásból megvalósítja, az egyrészt ugye tanúskodik ezen értékek által a beteljesült Isten országa értékeiről, másrészt pedig tanúskodik arról, hogy Jézusnak a lelkületét szoros értelemben is követni lehet. Mindazonáltal fontos hozzátennünk, hogy az ősegyház kettős harcot vívott a mértékletességgel kapcsolatban. Egyrészt ugye, harcolt az ősegyház azért, hogy ne a has legyen az embereknek az istene, tehát hogy legyen meg a keresztény önmegtagadásnak a szelleme. Másrészt azonban az ősegyház harcolt az ókori görög, hellén, ugye, dualista testellenességgel is. Azt írja Szent Pál Timóteusnak, hogy tiltják a házasságkötést, bizonyos ételeket, amelyeket pedig Isten azért teremtett, hogy a hívők, akik fölismerték az igazságot, hálaadással fogyasszák. Hiszen Isten minden teremtménye jó, és semmi sem megvetendő, amit hálaadással veszünk magunkhoz, mert Isten igéje és az imádság megszenteli. Tehát a kereszténység nem testellenes, sokszor hangoztattuk már, hanem a mértékletesség erényében is a mértéket az emberi léleknek és a szellemnek az uralmára akarja megtanítani az embert. Legközelebb majd a mértékletességnek a teológiai feldolgozásával foglalkozunk.
1: Mihai Tarjányi Zoltán professzor erkölcs teológiai sorozatát hallották. Adásunkat még fél évig meghallgathatják a Katolikus Rádió honlapján, valamint a Spotify Támasz és Talkő című podcastján. Új műsorral két hét múlva jelentkezünk.

0: Tommaso Giovanni Albinoni 11. B-dúr oboa versenyének első tétele hangzott el. Előadta Anthony Camden és a londoni virtuózok. A Magyar Katolikus Rádió.
1: Örömhír mindenkinek!
0: 3 óra 30 perc, megismételjük korábbi műsorunkat. Dallamív. Kedves hallgatóink, ma a világhírű magyar hegedűművészre, a 25 esztendeje elhunyt Székely Zoltánra emlékezünk felvételeivel. Először Beethoven opus 133-as nagy fúgáját játsza, 1958-as Kolumbia lemezről, a Magyar Vonós 4-es Székely Zoltánnal az első hegedűnél. A második hegedű szólamát Alexandr Moszkowski, a Brácsáét Koromzai Dénes és a Gordonkáét Palotai Vilmos játsza.

Beethoven nagy fúgája a Magyar Vonós 4-es 1958-as lemeze után Bartók második hegedűversenyének nyitó tételét hallják, az 1939. március 23-ai amszterdami ősbemutató felvételéről. Székely Zoltán és az amszterdami koncert Gebau zenekara játszik, Willem Mengelberg vezényletével.

0: Bartók helyedű versenyének tétele hangzott el az 1939. március 23-ai amszterdami ősbemutató felvételéről. Az amszterdami Concertgebouw zenekarát Willem Mengelberg vezényelte. Székely Zoltán helyedű művészre emlékeztünk felvételeivel. Halálának 25. évfordulója alkalmából. Szerkesztette Magyar Kornél. Magyar Katolikus Rádió.
1: Örömhír mindenkinek!
0: Négy óra, vendégoldal. A Szent István Rádió összeállítása következik.
2: Dicsertessék a Jézus Krisztus! A Szent István Rádió valamennyi munkatársa nevében szeretettel köszöntöm a Magyar Katolikus Rádió hallgatóit. A mikrofonnál a szerkesztő műsorvezetőt, Farkas Erzsébetet hallják. Mai válogatásunkban hamarosan Mesterségem címere című portréműsorom szól, amelyben Debreceni Sándor késes népi iparművésszel beszélgetek szakmája szeretetéről, különleges alkotásairól és eddig elért eredményeiről is. Érdemes lesz velünk tartani. Majd a folytatásban, a mustár magadásában a közösségek lelki fejlődéséről beszél Árvai Zoltán, Egerszalóki plébános. Végül válogatásunkat a napimájával zárjuk. Nos, ezekkel a műsorokkal várjuk tehát Önöket a most következő közel egy órában. Ha tehetik, maradjanak velünk. További jó rádiózást és tartalmas időtöltést kívánok Önöknek.
3: A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
4: Mesterségem címere. Portréműsor olyan emberekről, akiknek a foglalkozásuk a hivatásuk.
2: Dicsőltessék a Jézus Krisztus! Kedves hallgatóink, portréműsorunkat hallják itt a Szent István Rádióban. Ha tehetik, maradjanak velünk! A Szent István Rádió mikrofonja előtt nagyon sok szeretettel köszöntöm kedves vendégemet, Debreceni Sándor késes népi iparművészt, akinek neve természetesen összekapcsolódik Miskolc városával, hiszen itt él, ebben a városban, itt is dolgozik, és jelenleg is itt a műhelyében ültünk le egymással beszélgetni. Köszönöm szépen, hogy fogadott engem, és hát újabb információkkal szolgálhatunk a kedves hallgatóknak, hiszen a közelmúltban Székesfehérvári fesztiválján ön, mondhatom úgy, hogy a luxus kategória gyűjtői díját is elnyerte, valamint a részvételért is kapott egy emlékplakettet és egy emléklapot, tehát ezek a díjai, amelyekkel büszkélkedhet. Szívből gratulálok Önnek ezekhez a díjakhoz.
5: Nagyon szépen köszönöm, és azért örülök valóban ennek a külön díjnak, tehát egy plakett is nagyon szépen megcsinálta, aki csinálta, na most az emléklapnak is nagyon örülök, a plakettnak is, de a lényeg az, hogy azt be tudtam bizonyítani, hogy a gyűjtőit, ezt egyébként a Kocsis Feri Bicskás barátom javasolta, hogy nagyon sok külföldi igényes, aki nem csak a 17 000 forintos bicskát vásárolja meg, hanem kell neki a 600 000 forintos is, és ezzel a gyűjtői kategóriával bebizonyítottak, hogy erre is van igény. Tokióból megkaptam a japán katalógust, ami 4 oldalban vagyok színesben, arról csak annyit kell mondanom, hogy ez az Ichiro Hattori, aki 17. generációban kovácsolnak ezt az acélt. Nagyon különleges, mert a középső vágóérő, ami 3% szenet tartalmaz, 68 HRC keménységgel bír, ez 63,5 Rockwell, onnan tudom, mert holnap megyek fel a hőkezeléséből, hogy ugyanilyen kést fogok csinálni, és a vágóér 63,5 Rockwell visszaengedve, 60 réteg nikkel van rákovácsolva két oldal. Stabilizált ébenfanyél, 2 mozaik szeges Amerikából, kosjegye a kedves feleségé, és az oroszlán van betéve, szintén kos és oroszlán van, és egy gyönyörű tokba van betéve, egy rájobbért tokba van az egész, és hát maga az összhatás is hát különleges élményt nyújt. De mondhatnám a bicskát is, 5 ezüstből van az 5 nagy vad, szintén 6 toripengével, és ebben még az az újdonság, hogy a stabilizált kaferbival alá tettünk egy zöld prespánt, a gyémántal be van írva a rúgóba, hogy 6 tori, és az 5 ezüst vad nagyabban a magyar címet, amit a pénzverdébe csináltatok meg, vagy ezüstből, vagy pedig 14 karátos futatott aranyba készül. Hát hihetetlen a pengének a savazás utáni, mikor le van polírozva, kagylópéznek hívják egyébként magyarul, ez egy csoda és egyedülálló a világon tulajdonképpen. tulajdonképpen.
2: Esztétikai élmény ez a szemnek, tehát a gyönyörű mestermunka, és mindemellett természetesen funkciójában is jól működnek ezek a kések. És még van egy szalonnázó bicskánk.
5: Ez egy gyönyörű szalonnázó bicska, azért terveztem át, hogy mindig össze-vissza csetlettek a bicskák, mikor mi van, olyan 100 darab van a illesztve rúg, a hátsó záros, tehát megkedhetem vele a vajat, és akkor bezárom, közben meg az őzet is meg lehet vele nyúzni, és egy varaskos disznó, lehet látni azt a gyönyörű mintázatát, a varaskos disznó, ez a legkeményebb csontharmat Attila szerint, de olyan szépen látszik az erezete a varaskos disznónak, és ő a egyik legkeményebb csont, mert tesznek elefántagyarba, a szites engedélyes, tesznek mamutagyarba, az különböző színekre. A Német Laci barátom itt a gyárban meg szokta stabilizálni, az azt jelenti, hogy 200 bárral két komponensű akrágyen, tehát átnyomnak. Egyedül a vasfán meg az elefántagyaron nem megy át, míg az ében foly is összezsugorodik, meg a szarvas agancs is.
2: Mert hogy fontos ez a csont, hogy ez adja a bicskának a nyelét, a szépségét és a nyelét.
5: A színe, szóval eszméletlen. És ezeket különböző színűkre még meg lehet festeni, zöldre, pirosra, kékre, amilyen színre akar.
2: És melyik az a bicska, amelyel elnyerte a külön díjat?
5: Ez a gyönyörű bicska, meg ott van a testvére a másik, ez most a nyíregyházi gyűjtő birtokába visszaküdtem, certifikációval mindennel együtt. Itt is az öt nagy van szintén ezüstből, gyönyörűen be van téve ezüst keretbe a magyar címmel, itt 14 karás aranyt van futtatva, és itt pedig a két srimsó van elefántagyarba, a vaddisznó, meg a muflon, szóval ez eszméletlen, hogy milyen gyönyörű. Tulajdonképpen a tulajdonosnak is nagyon tetszik, és én meg annak örülök, hogy a két tulajdonos, most már van a Szemcsák Miklós barátom, aki benne van a japán katalógusban, megengedik, hogy jövőre meghódítsuk Európát, és akkor Salzburgtól kezdve Bécsig idáig eljutottam Münchenbe, eljutottam Brnóba.
2: És ha már bicskák, jó néhány itthon előttünk most az asztalon, ezeket már részben ismertettük is, hogy hogyan néznek ki, akkor milyen a jó bicska? És milyenek azok a debreceni sándoros bicskák, amelyekről meg lehet ismerni az ön munkáit?
5: Bent van az alszpoétikám, amit mondtam, hogy egy jó késnek, élesnek, esztétikusnak és eladhatónak kell lenni. Na most ergonómilag meg szoktam mérni a gyűjtőnek, a kéznek a szélességét, mert ha egy nagy kés, az előbb említettem annak a gyűjtőbarátunknak, hogy zongorista ujjai vannak, 18 mm-re hosszabbra kellett tenni a pengét. A kokaból a nyeret úgy választottam ki, a benne lévő díszítéseket is, tehát oda kell figyelnem, mert ő fogja használni. Tehát én mindent megbeszélek a kuncsavtal, mindent kikérdezek, bekarikázom, és én csak a munkadíjamat veszem. Ennek a bicskának úgy hívjuk, hogy az előke vagy bakni. Ezt a Kocsis Feri barátomtól kaptam, egy 20x20-as olyan fém, azt hiszem alpakának hívják, ilyen sárgás aranyszíne van, látod? Ezt lekovásoltattam egy másik kovács barátommal 4-es lapba, és az a 4-es lap lett ide feldolgozva a saját kezemmel, és azzal lett mellé lett beillesztve a ezen például stabilizál szürke marha van, de láttátok, hogy a székezászlót is be lehet tenni tűzománcból, vagy bármit meg lehet csinálni. Köteles vagyok kiszolgálni azt, aki fizet nekem.
2: Az acélról is beszélnünk kell, a hattori acélt megemlítette. Magyarországon kevesen dolgoznak ezzel az alapanyaggal.
5: Én magamon kívül egyszer a Hochstein család csinált egy ilyet, de ezen kívül én nem tudok, és még meg kéne említenünk a Nagyszénástól, Pantheonról, Hídfigi Béla, a Világvadásznak én csináltam, a Szafaris búcsúztatóján én csináltam egy gyönyörű kést, amit azt birtokában a Rütön 13-on voltam fent, hát eszméletlen villába sikerült bemennem, és ő pedig azt dedikálta a Fehován. Las Vegasba vette át egyébként a díját, a Pantheon díjat, tehát ez a legnagyobb kitüntetés, amit vadász elismerhet, ez van beleírva, hogy Debreceni Sándor, a vadász kérdzsáltás dolyanjének sok szeretettel, Hídvégi Béla, a világvadász. Úgyhogy ez a másik nagyon nagy megtetszés, mert aki azért Hídvégéből alásilag egyszer kést csinál, akkor az már tudja, hogy hova kerül. Rengeteg vadászkiállításokra járom, Győrbe voltam, a Gasztonyúnak csináltunk 3 gyönyörű bicskát, 2 az unokájának, magyar címer lett ott is betéve, zsirávcsontból, palisander gyökérből, elmelyek megstabilizáltatom, a ragasztókra nagyon oda kell figyelni. Ott, ha nem figyel oda, aki kiállít, olyan 55 fokokat lehet mérni, és hogyha egy nem úhú ragasztóval ragasztott fel a saját nyeledet, nekem már volt, hogy tönkrement, leúrott a nyél szabályszerűen a nyérről, úgyhogy nagyon oda kell figyelni, a legjobb ragasztókat szabad használni.
2: És beszéljünk még akkor az acélról, erről az alapanyagról, ami tulajdonképpen hát a bicskának és a késnek is az élességét és a
5: esztétikai
2: szépségét jelenti.
5: A 260 réteg rákovácsolva, én nem tudom, hogy az Ichiro Hattorin kívül más nagyon kevesen csinálnak, hogy rozsdamentes-rozsdamentesre tud kit csinálni. Ezt be tudom bizonyítani, nagyon hihetetlen technológiai eljárás, a hőkezelés is, és visszaengedve 63,5 rokvet tud. Még csak annyit, hogy ennek megmutatom most itt a vágási technikáját, most halljátok, amit csinál a kés. Hallod ezt?
2: Igen.
5: Na, körülbelül borotválkozni lehet a késsel. És most megint szerencsés vagyok, mert körülbelül 3 embernek fogok csinálni vadászkést.
2: Ha már esztétikáról beszélünk, akkor a kés és a bicska teljességéhez hozzátartozik a tok is.
5: Na meg a másik, akkor ez
2: nagyon fontos.
5: Kategória, hogy nagyon jó, hogy ezt említetted. Egy miskolci szígyártónak a nevét Berec János szeretnék megemlíteni, aki szintén népművész lett. Ő Diósgyőrbe van, 2 helyen vagyok egyesületve, a Kisgyőrbe, és itt a Fügeri Máta népművészet, és nagyon jó a társaság, a vezetőtől kezdve mindenbe segítenek, és ő a szígyártós, ezeket a fűzéseket a János csinálta, most is csinál 3 tokot nekem, tehát nagyon különleges, nagyon szépen dolgozik. Nézd meg azt a fűzést, ez csoda, mintha össze lenne nőve. A betétek, a leguánt, hogy ki van vágva a tok, hogy a gyűjtőbirtokában a vitrínbe beláthat a saját erezetét nézi a vadászkésének, mert ő gyönyörködik benne, azt veszi.
2: És ezek mind egyedi tokok, tehát még egy ilyen a világon nincs?
5: Ebből egy darab van, általában gyűjtőnek, láttátok a bicskában be van írva, még a hattori neve is gyémánttal be van írva. Meg kell említenünk még a vésést, tehát ez a gyönyörű ezüst vésést, azt a Schmidt Andris barátom csinálja Kaposváron. A Harmat Attila, aki mondtam, hogy a csontmetszést, azt a Harmat Attila és a Mátyás Balázs csinálja, az egyik Kőszegen lakik, a másik Kaposváron, a harmadik pedig Balatontapolcán. A lézerezést, a miskolci lézerést megemlítettem, hogy a Varga György urat olyan szinten segítenek a lézerezésbe aranybetűvel, különleges betűket, a magyar címet rászoktam tenni, kiírjuk a dátumot például, beírom, hogy RVA34 az acélnak a minősége, a DS logót ráteszem. Ezek az olcsóbb megoldások, nem szabad árról beszélnünk, de például egy ilyen srimsó vagy bulinó elég jelentős összeg. És a vésések, na most az aranykeretberakás, nem mindegy, hogy ezüstből megy bele az elefántcsont köré az ezüstberakás, vagy 14 karátos aranyból. Ezek a mesterek mind világszínvonalon vannak. A vésnökök, a szégyártók.
2: Igazi csapatmunkáról beszélünk akkor ebben az esetben. Tehát ezek a remek művek, és ezek a szép, szó szerint kézműves remekek, bicskák és kések, ezek több mesterember igazi mestermunkájának eredményei.
5: Ez egy munkámból adódik össze, és mivel egy-két díjamat azért hagyd mondjam már meg, hogy a 11-szer nyertem kézműves remeket, ezzel csak azt szeretném érzékeltetni, mindig 3 új díjjal kell nevezni, és az azt jelenti, hogy 11 éven keresztül 33 új termékem van. És ezzel azért nem nagyon sok kézműves se tud dicsekedni, mert nagyon nem egyszerű. 10 mm-rel hosszabbra tervezed a bicskát, az kapal ez belőle, ezt komolyan mondom, ezt már régén is mondtam. Nagyon nehéz tervezni bicskát, míg meg kell említenem a Faragó barátomat, aki ezt a Viking kollekciónak a szilvafából a Merényi Józsi barátom faragta, segített az elefántcsont, nem egyszerű volt összerakni, majdnem a ragasztó megkötött, úgyhogy ez egy tényleg egy gyönyörű faragásai vannak a szilvatartón. A japán katalógus, amíg egy mondattal visszatérve, hogy a garázsomnak a falán vannak ilyen különböző fotók, ki van írva, hogy csúcs ez a hattori, ez is látszik a katalógusba, és még a fegyvergyártó cégnek sincs katalógusa, nekem van, 2 kaptam Tokióból, az egyik az én birtokomba, és még el ne felejtsem, nagy megtiszteltetésből volt részem, a mongol nagykövet úr fogadott, és több mint valószínű, hogy fog rendelni a nagykövet úr is, és ebbe a japán katalógusba pedig benne vagyok 4 oldalba színesbe, szóval eszméletlen, és nem beszél össze az ember a japánokkal, ugyanazt a toprointos formát csinálják, és még az a különleges, hogy amíg ott félkész állapotban van a bicska, hogy le van fotózva, itt van az orrotok előtt, úgyhogy ez eszméletlen öröm, és hát a mongol zászló előtt le vagyok fényképezve egy kis bicskával, szóval hihetetlen dolgok ezek, hogy szinte mikor felmegy az ember azért a Rózsadombra, Bogár utca 11, azt hiszem a mongol nagykövetség, és mikor bemegy az ember egy ilyen irodába, ahol, mert azt tudom, hogy 33 millióan élnek kint, akik a magyarok testvére, az ujgurok, és akkor ránézek a mongolokra, hogy tulajdonképpen a testvéreink.

0: alapanyagokról is beszélnünk kell, igen. Hiszen a riportra készülve ébenfát, tujagyökért,
1: vasfát,
0: rózsafát mutatott nekem.

0: festve, vagy egy varacskós disznó agyart, azt a Virág Pisti barátomtól kaptam, a fia Afrikába dolgozott, tehát nagyon sok barátom, ezek mind besegítenek. Másképp egyedül nem tudnám megoldani. Tehát Berlinből kapok egy mamutfogat, Amerikából kapom a vasfákat, láttad, itt van az amerikai katalógus, a mozaik szegecseket, tehát ezek azok a gyönyörűségek, amit nagyon nehéz és nagyon drágák.
1: Szóval kapcsolat
0: rendszerrel, egyik szüli a másikat, szóval hihetetlen csontok vannak, de a mamutnak a foga is különleges, mert keresztbe van elvágva, megragasztják, és tulajdonképpen az akrilgyanta tartja össze, és most képzeld el, rózsaszínbe egy mamutfog. Eszméletlen, láttad a bicskával, szóval ezek a csodák. Na most, mikor egy mamutagyart, láttad a zöld mamutagyart, megpolírozok egy teveszőrfilcen, azt a gyárba kaptuk, ez se nem kemény, se nem puha, és nem égeti meg, mikor rámegyek, képzeld el. Viszont megmutatok egy szarvasagancsot, hogy kell ilyen színt csinálni. Ha jobban rányomom, úgy megégetem a szarvasagancsot, hogy azt hiszed, hogy az az eredeti színe, csak közben a filccel tudom elérni ezt a hatást. Gyönyörű paliszták vannak, és még egy nevet meg kell említenem. Ezeket az acélokat nem tudnám az Urbán Balázs nélkül. Juhász Józsi barátomat szeretném megemlíteni, és a 3M-es csiszolópapírt, amit 5 sor gyémántszemcse van, Bécsből, Luxemburgból, Ausztriából járnak hozzám élezni, valamelyik nap este 11-ig éleztem egy konyha kis készletet, de szóval hihetetlen, olyan 100-120 kés tudok vele megélezni, mert 5 sor gyémántszemcse van benne, mondjuk aranyára legyen értékű, de a 65 rokveles acélt meg tudom mutatni a Vanádis 10-en, mikor bejönnek hozzám a kuncsaptok. Megfaragom vele a bicska oldalt, a Véner 40-34-et, ami nem eszhető rozsdamentes, és a penge a 65 rokvelével faragja, képzeld el, a bicskának az oldala. Lehidal mindenki, mikor meglátja.
1: Szimbólumokról is beszélnünk kell. Farkas, hiúz, párduc, teve, oroszlán, bőgőszarvas, hogy csak néhányat említsek, azok közül, a szimbólumok közül, amelyek a debreceni sándoros késekre és bicskákra rákerülnek. Mitől függ a szimbólum?
0: Na most, ha visszamegyünk Diógyőrbe, mert én diógyőri gyereknek szoktam mondani magamat, még a dr. Cserbalajos is szeretném megemlíteni, azt mondta, hogy diógyőrésznek születni lehet. Tehát ez így van, és én erre büszke vagyok, ugyanis ebben az utcánkban, ahol itt is tele volt az utca diófákkal képzelve, tehát ezért lett a neve tulajdonképpen Diógyőr, és ezek a szimbólumokat, ezek a vadászati jelképek, még meg kell említenem, hogy volt itt két régi gyár, a leinkvázati művek, én ott tanultam meg tulajdonképpen a vaszaszakvát, volt egy szakközép és érecském, közben TF-et végeztem 4-6-os államvizsgával, súlyemelő szakedző voltam, sportvonalon és 26 érmet hoztam. Itt a sportcsarnokban lettem magyar bajnok, az érmeim azok ki vannak téve a sportcsarnokban. A miskolci szimbólumokhoz, tehát van a lilafüred, a régi törtokokban meg tudom mutatni, hogy a szarvasbika benne volt, akkor az őskohónak az emblémája, a lilafüredi palota szállónak az emblémája. Ha diógyőrök vagyunk, akkor használjuk a saját gyökereinket, így van. A tölgyfelevél, az a vaddisznó, a szarvasbika, ez meg a vadászati jellegűek, de hát itt van a legbüszkébbek, amire vagyunk, mikor a japánokat elvittem a diógyőri várba, hát nagyon-nagyon tetszett nekik a dolog, tehát maga a diógyőri vár. Ez a diógyőri vár, hogy egy vadászkönyvet 100 oldal piszkozatot írtam, és az lenne a címe, hogy diógyőri vadászkések bicskák. Ezzel tulajdonképpen a régi acélgyártásnak is emléket tudnánk állítani, a Juhász Józsi barátomnak, akitől megtanultam a késeket, és már sokan nincsenek köztünk. Tehát megérdemelni ez a diógyőr ezt a könyvet, hogy meg tudjuk csinálni, mert ezt a tudást, ami az én birtokomban van, ezt egy művészeti centrumot szeretnék a saját lakásomból, ha kell, a városra hagyom. Tehát ezt a tudást át kell adnom valakinek, úgy, mint a tibeti orvosok, mert ha a tudás elvész, akkor hihetetlen csoda vészel.
1: A riportra készülve megemlítette azt, hogy a farkas szimbólum a kedvence. Miért?
0: Mondom, miért. Azért, mert mikor a dr. Cserbúr segített az első szórólapba, ott egy ülő farkas van, mert a farkas a kedvencem. Van egy olyan különleges bicska, az pedig egy amerikai gyűjtőbarátom birtokába áll, és ő ezüstből tetette be a farkas fejet. Tehát a bicskának a két oldalába, tehát az ezüstből volt a farkasfej. Na most tulajdonképpen ezzel a neve volt bizonyítva, hogy Farkas Istvánnak hívták, és az ezüstből volt a farkasfej. Szóval ez egy csodálatos dolog, és hát hihetetlen dolgokat lehet tulajdonképpen produkálni. Egy miskolci gyűjtő birtokában van az öt nagy vaddala, az elefánta, látod, a párducnak a bajuszát lehet látni, az pedig egy miskolci gyűjtő, és még csak annyit, hogy a felesége vette a férjének a bicskát, és nem, az is elég húzós ár volt.
1: Jelenleg milyen munkákon dolgozik?
0: Na most, hál' Istennek, nagyon sok munkám van, most már kezdek egy kicsit nem kifáradni, kimerülni, de most csinálok Győrbe két luxusbicskát, 3 darab hattoriból lesz. 4 évig a FIB szakmának az elnöke voltam, ott zsűrizni jártunk, és most a zsűri

0: A háromtagú zsűri is megdicsért. Sok új munka van, hál' Istennek, és igényes dolgok.
1: Milyen jövőbeli tervei vannak?
0: Ki szeretnék jutni Mongóliába? Tehát Japánba kimenném, meg szeretném csinálni ezt a diógyőri késkönyvet, vagyis hát a diógyőri késekbicskákat, és akkor a múltnak át tudnák adni valamit. Idáig is boldog vagyok, mert olyan embereknek dolgoztam, ami a DS logó bele van téve, híres politikusoknak, és kikérem az ő bölcsességüket, mert őnékülök, azt szoktam mondani, hogy a világ nem elég kerek.
1: Elgondolkozott már azon, hogy mit szeret ebben a szakmában, amelyet közel 40 éve végez, és késes népi iparművész.
0: Na most mondom a lényeget. Mikor azt szokták mondani, hogy a vérrel áldoz az ember az acélját, 12 darab ilyen szalonázó bicskát csináltam, és mikor a pengét nekem a korongra, az a gyémánt szemcsés korongra így rá kell nyomnom, mikor élezem, akkor úgy átmelegszik az acél, hogy leégeti a hámréteget mondjuk a kezemről, és a vér rácsorog itt, akkor egy hetet ki kell hagynom, tehát magyarul vérrel áztatom az acélokat. Na most, hogy mi a legnagyobb öröm, elmondom. Az az öröm, mikor ránézek, láttad a legszebb késdíjál azt az örömöt, hogy azért 2500 késből elhozod, mikor átadom azt, amit megrendeltek, megálmodott, hogy ő mit szeretné a csonttal kapcsolatban, a nyélig, a tokig, és egy az egybe ugyanazt látja, azt az örömet a vevőnek az arcán, meg az, hogy 10 évig használnak egy késkészletet, az a másik öröm, hogyha jó minőség, csak minőséggel szabad dolgozni, azokat a mestereket kell kiválasztani tokba, szígyártóba, srimsóba, bulinóba, akik a legjobbak, és akkor leszel tulajdonképpen világszínvonalon. És az öröm. Az öröm az a legnagyobb dolog, és azt tart fiatalon tulajdonképpen, meg a sportnak a múltja.
1: Debreceni Sándor késes népi iparművésznek köszönöm szépen a beszélgetést.
0: Nagyon szépen köszönöm.
1: Kedves riportalanyom, a riport elkészítése után még megosztotta velem azt az információt is, hogy 5 kések továbbjutott a Gránátalma díj pályázaton. Ezen kések 2 vadászkés, 2 bicska és 1 különleges vadászkés, amelyek összértéke eléri a 9 millió forintot. A verseny eredményhirdetése októberben várható. Kedves riportalanyomnak gratulálok az eddig elért eredményeihez, és további sok sikert kívánok! Kedves hallgatóink, ezzel mai portréműsorunk végéhez értünk. Ha tehetik, maradjanak a folytatásban is velünk, hiszen összeállításunkat hamarosan a Mustár magadásával folytatjuk.
2: Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Mustármag. Keresztény közösségeinkről.
1: Szeretettel köszöntjük hallgatóinkat a közösségek fejlődéséről Árvai Zoltán, Egerszalóki plébánost hallják. Adásunk a 2025. október 28-ai műsorunk ismétlése. További jó rádiózást kívánunk!

kivonulás könyvében halljuk, ez a vér annak a szövetségnek a vére, amelyet az Úr kötött veleteken. A szövetség népe vagyunk, és egy karizmatikus közösség is ehhez a szövetséghez tartozik. Ez a szövetség kell, hogy meghatározza a mi tevékenységünket, szolgálatunkat, mindennapjainkat. Istennek népe kimondta egyhangúan, egy szívvel, lélekkel, hogy meghallgatjuk, amit mondasz, befogadjuk a törvényt, amit kihirdetsz, és megtesszük azt. Meghallgatni nyitott szívvel, nyitott füllel, ez a hallgatásnak a művészete, és aztán jön az engedelmes cselekvés, amikor én nem várom el, hogy ezért sok esetben, hogy megdicsérjenek, hanem csak úgy a háttérben végzem a magam dolgát, amire a Jóisten meghívott. És teszem ezt társaimmal együtt, abban a közösségben, ami összeköt minket, hiszen egy a cél, szentek legyetek, miként mennyei atyátok is szent, és ezt tesszük karizmákkal, tesszük ezt Isten kegyelmével, karöltve, abba kapaszkodva, egymást is formálva, és egymást segítve. Számunkra tehát ez a közösség jelleg nem szabad, hogy abban mutatkozzék meg, ahogy azt talán sokan gondolják, hogy ez egy ilyen állandó, talán sokszor erőltetett, ilyen show, műsor elemekkel tarkított összejövetelek, és egyfajta élménykeresőknek, a különleges élménykeresőknek a gyülekezete, hanem sokkal inkább kell, hogy szóljon arról, ami közösségi létünk, összejöveteleink is, hogy mi hitelesen adjuk vissza, hogy ennek a szövetségi életnek vagyunk a hordozói, a jelenvalóvá tevői a mindennapokban, a szürke hétköznapokban, és ugyanúgy az ünnepekben. A mi szövetségesünk ugyanis Isten. Vele vagyunk szoros kapcsolatban, és vele kívánunk még szorosabb kapcsolatban lenni. Milyen érdekes ez a szó, szövetség. Össze vagyunk szőve vele. A szövetet képezzük mindannyian. Egy szövetet alkotunk Istennel és egymással. Isten szavát hallgassuk, nyitott szívvel, elmével, füllel, akinek van füle, az meghallja, mit mond a lélek, mit üzen az Isten, és aztán a cselekedetek szintjén is, a tettek mezején váltsuk valóra. A Szentlélek kiáradása is nekünk, ugye karizmatikus katolikusoknak fontos tudni, hogy a Szentlélekkel való együttélés, a Szentlélek kiáradása és az e fölött érzett öröm a kereszten elnyert szövetség gyümölcse számunkra. Krisztus golgotai kereszt halálából származik számunkra, ugye ez az új szövetségnek a csodálatos áldozata, Krisztus egyetlen és megismételhetetlen örök értékű áldozata, amelyből számunkra is ez a csodálatos gyümölcs adatott a Szentlélek, és a Szentlélek irányította lelkiségi mozgalom. Az, amikor halljuk az evangéliumban, hogy éjszaka jön az ellenség és a buza közé konkolyt vete, nagy figyelmeztetés is számunkra, és Jézusnak a szava, vagy annak a gazdának is, hogy egy kicsit türelemre int, hagyjátok, hogy együtt nőjön a kettő az aratásig. Voltaképpen ez a példabeszéd megmutatja számunkra a valóságos növekedésnek, tisztulásnak a folyamatát. Sokszor még jó közösségekben is felüti a fejét a konkoly,
hiszen gyarló emberek vagyunk, botladozunk, és ugyanúgy a gyarlóság, a kísértettség, időnként akár a hamis karizmák is megmutatkozhatnak közösségeinkben. De az Úr türelmet tanúsít. Még az apostolok körében és az ősegyházban is emlékezzünk, az apostolok cselekedetei is leírja, már akkor történtek emberi gyengeségekből adódóan, hát lehetne így fogalmazni, hogy ilyen klikkesedések, én Apollóval tartok, én Kéfással tartok, én Péterrel tartok, vagy hát én Jézussal, Krisztussal tartok, én Pállal tartok, tehát megoszlott volna Krisztus. Isten ugyanakkor türelmes, és a növekedéssel voltak éppen várat az aratásig. Várat, hogy mi is igazából felnőjünk arra, vagy érlelődjünk igazából, jó gyümölcsökké legyünk. Ez egy hosszú folyamat eredménye. De gondoljunk bele abba, az jutott eszembe, hogy a szentek, barátaink a szentek, ők közöttük is milyen sokan voltak, akik rosszul kezdték az életet, és jól fejezték be. Sajnos a fordítottja is igaz, valaki lehet, hogy nagyon jól kezdi az életét, életútját, és nagyon rosszul fejezi be, aminek a kárhozata vége. Vagyis nem az számít, milyen volt a múltad, hanem hogyan alakul a jövőd, és milyen a most, a jelen a te életedben. Mert most kell mindig a mostban, a jelenben meghoznod a döntéseidet. Nemes búza szemként Isten csűrébe kerülsz-e majd? Ennél fontosabb számunkra nincs is. Ennél fontosabb kérdés. És hogy ennek érdekében tegyünk meg mindent, kell a személyes megtérések, személyes megújulás, és a közösségi szinten is ugyanúgy a növekedés, még ha lassú is, de Isten szeretetéből, kegyelméből táplálkozva voltak éppen egy szép növekedéssé tud lenni. Megérlelődhetnek nem csak az egyének, a tagok, hanem általuk egy érett gyümölcsé lehetnek a közösségeink is. Érdekes, hogy ez is egy tanítás, Jóisten pedagógiája ilyen. Meg kell tanulnunk elviselni azt, hogy jó és a rossz együtt van az életünkben, bennünk is ott van. Sokszor a jó kerekedik így felőre, van, amikor pedig legyőz minket a rossz. Együtt van bennünk is a búza és a konkoly. És ahogy Isten türelmet tanúsít velünk szemben, ugyanúgy általában is elmondhat, hogy a világban is, a sok jó és rossz, a gonoszság, a szép és a csúnya dolgok, ezek mind-mind keverednek egymással, de majd egyszer eljön az aratás ideje. Vannak persze nagy pálfordulások is, ugye? És hát örülni kell annak is, hogyha valaki később tér meg, később térnek meg Istenhez. Nem szabad ítélkezni mások fölött, nem szabad egymást elítélni, az ítélet ideje az Úré. Érdekes, amikor megtértem, akkor ugye a rendszerváltozás korában, akkor voltak éppen eléggé olyan kritikusan, vagy olyan nem túl jó szemmel nézték talán sokan egyházi körökben papok részéről is a lelkiségi mozgalmaknak a sokaságát, ahogy mint a gombák kinőttek hirtelen, és elkezdtek tevékenykedni az egyházban. Hát nekem is volt otthoni plébánosom, amikor hazajöttem egy Szentlélek szemináriumról, talán említettem korábban, hogy a Hétlán közösségnek voltam egy pár évig a tagja, és hát ebből a közösségből hazajöve plébánosom így fogadott, hogy na, megjöttél a szektából. Tehát, ugye katolikus, karizmatikus közösség,
de ott volt az előítélet, szekta. Milyen ilyen furcsa szerzemények lehetnek ezek, ugye? De hát aztán ez tisztult, ez a dolog.

0: És hát ott van a boldogságos Szűz Mária szülei, Joakim és Anna. Bibliából nem olvasunk róluk, de a második századi apokrif, az úgynevezett Jakab féle ősevangélium hozza az ő nevüket. És hát úgy látjuk őket, mint akik csendes, Istenre hagyatkozó személyek, akik tényleg a hűség példái számunkra, hasonlóak némileg Ábrahámhoz, Sárához, illetve Zakariáshoz, Erzsébethez, hogy életükben nem volt gyermek. De Isten szándékában, az isteni tervben semmi sincs véletlenül. Őket is kiválasztotta, mint Dávid házából való Joakimot, és feleségét Annát, a Jóisten, hogy egy hosszú, csendes és talán lehet, hogy ilyen szomorú élet, hogy gyermektelenek voltak, ez ennek az életnek a végén, éltesebb korukban őket ajándékozza meg a legcsodálatosabb ajándékkal, a szeplőtelen fogantatással, aki majdan a megváltó anyjává lesz. Matutinomban, olvasmányi simórában, patrisztikus olvasmányban, ha imádkoztuk, Damaszkuszus Szent János áldozó paptól hallunk egy szép elmélkedés prédikációt, aki ilyen gondolatokat hoz, Annára vonatkoztatva. Gyermektelen maradt mindaddig, amíg a kegyelem meg nem tervette benne gyümölcsét, mert első szülöttként kellett a világba jönnie annak, akitől születik majd az egész teremtés első szülöttje, és minden benne áll fönn. Vagyis milyen érdekes ez is, hogy a Joakim és Anna azért maradt gyermektelen, hogy az idő egy meghatározott és tér meghatározott pontján, kereszteződésében megszülethessék az ő csodálatos szerelmüknek, szeretetüknek, kitartó hűséges szeretetüknek a gyümölcse Mária elsőszülöttként, mert úgy illett, hogy aki a teremtés elsőszülöttjét fogja majd világra hozni, ő maga is elsőszülöttként jöjjön a világra. Példát kell vennünk az idősek és a rejtett szolgálatban élők hitéből. Ugye ez a naphoz kapcsolódik a idősek és nagyszülők 5. világnapja immáron. Szent Anna, Szent Joakim, mint nagyszülők, legyenek számunkra is példák. A mélység, a csendes imádság, szülői lelkületű gondoskodás legyen a mindannyiunké. A közösségek lelki fejlődéséről még meghívás és megtérés. Ilyen fontos, hogy személyesen és közösen is, közösségben is megtapasztaljuk Isten hívását. Fontos a személyes megtérés. Fontos a bűnbánat. Fontos számunkra az új kezdet. Minden nap egy új kezdet, amiért hálát kell adnunk a Jóistennek. Valahogy úgy kellene felfognunk életünket, hogy nagy boldogságban megélni a napokat, és reggel is egy ilyen szent kíváncsisággal fordulni Istenhez, hogy drága jó Istenem, vajon mit tartogat számomra a mai nap? Mivel fogsz megajándékozni? És ez lehet, hogy jó lesz, lehet, hogy úgy gondoljuk, hogy na, hát ez nem hiányzott az életemből, kereszt és szenvedés lett a vége, de tudnunk kell, hogy aki Isten akarata szerint él, azt fürkészi, és azon az úton halad, annak minden a javára válik. Jó is, és rossz is. Hol hallottam meg én Isten hívását életemben, és mit válaszoltam rá? Fontos persze, hogy a közösségekben mi magunk is egyenként hitben erősek legyünk, és elmélyültek. Fontos a képzés, egyéni képzés, hitben, lelki életben való erősödés. Ugye a hétlángban, ebben a karizmatikus közösségben, amikor először vettem részt, már felvételt nyert kispapként, teológus hallgatóként, azon a nyáron vettem részt a Szentlélek szemináriumon, és hát elég kritikusan vettem részt ezen. Tehát úgy voltam ezzel, hogyha valami egyház ellenes dolgot fogok hallani, ami eltér az egyház hivatalos tanításától, én ott hagyom az egészet. És hát ugye Kovács Gábor atya, a közösség vezetője, sajátos tényleg előadásmódjával és habitusával, azt hiszem, hogy tényleg megnyerte a tetszésemet is, hatalmas felkészültséggel tudta előadni a Szentlélek szeminárium anyagát, és nem tudtam semmi olyat felhozni, amivel oda mentem, hogy ami miatt ott hagyhattam volna, sőt. Oda jutottam, hogy egyik este éjszaka plébánia kis kápolnájába, páran voltak ott nővérek is, kispapok is szerzetes ruhában. Na hát én is úgy átadtam magamat Istennek, hasra, ugye leborulva, hogy a szerzetesek az örökfogadalomnál. Hát ez egy meghatározó élmény maradt mai napig is számomra. Ez a teljes önátadás. A kegyelem megérintett. És ezért is fontos, hogy megértsük az egyház tanítását, a hit igazságaiban jobban belemélyedjünk, a Biblia, az egyházi szövegek megértés, a szentségekről szóló tanítás, és ezeknek a gyakorlata. És ez egy kölcsönhatás is lesz aztán az egyén és a közösségnek a kapcsolatában. Én gyarapíthatom a magam tudásával és lelkiségével a közösséget, és gyarapítom is bizonnyal, de a közösség is gazdagít engem, és megerősít, és fölemel, ha én gyenge volnék, megerősít. Tehát mindenki jól jár. Az imádságos élet, a Szentlélek vezetése iránti nyitottság milyen fontos.
1: A közösségek lelki fejlődéséről Árvai Zoltán egerszalóki plébánost hallották. Köszönjük figyelmüket!

aranyszájú Szent János imája. Ó Jézus, add, hogy megtanuljuk, hogy veled egyesülten éljünk, de ne érezhető ajándékaidért. Add, hogy a mennyei kenyeret keressük, s miután azt elnyertük, kivessünk a szívünkből minden földi aggodalmat. Uram, add, hogy a lélek igazi javait keressük, a többit te megadod ráadásként. Add, hogy ne vágyódjunk az ideig tartó javakra, legyen számunkra közömbös, hogy megszerezzük vagy elveszítjük azokat. Hadd használjuk gyümölcsözően a gazdagságot, és segíthessük a szükségben lévőket. A Mester, aki mindenre megtanít minket, te vagy Krisztus, és a te Atyád. Amen.

0: Kedves hallgatóink, mai válogatásunk ezzel véget ért. Munkatársaim Sinkovics Andrea, Somosvári Eszter Anna, Kovács Krisztina és Somogyi Márton nevében is köszöni megtisztelő figyelmüket a szerkesztő műsorvezető Farkas Erzsébet. További jó rádiózást és tartalmas időtöltést kívánok Önöknek. A holnapi viszont hallásra.
1: A Szent István Rádió összeállítását hallották.

0: Joseph Haydn C-dur szonátájának első tételét Jandó Jenő játszotta. A Magyar Katolikus Rádió.
1: Örömhír mindenkinek!
0: Öt óra, körkép.

0: Híreket, információkat hallanak Orosházáról és térségéből, Udvarhelyi Erzsébettől. Új testvér települése lesz Hódmezővásárhelynek, a közgyűlés ezt elfogadta, a nagyszőlősieknek pedig Kijevbe kell elküldeniük a szándéknyilatkozatot. Nagyszőlős kárpátaljai település 22-24 ezer lakossal, azonban pontosan most nem tudjuk megmondani, hogy hányan élnek ott, mert a háború miatt sokan elmenekültek szülőföldjükről. Múlt héten Nagyszőlősön járt Márki-Zay Péter Hódmezővásárhely polgármestere és Gyöngyösi Ferenc alpolgármester. Akkor írták alá Bocskai István polgármesterrel a testvértelepülési szándéknyilatkozatot. Hogy a testvérvárosi kapcsolat megvalósulhasson, Vásárhelyen erről a közgyűlésnek kell döntenie, a nagyszőlősieknek pedig Kijevbe, a külügyminisztériumba kell elküldeniük a szándéknyilatkozatot. Nagyszőlős Ukrajnában, Kárpátalja déli részén található, a Tisza jobb oldalán, Ungvártól 108, Beregszásztól 35 kilométerre. Nagyszőlős az egyik legnagyobb magyar népességet számláló kárpátaljai település. A település polgármestere Bocskai István már az 5. ciklusban vezeti a várost. Hódmezővásárhelynek jelenleg 17 testvértelepülése van, közöttük Baja, Arad, Bereck, Nagybánya és Torda, de testvértelepülés még Ulm, és a szintén kárpátaljai Aknaszlatina. 4 éve kapta meg a Kajiag Egyesület 20+5 évre Hódmezővásárhelyen a Nyár utca 56-os szám alatti korábbi tártos iskola épületét, hogy ott iskolát alakítson ki. A Kajiag Roma Nemzetiségi Általános Iskola, Gimnázium és Szakképző Intézmény 4 településen működik, ezek egyike Hódmezővásárhely. De további 15 város jelezte, hogy szeretnének Kajiag intézményt telepítetni, hogy a társadalmi leszakadást meg tudják állítani. Az iskolának sok olyan hátrányos helyzetű diákja is van, akik nem romák és szeretnék elvégezni a 8 osztályt, vagy érettségizni szeretnének. Jelenleg az iskola 10 pedagógust alkalmaz. Az iskola több tanulója hátrányos helyzetű és halmozottan hátrányos helyzetű. Vannak SNI is diákjaik is, valamint beilleszkedési, tanulási és magatartási problémákkal küzdők. Tragikus hirtelenséggel motorbalesetben 37 évesen elhunyt hétfőn a makói születésű cirkuszművész Nagy Ferenc. A Karádi Díjas cirkuszművész a Rüsszirkel Társulat meghatározó tagja volt. Hétfőn egy kamion és egy motorkerékpár ütközött Budaörsön, a motoros életét már nem tudták megmenteni. A társulat közösségi oldalán azt írta a hétfőn közlekedési balesetben elhunyt Nagy Ferencről, hogy a hazai és a nemzetközi cirkuszművészet egy kiemelkedő alkotót, kivételesen karizmatikus és meghatározó művészt veszített el. A makói születésű Nagy Ferenc 2008-ban végzett az Állami Artista Képzőintézetben. Munkáját a Porond Ifjú Csillaga díjjal, Karádi Béla, valamint Hortobágyi Károly díjjal ismerték el, valamint ezüstérmet szerzett a 8. Állbeszédei Nemzetközi Cirkuszfesztiválon. Részt vett Ukrajnában egy cirkuszfesztiválon, de járt Japánban és Dubájban is. A Rüsszirkel Társulat kegyeleti okból nem tartotta meg a csütörtökre és péntekre tervezett előadásait, a szombatesti műsorban pedig gyászszünettel emlékeztek meg Nagy Ferencről. Az október 25-i előadást a cirkuszművész emlékének ajánlják, annak teljes jegybevételével pedig a gyászoló családot támogatják.
1: Orosháza és környéke híreit Udvarhelyi Erzsébettől hallották.

Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál szerkesztő Mikos Ákos. Hamarosan Debrecen és térsége eseményeinek és történéseinek összefoglalóját hallhatják, majd napi témánkat ajánljuk szíves figyelmükbe. Nagyobb szigort és új módszereket ígér az utakon a debreceni rendőrkapitány, adta hírre a Dehír. Tavaly szeptember 1-e óta van megbízott vezetője a debreceni rendőrkapitányságnak, Illés Tamás személyében, miután elődje Uzonyi Attila a Hajdúböszörményi rendőrkapitányság irányítását vette át. Illés Tamás korábban a Záhonyi rendőrkapitányságot vezette, 2024 nyarától pedig a Nyíregyházi rendőrkapitányság első embere volt. Hajdúbihar vármegye nemrégiben kinevezett új rendőrkapitánya, Bak Richard most azt tervezi, 2026. november 1-i hatállyal immár nem megbízással nevezi ki debreceni rendőrkapitánynak Illés Tamást, előbb azonban a debreceni városi közgyűlés véleményét kérte. Illés Tamás kiemelt feladatnak tartja a közlekedés biztonsági helyzet javítását, amiben nagyobb szigort és új módszereket ígért. Ugyancsak komoly kihívást okoznak az elektromos rollerekkel közlekedők szabályszegései, mint mondta, több ellenőrzést végeztek, s számos ittas rolleres akadt fenn a rostán. Figyelmet fordítanak a hajléktalanokra is, a közterület felügyelettel igyekeznek a gócpontokat megszüntetni. Illés Tamás végül arról beszélt, legyen élő a kapcsolat a rendőrség és az önkormányzati képviselők között, mert ők tudják az emberek jelzéseit a leghatékonyabban eljuttatni hozzájuk. A közgyűlés végül egyhangulag támogatta Illés Tamás végleges kinevezését debreceni rendőrkapitánnyá. Idén is pályázhatnak ösztöndíjra a rászoruló debreceni egyetemi hallgatók, olvasható a Dehíren. Debrecen csatlakozik a Bursa Hungarica felsőoktatási önkormányzati ösztöndíj 2027. évi fordulójához. A Bursa Hungarica felsőoktatási önkormányzati ösztöndíjrendszer azért jött létre, hogy a hátrányos helyzetű, szociálisan rászoruló fiatalok tanulmányait támogassa. Az ösztöndíjra két kategóriában lehet pályázni, az egyikre nappali tagozatos, aktív hallgató jogviszonnyal rendelkezők jelentkezhetnek, a másik pedig azoknak szól, akik a következő tanévben kezdik el felsőoktatási tanulmányaikat. A jelentkezők az országban bárhol tanulhatnak, de mindenképp debreceni lakhellyel kell rendelkezniük. A város idén is 20 millió forintot szán erre a célra, ez az összeg 200 tanuló támogatását teszi lehetővé. A pályázatot ma írják ki, és egy hónapig lehet majd rájelentkezni. A Debreceni Egyetem ad otthont november 24-én és 25-én az Agrovirtus elődöntőinek, hazánk egyik legmeghatározóbb agrár tehetséggondozó program sorozatára 4 fős csapatok jelentkezhettek, írja az Unideb. Az Agrovirtus Magyarország legnagyobb agrárfókuszú egyetemi digitális esettanulmányversenye és tehetséggondozó program sorozata, ahol a hallgatói csapatok Magyarország meghatározó agrárvállalatainak és gazdaságainak valós kihívásaira dolgoznak ki innovatív, jövőben mutató megoldásokat. Harsányi Endre, a Debreceni Egyetem ágazati fejlesztésekért felelős rektor helyettese a versennyel kapcsolatban tartott hallgatóknak szóló tájékoztatón hangsúlyozta, az Agrovirtuson a résztvevők éles döntési helyzetekben próbálhatják ki magukat mentorok támogatásával. A verseny betekintést ad az agrárium legaktuálisabb kihívásaiba, a verseny első fordulóját október 12-e és november 1-e között rendezik, amikor is a csapatok 3 héten keresztül dolgoznak az Agrovir döntéstámogató rendszerrel, miközben megismerkedtek a modern agrárgazdasági döntéshozatal működésével. A selejtezőből a legjobb 20 csapat jut a következő fordulóba. A november 2-a és 11-e között megrendezett akadémia kvalifikációból 10 csapat és mentoraik juthatnak az akadémia fordulóba, onnan pedig az elődöntőbe, amelyet november 24-én és 25-én a Debreceni Egyetemen tartanak. Az Agrovirtus idei döntője december 2-án lesz az Agrárszektor konferencián Budapesten. Restaurálják a Debreceni Egyetem műszaki karának meghatározó képzőművészeti alkotásait, Zégács György homlokzati zománcozott mozaik képét és a Mattioni Eszter Ifjú szívekben élek című művét az Ótemető utcai kampusz korszerűsítése miatt hamarosan eltávolítják, felújítás után azonban mindkettő visszakerül eredeti helyére, tudatta az egyetem. A műszaki kar A épületének bejárata felett Zégács György munkácsi díjas festőművész üvegter
tervező és érdemes művész 84 négyzetméteres alkotása található. A 20. századi magyar monumentális díszítőművészet egyik leginnovatívabb alakjának, zománcozott elemekből összeállított monumentális homlokzati alkotása 1972-ben készült, amikor is a debreceni felsőfokú építészeti technikum megkapta a főiskolai rangot, és mint Ybl Miklós műszaki főiskola működött tovább. A műszaki kar Ótemető utcai kampuszának korszerűsítése és bővítése 2023-ban kezdődött, és négy ütemben mintegy 12 milliárd forintos beruházás keretében valósul meg. A fejlesztés a Virág utcai íves betonfalat nem érinti, az változatlan formában megmarad. A Szent II. János Pál intézet idén ősszel is csatlakozik a 40 nap az életért világméretű ima kampányhoz. Nagy öröm számunkra, hogy ebben az évben is együtt imádkozhatunk az élet kultúrájának megerősödéséért, a megfogant életekért, az édesanyákért, az édesapákért és minden családért. Várjuk mindazokat, akik szeretnének bekapcsolódni ebbe a nemzetközi kezdeményezésbe, és imádsággal tanúságot tenni az élet értékéről és méltóságáról. 2026. szeptember 23-a és november 1-e között minden kedden 9 órától 17 óráig napi 1-1 óra egyéni imádságot vállalva a Kenézi Gyula Kórház nőgyógyászati előtti útszakaszon. Jelentkezni e-mailben lehet a jánospálintézet@gmail.com címen, vagy telefonon az 52-es körzet 412-472-es telefonszámon, minden nap 9-től 12 óráig. Napfogyatkozásról, különleges csillagászokról és az őszi égbolt látványosságairól is szó lesz októberben a Magnitudó Csillagászati Egyesület debreceni programjain, adta hírül a Dehír. Októberben is folytatódnak a Magnitudó Csillagászati Egyesület programjai a Demki Újkerti Közösségi Házban. A Jerikó utcai intézmény mozitermében ezúttal is vetítéssel színesített előadásokkal várják az univerzum titkai iránt érdeklődőket. Október 8-án Szoboszlai Endre emlékezik meg a 315 éve született Ruder Boskovics horvát jezsuita csillagászról. Október 15-én két programmal is készül az Egyesület, 17 óra 30 perctől vetítéssel és iskola planetáriumi bemutatóval folytatódik a program. Sötétedés után szabadtéri csillagászati bemutatót is tartanak az újkerti szánkódom tetején. A távcsöves megfigyelése azonban csak felhőmentes égbolt esetén kerül sor, áll az ajánlóban. Október 22-én 17 órától Gyarmati István vetített képes előadásán az érdeklődők az őszi égbolt legérdekesebb látványosságairól hallhatnak beszámolót. A hónap utolsó programját október 29-én rendezik meg, ekkor dr. Szabó Gergely Ulugbék csillagai nyomában Ázsia szívében címmel tart vetítéssel színesített előadást. A király dinnye ellen küzdenek Debrecenben, tudta meg a Civisír. Debrecen önkormányzata az elmúlt hetekben megkezdte a király dinnye állományok felszámolását a fertőzött közterületeken. A beavatkozás előkészítéseként a szakemberek korábban felmérték a gyomnövénnyel érintett területeket, különös figyelmet fordítva azokra a zöld felületekre, amelyek kerékpárutak és járdák mentén helyezkednek el. A felmérések eredményei alapján szeptember elején az önkormányzat a szakkivitelezőktől megrendelte a király dinnyével fertőzött kerékpárutak menti zöld területek vegyszeres gyomirtó kezelését összesen több mint 22 ezer négyzetméternyi területen. Ennek célja, hogy a király dinnye szúrós termései a lehető legnagyobb mértékben eltávolításra kerüljenek a közlekedési felületekről, ezáltal csökkentve a kerékpárosokat és gyalogosokat érő kellemetlenségeket, valamint a szúrós termések tovább terjedésének lehetőségét. Az önkormányzat a következő időszakban is folytatja a fertőzött területek kezelését és ellenőrzését, a beavatkozásokat pedig az egyes helyszínek sajátosságaihoz igazítva végzi el. Új műfüves futballpályát adtak át Nagymacson, tudta meg a Dehír. A 24 millió forintos beruházás részeként a pálya új kapukkal és magasított labdafogó hálókkal gazdagodott. A megnyitóra egy futballtornát szerveztek. Liptai Balázs a hadcsapatos torna szervezője is pályára lépett az új műfüvön. Mint mondta, rendkívül fontos volt számukra ez a fejlesztés. Rengeteg olyan ember van, aki kijár még ide focizni a baráti társaságával, majdnem 100 fő. Évek óta próbáltuk elérni, hogy legyen itt valami, mert egy nagyon jó közösségünk van, és fontos számunkra a pálya. Az, hogy mostantól nem aszfalton, hanem műfüvön játszhatunk, számunkra egy nagy megváltás, fogalmazott. Nagymacson csak nem 1000 lakos él. 8 évvel ezelőtt elkezdődött a fiatal családosok városrészbe költözése. Azóta új játszóteret, új utakat kaptak. Babamama és főzőklub is működik. A focipályával most újabb mérföldkőhöz érkezett a települési rész fejlesztése.
Debrecen és a környéke eseményeit hallották összefoglalva, hamarosan kiemelt témánkkal folytatjuk.

0: Az adományozás újfajta lehetőségét honosította meg Debrecenben a hajdúdaragi görögkatolikus főegyházmegye. Szociális boltot nyitottak még 2025 márciusában, ahol Svédországból érkező felajánlásokat kínálnak nagyon alacsony áron. A bolt bevételét karitatív tevékenységekre fordítják. A boltról, annak működéséről, lelkiségéről, közösségi erejéről beszélgettünk.
1: Így konkrétan a szociális és adományok boltok kérdése az pár évvel ezelőtt kerülhetett terítékre a görögkatolikus egyházunkban.
0: Jackó Dániel atya, a hajdúdaragi főegyházmegyei Karitász igazgatója, a gondoskodó szeretet szociális és adománybolt lelki vezetője.
1: Én 2016 óta vagyok az egyházmegyénben Karitász dolgokért felelős személy, és 2024-ben lehetett az, hogy ez úgy konkrétabbá vált. Hallottunk persze Magyarországon is, külföldön arról, hogy inkább nyugatra gondol az emberét külföldön, hogy vannak ilyen kezdeményezések, ilyen jellegű szociális boltok vagy adományboltok, de hát infrastruktúra, humán erőforrás hiány nem

0: akiktől használt ruhákat, bútorokat, háztartási eszközöket, informatikai eszközöket kapunk, és ezeket próbáljuk meg továbbadni, illetve hát nagyon jelképes áron tovább értékesíteni.
1: Hogy működik egy ilyen bolt?
2: Ennek a működése gyakorlatilag úgy néz ki, hogy Svédországból kamionnal érkeznek az árucikkek.
3: Balogh Viktor, a gondoskodó szeretet, szociális és adománybolt operatív vezetője.
2: Igazából itt mondhatjuk azt is, hogy havi rendszerességgel érkeznek a kamionok. Én az operatív és logisztikai vezetőként folyamatosan ezt nyomon kísérem, és folyamatosan nyomon követem. Igazából nagyon nagy szervezői munkát igényel ez az egész. Ahogy megérkezik a kamion, ott önkéntesekkel lepakoljuk, és a Vámospécsi raktárunkba helyezzük el őket. Ott utána szortírozásra kerül, folyamatosan minőségellenőrzések vannak, hogy mi az, ami piacképes és eladható dolog, és mi az, ami gyenge minőségű áru. Ezt követően, mikor ez megtörtént, a szortírozás, illetve a kiválasztás, ezt követően pedig bekerülnek a boltba a termékek. Ugye a helyi adottságoknak köszönhetően a Petőfi téren, Debrecenben, debreceni boltunkban, ott a helyhiány miatt csak ruhanemű és használati tárgyak vannak, használati eszközök, viszont a Vámospécsi boltunkban pedig kiegészül még ez olyan dolgokkal is, hogy bútorok, nagyméretű, terjedelmes bútorok és használati eszközök, mert ott lehetősége van annak, hogy ezeket elhelyezzük. És innentől kezdve várjuk a vásárlókat, kedves vásárlókat.
1: Hány boltról beszélhetünk itt 2026 őszén?
2: Konkrétan két adományboltunk van, ami a Svédországból bekerült termékekre fókuszál, viszont ezen kívül van egy adománypontunk is, az Attila téren, ahol kifejezetten csak lakossági felajánlásból bekerült termékeket, és kifejezetten rászorulók számára ezeket kiosztjuk.
3: A debreceni szociális bolt mintájára a Hajdúdorogi Főegyház megye azon dolgozik, hogy más településeken is megteremtsék az adományozás új lehetőségét.

0: Pálinkás Gergely muzsikált. A Magyar Katolikus Rádió.
1: Örömhír mindenkinek.
0: 5 óra 30 perc. Hírek a Magyar Katolikus Rádióban. A szerkesztő Reichling Krisztina, a bemondó Lázár Csaba. Köszöntöm Önöket. A Financial Times értesülése szerint Magyarország nem emel akadályt az Ukrajnával folyó Európai Uniós tárgyalások újabb, egyelőre technikai jellegű szakaszának elkezdése elé. Írja az MTI a Financial Times nyomán. A londoni üzleti napilap beszámolója szerint Magyar Péter miniszterelnök arra utasította az illetékes magyar diplomatákat, hogy a héten esedékes munkacsoport szintű egyeztetéseken ne akadályozzák meg azoknak a leveleknek az elküldését, amelyeket az Európai Unió Ukrajnának és Moldovának készül küldeni a következő két tárgyalási fejezet csoport potenciális megnyitásának ügyében. A Nemzetbiztonsági Bizottság hétfőn zárt ülésen meghallgatta Szijjártó Péter, volt külgazdasági és külügyminisztert, a BYD kínai autóvállalatnál fennálló munkaviszonyának körülményei és esetleges nemzetbiztonsági kockázatai miatt. Czakó Cirbus Pál, a Tisza párt bizottságba delegált képviselője szerint maga az a tény nemzetbiztonsági kockázat, ha valaki közel 12 évig volt egy ország külügyminisztere, és a fejében lévő tudást és információt elviszi egy magáncéghez. Az Országgyűlés Nemzetbiztonsági Bizottságának fideszes tagja Horváth László a 2,5 órás meghallgatás után elmondta, nem merült fel olyan információ, amely arra utalna, hogy Szijjártó Péter volt külgazdasági és külügyminiszter, a BYD kínai autógyártónál történő foglalkoztatása bármilyen nemzetbiztonsági kockázatot jelentene Magyarországnak. Hozzátette, a volt miniszter, aki elmondása szerint külföldről érkezett a meghallgatásra, a bizottság minden tagjának minden kérdésére válaszolt. November 30-áig még több mint 32 ezer plug-in hibrid jármű zöld rendszámát kell lecserélni. A továbbiakban csak a tisztán elektromos és a nulla emissziós környezetvédelmi osztályba sorolt járművek kaphatnak világos zöld rendszámot. A rendszámcsere bármely kormányablakban kezdeményezhető. A kötelező rendszámcsere elmulasztása a jármű forgalomból való hivatalos kivonásával járhat december 1-ével. Az idei orvosi élettani Nobel-díjjal elismert eljárás olyan forradalmian új módszer, amely lehetővé teszi a meghatározott idegsejt csoportok és a viselkedés közötti ok-okozati kapcsolat feltárását, hangsúlyozta Acsádi László Széchenyi díjas neurobiológus. Acsádi Lászlót annak kapcsán kérdezte az MTI, hogy hétfőn bejelentették az idei orvosi élettani Nobel-díjat a fényérzékeny ioncsatornákkal és az optogenetikával kapcsolatos felfedezéseiért. Karl Deisseroth, Peter Hegemann és Georg Nagel kapja. Szaúd-Arábia vezette koalíció hétfőn nagyszabású légi hadjáratot indított a húszik ellen. A támadásban mintegy 100 vadászgép vesz részt, és már több 120 célpontot semmisítettek meg a Vörös-tenger partvidékén és Jemen északi részén. A szaudi támogatású, jemeni kormányhoz tartozó déli óriás dandárok néven ismert erők hétfőn szárazföldi offenzívát is indítottak a húszik ellen. Eközben Riádban Szaúd-Arábia, Törökország és Pakisztán magasrangú vezetői is tárgyaltak arról, milyen támogatása lehet szüksége a szaudi királyságnak a huszik elleni védekezéshez. Hazánk időjárásáról. A csípős hajnal után kedden derült fátyolfelhős napos idő várható. Csapadék nem lesz, a hőmérséklet 22 és 26 fok között alakul. A Magyar Katolikus Rádió híreit hallották. Köszönjük figyelmüket!

Evangélium Szent Lukács könyvéből. Abban az időben Jézus és tanítványai, miközben Jeruzsálem felé haladtak, betértek az egyik faluba. Egy Márta nevű asszony befogadta őt házába. Ennek nővére Mária odaült az Úr lábához, és hallgatta szavait. Márta meg sürgött, forgott a sok házi dologban. Egyszer csak megállt. Uram, méltatlankodott. Nem törődsz vele, hogy nővérem egyedül hagy szolgálni? Szólj neki, hogy segítsen nekem. Az Úr azonban így válaszolt. Márta, Márta, te sok mindennel törődsz, és téged sok minden nyugtalanít, pedig csak egy a szükséges. Mária a jobbik részt választotta. Nem is veszíti el soha. Ezek az evangélium igéi.

Szent Lukács evangéliumának 10. fejezetéből a 38-tól a 42. versig tartó igeszakaszt Varga László olvasta fel.

0: Johann Sebastian Bach szerzeményét hallották Jean-Pierre Rampal és Robert Vaillant Lacroix játékában. 5 óra 40 perc van, a Vatikáni Rádió tegnapi adását hallják.
1: Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat! A stúdióban Vértesajai László. Hétfői adásunk témái. Leó pápa szombat esti homíliája a Vatikáni Csendőrség testületéhez. Őrizni tudó szívvel szolgáljatok. Szent Ferenc példáját követve legyünk a béke építői. A pápa úrangyala imája és felhívása. Kérjük a szüzajnak közbenjárását, hogy megszűnjenek a háborúk. Leó pápa hétfőn a Rómában élő kóriai papokhoz, szerzetesekhez. A vértanúk egységet teremtő hitével szolgáljatok. Leó pápa homíliája a Vatikáni Csendőrség testületéhez. Őrizni tudó szívvel szolgáljatok. Október 3-án szombaton kora este Leó pápa szentmisét mutatott be a vatikáni kertek Lourdi barlangja előtti oltárnál a Vatikán város védelmét biztosító Vatikáni Csendőrség testülete és tagjai családjainak jelenlétében. A szentmise előtt 15 újonc vatikáni csendőr tette le hivatali esküjét. A Vatikáni Csendőrség testületének védőszentje Szent Mihály főangyal.
2: In occasione della festa del vostro patrono San Michele Arcangelo.
1: Ezért a szeptember 29-i ünnepét követő szombaton tartották az eskütételt. Leó pápa homíliájában megbízhatóságra, diszkrécióra és hűségre szólította fel a csendőröket, akik közül 15-en tettek esküt, ami az imádság pillanata volt. A Szentatya a Szentmise igéi alapján arról emlékedett, hogy mit jelent szolgálni, őrködni és védelmezni.
2: Servire, custodire e proteggere.
1: Az Úr szőlőskertjének izajási képe nyomán Leó pápa a csendőrök szolgálatát az Úr szőlejében végzett munkának nevezte, ami konkrétan kijelölt helyek, kapuk, épületek őrzését jelenti, de mindenek előtt az emberek vannak a gondjaikra bízva. Ennek egyik kiemelkedő vonása a velük való találkozásai során, amikor dicséretes módon az emberekre nem úgy tekintenek, mint megoldandó problémákra, hanem mint akiket tisztelettel kell fogadni és gondoskodni kell róluk. Jézusnak a szőlőművesekről szóló evangéliumában a dolgozók idővel megfeledkeznek a szőlős gazdáról és arról, hogy a szőlő nem az övék, hanem csak rájuk bízták a gondozását. A szolgálat tehát felelősség, amelyet alázattal és odaadással kell ápolni, és amit tapintattal, kötelességtudattal kell megélni. A tekintély ugyanis az evangélium fényében elsősorban a védelem, a meghallgatás és a kísérés képességében nyilvánul meg egy kiegyensúlyozott, határozott és tisztelettel teli fellépéssel, emlékeztetett a Szentatya. Az evangéliumi példabeszéd középpontjában a gazda küldötte fiú áll, aki Krisztust képviseli. Így álljon Jézus Krisztus a csendőrök élete és szolgálata középpontjában, kérte a pápa. Már a szolgálatot megelőzően emberként is az a hivatásuk, hogy kövessék őt, tanulják meg tőle azt az erőt, amely szerítségé válhat, a bizalomból fakadó éberséget, az alázattal együtt járó tekintélyt és a bátorságot, hogy irgalmas szívvel lépjenek fel a szolgálat során. A Szent Leszke páli buzdítása pedig bizalomra int, hogy semmiért se aggódjanak, hanem tárják fel kéréseiket Isten előtt. A szolgálat során jönnek majd csendes és nehéz napok, amikor gyors döntéseket kell hozni, adódnak olyan helyzetek, amelyek fáradtságot és aggodalmat keltenek. A csendőr mindezt nem egyedül hordozza, hanem imádkozik, bizakodik, mert tudja, hogy Istenben találja meg a békéjét. Az apostol hozzáteszi, hogy arról gondolkodjanak, ami igaz, tisztességes, igazságos, tiszta, szeretetre méltó, mert éppen ez lesz a csendőr identitásának egy másik vonása, a jóságban edzett szív és elme. Akik másokat védenek, azoknak először önmagunkban kell megvédeniük az igazságot, az igazságosságot, a jóságot és a tiszteletet. Mások védelme olyan szívet igényel, amelyet az Úr maga védelmez, emelte ki a pápa. Munkájuk emberséget követel, de közben gondosan figyeljenek önmagukra, hogy meg ne keményedjék a szívük, hanem maradjon mindig engedelmes Isten felé és figyelmes mások iránt. Őrizzék meg egymás közt a testvériséget, lássák szívesen egymást, és soha ne maradjanak egyedül. Egy csoport ugyanis akkor válik igazán közösségé, amikor tagjai törődnek egymással, és megtanulnak együtt járni, egyszerűen és szeretettel támogatva egymást. Leó pápa végül köszönetet mondott a testület tagjai családjainak, szüleiknek, feleségeiknek, gyermekeiknek és kedveseiknek. Ők ismerik a szolgáló csendőr áldozatát, távollétét és gondjait is, majd az esküdtevőknek mondta, soha ne felejtsék el, hogy kit és mit választottak szolgálni. Legyenek megbízhatóak, diszkrétek és hűségesek. Legyen a legszebb rangjel a szív, amely tudja, hogyan kell őrizni és védeni. A Szent Atya szűzanyára bízta őket, akinek anyai gondoskodása és bizalma kísérje családjaikat és mindnyájukat. Szent Mihály arkangyal pedig álljon mellettük az éberség irején, a rossz elleni minden harcban, segítsen hűségesnek maradni, hogy az Úr legyen mindig életük, szolgálatuk és szívük középpontjában. Szent Ferenc példáját követve legyünk a béke építői. Leó pápa úrangyala imája. Október 4-én, Asszisi Szent Ferenc liturgikus emléknapján, vasárnap délben 14. Leó pápa a vatikáni apostoli palotában lévő dolgozó szobája ablakából imádkozta el az úrangyalát. Kedves testvérek, szép vasárnapot kívánok! Köszöntötte a Szent Péter teret megtöltő mintegy 15 ezer hívőt a pápa, majd emlékedését az évközi 27. vasárnap evangéliumi szakaszához fűzte. A gonosz szőlőmunkások példabeszéde Jézus életéről szól,
2: parla della vita di Gesù,
1: és megvilágítja küldetésének értelmét, fejtette ki tanításában a Szent Atya. Jézus Isten fia, akit az Atya a világba küldött, mégis éppen azok utasítják el, akiknek tárt karokkal kellett volna fogadniuk őt. Aki azért jött, hogy elhozza az üdvösséget, azt elítélik. Aki életet akart adni, azt halállal büntetik. Miközben elgondolkozunk arról a sok kegyetlenségről, amely tönkreteszi a világot és a népek történelmét, Krisztus tanítása feltárja Atyának egyre nagyobb irgalmát. Az az erőszakos elutasítás ugyanis nem töri meg Isten akaratát, aki végtelen irgalmasságában a rosszat megváltássá változtatja. A kő, amelyet az építők elvetettek, mégis szeglet kővé lett.
2: Pietra d'angolo,
1: utalt a pápa az evangéliumi szakaszra. Jézus maga idézi fel a Zsoltár szavait, amelyek az Úr csodálatos művét dicsérik. Éppen amit elvetnek, az válik mindent fenntartó alappá. Így irányítja a történelmet a mindenható, segítségünkre sietve minden bukásunkban. Isten soha nem veti el életünket, hangsúlyozta Leó pápa. A példabeszélyben használt kép szerint az igazságossággal művelendő szőlőskert az egyház, amelyet mi építünk vagy károsítunk választásainkkal. Leó pápa ehhez kapcsolódóan vasárnap, október 4-én, éppen halála 8. centenáriumának évfordulóján felkívánta idézni egy munkás emlékét, aki bőséges termés hozott az Úr szőlőjében. Ez a munkás Assisi Szent Ferenc,
2: San Francesco d'Assisi,
1: akit maga Jézus kért fel, hogy javítsa meg egyházát. Menj, Ferenc, építsd újra egyházamat, amely omladozik. A feszület ihlette Ferenc életét, amelyet mindenek előtt Krisztus alapjára épített, osztozva szegénységében, örömében és szenvedésében, egészen a stigmák misztikus jeléig mutatott rá a Szent Atya. Azt hiszi, Szent Ferenc a buzgó ima embere volt, tele minden kíván szeretettel, és példaképül szolgált az első szerzetesek számára, akik osztoztak aszkézisében, mint az egyház megújulásának hiteles feltételében. Szent Ferenc az Úr Jézusba vetett hit ereje által újította meg az egyházat, a testvéri szeretet tanúságtételével gyógyította meg a széthúzás repedéseit. Szent Ferenc karizmája 8 évszázad után is gyümölcsöt terem.
3: Porta frutto ancora oggi, dopo 8 secoli.
1: Erről nem csak a népes és élettel teli ferences család tanúskodik, hanem azok a gazdag ajándékok is, amelyeket lelki öröksége Isten népe körében szétsugároz. Miközben tehát a ferences jubileumi évet ünnepeljük, kérjük kitartóan a béke ajándékát, és őszintén kötelezzük el magunk a népek közötti egyetértés építésére. Buzdított rá Leó pápa, majd a szűzanyához fohászkodva zárta az urangyala erimátkozás előtt mondott beszédét. Ebben mindig kísérjen bennünket a szentséges Szűz Mária, ami édesanyánk közbenjárása. Hozzáfordulunk most, lélekben egyesülve, a pompei szentélynél összegyűlt hívekkel, akik a pompei rózsafüzér királynőjéhez emelik fel könyörgésüket. Az urangyala erimádkozása után Leó pápa ismét arra buzdított, hogy imádkozzunk a béke megvalósulásáért, örömét fejezte ki Assisi Szent Ferenc halálának 8. centenáriumára emlékező kezdeményezéseket, és bejelentette, hogy a Vatikánban hamarosan találkozóra kerül sor az Amoris Laetitia kezdeti apostoli buzdítás közzétételének 10. évfordulója alkalmából. A pápa mindenek előtt emlékeztetett felhívására, amelyet múlt vasárnap tett Lourdesban, miszerint október hónapban imádkozzuk a rózsafüzért azzal a kifejezett szándékkal, hogy szűnjenek meg a háborúk és valósuljon meg a béke építése. A gyermekek voltak az elsők, akik erre a felhívásra válaszoltak, és továbbra is imádkoznak a pápa szándékára. Október 1-től 7-ig a szükséget szenvedő egyház pápai alapítvány mozdítja elő az 1 millió gyermek imádkozó szentolvasót kezdeményezést. A világ békéért és egységéért, mondta Leó pápa, majd szívből megköszönte minden fiúnak és kislánynak, hogy a világ számos részén csatlakoznak ehhez az imához. A Szentatya arra buzdított, hogy kövessük példájukat, fohászkodjunk Szűz Mária közbenjárásáért, hogy a népek megszabaduljanak a háború csapásától. Különösen imádkozzunk a Szentföldért és az erőszak ártatlan áldozataiért, kérte vasárnap délben az urangyala erimádkozását követően Leó pápa. Ezután bejelentette, hogy az elkövetkező napokban az Amoris Laetitia kezdetű szinódus utáni apostoli buzdítás közzétételének 10. évfordulója alkalmából találkozóra kerül sor a Vatikánban, amelyre a világ minden tájára meghívta a keleti katolikus egyházak vezetőit és a püspöki konferenciák elnökeit. A találkozó a szinodális megkülönböztetés alkalma lesz, amelynek célja azoknak a lépéseknek a meghatározása, amelyeket a családokkal és a fiatalabb nemzedékekkel együtt kell megtennünk az evangélium mai hirdetése érdekében, fejtette ki a pápa, majd a hívek imáiba ajánlotta ezt a kezdeményezést, és mindenek előtt azokat a családokat, amelyek Isten segítségével a remény jelei, valamint felbecsületetten gazdagságot jelentenek az egyház és a társadalom számára. A pápa örömét fejezte ki azért a sok kezdeményezésért, amelyek Assisi Szent Ferenc halálának 800. évfordulóját ünneplik. Különösen megemlékezett azokról, amelyekre Assisiben került sor, és amelyeken az olasz állam legmagasabb rangú képviselői is részt vettek. A Szentatya üdvözletét küldte Assisi és Foligno rádió amatőreinek is, akik terjesztik Szent Ferenc békeüzenetét. A pápa azután üdvözölte a Szent Péter téren megjelent híveket, köztük a Pápai Egyházzenei Intézet által szervezett
3: Pontificio Istituto di Musica Sacra
1: nemzetközi egyházzenei hét részvevőit, a Chiléből, illetve Németországban érkezett zarándokokat, olasz fiatalokat, akik a Via Francigena ősi zarándokút Viterbo és Róma közötti mintegy 100 kilométeres szakaszát tették meg gyalog, hogy eljussanak a Vatikánba. A pápa szívből jövő áldását adta azokra a hívekre is, akik a Szentpéter térről elzarándokolnak a kinyilatkoztatás üzenete római szentélyébe, folytatva a 12. Pius pápa által kezdett hagyományt. Leó pápa végül mindenkinek szép vasárnapot kívánva búcsúzott el a Szent Péter teret megtöltő nemzetközi hívőseregtől, akik tapssal, éjjelzéssel, nemzeti zászlóikat lobogtatva válaszoltak a Szent Atya köszöntéseire. Leó pápa Rómában élő kóriai papokhoz és szerzetesekhez. A vértanúk egységet teremtő hitével szolgáljatok. Szeptember 5-én délben fogadta Szent Atya a Kelemen teremben a Rómában szolgáló kóriai papok, férfi és női szerzetesek 170 fős csoportját. A pápa beszéde kezdetén kóriai nyelven kívánt jó napot vendégeinek, akiknek otthon, hazájukban nyert hite Rómában, Péter és Pál apostolok tanúságtétele helyén új missziós lendületet kaphat. Messziről érkeztetek, ez igaz, de itt, otthon vagytok, biztatta őket a pápa. Országukban az egyház története valóban egyedülálló, hiszen a hit spontán módon sarjadt ki Kóreában, és az igazság őszinte keresése révén is fejlődött olyan emberek által, akik ismerték a keresztény írásokat, és többet akartak megtudni Jézus Krisztusról. Ebből a keresésből született a keresztség utáni vágy, és a keresztségből egy olyan közösség támadt, amely az ősegyházra emlékeztet, és két szóban foglalható össze, emlékezés és remény. A keresztény emlékezett, hálaadás Isten tetteiért, és felelősség mindazért, amit ránk bíz. A remény pedig nem puszta optimizmus, hanem annak bizonyossága, hogy Krisztus feltámadt. A koreai egyház a mártírok tanúság tételére épül. Történelme során a koreai nép rendkívüli lelki erőről tett tanúbizonyságot. Elviselte az üldöztetést, a háborút, a szegénységet és a megosztottságot, tudva, hogyan kell újra felkelni és előre tekinteni. A keresztény kitartás az a képesség, hogy a megpróbáltatásokat elviseljük a remény elvesztése nélkül, és anélkül, hogy a szenvedés megkeményíteni a szívünket, emelte ki a pápa. A mártírok emlékének őrzése révén hitük tovább bélamában, miként azt a tiszteletre méltó Thomas Cho Yang Eup példája mutatja, akit a verejték mártírjaként tartanak számon.
3: Il martire del sudore.
1: 11 éven át fáradhatatlanul járta Korea útjait, hogy elérje a távoli és rejtett keresztény közösségeket, elvigye nekik Isten igéjét és a szentségeket. Odáig menjen, hogy egész életét e szolgálatnak szentelte. Tanúságtétele arra emlékeztet minket, hogy létezik olyan rejtettebb vértanúság, amelyben a hívő nap mint nap felajánlja életét, ami egyúttal minden keresztény közös hivatása. Az ehhez szükséges erő a Jézus Krisztussal való barátságból fakad, aki azt mondta tanítványainak, barátaimnak hívlak titeket. Kedves papok, szerzetesek és szerzetesnők, becsüljétek meg ezt a barátságot. Tápláljátok az eukarisztiában, az ige hallgatásában, az imádságban és az Úr előtti csendben. Vele együtt fedezzük fel újra hivatásunk örömét, és tanuljuk meg úgy szeretni, mint ő, kérte a koreai egyháziakat a Szent Atya. A koreai félsziget máig élő megosztottsága fájdalmas sebének a gyógyulásához azt kérte tőlük, hogy legyenek mindig a megbékélés emberei, akik egységesek és a béke és az imádság kézművesei. Az egykor missziós Korea mára a misszionáriusok hazájába vált, erődeik hite és áldozata értékes gyümölcseként, mivel az emlékezet missziót szül, a misszió pedig reményt nyit. A következő ifjúsági világtalálkozó náluk mindezt láthatóvá teszi majd. A világ minden tájáról érkeznek fiatalok egy olyan földre, ahol az evangélium mártírok tanúságtétele által növekedett. Leó pápa szeretné, hogy a fiatalok jövő évi koreai világtalálkozója egyúttal találkozás lenne az emlékezet és a jövő között is. A mártírok továbbadják a hitet az új generációknak, a fiatalok pedig befogadják, hogy elvédjék a világ minden tájára. Zárt a beszédét Leó pápa a Rómában élő koreai egyházi személyekhez. Itt a Vatikáni Rádió. Kedves hallgatóink, hétfői műsorunkat hallották. Figyelmüket köszöni, és búcsúzik a mai adás szerkesztője, Vértes Ajjai László. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Laudétur Jézus Krisztus!
0: Megismételtük a Vatikáni Rádió tegnapi adását. Dicsértessék a Jézus Krisztus, 6 óra.

6 óra 1 perc. Hírek a Magyar Katolikus Rádióban. A szerkesztő Reichling Krisztina, a bemondó Lázár Csaba. Köszöntöm Önöket. A Financial Times értesülése szerint Magyarország nem emel akadályt az Ukrajnával folyó Európai Uniós tárgyalások újabb, egyelőre technikai jellegű szakaszának elkezdése elé. Írja az MTI a Financial Times nyomán. A londoni üzleti napilap beszámolója szerint Magyar Péter miniszterelnök arra utasította az illetékes magyar diplomatákat, hogy a héten esedékes munkacsoport szintű egyeztetéseken ne akadályozzák meg azoknak a leveleknek az elküldését, amelyeket az Európai Unió Ukrajnának és Moldovának készül küldeni a következő két tárgyalási fejezet csoport potenciális megnyitásának ügyében. A Nemzetbiztonsági Bizottság hétfőn zárt ülésen meghallgatta Szijjártó Péter, volt külgazdasági és külügyminisztert, a BYD kínai autóvállalatnál fennálló munkaviszonyának körülményei és esetleges nemzetbiztonsági kockázatai miatt. Czakó Cirbus Pál, a Tiszapárt bizottságba delegált képviselője szerint maga az a tény nemzetbiztonsági kockázat, ha valaki közel 12 évig volt egy ország külügyminisztere, és a fejében lévő tudást és információt elviszi egy magáncéghez. Az Országgyűlés Nemzetbiztonsági Bizottságának fideszes tagja Horváth László a 2,5 órás meghallgatás után elmondta, nem merült fel olyan információ, amely arra utalna, hogy Szijjártó Péter volt külgazdasági és külügyminiszter, a BYD kínai autógyártónál történő foglalkoztatása bármilyen nemzetbiztonsági kockázatot jelentene Magyarországnak. Hozzátette, a volt miniszter, aki elmondása szerint külföldről érkezett a meghallgatásra, a bizottság minden tagjának minden kérdésére válaszolt. November 30-áig még több mint 32 ezer plug-in hibrid jármű zöld rendszámát kell lecserélni. A továbbiakban csak a tisztán elektromos és a nulla emissziós környezetvédelmi osztályba sorolt járművek kaphatnak világos zöld rendszámot. A rendszámcsere bármely kormányablakban kezdeményezhető. A kötelező rendszámcsere elmulasztása a jármű forgalomból való hivatalos kivonásával járhat december 1-ével. Az idei orvosi élettani Nobel-díjjal elismert eljárás olyan forradalmian új módszer, amely lehetővé teszi a meghatározott idegsejt csoportok és a viselkedés közötti ok-okozati kapcsolat feltárását, hangsúlyozta Acsádi László Széchenyi díjas neurobiológus. Acsádi Lászlót annak kapcsán kérdezte az MTI, hogy hétfőn bejelentették az idei orvosi élettani Nobel-díjat a fényérzékeny ioncsatornákkal és az optogenetikával kapcsolatos felfedezéseiért Karl Deisseroth, Peter Hegemann és Georg Nagel kapja. Szaúd-Arábia vezette koalíció hétfőn nagyszabású légi hadjáratot indított a húszik ellen. A támadásban mintegy 100 vadászgép vesz részt, és már több 120 célpontot semmisítettek meg a Vöröstenger partvidékén és Jemen északi részén. A szaudi támogatású jemeni kormányhoz tartozó déli óriás dandárok néven ismert erők hétfőn szárazföldi offenzívát is indítottak a húszik ellen. Eközben Riádban Szaúd-Arábia, Törökország és Pakisztán magasrangú vezetői is tárgyaltak arról, milyen támogatása lehet szüksége a szaudi királyságnak a huszik elleni védekezéshez. Hazánk időjárásáról. A csípős hajnal után kedden derült fátyolfelhős napos idő várható. Csapadék nem lesz, a hőmérséklet 22 és 26 fok között alakul. A Magyar Katolikus Rádió híreit hallották. Köszönjük figyelmüket!

A Chicagói szimfonikusok muzsikáltak, vezényelt Claudio Abbado. 6 óra 15 perc, Henri Maurice Jézus Krisztus személyisége című könyvéből Kékes Jenikő olvas fel.

Az evangélium szerint a világ még most is a gondviselés működési tere. Miután Isten berendezte, nem adta át a természetes erők játékának. Vezeti, kormányozza és őrködik mind az egész, mind annak legkisebb része fölött. A világegyetemet általános gondviselésével vezeti, és figyelme kiterjed minden egyes teremtményre, mintha az kizárólag egyedül létezne. Amikor imádságba merülünk, ismeri szükségleteinket, mielőtt megnyitnánk ajkunkat, hogy elébe tárjuk. Semmi sem történik, amit ne látna előre. Engedélye nélkül hajunkszála sem esik le. Gondviselése kiterjed még az ég madaraira, a mezők virágaira is, és ha táplálja a verebeket, melyekből kettőt adnak egy fillérért, ha oly ragyogó színekbe öltözteti a szellőrózsákat, melyek csak egy napig szépek, mennyivel inkább gondját viseli azoknak a teremtményeknek, akik képesek megismerni és szeretni őt. Ha ez a meggyőződés hat át, akkor minden Isten felé emeli a gondolatot. Keleten, a forró évszak alatt, ha megjön a várva várt eső, amely, megjegyzi Jézus, mindenütt egyformán esik, ez dicsőíti az Atya jóságát, aki fölkelti a napot jók és rosszak fölött, s épp úgy megöntözi a bűnös mezejét, mint az igazét. Vannak, akik teljes elméből szeretnek, de behatárolt mind elméjük, mind szeretetük. Egy személy iránti érzelmünk a róla való ismerettségünktől függ, amely nagyon is változó. Közeli rokonunk elvesztése után néha egészen átalakul emléke. Képe megtisztul és idealizálódik. Hibái, melyek nem bántanak többé, elhalványulnak és elmosódnak. Ellenben jó tulajdonságai teljes fényükben jelennek meg. Végül felfedezzük lelke mélyét, igazi jellemét is. És fölébred bennünk a lelkiismeret fordulás, hogy nem értettük meg és nem szerettük eléggé. Ó, ha csak pár hétre is visszatérne, mennyire elfeledtetnénk vele hidegségünket és figyelmetlenségünket. Valami hasonló megy végbe a megtérésnél is, ha ezen a jobb lelkiállapotba való átmenetet értjük. Amikor Istenről való felfogásunk tökéletesedik és átalakul, s elkezdünk Istennek szolgálni, mennyire sajnáljuk, hogy a múltban tudatlanok voltunk. Őszintén megvalljuk Szent Ágostonnal, nagyon későn ismertelek meg téged, mindig régi és mindig új szépség, nagyon későn ismertelek, nagyon későn szerettelek meg téged. Vajon miért olyan tökéletlen Isten ismeretünk? Azért, mert sajnáljuk a fáradtságot, hogy tanulással elmélyítsük. Félünk, hogy akkor majd helyesen kell cselekednünk, ezért nem akarjuk őt megérteni. És főként, mert az isteni tulajdonságokról emberi tulajdonságaink szerint ítélünk. Márpedig micsoda a jóságunk, igazságunk a végtelen tökéletességhez viszonyítva. A hangya lépése a tér megmérhetetlenségéhez képest. Hiába mondjuk magunkban, hogy az isteni tökéletességek határtalanok, mert a minden határ tagadása még nem ad biztos fogalmat. Ha ledöntjük egy mező kerítését, ezáltal még nem vesszük birtokba a körülötte lévő földet. Jézus ellenben ismerte az isteni természetet. Szüntelenül látta.

bizonyos eseményekben. Jézus, figyelve mindezen útmutatásokra, mindig alkalmazkodott azokhoz. Engedelmessége szolgálatra kész, pontos, álhatatos, feltétlen volt, és ebben az értelemben szerette Istent teljes szívével. Elrejtett életéről az evangélium csupán két szót mond, de mennyire kifejezőeket. Engedelmeskedett nekik. Csodálatot keltő szó, mikor arra gondolunk, hogy ki engedelmeskedett ennyire. A természeténél fogva független lény, az ég és föld legfőbb ura. Kitől fogadta a parancsokat? Egy alázatos nőtől és egy szegény ácsmestertől. Milyen lecke ez az emberi gőgnek? Jézus gondos hűséggel aláveti magát még hazája törvényeinek is. A mózesi törvény járulékos és esetleges elemeinek el kellett évülniük. Az új bort nem öntik a régi tömlőkbe. Az evangéliumi szellem új intézményekben akart testet ölteni, de ez az elévülés nem történhetett meg a megváltói munka befejezése előtt. Még egy jottányit sem szabad a törvényből elvenni, még minden be nem teljesedik. Jézus kijelenti ezt hegyi beszédében, és példát mutatva ő maga is alkalmazkodott olyan törvényhez, amelyről tudta, hogy elévült. Miután meggyógyított egy bélpoklost, megparancsolja neki, hogy menjen fel a templomba és vigye el az előírt ajándékot, vagyis egy élő madarat. Az oltári szentség elrendelése előtt megünnepli a törvényes húsvétot, amint azt Mózes és a hagyomány előírta, a legaprólékosabb szertartások megtartásával.

0: Johann Sebastian Bach szerzeményét Mihály Gantvárg és a szentpétervári szólisták játszották. Kedves hallgatóink, hamarosan kezdődik a hírtükör. Hírekkel, közlekedési információkkal. Köszönjük, ha megtisztelnek figyelmükkel.
1: A Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek.
0: 6 óra 30 perc.
1: Hírtükör. A Magyar Katolikus Rádió hírmagazinja.
2: A mikrofonnál.
0: A bemondó Lázár Csaba, a technikai munkatárs Bójás János, a szerkesztő Reichlin Krisztina. Köszöntjük Önöket. Főbb híreink röviden. Meghallgatta az Országgyűlés Nemzetbiztonsági Bizottsága Szijjártó Pétert. Egyelőre marad a kamat stopp. November 30-áig még több mint 32 ezer plug-in hibrid jármű zöld rendszámát kell lecserélni. A Nemzetbiztonsági Bizottság hétfőn zárt ülésen meghallgatta Szijjártó Péter volt külgazdasági és külügyminisztert a BYD kínai autóvállalatnál fennálló munkaviszonyának körülményei és esetleges nemzetbiztonsági kockázatai miatt. Czakó Cirbus Pál, a Tisza párt bizottságba delegált képviselője szerint maga az a tény nemzetbiztonsági kockázat, ha valaki közel 12 évig volt egy ország külügyminisztere, és a fejében lévő tudást és információt elviszi egy magáncéghez. A Fidesz szerint nem jelent nemzetbiztonsági kockázatot Szijjártó Péter BYD-s munkavállalása. Reichlin Krisztinát hallják.
3: A volt miniszter, aki elmondása szerint külföldről érkezett a meghallgatásra, a bizottság minden tagjának minden kérdésére válaszolt. Olyan információ nem merült fel, amely arra utalna, hogy Szijjártó Péter volt külgazdasági és külügyminiszter, BYD kínai autógyártónál történő foglalkoztatása bármilyen nemzetbiztonsági kockázatot jelentene Magyarországnak. Jelentette ki az Országgyűlés Nemzetbiztonsági Bizottságának fideszes tagja, miután a testület zárt ülésen meghallgatta a volt minisztert. Horváth László a 2,5 órás meghallgatás után azt mondta, ha nincs nemzetbiztonsági kockázat, akkor az, ami idáig történt, olyan megalapozatlan politikai akció, amely indulatkeltésre, hangulatkeltésre, személyes lejáratásra irányul, írja a Magyar Nemzet. Horváth László szerint Szijjártó Péter munkavállalása teljesen jogszerű volt, semmiféle szabályt nem sértett. Megjegyezte, hogy Szijjártó Péter jelenlegi munkakörében Európába be se teszi a lábát, egészen más földrészeken dolgozik. Annak idején nem merült fel morális kérdésként, hogy Medgyessy Péter és Bajnai Gordon volt miniszterelnök, Kóka János volt miniszter, hova ment dolgozni, tette hozzá az ellenzéki képviselő. Szólt arról is, hogy a volt miniszter teljesítménye elismerésre méltó, teljesítményét nem kell magyarázni, 2300 beruházáshoz járult hozzá. A volt miniszter komoly, hosszú távon emlékezetes szereplője a magyar külpolitika és külgazdasági irányításnak. Hegedűs Barbara, a bizottság másik fideszes tagja közölte. A harmadik bizottsági ülés volt, ahol ez a kérdés előkerült, és semmilyen nemzetbiztonsági kockázatra utaló jelet nem lehetett látni. Úgy vélte, különösen érdekes, hogy nehezményezi a kormány ezt az ügyet, miközben több kormánytag is nemzetközi vállalati szférából érkezett, illetve van olyan kormánytag is, akinek a mai napig komoly érdekeltsége van a korábbi munkahelye révén, hiszen részvényeket birtokol a cégben. Ráadásul ez a vállalat egy magyarnak a versenytársa. Közölte, megjegyezve, ha valami összeférhetetlenségi kérdéseket felvet, akkor ez az.
0: Folytatódnak az egyeztetések a kormány és a Magyar Bank Szövetség képviselői között a kamatstop esetleges kivezetéséről, hogy a leginkább kitettek számára a törlesztő részlet változására közösen elfogadható és megnyugtató megoldást találjanak, közölte a pénzügyminisztérium. Mintegy 220 ezer jelzálog hitelszerződés tartozik a kamatstop hatája alá, közülük nagyjából 19 ezer ügyfél tekinthető sérülékenynek, a Nemzeti Bank szerint. A 2022. január 1-től eredetileg fél évre bevezetett, majd fél évenként meghosszabbított referencia kamatstoppot 2026. április 18-ától határozatlan időre hosszabbították meg. Boda Nikoletta, a pénzügyminisztérium államtitkára szeptember közepén az országgyűlésben közölte, hogy a kormány több körben egyeztetett a Magyar Bank Szövetség képviselőivel a kamatstop esetleges kivezetéséről. A megállapodás hiányában a kamatstop egyelőre változatlan feltételek mellett fennmarad, rögzítette az államtitkár. November 30-áig még több, mint 32 ezer plug-in hibrid jármű zöld rendszámát kell lecserélni. A továbbiakban csak a tisztán elektromos és nulla emissziós környezetvédelmi osztályba sorolt járművek kaphatnak világos zöld rendszámot. A rendszámcsere bármely kormányablakban kezdeményezhető. A kötelező rendszámcsere elmulasztása a járműforgalomból való hivatalos kivonásával járhat már december 1-ével. Az ELTE informatikai kara ingyenes programsorozattal várja ezen a héten mindazokat, akik szeretnék megérteni, hol tart ma a mesterséges intelligencia. A hétfőn kezdődött és péntekig tartó eseményről Gáspár Merse előtt fizikus, az ELTE informatikai kar tudománykommunikációs munkatársa, a rendezvény főszervezője nyilatkozik.
4: Alapvetően azt gondolom, hogy a mesterséges intelligencia az életünk minden területére beteszi a lábát, és az lenne a célunk, hogy megmutassuk, hogy milyen széles körben használják a tudományokon belül is, mennyiféle tudományt érint, hogyan érinti a társadalmat, tehát minél szélesebb perspektívát mutatni. Nem csak a laikusoknak, hanem a szakértőknek is egy kapcsolódási pontot teremteni meg lehetőséget. Reméljük, hogy ez hagyományá válik és évente megrendezésre kerül, hiszen annyit szakterületet érint, hogy aki az egyik részéhez ért, nem biztos, hogy találkozik a másik részével, akik más szempontból néznek rá, esetleg használják. Próbáltunk nagyon sok tudományterületet és különféle területet felsoroltatni a programok között is, legyen szó akár a fizikáról, számítástechnikáról, orvoslásról, robotikáról, de lesz előadás, ami etikát érint, vagy filozófiát. Nagyon sokan azt gondolták, hogy a technológia, a robotizáció először a fizikai munkát fogja kiváltani, és néhány évvel ezelőtt is még szakértők, meg tudósok is szkeptikusok voltak az iránt, hogy az ő munkájukat érinteni fogja. És most kiderült, hogy igazából a matematikusok vannak a legnagyobb veszélyben. Odáig fejlődtek a nagy nyelvi modellek, érvelő modellek, hogy most már matematikai sejtéseket oldanak meg, és hamarosan sorra kerülnek más elméleti tudományok is. Jön a robotizáció, szóval nagy kérdés az, hogy intellektuális munkánk mi lesz tulajdonképpen. Ezek a kérdések is szóba fognak kerülni az előadás sorozaton. És az is fontos, hogy a társadalom tisztában legyen igazából a mesterséges intelligenciának a, hát nem csak a hatásaival, lehetőségeivel a jövőre vonatkozóan, és ehhez fontos az valamennyire, hogyha nem is szakmai szinten, de intuitíven megértsék a mesterséges intelligenciát. És tulajdonképpen ez is a előadás sorozatnak és a rendezvénynek a célja, hogy ismeretterjesztő szinten szemléletesen bemutassa a mesterséges intelligenciát, hogyha egy kicsit jobban értjük, akkor akár a mindennapi életben, hogy mit várhatunk el tőle, hogyan tudjuk használni, akár hogy elképzeljük azt, hogy mi lesz a jövő, reális képet tudjunk alkotni erről.
0: Kárpátalján újabb mérföldkőhöz érkezett a határokon átnyúló katasztrófa megelőzés célzó Pre-Safe Európai Uniós program. Az ungvidéki Nagy-Dobronyban egy 36 tonnás lánctalpas munkagépet szereztek be, amelyel a kistérséget fenyegető árvízveszélyes gátszakaszok helyreállítását és a csatornatisztítási munkálatokat végzik el. Ennek köszönhetően több ezer magyar és ukrán család biztonsága válik biztossá. Cél emellett a lakosság felkészítése katasztrófa helyzetekre. Nyílik a jelenti.
5: Elindítottuk az eszközöknek a beszerzését, így a mögöttem álló nagy teljesítményű, közel 36 tonnás exkavátort tudtuk megvásárolni.
6: Tominec Mihály, a Pressif Európai Uniós program menedzsere elmondta, a most megvásárolt 36 tonnás lánctalpas munkagép után még idén be fognak szerezni védőruházatokat, és folytatni fogják a katasztrófa elhárítási képzéseket a lakosság számára.
5: Dobronyban is például itt a Latorca többször is meg szokott áradni, és már a töltéseket feszegeti, így veszélyezteti a közelben élő nagydobronyi közösséget is, és tulajdonképpen a projekt így hozzájárul ahhoz, hogy egy súlyos közösségi természeti problémát, katasztrófa helyzetet tudjon megoldani önmagában a község.
6: A Pressif Európai Uniós program keretében a derceni református önkéntes tűzoltók tartottak összevont műszaki mentési bemutatót a nagydobronyi önkéntes fiatalok számára. Zsukovszki Dénes Elemér, református lelkész, önkéntes tűzoltó.
7: Sok közúti balesetről hallunk, és sok közúti balesethez vonulunk ki mi is. Sajnos vannak olyan esetek, amikor a helyszín, illetve maga a látottak, azok nagyon megviselik a tűzoltóinkat. Ezek a, hadd mondjam így, gyakorlatok, ezek a műszaki mentések azért jó, hogy az ember tudja, hogy egy váratlan helyzetbe mit is kell, vagy mit is lehet tenni. Nyilván az élet hoz magával olyan helyzeteket, amire az ember nem tud teljesen felkészülni, ezért mi is mondjuk tűzoltók, hogy minden egyes közúti baleset más és más, tehát két egyforma közúti baleset nincs. Viszont vannak olyan gyakorlati dolgok, amelyet, hogyha az ember tudás szinten hordoz magában, akkor egy ilyen esetben tudja azt, hogy mit kell tennie. Nyilván a mi csapatunk ezen a helyszínen most azt szerette volna bemutatni, hogy mi történik egy ilyen helyszínen, amikor kivonulnak, akkor biztosítják az útvonalat, lezárják az útnak a felét, irányítják a közlekedést, hogy azért ne akadozzon, ne akadjon meg, illetve mutatják azt, hogy kell szakszerűen egy mentést elvégezni. Hiszen amikor egy baleset történik, és benragad valaki, ez lehet akár egy gyermek, lehet akár egy középkorú, egy idősebb ember, nyilván az elsődleges dolog az, hogy emberi életet mentsünk, de ahhoz, hogy menteni tudjunk, szakszerűen kell elvégeznünk.
0: Assisi Szent Ferenc tranzitusára, vagyis boldog halálára emlékeztek világszerte október 3-án a ferences szerzetesek, így az erdélyi rendtartomány tagjai is, írja a Magyar Kurír. A csíksomlyói közösség zarándoklatot is szervezett a 800. jubileumra. Szombat délután a Kegytemplomban tartották a tranzitus szertartását, kihelyezték Szent Ferenc csont erekjéjét, majd megtartották a szokásos első szombati Mária köszöntőt. Az idei orvosi élettani Nobel-díjjal elismert eljárás olyan forradalmian új módszer, amely lehetővé teszi a meghatározott idegsejt csoportok és a viselkedés közötti ok-okozati kapcsolat feltárását, hangsúlyozta Acsádi László, Széchenyi-díjas neurobiológus az MTI-nek hétfőn. Acsádi Lászlót annak kapcsán kérdezte az MTI, hogy hétfőn bejelentették, az idei orvosi élettani Nobel-díjat a fényérzékeny ion csatornákkal és az optogenetikával kapcsolatos felfedezéseiért Karl Deisseroth, Peter Hegemann és Georg Nagel kapja. Kolozsvár polgármestere Emil Bock azt tapasztalja, hogy a külföldi vendégmunkások kezdenek gondot jelenteni a városában. Gáspár Sándor tudósít.
8: Bukarestben meglepetést okozott a hétvégén Emil Bock, Kolozsvár polgármestere, volt miniszterelnök, az Európai Néppárt által a kohéziós politika jövőjéről szervezett vitán, a nem uniós munkavállalók integrációs nehézségeiről beszélve. Kijelentette, szívesen látjuk őket, de alaptesztel. Romániának egyértelmű szabályokat kellene bevezetnie az EU-n kívüli vendégmunkások számára, az ország szabályainak tiszteletét és alapvető nyelvi, kulturális, valamint integrációs ismereteket ellenőrző tesztet is előírna számukra. Ugyanis gondot kezdenek jelenteni Kolozsváron. Nem statisztikákból, hanem a telepen tapasztaltakról beszélek, mondotta Emil Bock. Kolozsváron több mint 20 000 vannak, és sokan nem ismerik a román nyelvet és a helyi kultúrát. A helyi szóval vélhetően arra utal, hogy Kolozsvár a magyar közösség révén is különbözik Románia keleti, déli vidékeitől. Bok olyat is mondott, hogy a vendégmunkások nem értik a román társadalom viselkedését és mentalitását. Ezért közösségeink jövőjének védelme érdekében mindezt még időben kellene szabályozni, mielőtt túl késő lenne, hogy megelőzzék a társadalmi elégedetlenséget és az életminőség romlását. Emil Bok külön kitért rá, elégedett az Ukrajnából érkezett emberek integrálódásával. Ma ugyan alig 2000-en vannak, de az elején 6000 menekült is volt Kolozsváron. Semmilyen gondot nem jelentenek az ukránok. Más országokból érkezettekkel viszont vannak gondjaink. Bok úgy véli, évente akár 100000-en is érkezhetnek, és ha nem beszélünk nyíltan arról, mi történik a társadalomban, elveszítjük kapcsolatunkat a realitással. A külföldön dolgozó románok hazatérésének ösztönzését is sürgette, hogy megoldásokat találjanak azoknak a hazahozatalára is, akik innen mentek el, illetve úgy véli, a külföldiek közül az európai keresztényekre kellene jobban figyelnünk, ők nyilván jobban értenék a mi kultúránkat és mentalitásunkat, összegezte Kolozsvár polgármestere Emil Bok.
0: Közlekedési hírekkel folytatjuk.
9: A fővárosban a 6. kerületben a Király utcát lezárták, a Holló utca és a Káldi Gyula utca között daruzás miatt ma 16 óráig. Ma 7 óra 45 perc és 8 óra 45 perc között a 2-es, a 23-as és a 2B villamos a Jászai Mari tér és a Kossuth Lajos tér Széchenyi rakpart között nem közlekedik rendezvény miatt. A 15-ös autóbusz igénybevételét ajánljuk. Lezárják az első kerületben a Batthyány tér déli oldalát, ma 16 óra 30 perc és 18 óra között rendezvény miatt. A 39-es autóbusz terelve közlekedik, nem érinti a Batthyány tér megállót. Ma 9 órától 12 óráig lezárják Sziget-Szent Miklóson a Kossuth Lajos utcát, a Rákóczi utca és a Petőfi Sándor utca között egy rövidebb szakaszon rendezvény miatt. A 280B autóbusz terelve közlekedik, nem érinti Sziget-Szent Miklós városháza megállót az Ósan-Sziget áruház felé. Szűcs Magdolna, BKK Info.
10: Köszöntöm a hallgatókat! Jó híre van a vonattal útlakelőrnek, jelentősebb késés és fennakadás nélkül zajlik a hazai vonatközlekedés. Az osztrák vasút hálózatán kábeltűz helyreállítása miatt korlátozták a Budapest felől érkező forgalmat, emiatt szerda estig a nemzetközi vonatoknál változásokra kell számítani. Több Eurocity vonat csak Budapest és Hegyeshalom között közlekedik. A Railjet vonatokat a változás nem érinti, azok a teljes útvonalokon járnak. Karbantartás miatt több helyen is tervezett változásra kell számítani a vonatközlekedésben. Budapesten a déli körvasút fejlesztése miatt a Dunántúra tartó vonatok többsége a keleti pályaudvar helyett csak Budapest-Kelenföldig közlekedik és onnan is indul. Változott az S76-os vonatok menetrendje, minden második vonat csak Pilis-Vörösvár-Angyalföld között közlekedik karbantartás miatt. Új ütemhez érkezett a Gyékényes Pécs vonal felújítása, Barcs és Szigetvár között pótlóbusz szállítja utasainkat. A Ceglédi fővonalon továbbra is tart az átépítés. A Budapest-Debrecen közötti Intercity terelt útvonalon közlekednek, Zuglót, Kőbánya-Kispestet, Ferihegyet és Ceglédet nem érintik. Az aktuális, valamint az előre tervezett közlekedési változásokról bővebben a mavcsoport.hu weboldalon olvashatnak. Jó utazást kívánok! Jancsurák Bence, MÁV Inform.
0: Hazánk időjárásáról: kedden derült vagy fátyol, felhős, napos, változatlanul száraz idő várható, a légmozgás gyenge vagy mérsékelt marad, a legmagasabb nappali hőmérséklet 22 és 26 fok között alakul. Főpírenk még egyszerre röviden. Meghallgatta az Országgyűlés Nemzetbiztonsági Bizottsága Szijjártó Pétert. Egyelőre marad a kamat stopp. November 30-áig még több mint 32000 plug-in hibrid jármű zöld rendszámát kell lecserélni. Elhangzott a hírtükör, a szerkesztő Reichlin Krisztina, a technikai munkatárs Bójás János, a bemondó Lázár Csaba volt. Köszönjük figyelmüket!
11: Multidéző, Iványi Balást hallják.
12: 2026. október 6-a van, kedd. Isten éltesse Bruno és Renáta nevű hallgatóinkat. A Bruno egy ófelnémet eredetű név, jelentése barna, barna medve. A Renáta latin eredetű, a Renátus férfi név női párja, jelentése újjászületett. A katolikus egyház ezen a napon Kartauzi Szent Brunóra, a Kartauzi rend alapítójára emlékezik. A 11. században élt német teológus a Reims-i székesegyházi iskola vezetője volt, tanítványai között pedig ott találjuk a későbbi második Orbán pápát is. 1084-ben hat társával együtt a Grenoble melletti Kartauz völgyében telepedett le, ahol kialakult az első kartauzi közösség. Bruno 1101-ben halt meg, ünnepét 1514-ben engedélyezte 10. Leó pápa, később pedig az egész egyházra kiterjesztették. 1395. október 6-án Zsigmond király kérésére 9. Bonifác pápa kiadta az Óbudai Egyetem alapító levelét. A Pécsi Egyetem után ez lett a középkori Magyarország második egyeteme, és az első a királyság akkori fővárosában. A pápa teljes, 4 fakultással működő egyetem létrehozását engedélyezte, de a működéséről kevés adat maradt fenn. 1396-ból már tudunk egy bécsi magiszterről, aki engedélyt kért, hogy az Óbudai Egyetemen taníthasson, később azonban hosszú időre eltűnnek a források az intézményről. 1849. október 6-a a szabadságharc bukását követő megtorlás egyik legsötétebb napja lett. Aradon kivégezték az 1848-49-es honvédsereg 12 tábornokát és Lázár Vírmos ezredest, Pesten pedig Batthyány Lajost, az első felelős magyar kormány miniszterelnökét. A megtorlás azonban jóval többeket érintett. Katonák ezreit ítélték börtönre, sok honvédtisztet pedig közlegényként besoroztak a császári hadseregbe. Másokat halálra, de büntetésüket később várfogságra változtatták, a külföldre menekülteket pedig távollétükben ítélték el. Október 6-ának emlékezete sokáig nem lehetett nyilvános. Az aradi vértanúk emlékének ápolása a kiegyezés után válhatott szabaddá, és a kivégzés helyén 1881-ben már emlékművet is állítottak. Pesten, Batthyány kivégzésének helyszínén 1926-ban avatták fel az örök mécsest. Október 6-át végül 2001-ben nyilvánították a magyar nemzet gyásznapjává. 1927. október 6-án New Yorkban bemutatták a Jazz énekes című filmet Al Johnson főszereplésével. A Warner Brothers alkotása a Vitaphone hangrendszert használta, és bár a film nagy része még némafilmes eszközökkel készült, néhány jelenetében már hallható párbeszéd és ének is megszólalt. A bemutató ezáltal fontos fordulópont lett. A hangos film korszaka ezzel látványosan megkezdődött. 1941. október 6-án New Yorkban meghalt Kabos Gyula, a 30-as évek egyik legnépszerűbb magyar komikusa. Több mint 40 filmben szerepelt, köztük a Hippolita lakály, a Meseautó és a Lovagias ügy című filmekben. 1938 után azonban már nem léphetett színpadra, ezért családjával az Egyesült Államokba költözött. Ott nem sikerült újra felépítenie magyarországi pályáját. 54 évesen halt meg New Yorkban. Hazai újratemetésére csak 1996-ban került sor. 1951. október 6-án kezdte meg rendszeres magyar nyelvű adását a Szabad Európa Rádió. A müncheni központból sugárzott magyar műsor több mint 4 évtizeden átjutott el a hallgatókhoz. Az első, még kísérleti magyar adás 1950. augusztusában hangzott el, a rendszeres magyar adás pedig október 6-án indult. A magyar nyelvi műsor 1993. október végével szűnt meg. 1956. október 6-án Budapesten újra temették Rajk Lászlót és 3 vele együtt kivégzett társát. Az 1949-ben koncepciós perben halálra ítélt politikust 1955-ben rehabilitálták, Hamvait pedig 1956 őszén helyezték el a kerepesi temetőben. A temetés több tízezer ember részvételével zajlott és rövidesen politikai tüntetéssé alakult. A résztvevők egy része már nyíltan a sztálinista rendszer és az AVH ellen tiltakozott. Az esemény így néhány héttel a forradalom kitörése előtt már megmutatta, milyen erős elégedetlenség gyűlt össze az országban.
11: A mai multidézőt Iványi Balázs készítette.
13: Édes jó Istenem, új napra virattunk, a te őrző szemed legyen ma is rajtunk. Ne vedd le mi rólunk, soha a szemedet, terjeszd ki fölöttünk áldó kezédet. Amen.

Kedves hallgatóink, 7 órától szentmisét közvetítünk a budapesti Városmajori Plébánia templomból. A szentmisét bemutatja Gergely Péter káplán. Orgonán kísér Budai Tamás kántor.

0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. A mi Urunk Jézus Krisztus kegyelme, az Atya Isten szeretete és a Szentlélek egyesítő ereje legyen mindnyájatokkal.
1: És a felelkedben.
0: Szeretettel köszöntöm a jelenlévő és a közvetítéseken keresztül bekapcsolódó Krisztus híveket. A mai napon Szent Bruno emléknapján gyűltünk össze, és ezt a szent misét Isten szolgája Mindszenti Bíboros Atya boldoggá avatásáért ajánlom fel. Testvéreim, vizsgáljuk meg lelki ismeretünket, és bánjuk meg bűneinket, hogy méltóképpen ünnepelhessük az Úr szent titkait. Jónom, a mindenható Istennek, és nektek testvéreim, hogy sokszor és sokat vétkeztem, gondolattal, szóval, cselekedettel és molesztással. Én igen nagy vétkem, kérem ezért a boldogságos, mindenkor Szűz Máriát, az összes angyalokat és szenteket, és titeket, testvéreim, hogy imádkozzatok érettem Urunkhoz, Istenünkhöz. Irgalmazzon nekünk a mindenható Isten, bocsássa meg bűneinket, és vezessen el az örök életre.
1: Amen.

Könyörögjünk. Istenünk, te Szent Brúnót arra hívtad, hogy a magányban szolgáljon neked. Közben járására ad, hogy a világ forgatagában is szüntelenül neked éljünk, a mi Úrunk Jézus Krisztus, a te fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben. Isten mindörökkön örökké.

0: Szent Lecke, Szent Pál apostolnak a Galatákhoz írt leveléből. Testvéreim, hallottátok már, hogy milyen volt az én egykori magatartásom a zsidóság körében. Könyörtelenül üldöztem az Isten egyházát, és romlására törtem. A zsidó vallásosságban nemzetemből számos kortársamat felülmúltam, mert vakbuzgó követője voltam atyáim hagyományának. De amikor úgy tetszett annak, aki már születésemtől fogva kiválasztott, és kegyelmével meghívott, hogy kinyilatkoztassa bennem fiát, és hirdessem őt a pogányoknak, nem hallgattam a testre és a vérre, és Jeruzsálembe sem mentem föl apostol elődeimhez, hanem elmentem Arábiába, majd ismét visszatértem Damaszkuszba. 3 év múltán aztán felmentem Jeruzsálembe, hogy megismerkedjem Péterrel, és nála maradtam 15 napig. Más apostolt nem is láttam, csak Jakabot, az Úr testvérét. Isten előtt vallom, hogy amit most írok, nem hazugság. Azután Szíria és Cilícia tartományába mentem. Júdea Krisztusban hívő egyházai előtt én még ismeretlen voltam. Csak ennyit tudtak rólam. Aki nemrég üldözött minket, az most hirdeti azt a hitet, amelynek azelőtt romlására tört. S magasztalták miattam az Istent. Ez az Isten igéje.
1: Vezess engem, Uram, az örök élet biztos útján. Vezess engem, Uram, az örök élet biztos útján.

Az Úr legyen veletek! Evangélium Szent Lukács könyvéből. Abban az időben Jézus és tanítványai, miközben Jeruzsálem felé haladtak, betértek az egyik faluba. Egy Márta nevű asszony befogadta őt házába, ennek nővére Mária odaült az Úr lábához és hallgatta szavait. Márta meg sürgött, forgott a sok házi dologban. Egyszer csak megállt, Uram, méltatlankodott, nem törődöl vele, hogy nővérem egyedül hagy szolgálni? Szólj neki, hogy segítsen nekem. Az Úr azonban így válaszolt, Márta, Márta, te sok mindennel törődöl, és téged sok minden nyugtalanít, pedig csak egy a szükséges. Mária a jobbik részt választotta, nem is veszíti el soha. Ezek az evangélium igéi. Miben különbözött egymástól Saul és Pál? Nem egyszerűen arról van szó, hogy Saul az zsidó volt, és Pál pedig végül krisztusi keresztény lett. Nem csak erről van szó, hanem arról, hogy Saul nem ismerte az Istent, és Pál pedig megismerte. Saul, akiről ugye a Szentleckének egy részében hallunk, Saul az atyáinak a hagyományát követte. Az atyáinak a hagyományát. Úgy követte az Istent, hogy közben nem ismerte az Istent. És az Isten helyett az ő életében fontosabbnak bizonyultak bizonyos szokások, bizonyos vélemények, bizonyos szokások. De aztán, amikor megismerte az Istent, megjelent neki személyesen Jézus, akkor ez egészen átformálta az életét, teljesen megrengette az addigi bizonyosságait, meg az addigi életfelfogását, és egészen más módon élte utána az életét, egészen más módon élte utána az Isten kapcsolatát. Hát utána volt Isten kapcsolata, előtte pedig jellemzően inkább a zsidó vallásosság és a vakbuzgó követése az atyái hagyományainak tette ki az életének egy jelentős részét. És itt az evangéliumban is azt látjuk, hogy Márta és Mária között nem egészen egyszerűen annyi a különbség, hogy Márta dolgozik, felszolgál, és Mária pedig ezt nem csinálja. Hanem az a különbség, hogy Mária kapcsolódik Jézushoz, Márta pedig kapcsolódik a szokásokhoz, kapcsolódik a saját idegességéhez, kapcsolódik ahhoz, hogy szeretne minél pedánsabban, minél tökéletesebben vendéglátást eszközölni. Igen ám, csak a vendéglátás tökéletes eszközlése az éppen a vendéghez való kapcsolódást jelentené. És ebben Mária, hát ügyesebb, vagy Máriában ez megvalósul. Márta arra figyel, hogy legyen az asztalon minden, víz, nem tudom, tea, bor, vagy... És Mária pedig kapcsolódni szeretne. Nem arról van szó, hogy aki fizikailag közel van Jézushoz, az biztos, hogy lelkileg is közel van, és akinek fizikailag egy kis távolság van a Jézustól, az biztos, hogy lelkileg is távol van. Nem arról van szó, hogy aki a lábainál ül, az egészen biztosan kapcsolódik hozzá, és aki fölszolgál, az pedig egészen biztosan nem kapcsolódik. Fölszolgálás közben is lehet kapcsolódni, a tevékenység közben is lehet kapcsolódni, de itt mégis Jézus azt éli át, azt éli meg személyként, hogy Mária kapcsolódik hozzá, és Márta pedig nem. Mártát nyugtalanítja, és gondja van a vendéglátásra, Mária pedig egészen nyugodt ebben, egészen megéli ebben a barátságot Jézussal, megéli azt, hogy jött hozzánk egy vendég, és most ezzel a vendéggel tudunk beszélgetni, barátkozni, nem tudom, kapcsolódni. Ugyanez az alapprobléma, mint ami Szent Pálnál,
hogy az atyáink hagyományaival van nekünk kapcsolatunk, vagy az élő Istennel. Nagy különbség. És ma nekünk több lehetőségünk van arra, hogy kapcsolódjunk az Istenhez. Inkább a monasztikus hagyomány az, amelyik leül Jézus lábához, és semmi tevékenységet nem végezvén ráfigyel, és inkább az egyházmegyés papság, meg a világi hívek élete hasonlít Márta életére, de a felszolgálás közben is lehet kapcsolódni. Tehát, hogyha nekem van egy munkám, van egy vendéglátói tevékenységem, a közben is lehet kapcsolódni. Jézus nem az zavarja, hogy Márta felszolgál, vagy foglalkozik az ebéddel, meg készíti az innivalót. Jézust az zavarja, hogy Márta ebben a munkában nem kapcsolódik ő hozzá. Úgyhogy nekünk is ma többféle módon van lehetőségünk kapcsolódni Jézushoz, lehet a sürgésforgásban is, csak akkor ne a sürgésforgás váljon fontossá, hanem az, hogy Jézussal szeretnék sürögni, forogni. De lehet a megpihenésben is, a megállásban leülni Jézus lábaihoz, és csak ráfigyelni, sürgésforgás nélkül. Azt tudjuk mondani, hogy ettől a vendéglátói tevékenységtől hátrább lépünk kettőt, a sürgésforgástól hátrább lépünk kettőt, mert bár annak is van jelentősége, de nem az a fontosabb. A fontosabb a kapcsolódás, az, hogy befogadjuk az élő Istent.

0: Kérjük testvéreim Krisztus Urunkat, a jó pásztort, hogy mutassa meg szeretetét irántunk, és hallgassa meg kéréseinket.
1: Urunk, Te vagy a pásztorok fejedelme, ne hagyd egyházadat szent és kiváló lelki pásztorok nélkül. Hallgass meg, Urunk! Aki nyájadat Péterre és utódaira bíztad, add, hogy Leó pápánk az apostoli lelkületű szent főpapok nyomdokait kövesse. Hallgass meg, Urunk! Aki jóságosan tanítod és neveled a népeket, ne engedd, hogy a világ elveszítse érzékét lelki táplálék iránt. Hallgass meg, Urunk! Aki ismered tieidet, ne engedd, hogy egy is elveszen azok közül, akikért véredet ontottad. Hallgass meg, Urunk! Aki válladra veszed a gyengét, és felkutatod az elveszett bárányt, erősítsd meg gyenge hitünket, és térítsd vissza magadhoz azokat, akik elhagytak téged. Hallgass meg, Urunk! Aki életedet adtad juhaidért, ölelt szent szívedre, Vincenti bíboros urat, akinek boldoggá avatásáért imádkozunk. Hallgass meg minket!
0: Urunk Jézus Krisztus, hallgass meg néped kéréseit, és örvendeztesd meg nyájadat a pásztorok gondosságával, a pásztorokat pedig a rájuk bízott lelkek engedelmességével, aki élsz és uralkodol mindörökkön örökké.

0: jutalmát elnyerte, közben jár érettünk, példáját követve, hogy mi is megtérjünk.
1: Imádkozzatok, testvéreim, hogy az én áldozatom és a tiétek kedves legyen a mindenható Atya Isten előtt.
2: Fogadjál az Úr kezedből az áldozatot, nevének dicséretére és dicsőségére, mindannyiunk is az egészben szentegyházára.
1: Urunk Istenünk, add, hogy oltárodhoz lépve arra a kegyességre törekedjünk, amely Szent Bruno apádban lángolt, hogy tiszta szívvel és buzgó szeretettel ajánlhassuk fel neked ezt az áldozatot, Krisztus, ami Urunk által. Az Úr legyen veletek,
2: és a te lelkeddel.
1: Emeljük föl szívünket,
2: fölemeltük az Úrhoz.
1: Adjunk hálát Urunknak, Istenünknek,
2: méltó és igazságos.
1: Mert valóban méltó és igazságos, illő és üdvös, hogy mindig és mindenütt hálát adjunk néked, mi Urunk, szentséges Atyánk, mindenható örök Isten, Krisztus, ami Urunk által. Mert megadod egyházadnak, hogy örvendezzék Szent Bruno ünnepén, és erősödjék buzgóságának példája láttán. Ige hirdetésével oktatod, és előtted kedves közbeni járására óvod és véded népedet. Mi ezért az angyalok és szentek kórusával együtt dicséretet himnuszát zengjük, és vég nélkül énekeljük.
0: Szent vagy, mindenség, Ura Istenem.

kezébe vette a kenyeret, és neked hálát adva áldást mondott, megtörte, majd tanítványainak adta, és így szólt: vegyétek, és egyetek ebből mindnyájan, mert ez az én testem, mely értetek adatik.

A vacsora után ugyanígy kezébe vette a kelyhet, és neked hálát adva áldást mondott, majd tanítványainak adta, és így szólt. Vegyétek, és igyatok ebből minnyájan, mert ez az én vérem kelyhe, az új és örök szövetségé. Ez a vér értetek, és sokakért kiontatik a bűnök bocsánatára. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre.

0: Íme hitünk szent titka.
1: Halálodaként vetjük, Urunk, és hittel vagyunk feltámadásodra, amíg el nem jössz.
0: Annak emlékét ünnepeljük tehát, Istenünk, hogy fiad üdvösségünkért szenvedett, csodálatosan feltámadt, fölment a mennybe, és második eljövetelét várva hálás szívvel felajánljuk neked ezt az élő és szent áldozatot. Tekints kérünk egyházad áldozati adományára, ismert föl benne fiad áldozatát, amely által kiengesztelődni akartál. Add, hogy mi, akik az ő testét és vérét magunkhoz vesszük, szent lelkével eltelve egy test és egy lélek legyünk Krisztusban. Ő tegyen minket, neked szentelt örök áldozattá, hogy elnyerhessük az örökséget választottaiddal, elsősorban Isten anyjával, a boldogságos Szűz Máriával, Szent Józseffel, az ő jegyesével, Szent apostolaiddal, a dicsőséges vértanúkkal, Szent Brúnóval és minden szenttel együtt. Az ő közben járásukban bízva reméljük, hogy mindenkor megsegítesz minket. Kérünk Istenünk, hogy engesztelő áldozatunk hozzon az egész világnak békét és üdvösséget. Erősítsd meg hitben és szeretetben földi zarándok útját járó egyházadat, szolgádat, Leó pápánkat és Péter püspökünket, a püspökök testületét, a papságot és egész megváltott népedet. Teljesítsd kegyesen házad népe kéréseit, hiszen te akartad, hogy színed elé álljunk. Jóságos atyánk, vond magadhoz irgalmasan a világon szétszóródott valamennyi gyermekedet. Elúny testvéreinket pedig, és mindazokat, akik a te kegyelmedben költöztek el ebből a világból. Fogadd be jóságosan országodba, ahol reményünk szerint dicsőségedben velük együtt mi is örökre gazdagon részesülünk, Krisztus Urunk által, mert általa árasztod el minden jóval a világot. Ő általa, ő vele és ő benne, a tiéd mindenható Atya Isten, a Szentlélekkel egységben, minden tisztelet és dicsőség mindörökkön örökké. Most pedig imádkozzunk úgy, ahogyan a mi Úrunk Jézus Krisztus tanított minket. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Szabadíts meg, kérünk, Urunk, minden gonosztól, adj kegyesen

0: békét napjainkban, hogy irgalmadból mindenkor bűn és baj nélkül éljünk, míg reménykedve várjuk az örök boldogságot, és üdvözítőnknek, Jézus Krisztusnak dicsőséges eljöttét.
1: Mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké.
0: Urunk Jézus Krisztus, te azt mondottad apostolaidnak, békességet hagyok rátok, az én békémet adom nektek. Ne vétkeinket nézzed, hanem egyházad hitét. Őrizd meg szándékod szerint békében, és add meg teljes egységét, aki élsz és uralkodol mindörökkön örökké.
1: Amen.
0: Az Úr békéje legyen veletek mindenkor.
1: És a te lelkedben.
0: Engesztelődjetek ki szívből egymással.
1: Legyen békesség köztünk.
0: Békesség.
1: És a te lelkedben.

0: Isten bárányra, de elveszed a világ bűneit. Irgalmazz nekünk, Isten bárányra, de elveszed a világ bűneit. Adj nekünk békét.
1: Íme az Isten báránya, íme, aki elveszi a világ bűneit. Boldogok, akik meghívást kaptak a bárány lakomájára. Uram, nem vagyok méltó, hogy hajlékomba jöjj, hanem csak egy szóval mond, és meggyógyul az ember.
2: Krisztus testvére, hogy hiszem meg engem az örökét.

0: Könyörögjünk! Kérünk, Urunk Istenünk, hogy a magunkhoz vett szentség ereje újítsa meg szívünket. Add, hogy Szent Bruno apát példáját követve az odafent valókat keressük, és így Krisztussal együtt megjelenhessünk a dicsőségben, aki veled él és uralkodik a Szent Lélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké. Az Úr legyen veletek! Áldjon meg benneteket a mindenható és irgalmas Isten, az Atya, a Fiú és a Szent Lélek. A Szent Mise véget ért, menjetek békével!
1: Istennek legyen áldása.

0: szeretetre, bizony te méltó vagy, jó voltod s irgalmat, a bűnöshöz mi nagy, te gyarló szolgádat, engemet el ne hagy.
1: Kedves hallgatóink, szentmisét közvetítettünk a budapesti Városmajori plébánia templomból. A szentmisét bemutatta Gergely Péter káplán, orgonán kísért Budai Tamás kántor.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Társadalmi célú reklám.
4: Tisztelt hallgatók! Köszönjük, hogy nem csak hallgatják, hanem támogatják is a Magyar Katolikus Rádiót. Adományaiknak része van abban, hogy a mai szentmise közvetítés létrejött, és hirdette az örömhírt mindenkinek. Készült az Országos Katolikus Rádió Alapítvány megbízásából.
3: Társadalmi célú reklámot hallottak. Zenés napköszöntő a Katolikus Rádióban.
1: 7 óra 34 perc. Híreket mondunk, a szerkesztő Reichlin Krisztina, a mikrofon nálunk Vári Judit. Jó reggelt kívánok! A Financial Times értesülése szerint Magyarország nem emel akadályt az Ukrajnával folyó Európai Uniós tárgyalások újabb egyelőre technikai jellegű szakaszának elkezdése elé, írja az MTE a Financial Times nyomán. A londoni üzleti napilap beszámolója szerint Magyar Péter miniszterelnök arra utasította az illetékes magyar diplomatákat, hogy a héten esedékes munkacsoport szintű egyeztetéseken ne akadályozzák meg azoknak a leveleknek az elküldését, amelyeket az Európai Unió Ukrajnának és Moldovának készül küldeni a következő két tárgyalási fejezetcsoport potenciális megnyitásának ügyében. A Nemzetbiztonsági Bizottság hétfőn zárt ülésen meghallgatta Szijjártó Péter volt külgazdasági és külügyminisztert a BYD kínai autóvállalatnál fennálló munkaviszonyának körülményei és esetleges nemzetbiztonsági kockázatai miatt. Cakó Cirbus Pál, a Tiszapárt bizottságba delegált képviselője szerint maga az a tény nemzetbiztonsági kockázat, ha valaki közel 12 évig volt egy ország külügyminisztere, és a fejében lévő tudást és információt elviszi egy magáncéghez. Az Országgyűlés Nemzetbiztonsági Bizottságának fideszes tagja Horváth László a 2,5 órás meghallgatás után elmondta, nem merült fel olyan információ, amely arra utalna, hogy Szijjártó Péter volt külgazdasági és külügyminiszter, BYD kínai autógyárnál történő foglalkoztatása bármilyen nemzetbiztonsági kockázatot jelentene Magyarországnak. Hozzátette, a volt miniszter, aki elmondása szerint külföldről érkezett a meghallgatásra, a bizottság minden tagjának minden kérdésére válaszolt. November 30-áig még több mint 32 000 plug-in hibrid jármű zöld rendszámát kell lecserélni. A továbbiakban csak a tisztán elektromos és a nulla emissziós környezetvédelmi osztályba sorolt járművek kaphatnak világos zöld rendszámot. A rendszámcsere bármely kormányablakban kezdeményezhető. A kötelező rendszámcsere elmulasztása a jármű forgalomból való hivatalos kivonásával járhat már december 1-jével. Az idei orvosi élettani Nobel-díjjal elismert eljárás olyan forradalmian új módszer, amely lehetővé teszi a meghatározott idegsejtcsoportok és a viselkedés közötti okokozati kapcsolat feltárását, hangsúlyozta Acsádi László Széchenyi díjas neurobiológus. Acsádi Lászlót annak kapcsán kérdezte az MTI, hogy hétfőn bejelentették, az idei orvosi élettani Nobel-díjat a fényérzékeny ioncsatornákkal és az optogenetikával kapcsolatos felfedezéseiért Karl Deisseroth, Peter Hegemann és Georg Nagel kapja. Szaúd-Arábia vezette koalíció hétfőn nagyszabású légi hadjáratot indította a húszik ellen. A támadásban mintegy 100 vadászgép vesz részt, és már több száz húszi célpontot semmisítettek meg a Vörös-tenger partvidékén és Jemen északi részén. a szaudi támogatású jemeni kormányhoz tartozó déli óriás dandárok néven ismert erők hétfőn szárazföldi offenzívát is indítottak a húszik ellen. Eközben Riádban Szaúd-Arábia, Törökország és Pakisztán magasrangú vezetői is tárgyaltak arról, milyen támogatásra lehet szüksége a szaudi királyságnak a húszik elleni védekezéshez. Végül az időjárásról. A csípős hajnal után a derült vagy fátyolfelhős napos változatlanul száraz időben gyorsan emelkedik majd a hőmérséklet, kora délutánra döntően 22 és 26 fok közé melegszik majd a levegő. Önök a Magyar Katolikus Rádió híreit hallották. Köszönjük figyelmüket! Híradással legközelebb 8 órakor jelentkezünk. Közlekedési hírek következnek.
5: A fővárosban lassú a haladás az M1-M7-es autópálya közös szakaszán az Egér úttól és tovább a Budaörsi úton. A Budakeszi úton és a Hűvösvölgyi úton szakaszonként a városközpont felé, a 10-es főúton az Ürömi úti körforgalomnál és a 11-es főúton a Pünköstfürdő utca előtt. Akadozik az előrejutás az M3-as autópálya bevezető szakaszán, az M0-as autóúttól a Szerencs utcáig, valamint az M5-ös autópályán a Nagy Sándor József utcai felüljárótól. A 6. kerületben a Király utcát lezárták a Holló utca és a Káldi Gyula utca között daruzás miatt ma 16 óráig. Ma 7 óra 45 perc és 8 óra 45 perc között a 2-es, a 23-as és a 2B villamos a Jászai Mari tér és a Kossuth-Lajos tér Széchenyi rakpart között nem közlekedik rendezvény miatt. A 15-ös autóbusz igénybevételét ajánljuk. Lezárták a külső sávot Zuglóban a Fogarasi úton, kifelé a Kerepesi út után, mert javítják a burkolatot. Útszűkületen kell áthajtani az Állatkerti körúton, a Hősök tere felé a fürdő közelében, mert távhővezetéket javítanak. Szűcs Magdolna, BKK Info.
6: Köszöntöm a hallgatókat! Jó híre van a vonatszalúzakelőrnek, jelentősebb késés és fennakadás nélkül zajlik a hazai vonatközlekedés. Az osztrák vasút hálózatán kábeltűz helyreállítása miatt korlátozták a Budapest felől érkező forgalmat, emiatt szerda estig a nemzetközi vonatoknál változásokra kell számítani. Több Eurocity vonat csak Budapest és Hegyeshalom között közlekedik. A Railjet vonatokat a változás nem érinti, azok a teljes útvonalokon járnak. Karbantartás miatt több helyen is tervezett változásra kell számítani a vonat közlekedésben. Budapesten a déli körvasút fejlesztése miatt a Dunántúra tartó vonatok többsége a keleti pályaudvar helyett csak Budapest-Kelenföldig közlekedik és onnan is indul. Változott az S76-os vonatok menetrendje. Minden második vonat csak Pilisvörösvár, Angyalföld között közlekedik karbantartás miatt. Új ütemhez érkezett a Gyékényes Pécs vonal felújítása, Barcs és Szigetvár között pótlóbusz szállítja utasainkat. A Ceglédi fővonalon továbbra is tart az átépítés. A Budapest-Debrecen közötti Intercity terelt útvonalon közlekednek, Zuglót, Kőbánya-Kispestet, Ferihegyet és Ceglédet nem érintik. Az aktuális, valamint az előre tervezett közlekedési változásokról bővebben a mávcsoport.hu weboldalon olvashatnak. Jó utazást kívánok! Jancsurák Bence, MÁV Inform.
1: Lapszemle következik. A vallás és szólásszabadság védelmében állt ki Osztia Zoltán atya mellett Tőkés László, írja a Magyar Nemzet. A református püspök szerint a világi hatalom nem tehet szájkosarat a lelkipásztorokra. Tar Zoltánt és Hegedű Zsoltot pedig arra szólította fel, hogy miniszterként ők is foglaljanak állást az ügyben. Tőkés László a kommunista diktatúra egyházellenes gyakorlatát idézte fel annak kapcsán. Magyar Péter miniszterelnök Osztia Zoltán atya kijelentései miatt nyilvánosan sürgette a katolikus egyház állásfoglalását. Az ügy előzménye, hogy Osztia egy korábbi prédikációjában a jelenlegi politikai és társadalmi folyamatokról is beszélt, és élesen bírálta a kormány politikáját, illetve annak egyes intézkedéseit. Tőkés a Magyar Nemzetnek is eljuttatott állásfoglalásában hangsúlyozta, hogy a választási eredményektől és a jelenlegi politikai erőviszonyoktól függetlenül az emberi jóérzés, a keresztény szolidaritás és a normalitás jegyében áll ki hitsorsos szolgatársa Osztia Zoltán mellett. Azt is leszögezte, a világi hatalomnak nincs joga korlátozni az egyház szólás szabadságát. Nemzedékem életidejében egyedül az ateista, kommunista diktatúra vetemedett arra, hogy az egyházi szentbeszédeket, a prédikációkat cenzúrázza, fogalmazott. Hídvégi Balázs is felkerült az ukrán halállistára, a Fidesz azonnali diplomáciai lépéseket követel, írja az Origó. Kerkez Milos után már Hídvégi Balázs országgyűlési képviselő is felkerült a Mirotvorec Ukrajna ellenségeit listázó adatbázisába, számolt be róla a Demokrata a Fidesz frakció közleménye alapján. A frakció Orbán Anita külügyminisztert és Magyar Péter miniszterelnököt azonnali diplomáciai fellépésre szólította fel a halállista miatt. A Fidesz frakció szerint az eset azt mutatja, hogy a Tisza kormány külpolitikája nem tud kellő súllyal fellépni Ukrajnával szemben. A közleményben azt írták, szerintük Ukrajna egyértelműen a dominanciáját mutatja ki a magyar kormánnyal szemben. Példátlan, hogy egy országgyűlési képviselőt fenyegetnek, és a külügy meg sem szólal, fogalmaztak. A lapszemlét Reichlin Krisztina állította össze.
3: Zenés napköszöntő a Katolikus Rádióban.
1: Kedves hallgatóink, ma 2026. október 6-a, kedd van. A zenés napköszöntőt Szabó Ágnes zenei szerkesztő, Urbán Péter hangtechnikus és Ungvári Judit bemondó készíti. A tartalomból. 8 óra 8 perctől arról hallhatnak, hogy jövő vasárnap tartja templombúcsúját a Soroksár Újtelepen álló zarándokhely, a Fatimai Szűzanya tiszteletére épült Szent István király plébánia templom. Az esemény kapcsán Király Attillát, a templom esperes plébánosát Tóth János András kérdezte. Ebből a beszélgetésből következik most egy részlet.
7: Ennek a templomnak elég hosszú előzménye van. Ugyanis az 50-es évekre nyúlik vissza tulajdonképpen az építkezésnek a gondolata. Novák József atya a világháborúban lelkészként működött és orosz hadifogságba került, és ott a hadifogságban tett fogadalmat arra, hogy ha egyszer onnan hazakerül, akkor a Szűzanya tiszteletét szeretné szolgálni. Ide került a város szélére egy nagyon pici kis kápolnában, akkor ez csak egy lelkészség volt, és hát tényleg a város legszélére. De úgy döntött, hogy Fatimába ír levelet. A Kondor Lajos atya már ott szolgált akkor egy pár éve, hogy szobrokat szeretne ide a kis kápolnában. El is küldte Kondor atya a szobrokat, csak hát ugye ez az 56-os forradalom utáni években történik, 57-58-ban, amikor is a hatóság az valahogy lecsap a Mária szoborra, és nem engedik, hogy ide kerüljön.
1: 8 óra 22 perckor a házunk táján, 8 óra 37 perctől Akvarel című műsorainkat ajánljuk figyelmükbe, 8 óra 45 perckor pedig az Agrárvilág jelentkezik. Ezekkel a témákkal várjuk Önöket a zenés napköszöntőben. Tartsanak velünk!

0: Önök a Magyar Katolikus Rádiót hallják. Az Esztergom budapesti főegyházmegyében.
1: Budapesten a 102,1, Esztergomban a 92,5 MHz-en.
2: 8 óra. Híreket mondunk, a mikrofon nálunk Vári Judit. Jó reggelt kívánok! A vértanúk egységet teremtő hitével éljetek, ezzel fordult Leó pápa a Rómában élő koreai egyháziakhoz, tudósította a Vatikán News. Szeptember 5-én hétfőn délben fogadta a pápa a Rómában szolgáló papok, férfi és női szerzetesek 170 fős csoportját. Az egykor missziós Korea mára a misszionáriusok hazájává vált, elődeik hite és áldozata értékes gyümölcseként, mivel az emlékezet missziót szül, a misszió pedig reményt nyit, szólt hozzájuk beszédében az egyházfő. Leó pápa hangsúlyozta, hogy a fiatalok jövő évi koreai világtalálkozója egyúttal találkozás az emlékezet és a jövő között is. A mártírok továbbadják a hitet az új generációknak, a fiatalok pedig befogadják, hogy elvigyék a világ minden tájára. Boldog Bódi Mária Magdolna erekjéjét adományozta a Péceli templomnak Udvardi György érsek, írta a Magyar Kurír. A Péceli magyarok nagyasszonya templom búcsúnapján a hívek a városhoz is kötődő Boldog Bódi Mária Magdolna emléke előtt is tisztelegtek október 4-én. Az ünnepi szentmise főcelebránsa és szónoka Udvardi György veszprémi érsek volt, aki megáldotta a boldog új szentképét, átadta a vértanú szűz csonterekjéjét, és megnyitotta a róla szóló emlékkiállítást is. Zászlófelvonással kezdődik reggel 8 órakor az aradi vértanúk emléknapja alkalmából szervezett rendezvénysorozat a parlament előtti Kossuth Lajos téren a fővárosban, tudatta a kormányzati kommunikáció. A tájékoztatás szerint a megemlékezés a Batthyány örökmécsesnél koszorúzással folytatódik, és a Fiumei úti sírkertben a Batthyány mauzóleumnál zárul. Délután 4 órakor Magyar Péter miniszterelnök és Tar Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter a Gyulai vár mellett az 1848-49-es honvédtiszti emlékhelynél mond beszédet. Elítéli a külügyminiszter Kerkez Milos a magyar labdarúgó válogatott védőjátékosának és Hidvégi Balázs fideszes országgyűlési képviselőnek a megbélyegzését, listázását és fenyegetését, közölte az MTI. Orbán Anita hétfőn este a Facebook oldalán azt írta, hétvégén folyamatosan egyeztetett ukrán kormányzati képviselőkkel, a Magyar Labdarúgó Szövetséggel, hogy minden érintett a saját területén tegyen a helyzet rendezéséért. A külügyminiszter ugyanakkor felhívta a figyelmet, hogy a szóban forgó honlap nem hivatalos ukrán állami csatorna, és nem tisztázott, hogy pontosan kik üzemeltetik. Levélben fordult a köztársasági elnökhöz az állami számvevőszék elnöke hétfőn, mert az intézmény függetlenségének megsértéseként értékeli a sorozatossá vált tevékenységére vonatkozó megalapozatlan miniszterelnöki kijelentéseket, olvasható az ÁSZ közleményében, amelyet hétfőn juttattak el az MTI-hez. Vindis László, az ÁSZ elnöke a közleményhez csatolt nyílt levelében azt írta, a végrehajtó hatalom tartsa tiszteletben a tőle független intézmények autonómiáját. Végül az időjárásról. Alapvetően derült vagy fátyol felhős száraz időnk lesz. A légmozgás is nagyrészt gyenge vagy mérsékelt marad, legfeljebb Sopron környékén élénkülhet meg napközben a déli szél. A legmagasabb nappali hőmérséklet általában 22 és 26 fok között várható. Késő estére többnyire 6 és 15 fok közé. A fagyzugokban néhol már ekkor ez alá hűlhet a levegő. Önök a Magyar Katolikus Rádió híreit hallották, köszönjük figyelmüket. Híradással legközelebb 8 óra 30 perckor jelentkezünk.
1: Zenés napköszöntő a Katolikus Rádióban.

0: 8 óra 8 perc. Reggeli riportunk következik. A Soroksár új telepen álló zarándokhely a fatimai szűzanya tiszteletére épült Szent István király plébánia templom jövő vasárnap tartja templom búcsúját. A templomot, mely a 2000-es évek elején épült fel, olyan keresztút veszi körül, amelynek állomásai a Kárpát-medence különböző részein faragott kopjafákból készültek, jelezve így is hazánknak az országalapítónk által tett felajánlását Szűz Mária felé. A szép templommal, keresztúttal és fiatal közösséggel élő plébánia az elmúlt években egy nagy befogadó képességű, igényesen kialakított zarándokházzal is gazdagodott. A közelgő templombúcsú kapcsán Király Attilát, a templom esperes plébánosát, Tóth János András először a templom, illetve a zarándokhely történetéről kérdezte.
1: Ennek a templomnak elég hosszú előzménye van, ugyanis az 50-es évekre nyúlik vissza tulajdonképpen az építkezésnek a gondolata. Novák József atya a világháborúban lelkészként működött, és orosz hadifogságba került, és ott a hadifogságban tett fogadalmat arra, hogy ha egyszer onnan hazakerül, akkor a szűzanya tiszteletét szeretné szolgálni. Ide került a város szélére egy nagyon pici kis kápolnában, akkor ez csak egy lelkészség volt, és hát tényleg a város legszélére. De úgy döntött, hogy Fatimába ír levelet. A Kondor Lajos atya már ott szolgált akkor egy pár éve, hogy szobrokat szeretne ide a kis kápolnában. El is küldte Kondor atya a szobrokat, szép, szinte embernagyságú szűzanya szobor, és a pásztor gyerekek, tehát egy szoborcsoportról van szó. Csak hát ugye ez az 56-os forradalom utáni években történik, 57-58-ban, amikor is a hatóság az valahogy lecsap a Mária szoborra, és nem engedik, hogy ide kerüljön. Különböző próbálkozások voltak a szobornak a megszerzésére, amik aztán sikerrel jártak, és ahogy ide került a szobor, egy országos zarándoklat indult meg ide. Ugye akkor nem lehetett hirdetni, szájról szájra terjedt a hír, de hát úgy gondolom, hogy 56 után egy fatimai szobor, hát az a reménynek a jele volt, hogy egyáltalán lehetséges, ugye hiszen Fatima és a kommunizmus az azért nem békíthető ki egymással. És ugye a fatimai jelenés az pont 17-ben az első ateista állam a szoktori forradalomnak az évében történik, tehát ezt érezték a kommunisták is. De hát úgy gondolták, hogy itt a város szélén talán ez nem lesz feltűnő. De hát rosszul gondolták, mert egyre több zarándok érkezett, úgyhogy az atya már akkor templomot akart építeni, és el is kezdte, csak hogy hát a hatóság lecsapott rá, őt elhelyezték, és akkor alapított egy imatábort, úgy nevezte el, hogy közép-európai imatábor. És akik beléptek ebbe az imamozgalomba, azok kitöltöttek egy ilyen kis belépési nyilatkozatot a nevükkel, címükkel. És amikor én ide kerültem 98-ban, akkor az atya átadta nekem ezeket a kis cédulákat. 7000 nevet számláltunk össze, feldolgoztuk, és akkor, amikor a templom alapkőletétele már biztos volt, akkor levelet írtunk erre a 7000 címre, aminek a legalább a fele válaszolt is, és gyűjtésbe kezdtek. Hát ezért nem csupán egy plébánia templomról van itt szó, hanem egy országos összefogással épült ez a templom.
2: Marosi Gábor építész tervezte, nagyon impozáns, modern templom lett, gyönyörű fa gerendák futnak fölfelé a templom toronyba, aminek a tetején egy emberméretű, ha jól láttam, egy emberméretű szuzanya szobor áll.
1: Hát az a szuzanya szobor az innen lentről emberméretű, de egyébként 6,5 méter magas. Marosi Gábor egy hívő, ilyen hívő építész, aki fatimai zarándoklata során nagyon megihlette őt a fatimai kegyhely, és csak úgy saját magának is már elkezdett gondolkodni azon, hogy ha egyszer egy ilyen templomot kellene építeni, akkor az milyen lenne. Úgyhogy már előbb megvolt a terv, mint hogy egyáltalán kiderült, hogy itt lesz egy ilyen templom. Ő soroksári lakos, amikor kiderült, rögtön jelentkezett a látvány terveivel, és hát így tényleg egy fatima ihlette templomról van szó.
2: Úgy tudom, hogy az is egy különlegesség a fatimai szűzanya tiszteletére épült templomban, hogy kettő búcsúja van egy évben. Tehát ugye a egyházunkban május 13-a a fatimai szűz ünnepe, de október 13-án, illetve az ahhoz közeleső vasárnap is ünnepel a plébánia közössége, és várnak ide mindenkit.
1: Igen, két búcsúja van. Ez az októberi búcsú, ez egyben a templom szentelésnek az évfordulója is. És hát ez lett a nagyobb érdekes módon. Hát egy építkezés az általában nem tavasszal szokott befejeződni. Már az alapkövet is úgy akartuk letenni, hogy már azért valami látszik az épületből, ezért 2000. október közepén tettük le az alapkövet. Hát arra hívtunk nagyon sok embert, úgyhogy több mint 1000 ember összegyűlt az építési területen, és ott egy szentmise keretében Paskai László bíboros úr kezdte el az alapkövét. Aztán úgy alakult, hogy egy évvel később már az altemplomot használatba tudtuk venni, szintén októberben, arra megint nagyon sok ember eljött. Aztán maga a templom szentelés is 2002. októberében történt. Akkor is sokan voltunk, és rá egy évvel 2003-ban helyeztük fel a Mária szobrot a templom tetejére. Akkor voltak talán itt a legtöbben ezen az alkalmon. De még utána is folytatódott az október, mert rá egy évvel a keresztutat, Kopjafás keresztutat építettünk a templom köré, és azt is októberben áldottuk meg. Úgyhogy úgy alakult a dolog, hogy októberben több zarándok kereste fel eddig mindig a templomunkat, mint májusban. Ezért most az az elképzelésünk már egy pár éve, hogy ilyenkor októberben a zarándokokra koncentrálunk, és őket akarjuk megszólítani. Májusi alkalommal pedig inkább a plébánia közösségünkre koncentrálunk, persze zarándokat májusban is szeretettel látunk.
2: Itt egyébként zarándokház is várja az érkezőket, október pedig a szűzanya hónapja, a rózsafüzér hónapja, kiemelten a családok közös imádkozásának az ideje. Milyen programok, események lesznek október 18-án?
1: Ha már említettük itt a zarándokházunkat, néhány éve működik a zarándokház, és meg is lehet szállni. Honlapunkon minden információ megtalálható, nagyon szép kéttágyas, meg négyágyas szobánk vannak, 16 szobánk van, lifttel megközelíthető szobák, úgyhogy ilyen lehetőség is van. Rátérve a programra, 9 óra 30-kor kezdődnek már a programok, tehát október 18-án vasárnap reggel.
2: Tanúságtételekkel, ugye?
1: Igen, 4 testvérünk fog tanúságot tenni. 11 órakor kezdődik a rózsafüzér, amit mondjuk máskor is, de most különösen is gyerekek, illetve családok fognak majd előimádkozni. Ennek az a különlegessége talán, hogy régóta már az elmélkedéseket a közösségünk tagjai vállalják, tehát saját gondolatokkal hangzanak el a rózsafüzér titkok előtt. Ez a dicsőséges rózsafüzér. Utána 12 órakor kezdődik az ünnepi szentmise, amihez hozzátartozik a körmenet a szűzanya szobrával, ahogy Fatimában is történik. Délután is lesz még program, 2-től a szentségimádás, majd 3 órától az irgalmasság rózsafüzére imádság lesz. A meghívott vendégünk most, hát messzebbről szoktunk vendéget hívni, de most közkívánatra a szomszéd plébánost hívjuk meg, hiszen most került ide augusztusba, és szeretnénk megismerni.
2: Ő Tóth Kálmán atya.
1: Igen, ő Tóth Kálmán atya. Nagy reményekkel érkezett ide, úgyhogy őt hívjuk most erre az alkalomra.
2: Előtérbe kerülnek a gyerekek ezen a napon, hiszen az ő imádságukra hívja Pió atya óta, ilyenkor októberben kiemelten a gyerekeket az egyházunk közössége.
1: Igen, hát mindig is fontosak voltak nekünk a gyerekek, és az is, hogy imádkozzanak, úgyhogy van rózsafüzér társulat számukra is. De amúgy is itt a mi plébániánk az egy eléggé különleges, talán mondhatom így, hogy egy új telep szó szerint, új házak épülnek nagy számban, és fiatal családok, és sok-sok gyerek az, aki itt megtölt a templomunkat vasárnaponként, úgyhogy sok gyermek jár hozzánk, és olyan fiatal családok, akik sok gyereket vállalnak.
0: A Soroksár új telepen álló zarándokhely a Fatimai szűzanya tiszteletére épült Szent István király plébánia templom jövő vasárnapi templom búcsújáról Király Attila esperes plébánossal Tóth János András beszélgetett.

0: 8 óra 22 perc. Műsorajánló következik. Kivételesen szombaton reggel is becsöngettek Budapest 18. kerületében, a Szent Lőrinc Katolikus Általános Iskolában. Nem tanításra, hanem közösségerősítő napra, ahol a gyerekek és a tanárok mellett a szülők, nagyszülők, testvérek és régi diákok is élvezhették az együttlétet. 16 Bográcsban főtt a lecsó. Az iskolai mazsorett csoport bemutatója, vásári komédia előadás, moldvai néptánc a negyedikes diákoktól, kézműves foglalkozás és persze lélekfrissítő igetette tartalmassá az együtt töltött időt. A 9 óra után kezdődő helyszíni riportunk kóstoló a Szent Lőrinces mindennapokból.
1: Mi történik itt most? Mit hoz? Mit hoztál most ide?
2: Lecsós lőrinceletet készített az osztály, a harmadik B osztály. Fogadjátok szeretettel.
1: Ez mit jelent, hogy lecsós lőrincelet?
2: Hús is van rajta, és lecsóval van.
1: És ezt is itt készítettétek, ezt az egész tálat? Na, akkor írd le nekünk, légy szíves, hogy mit láthatunk. Mi, amit a hallgatók nem látnak?
2: Tarja megsütve, a szakács az nem én voltam a tarjánál, illetve steak krumpli, és van lecsótálalva, és ott pedig kenyérrel húsra rárakva a lecsó.
3: Volt egy főzőverseny a Szent Lőrinc Katolikus Általános Iskolába, ahol a szülők közösen, csapatépítve, osztályonként lecsót főztek. És most hozták be éppen ezekbe a percekbe a szülők osztályonként a gyönyörűen megterített, feltálalt lecsókat. Azok fognak zsűrizni, akiknek nincs osztálya. Szerintem, ha minden osztály beérkezett, akkor megtörténik a zsűrizés, és utána lesz eredményhirdetés.
1: Most, hogyha egy körbenézünk, azért látszik, hogy a szülők nagyon igyekeztek, hogy nem csak finom legyen az étel, hanem gyönyörű is. Tehát látunk itt ilyen mini bográcsokba rakott ételeket, alattuk kis gyertya, ég, mellette gyönyörűen zöldségek, kenyerek, minden szépen földíszítve. Tehát nem csak a főzéssel foglalkoztak, hanem tudták, hogy szépnek is kell lenni annak, amit főztek.
3: Igen, lehet látni, hogy valóban van, aki halászlébográcsba tálalta például a lecsót, van, aki fatányéron hozta, ez is fontos, hiszen a szemünkkel is eszünk, de lehet itt aranytálban nem jó ételt is felszolgálni. Én úgy gondolom, a legfontosabb mégis az íz. Ez is egy szempont a tálalás, de az íz lesz a legfontosabb.
1: Hány tálat, hány csapatot várnak most ide?
3: Itt minden évfolyamból két osztály van, ez 16 osztályt jelent, és 16 feltálalt ételt várunk most ide, már úgy látom, hogy kettő kivételével meg is érkeztek, és amíg a főzés volt, addig a gyerekeknek külön program volt, kézműves foglalkozás, színjátszás, sportprogramok, és minden olyan jellegű dolog, ami a közösségépítést szolgálhatja. Úgyhogy én úgy gondolom, mindenki jól érzi magát, gyönyörű időnk van, mindenkinek jó a kedve, és most izgatottan várják a szülők az eredményt.
0: A budapesti Szent Lőrinc Katolikus Általános Iskolában készült helyszíni riportunkat 9 óra 4 perckor hallgathatják meg.

0: Nem csak hallgathatja, olvashatja is híreinket.
1: Honlapunkon a folyamatosan frissülő híreink mellett megtalálja rádiónk aktualitásait, műsor és programajánlóit.
2: Valamint a rendezvényeinkről készült fotó és videó összeállításainkat is.
3: Ha érdekli Önt rendszeresen megjelenő elektronikus hírlevelünk,
0: jelentkezzen e-mail címének megadásával www.katolikusradio.hu.
2: Zenés napköszöntő a Katolikus Rádióban.
4: 8 óra 30 perc. Híreket mondunk, a mikrofonnálunk Vári Judit. Jó reggelt kívánok! A vértanúk egységet teremtő hitével éljetek, ezzel fordult Leó pápa a Rómában élő koreai egyháziakhoz, tudósította a Vatikán News. Szeptember 5-én hétfőn délben fogadta a pápa a Rómában szolgáló papok, férfi és női szerzetesek 170 fős csoportját. Az egykor missziós Korea mára a misszionáriusok hazájává vált, elődeik hite és áldozata értékes gyümölcseként, mivel az emlékezet missziót szül, a misszió pedig reményt nyit. Szólt hozzájuk beszédében az egyházfő. Leó pápa hangsúlyozta, hogy a fiatalok jövő évi koreai világtalálkozója, egyúttal találkozás az emlékezet és a jövő között is. A mártírok továbbadják a hitet az új generációknak, a fiatalok pedig befogadják, hogy elvigyék a világ minden tájára. Boldog Bódi Mária Magdolna erekéjét adományozta a Péceli templomnak Udvardi György érsek, írta a Magyar Kurír. A Péceli Magyarok Nagyasszonya templom búcsúnapján a hívek a városhoz is kötődő Boldog Bódi Mária Magdolna emléke előtt is tisztelegtek október 4-én. Az ünnepi szentmise főcelebránsa és szónoka Udvardi György veszprémi érsek volt, aki megáldotta a boldog új szentképét, átadta a vértanú szűz csonterekéjét, és megnyitotta a róla szóló emlékkiállítást is. Zászló felvonással kezdődik reggel 8 órakor az aradi vértanúk emléknapja alkalmából szervezett rendezvény sorozat a parlament előtti Kossuth Lajos téren a fővárosban, tudatta a kormányzati kommunikáció. A tájékoztatás szerint a megemlékezés a Batthyány örökmécsesnél koszorúzással folytatódik, és a Fiumei úti sírkertben a Batthyány mauzóleumnál zárul. Délután 4 órakor Magyar Péter miniszterelnök és Tar Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter a Gyulai vár mellett az 1848-49-es honvéd tiszti emlékhelynél mond beszédet. Végül az időjárásról. Alapvetően derült vagy fátyol felhős, száraz időnk lesz, a légmozgás is nagyrészt gyenge vagy mérsékelt marad, legfeljebb Sopron környékén élénkülhet meg napközben a déli eszél. A legmagasabb nappali hőmérséklet általában 22 és 26 fok között várható, késő estére többnyire 6 és 15 fok közé. A fagyzugokban néhol már ekkor ez alá hűlhet a levegő. Önök a Magyar Katolikus Rádió híreit hallották, köszönjük figyelmüket! Híradással legközelebb 9 órakor jelentkezünk. Közlekedési hírek következnek.
5: A fővárosban telítettek a sávok a Kerepesi úton és a Fogarasi úton befelé a közös csomópontnál, a Tököli úton befelé a Barostér előtt és tovább a Rákóczi úton, a Soroksári úton befelé a Rákóczi hídnál, az Üllői úton befelé az Ecseri út és a Nagykörút előtt, valamint a Váci úton befelé a Megyeri útnál. Lezárták a Döbrentei téren az Erzsébet hídi lehajtót a Szent Gellért rakpart felé karbantartás miatt. Az Attila úton sávlezárásra kell készülni a Döbrentei tér után. A 7-es és a 107-es autóbusz, továbbá a 907-es, a 933-as, a 933-a és a 941-es éjszakai járat terelve közlekedik a budai végállomások felé. Nem érinti a Rudas gyógyfürdő megállót. Kedden 20 órától másnap 4 óra 30 percig lezárják az Erzsébet híd Attila úti lehajtóját. Az Erzsébet hídi lehajtót addig megnyitják, az érintett BKK járatok pedig az eredeti útvonalon közlekednek. Lezárták a külső sávot Zuglóban a Fogarasi úton, kifelé a Kerepesi út után, mert javítják a burkolatot. Szűcs Magdolna, BKK Info.
4: Lapszemle következik. A vallás és szólásszabadság védelmében állt ki Osztia Zoltán atya mellett Tőkés László, írja a Magyar Nemzet. A református püspök szerint a világi hatalom nem tehet szájkosarat a lelki pásztorokra. Tar Zoltánt és Hegedű Zsoltot pedig arra szólította fel, hogy miniszterként ők is foglaljanak állást az ügyben. Tőkés László a kommunista diktatúra egyházellenes gyakorlatát idézte fel annak kapcsán. Magyar Péter miniszterelnök Osztia Zoltán atya kijelentései miatt nyilvánosan sürgette a katolikus egyház állásfoglalását. Az ügy előzménye, hogy Osztia egy korábbi prédikációjában a jelenlegi politikai és társadalmi folyamatokról is beszélt, és élesen bírálta a kormány politikáját, illetve annak egyes intézkedéseit. Tőkés a Magyar Nemzetnek is eljuttatott állásfoglalásában hangsúlyozta, hogy a választási eredményektől és a jelenlegi politikai erőviszonyoktól függetlenül az emberi jó érzés, a keresztény szolidaritás és a normalitás jegyében áll ki hitsorsos szolgatársa Osztia Zoltán mellett. Azt is leszögezte, a világi hatalomnak nincs joga korlátozni az egyház szólás szabadságát. Nemzedékem életidejében egyedül az ateista-kommunista diktatúra vetemedett arra, hogy az egyházi szentbeszédeket, a prédikációkat cenzúrázza, fogalmazott. Hidvégi Balázs is felkerült az ukrán halállistára, a Fidesz azonnali diplomáciai lépéseket követel, írja az Origó. Kerkez Milos után már Hidvégi Balázs országgyűlési képviselő is felkerült a Mirotvorec Ukrajna ellenségeit listázó adatbázisába, számolt be róla a Demokrata a Fidesz frakció közleménye alapján. A frakció Orbán Anita külügyminisztert és Magyar Péter miniszterelnököt azonnali diplomáciai fellépésre szólította fel a halállista miatt. A Fidesz frakció szerint az eset azt mutatja, hogy a Tisza kormány külpolitikája nem tud kellő súllyal fellépni Ukrajnával szemben. A közleményben azt írták, szerintük Ukrajna egyértelműen a dominanciáját mutatja ki a magyar kormánnyal szemben. Példátlan, hogy egy országgyűlési képviselőt fenyegetnek, és a külügy meg sem szólal, fogalmaztak. A lapszemlét Reichlin Krisztina állította össze.
2: Zenés napköszöntő a Katolikus Rádióban.

0: Edward Grieg keringőjét Håkon Ostből játszotta. Kedves hallgatóink, mai kulturális palettánkat az akvarellt ajánljuk figyelmükbe. Mai műsorunkban három kiállításról hallhatnak majd. A Klebelsberg Kultúrkúria Bíró László József Tudományos Hagyatéka című időszaki tárlatáról, továbbá az 5 éve elhunyt karikaturista Dallos Jenő tiszteletére, a Mökköl nézni képes tárban nyílt emlékkiállításról, valamint az Esztergomban, a Keresztény Múzeumban Assisi Szent Ferenc ünnepére összeállított kiállításról fogunk szólni. Szerdahelyi Csongorra a Szent Ferenc ábrázolásai című tárlatot megnyitó Tömördi Viktor ferences szerzetest kérte mikrofon elé, ebből a felvételünkből adunk itt egy rövid részletet.
1: Egy 1942-es alkotás, egy szén rajzos Ferenc életút. Barta Ernő. Sose volt kiállítva ez a szénrajzos ferences életút. Barta Ernőt kérte meg az akkori tartományfőnök, Sotti Pál, hogy készítsen egy ferences életutat, és hát fekete szénrajzal. Itt van 20-30 szénrajzos kép. A se nem romantikus, se nem barokk, se nem római akadémikus művészetével be tudja mutatni, beszédesek ezek a képek. Két olyan kiemelkedő alkotást szeretnék bemutatni. Egyik a úgymond a ferences káptalan, Pünkösdi káptalan. A Pünkösdi káptalanon Ferenc fölött ott van a Szentlélek galambja, és akkor összehívta Assisibe a testvéreket, és Ferencet a Szentlélek galambja besugározza, gyönyörűen látható, és ott prédikál a testvéreknek. Beszédes kép, és hogyan tudja a pünkösdöt előhozni galambalagban. Talán a másik a Ferenc a madarnak prédikál.
2: Gyönyörű keresztalagban repülnek a madarak.
1: Ez is nagyon jó, hogy keresztalagban. Tehát nem csak, hogy mert Giottónál is, meg a többen is a földön ülnek, láthatjuk a madarak, és akkor úgy prédikál. Nem. Keresztalagban benne van akkor a megfeszített attribútum, a keresztjele, és van a madarak is.
0: A Szent Ferenc ábrázolásai című tárlatot megnyitó Tömördi Viktor ferences szerzetest hallották. A vele rögzített teljes riportunkat, valamint a Bíró László József Tudományos Hagyatéka című időszaki tárlatról, továbbá a Dallos Jenő karikaturista tiszteletére nyílt emlékkiállításról szóló felvételeinket, tehát ma délután hallgathatják meg az Akvarellben. Számít megtisztelő figyelmükre a 15 órai hírek után is a szerkesztő Tóth János András.

0: Joseph Haydn D-dur szimfóniájának második tételét a Magyar Kamara zenekar játszotta. 8 óra 45 perc, Agrárvilág, hírek a mezőgazdaságból, a szerkesztő Gulyás Lóránt.
1: A történelmi aszály miatt általános viszmajor mentességet vezet be a kormány minden terület és állat alapú agrártámogatásra, jelentette be a napokban az Agrár és Élelmiszergazdaságért felelős minisztérium. Ez az átfogó intézkedés a hazai gazdálkodók védelmét szolgálja, hiszen a termelők egy sor kötelezettsége éppen a hatalmas szárazság miatt lehetetlenült el. A döntés általános és kollektív, így a többi között a jövedelem támogatásokra, az agroökológiai programra és az erdészeti támogatásokra is egységesen vonatkozik. A mentesség lehetőséget ad arra, hogy a Magyar Államkincstár külön bejelentés nélkül is elfogadja a viszmajor helyzettel összefüggő vállalások elmaradását, például a talajtakarást, az elvárt hozamokat vagy az állatsűrűséget. A napokban elstartolt a 133. répakampány a Magyar Cukor ZRT kaposvári üzemében. Az ország egyetlen cukorgyárában 60-65 napig tart majd a feldolgozás, mondta el a mészkemence ünnepélyes begyújtásakor a cég termeltetési igazgatója Csima Ferenc.
2: Azt kell, hogy mondjam, hogy a cukorrépa termelőink sajnos rendkívül aszályos és rendkívül meleg időjárási körülmények között voltak kénytelenek a cukorrépát megtermelni. Azt kell mondjuk, hogy gyakorlatilag normál termés csak az öntözhető területeken volt, ott, ahol öntöző víz is rendelkezésre állt a teljes vegetációs időszakban. A cukorgyártót, illetve cukorkereskedelmet is rendkívüli kihívások elé állította elsősorban az, hogy a korábbi éveknek a regionális túltermelése egy rendkívül erős és tartós árdepressziót okozott a cukorpiacon. Ezeknek a cukorfeleslegeknek a levezetése alacsony szinten tartotta, illetve tartja mai napig az árakat. Ez rendkívül kedvezőtlenül érintette mind a cukorgyártás jövedelmezőségét, mind pedig a répa árakon keresztül a cukorrépa termesztés jövedelmezőségét is. A kihívások ellenére bizakodva tekintünk a 133. kampány elé. Úgy gondolom, hogy a gyár megfelelőképpen felkészült a kampányra. Több olyan beruházás is történt az idei évben a gyárban, ami a cukorrépa feldolgozás hatékonyságát tovább növeli. Megújításra került, illetve bővítésre került a cukorrépa mosóberendezés, szintén bővítésre került a szeletprés állomásunk, átalakításra kerültek a répaszeletvágógépek, szintén a fölöttük levő répabunker, és egy új folyamatirányító helységből történik majd a folyamatok vezérlése az idei évben. Az elmúlt évhez hasonló területen mintegy 10.900 hektáron történt a cukorrépa termesztése. A megmaradó répaterület betakarításra 10.250 hektár lesz. Az Európai Uniónak a legutolsó augusztusi termésbecslése közel 50 tonnás hozamot prognosztizált. Ettől sajnos a saját becsléseink alacsonyabb számot mutatnak. Ami örvendetes viszont, hogy a répának a cukortartalma kimagasló, jelen pillanatban 18,5%-os cukortartalmat mértünk az érési kísérletek alkalmával.
1: A Somogyi Vármegye székhely polgármestere Szita Károly pedig azt hangsúlyozta, a kaposváriaknak a mészkemence begyújtása mindig egy ünnep, mert a létesítmény munkát ad a környéken lakóknak, a gazdálkodóknak, valamint növeli a város adóbevételét is.
3: Nekünk kaposváriak számára ez nem csupán egy egyszerű kampánynak a kezdete, nem csupán egyszer egy mészkemencének a begyújtása, hanem minden egyes alkalommal, amikor itt vagyunk így együtt, ez számunkra, kaposváriak számára egy ünnep. Egy ünnep, mélyen tisztelt hölgyeim és uraim, mégpedig azért, mert Magyarországon egyetlen egy cukorgyár van, és az a miénk. A miénk kaposváriak. És érezzük is ennek a felelősségét, érzik önök is ennek a felelősségét, de mi, akiknek az a dolga, hogy ez a gyár hosszú évtizedeken keresztül még dolgozzon és működjön, nekünk az a dolgunk, hogy köszönetet mondjunk ilyenkor mindazoknak, akik ezt lehetővé teszik számunkra. Elsősorban önöknek, vannak itt közöttünk répatermelők, őket aztán különösen köszöntöm, mert hogyha ők nincsenek, akkor mi se vagyunk, mert önök teszik lehetővé számunkra azt, hogy ez a gyár, ez munkát adjon embereknek, munkát adjon a kaposváriaknak és a környékieknek, munkát adjon a gazdálkodóknak, a termesztőknek és annak családjainak, és persze gazdagítsák munkájukkal a várost, és ezt a helyi adók formájában tudják megtenni, vagyis hogyha jól megy a gyárnak, akkor jól megy a városnak is.
1: Rekordszámú 45 ezer látogató vett részt a Kán egyetemi napokon az idén. A rendezvény középpontjában ezúttal is az agrárium jövőjét meghatározó kérdések álltak. A szakmai előadásokon egyebek mellett az éghajlatváltozás, a piaci nehézségek, az állatbetegségek jelentette kihívások, valamint a genetikai fejlesztések lehetőségei is szóba kerültek. De voltak a precíziós mezőgazdasággal, az új növényfajtákkal és a digitalizáció kapcsolatos fórumok is. A konferenciák mellett tenyészállat bemutatók, interaktív kiállítások és családi programok várták az érdeklődőket. A seregszemlén az élelmiszergazdaságért, forgalmazásért és műveltségért felelős államtitkár Búza László így fogalmazott.
4: A Kán több, mint kiállítás, több, mint szakmai fórum, több, mint vásár. A Kán találkozás. Találkozás a tudásnak, a gyakorlati tapasztalatnak, találkozás a kutatóknak és az oktatóknak, találkozás a hallgatóknak és a jövőbeli hivatásoknak, találkozás a családoknak az agrárium valódi arcával, és talán egy kisgyermek, aki most ott ül, olyan találkozásra is, amely eldönti egy egész életre. Lehet, hogy ma csak megsimogat egy lovat, lehet, hogy ma csak rácsodálkozik egy kisborjúra, egy bárányra, de lehet, és én ebben bízom, hogy 20 év múlva ő lesz itt a következő innováció megalkotója, a következő professzor, a következő tenyésztő, a következő állatorvos, a következő agrármérnök, a következő miniszter, vagy akár egy következő államtitkár. Ezért van értelme mindannak, amit ma itt látunk.
1: Nő a kereslet a csemege szőlő iránt Magyarországon, az igény meghaladja a hazai termelés mennyiségét, így hazánk jelentős importra szorul, közölte a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara. A honi dűlőkön 379 hektáron termesztenek csemege szőlőt, az évente megtermelt mennyiség jellemzően 4600 tonna környékén alakul. A fogyasztás viszont 20-25 ezer tonnát tesz ki, ráadásul folyamatosan nő. Az import nagy része Olaszországból, Spanyolországból és Görögországból érkezik.
0: Az Agrárvilág mezőgazdasági rovatot hallották.

Kedves hallgatóink, a zenés napköszöntő ezzel már a véget ért. A zenei szerkesztő Szabó Ágnes és a technikus Urbán Péter nevében is köszönöm figyelmüket. Ungvári Juditot hallották.

0: következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Érték a médiában. Eligazodási pont a mértékadó. Keresztény szellemiségű hetente megjelenő rádió és televízió újság. Keresse a templomokban és az újságárusoknál.
1: Reklámot hallottak.
0: Nem csak hallgathatja, olvashatja is híreinket.
3: Holnapunkon a folyamatosan frissülő híreink mellett megtalálja rádiónk aktualitásait, műsor és programajánlóit.
1: Valamint a rendezvényeinkről készült fotó és videó összeállításainkat is.
4: Ha érdekli Önt rendszeresen megjelenő elektronikus hírlevelünk,
5: jelentkezzen e-mail címének megadásával www.katolikusradio.hu.
0: Magyar Katolikus Rádió.
1: Örömhír mindenkinek.
6: 9 óra. Híreket mondunk. A mikrofon nálunk Vári Judit. Jó napot kívánok! Ukrán hadifoglyokat látogatott meg és tárgyalta a kiskorúak hazatéréséről is moszkvai látogatásán. Matteo Maria Zuppi bíboros, bolognai érsek, az olasz püspöki konferencia elnöke, írta az Avvenire olasz katolikus napilap. A bíboros szeptember 30-án zárult látogatása kapcsán hangsúlyozta, hogy 14. Leó közelségét szerette volna közvetíteni az oroszországi fogolytáborban, valamint annak a reményét is, hogy mindenki hazatérhet. A beszámolók alapján a vatikáni humanitárius diplomácia hozzájárulhat a felek közeledéséhez, számolt be a lap. A cigánypasztoráció volt a fő témája az állandó diakónusok 30. találkozójának, amit idén október 1-e és 3-a között rendeztek meg. Az eseménynek a leányfalui Szent Gellért lelki gyakorlatos ház adott otthont, írta a Magyar Kurír. Székely János püspök szombaton tartott előadást a romák helyzetéről. A főpásztor kiemelte, Magyarországon a romák túlnyomó többsége elvégzi a 8 osztályt, ami óriási eredmény. Az egyetemi hallgatók 2-3% cigány, ami szintén egyedülálló Európában. Székely János ugyanakkor felhívta a figyelmet, hogy minőségi oktatásra lenne szükség a cigány többségű régiókban, amiben az egyháznak fontos szerepe lehet. Részt kíván venni a kormányzat által bejelentett alkotmányozási folyamatban a Megyei Jogú Városok Szövetsége, különösen annak meghatározásában, hogy mely feladatokat végezzék a jövőben az önkormányzatok, és milyen finanszírozási környezetben. Hangsúlyozta a hétfői Facebook bejegyzésében a szövetség elnöke. Cserpalkovics András, Székesfehérvár polgármestere, Lőrinc Viktória vidék- és településfejlesztési miniszterrel folytatott konzultációjukat követően közölte, 7 témában fogalmaztak meg javaslatokat a megyei jogú városok vezetői. Csaknem 2000 fiatal nyert el ösztöndíjat azon a pályázaton, amely a bölcsődei ellátás szakember utánpótlásának erősítését célozza, közölte a Magyar Államkincstár hétfőn az MT-vel. A tájékoztatás szerint az ösztöndíjra a kisgyermeknevelő képzés utolsó 2 év folyamán tanuló technikumi tanulók, valamint a BA képzésben résztvevő hallgatók jogosultak, akik vállalták, hogy tanulmányaik befejezését követően a végzettségnek megfelelő munkakörben helyezkednek el a bölcsődei ellátásban. Egészségipari tudáscentrum létrehozását és fejlesztését szolgáló, az oltóanyaggyártást is megalapozó gyógyszeripari központ jön létre a Debreceni Egyetem Science Parkjában, tájékoztatta az intézmény sajtóközpontja hétfőn az MT-t. Nem épül meg ugyanakkor a korábban bejelentett nemzeti oltóanyaggyár. A projekt megváltozott, miután az egyetem csak részben kapta meg az ahhoz szükséges finanszírozást, közölték. Hozzátették, a pontosított beruházási cél a magyar oltóanyaggyártást is szolgálja. A pilot üzem alkalmas a különféle biológiai hatóanyagok előállítására, az új típusú vakcinák kutatására és fejlesztésére. Végül az időjárásról. Alapvetően derült vagy fátyolfelhős száraz időnk lesz, a légmozgás is nagyrészt gyenge vagy mérsékelt marad, legfeljebb Sopron környékén élénkülhet meg napközben a déli szél. A legmagasabb nappali hőmérséklet általában 22 és 26 fok között várható. Késő estére többnyire 6 és 15 fok közé. A fagyzugokban néhol ez alá hűlhet a levegő. Önök a Magyar Katolikus Rádió híreit hallották, köszönjük figyelmüket. Híradással legközelebb 10 órakor jelentkezünk. Kilenc óra 4 perc. Következik a házunk táján. A szerkesztő Szabó Csilla.

0: zajlik itt, most mit csináltok?
1: Nagyon jó kis szülői csapat összeállt, és egy finom lecsót készítünk.
0: Zokogsz már, mert te vágod a hagymát.
1: Képzeld, nem, csodálkozom, ez valami jófajta hagyma lehet, vagy lehet, hogy ez a titka, hogy a levegőnkkel csinálni, és nem egy zárt konyhában.
0: Tehát mi most ugye a 18. kerületben vagyunk, a Szent Lőrinc Katolikus Általános Iskolának a hatalmas kertjében. Mennyi alapanyagot hoztatok?
2: 12 kiló paprika, fele annyi paradicsom, egy fej fokhagyma.
0: Mennyi hagyma?
2: Hú, azt csak úgy találomra fogjuk. Érzésre, mert az nekünk zsigerből jön.
0: Sokat főztetek már itt együtt?
2: Mi még csak második éve járunk ide az iskolában, legalábbis a gyermekem. Aztán...
0: Na ezek szerint akkor ez második osztályos közösséggel találkozunk, mert mindegyik osztálynak van ugye itt egy bográcsa, meg egy ilyen kis csoportja, hogy főztök. Mi ez egyáltalán? Miért főztök ti most itt lecsót?
3: Meg lett hirdetve ez a rendezvény, és akkor szervezünk.
0: Milyen rendezvény?
3: Mihály napi rendezvény, igen. És akkor itt meg lett hirdetve, hogy minden osztálynak főzhetnek lecsót, és akkor ilyen versenyt csinálnak belőle, és utána zsűrizik, és lesz egy nyertes igazából.
0: Tavaly is volt-e már ilyen Szent Mihálynak? Jövök most ide tovább. Dicsértessék a Jézus Krisztus.
4: Nekem, ha nem muszáj, hadd ne beszéljek.
0: Egy mondatot azért mond nekünk. Gondolom az osztályfőnökkel állok szembe, de ezek szerint a berekedés szélén van.
4: Igen,
0: volt
4: igen,
0: már
4: igen.
0: Tavaly is Szent Mihálynak?
5: Volt, igen, és nagyon élvezték a gyerekek is, meg a szülők is, nagy sikere volt, és akkor úgy gondoltuk, vagyis az igazgatónő is úgy gondolta, hogy akkor ismételjük meg, mert ami jó, abból repet a sose árt.
0: Tavaly mit főztek?
5: Gulyásleves volt.
0: Ez sokkal rövidebb idő alatt fog elkészülni, mint egy gulyás készülhetett, és nem csak a felnőttek vágnak, hanem a gyerekek is, már másodikosan két nagy lány itt vágja a paprikát. Hányan vagytok az osztályba?
6: 28-an.
0: És hány fiú, hány lány?
6: 16 fiú és 12 lány.
0: Ők is részt fognak venni a főzésbe?
6: Nem annyira.
0: Papa azért segít neked, hogy biztonságban legyen a kezed a késtől. Szoktak otthon is főzni a gyerekekkel?
7: Természetesen, otthon is kézilánykodnak, amit tudnak, segítenek a szüleiknek.
0: Lecsó sokféle lehet, most ez milyen lesz ez a lecsó?
8: Füstölt szalonna az alapja, füstölt kolbász is lesz benne, illetve a gyerekek kedvéért virsli, majd így külön-külön.
0: És akkor mivel fogjátok enni, lesz hozzá, nem tudom, rizs, tarhonya vagy kenyér?
8: Kenyér, kizárólag csak is kenyér. Finom, friss, puha, fehér kenyér.
0: Min fogtok főzni?
2: Ilyen kis fatüzelési üstön, amire oda kell figyelni, mert ugye a titka az, hogy rakjuk.
0: Ti hoztátok, vagy ezt adta az iskola?
2: Abból gazdálkodunk, amit ott találtunk a sarkon.
0: A tüzelő az az, igen?
2: Tüzelő, igen, az üst meg a bogrács az a miénk. Úgyhogy így tartósítjuk magunkat füsttel.
0: Na akkor jó füstölődést, jó főzést. A Magyar Katolikus Rádiótól jöttem, és készítek egy műsort a mai napról, amit Szent Lőrinc Katolikus Általános Iskolában. És nektek már fönn van a bogrács.
9: Így van.
0: Hogy nagyon gyorsak voltatok.
9: Mi tegnap otthon már felvágtuk az összes hozzávalót, hogy itt ne ezzel menjen az idő, kivéve a paprikát, amit kedves szülők most éppen csumáznak és aprítanak, és a hozzávalók ezek pedig házi hozzávalók, amiket mi a évelei disznóvágáskor csináltunk, készítettünk, füstöltünk, úgyhogy...
0: Ti tartotok disznót?
9: Hát nem tartunk disznót, de disznóvágást azt tartunk.
0: Itt van benne a szalonna, érkezett a zsír, de még nem etintattél.
9: Hát pirulja. Jó füstös íze lesz, és úgy finomabb lesz, hogyha várunk egy kicsit vele.
0: Milyen lesz még ez a lecsó? Van-e valami különlegessége ennek?
9: Nincsen semmi különlegesség. Férjem répát szokott belerakni, mi nem rakunk répát, egy kis cukrot rakunk majd bele, hogy a paradicsom savasságát ellensúlyozzuk.
0: Itt van a férjed, répát szoktál rakni az otthoni lecsóba?
10: Igen. Attól egy kicsikét édesebb lesz, és ugyanúgy, ahogy amit a feleségem mondta, hogy a paradicsom savasságát nagyon szépen tudjuk egyensúlyozni vele.
0: Aha, és hogy vágod a répát, vagy milyen formában? Mennyit raksz az adagba?
10: Mint egy bablevesbe, karikára szépen, és mondjuk, hogy ha belerakok 2 kiló paradicsomot, akkor kb. Egy ilyen 1/2 kiló, még annyit se, egy 25 deka répát kell belerakni csak.
0: Titkokat és trükköket is tanulhattok itt egymástól. Ez most már a második Szent Mihály nap. Ti voltatok-e már az előzőn?
10: Voltunk határozottan, én akkor hál' az égnek csak élvezője voltam az egésznek, süteményt szeleteltem tavaly, úgyhogy a tavalyi évben ennyi volt a munkánk.
0: Mekkora gyerekeid, gyerekeitek vannak? Kik járnak ide ebbe az iskolába?
10: Egy 9 és 10 éves lányunk jár, van egy 12 éves kisfiunk, aki már a ciszterciben jár, és van egy 24 éves nagyfiam.
0: És ők ide jártak egyébként, a nagyok?
10: Igen, kivéve a nagyfiam.
9: Vallásosak vagyunk, katolikus óvodába is jártak a gyerekek, ezért választottuk ezt az iskolát.
0: A ti osztályotokban sokan vannak, akiknek több gyerekük van, több gyerekük jár ide esetleg már?
9: Igen, 2 általában szokott lenni, de inkább 3 a jellemző, van, ahol még annál is több egyébként, de a 3 az elég jellemző.
0: Megérkezett egy tányér is.
9: Igen, az volt a kérés felénk, hogy mindenki hozza magával a tányérját, és ne eldobható műanyagokat használjunk, hogy ezzel is védjük a környezetünket.
0: Köszönöm szépen, jó főzést Köszönöm kívánok. Szépen. Mit gondoltok, mikorra lesz meg ez az ebéd?
9: Délre kell kész lenni vele, mert kóstolás lesz, zsűrizés lesz. Bőven kész leszünk szerintem.
0: Na, akkor jó munkát, aztán pedig majd jó étvágyat a lecsóhoz. Kicsit megállítom a tanárnőt. Gondolom, hogy tanárnő, mert hogy egy ilyen szentlőrinces pólóban van. Ugyan szombaton van ez az rendezvény, de mindenkinél egy ilyen póló van, vagy köpeny.
11: Igen, ez nálunk itt az iskolában, ugye hétköznap is ezt a egységet képviseljük, úgyhogy mi is hordjuk az iskolapólót, amivel jelezzük, hogy mi egy közösséghez tartozunk.
0: Most a tanárnő itt egy asztal mellett áll, ebből gondolom, hogy osztályfőnök?
11: Igen, 5. ásoknak, most jöttek fel alsó tagozatból, és akkor most összeszokunk most az időszakon, úgyhogy nagyon hálásak vagyunk, hogy van ez a közös családi nap, mert így jobban meg tudjuk egymást ismerni.
0: Ilyenkor, amikor egy ilyen iskolai rendezvény van, szülők, gyerekek együtt vannak itt nagyon sokan, akkor a tanárok az osztályfőnökökkel, hogy ezt így megszervezzék, hogy ki hozza a sót, ki hozza a hagymát, ki mit csinál itt majd ezen a főzőcskén.
11: Az osztályfőnökök szokták így kezdeményezni, de onnantól kezdve a szülők igazából mindegyik nagyon lelkesen így oda teszi magát, ugye ez egy közös cél, közös ügy, ahova mindenki, amit tud, azt így hozzátesz.
0: Miért a Szent Lőrinc általános iskolába jött tanítani?
11: Én ide jártam egyébként annak idején általános iskolába, 26 évvel ezelőtt itt végeztem, úgyhogy már akkor is azt éreztem, hogy ez az én helyem, vagy ez az én otthonom, és akkor úgy hozta az élet, hogy tanítónő lettem, és igazából ide jöttem vissza, ahonnan elindultam. Óriási segítség ez kezdő tanárként, hogy úgy érzi, hogy otthon van, ugye azok a falak, amik annak idején nagyon sokat jelentettek, azok ugyanúgy állnak most is. De vannak még tanárok egyébként, akik annak idején engem tanítottak, most ugye kollégák vagyunk.
0: Most ugye, hogyha itt körbenézek, akkor látom, hogy rengetegen vannak olyanok is, akik szerintem már rég végeztek. Tehát gondolom, hogy talán nagy testvérek lehetnek, vagy erre a rendezvényre visszajöttek olyanok, akik már elballagtak, és most itt szeretnének egy kicsit visszacsöppenni az alma máternek ebbe a nyüzsgő forgatagába. Vajon tanárként az, hogy egy katolikus általános iskolában még extra feladatai vannak, nem nehézség?
11: Nagyon színes az egész tanévünk, tehát rengeteg plusz dolgot csinálunk, hát nyilván mindent így a gyerekekért. Nagy hangsúlyt fektetünk arra, hogy közösen együtt haladjunk az Isten útján. Ugye nekem így hitoktatóként azért kicsit könnyebb dolgom van, hogy így a hitre vezessem őket, de nyilván nem egyszerű feladat ez, hogy valahogy úgy átadni a gyerekeknek azt a hitet, azt a tapasztalatot, hogy az ő életüknek a része legyen teljesen, és azt gondolom, hogy így a legtöbb kollega, vagy sok kollega itt az intézményünkben, így mindenki így erre törekszik, hogy ne csak egy tananyagot adjunk le, hanem adjunk nekik az életre is valami pluszt.
0: Ha katolikus általános iskolában kell hittant tanítania, akkor talán azért az egy könnyebbség, hiszen ide azért jönnek a gyerekek, a szülők azért ide iratják a gyermekeiket, mert ők azt szeretnék, hogy katolikus nevelésben legyen részük, és valószínűleg a család is vallásgyakorló.
11: Igen, nagyon-nagyon sokan vannak, főleg itt a közeli templomokból nagyon sok gyerek ide jár, de nem csak vallásgyakorló családok jönnek ide, hallották az iskolának a hírét, hogy itt jó közösség van, hogy jó tudást igyekszünk átadni, és ugye a Magyar Katolikus Egyház most már szerintem missziós terület, úgyhogy nekünk is feladatunk azokat bevonzani, vagy az Isten felé terelni, akik nem találkoztak még soha
0: Gondolom, hogyha ide jelentkezik valaki, akkor ott nem kérdés, hogy hit és erkölcstan órán mit választ, mert akkor gondolom, hogy itt kötelező, hogy hittanra járjon.
11: Igen, igen, itt csak hittan oktatás van, ugye heti 2 órában. A felekezetének megfelelően választhat, mert hogy nem csak római katolikusok járnak ide, hát ők vannak többségben a római katolikusok, és akkor vannak még reformátusok, görög katolikusok, meg evangélikusok is egy páram.
0: Sőt, én úgy tudom, hogy koptok is járnak ide.
11: Igen, igen, itt ugye a Szemere telepen van a kopt katolikus közösség, és akkor onnan is járnak ide hozzánk így gyerekek, már az elmúlt, hát szerintem 10 évben legalább 2 évfolyamonként vannak egy-egy kop gyerek, az én osztályomban is jár pont egy.
0: Na és akkor ilyenkor hogy van ez, hogy ő neki van külön kopt hitoktatás, vagy ő a római katolikusra jár?
11: Ő a római katolikusra jár. Nyilván vannak liturgiában különbségek, de ugye egy Isten van, tehát hogy ilyenkor ő a katolikus tanítást kapja.
0: Köszönöm szépen, akkor én hagyom most egy kicsit létezni, mert út már keresi az osztálya, hogy bevonja önt is a tevékenységbe, és akkor kívánok jó étvágyat, meg jó napot ehhez a Szent Mihály naphoz.
11: Köszönjük szépen!
0: Hanyadikosok vagytok?
12: 8-osok.
0: Miért a Szent Lőrincbe jöttetek?
12: Én a nővérem miatt jöttem.
0: Mielőtt ide kezdtél járni, mit tudtál erről az egész iskoláról?
12: Hát a közösség az jó, meg hogy ilyen vallásos az egész.
0: Hányan vagytok testvérek?
12: 7 vagyunk testvérek. A nővérem járt ide, meg most az öcsém jár ide elsőbe.
0: Mondjál most egy kicsit olyat, ami nem biztos, hogy annyira tetszik neked.
12: Hát elég sok szabály van. Például köpenyt kell viselni, meg ilyenek, és elég szigorú. Több szabályt kell betartani, mint egy állami iskolában. Például az ilyen, amikor hétvégén mondjuk valami ünnepet meg kell ünnepelni, és akkor templomba kell menni, vagy reggelenként az imák, meg nyilván a hittanórák, azok is meg kell tanulni dolgokat, meg minden szabályokat, parancsokat. Meg nyilván máshogy tanítanak itt a tanárok, mint egy állami iskolában. És például nem lehet sminkelni, mint hogy itt nálunk nem lehet sminkelni, nem lehet műkörmet hordani, vagy kivágott ruhákat.
0: Milyen a heti rend, vagy napi rend? Mondtátok, hogy vannak például imák? Hogy van ez, mikor?
12: Igen, hétfőnként például 7:30-ra kell érkezni, mert akkor áhítat van reggelenként, és vannak ilyen szenteknek a napjai, és akkor mondjuk itt kell maradni délutánonként azokat megünnepelni, vagy hétvégenként mondjuk templomba kell elmenni, mert egy olyan ünnep van.
0: Amikor szentnek van az ünnep, akkor hogy ünnepeltek, hogy mivel jár ez a ti számotokra?
12: Például vegyük Szent Mártont, ugye ez november 11-én van. Hát olyankor például azt szoktuk csinálni, hogy lámpásokat csinálunk, még előző nap, vagy esetleg aznap, és akkor az iskola körül megyünk egy ilyen iskolakört, ilyen kis lámpásokkal, nyilván akkor már sötét van, és itt a focipályán összegyűlünk, és énekelünk, meg ilyen előadások vannak, és Szent Mártonról szóló történeteket, meg ilyenek.
0: Hát ez tulajdonképpen jobb bulinak tűnik, nem?
12: Hát...
0: Vagy ti már azért másképp buliznátok így 8-ban?
12: Hát azért igen, de nyilván, mivel mi vagyunk a legnagyobb a kicsiknek, ez valószínűleg még nagy öröm. Játék, igen.
0: Na, hogyan tovább innen?
12: Én katolikus középsúlyba szeretnék menni, mert amit így innen így megtanultam, meg nem tudom, azt így tovább szeretném vinni. Nekem nem ez a legfontosabb szempont, hogy katolikus. Én inkább egy erősebb gimiben szeretnék nézni igazából. Nyilván a sokkal jobb a hívő, mert azért az ilyen állami iskolákban nyilván vannak olyan dolgok, amik nem, tehát nem a jó élethez kapcsolódnak.
0: Mire gondolsz?
12: Hát akkor mondjuk a szerhasználatok vagy ilyenek, és akkor a katolikus iskolákban vagy hívő iskolákban szerintem ezek kevesebb szer fordulnak elő, de majd nyilván megyünk nyílt napokra, és majd többet megnézünk.
0: Elkezdtétek ti is készíteni a lecsót. Hát egy picit levagytok maradva, bocsánat, hogy ezt mondom.
13: De szerintem egyáltalán nem vagyunk lemaradva, mi vagyunk a 8. osztály, és itt annyi szorgos kéz van, hogy szerintem egy 20 perc múlva itt rotyogni fog a lecsó. Úgyhogy én nagyon bízom a srácokban, mi voltunk tavaly osztálykiránduláson, ahol a gyerekek is meglepődtek azon, hogy azokból az alapanyagokból, a répából és a vöröshagymából és a darátusból olyan ízletes, finom bolonyai lett, hogy soha nem is gondolták volna, hogy az ő kezük nyomán ilyen finomságok készülhetnek, úgyhogy én bízom a fiúknak és a lányoknak az ügyes kezében. Természetesen van egy szülőkoordinátorunk, aki kiosztja a feladatokat, de itt már sok ügyes gyerek van, igen. Sokan szoktak szorgoskodni a konyhában, van olyan is, akik meg még soha, és nagyon örül, hogy kap egy kis feladatot.
0: kapott egy gyönyörű almás kötényt a nyakába az egyik apukától. Egy ilyen kialakult osztályközösség milyen egy katolikus iskolában? Hogy más egy osztálynak az élete, az, hogy a gyerekek hogy viszonyulnak egymáshoz, mint egy állami iskolába, vagy egy másik iskolába?
13: A saját gyerekeim állami iskolába járnak, tehát talán nem olyan nagyon nehéz a mégsem az összehasonlítás, de én azt gondolom, hogy gyerekek, ami nálunk a különbség, hogy azért gyakran mondhatom azt a gyerekeknek, hogy akkor most imádkozzunk valakiért, vagy kérjük a Jóisten segítségét akármilyen problémában. Tehát van egy plusz közös nyelvem a gyerekekkel, én azt gondolom.
0: Azért egy nyolcadikosnak már ez lehet, hogy ciki, vagy azt mondja, hogy ő már nem akar köpenyt, ő már szeretne olyan rendezvényeken részt venni, ami sokkal izgalmasabb, mint mondjuk akár itt egy ilyen közös főzőcskézés anyukával, apukával, meg a sok másik diákkal.
13: Nem gondolom, hogy cikik ebben őnek bele. Nyilván néha emlékeztetni kell őket arra, hogy mik itt a szabályok, de szerintem, hogyha már egy ilyen 8 éves múlt van mögöttünk, akkor nem gondolnám, hogy ebből most ők nagyon ki akarnának törni. Vannak próbálkozások, nem mondom, hogy mindig könnyű, de azért azt gondolom, hogy szeretnek ők itt lenni. Bocsánat, csak a fiúkat meg szeretném közben kérni, hogy vágjátok ti is azt, mert ügyesek vagytok. A paradicsom össze van vágva, az a dobozban van, az már megvan, már azzal én elkészültem, mert finom szabadföldi paradicsomunk volt, és abból én már kivágdostam a rossz részeket, és remélem, hogy nagyon finom lesz ez a lecsó. Elnézést. Én is a főplébániai közösséghez tartozom, és sokan vannak onnan, viszont nagyon sokan vannak, akik nem tartoznak semmelyik plébániához, és nagy örömünkre, például mi osztályunkból azért így nyolcadikra nagyjából mindenki megvan keresztelve, majdnem mindenki első áldozott. Tehát ez egy ilyen missziós küldetése is az iskolának, hogy olyanok is jönnek ide, akik akár még mikor ide jönnek, nem templomba járók, nem hívők, és itt valami történik 8

0: Kérni szívecskét és kiskutyát, mindegyik nagyon népszerű.
1: De azért a nagy csődületben itt látom, hogy más is történhet ennél az asztalnál.
0: Ez a kézműves helyszín volt itt, termésekből és levelekből gyönyörű képeket készítettek a gyerekek kreatívan.
1: A Szent Lőrinc Általános Iskolának a Szent Mihály napi sokadalmában, családi napjában találkoztunk.
2: Mi kop család vagyunk, és akkor ezért hoztunk itt a lányunkat, mert hogy mi is vallásos család, a legjobbat szeretnénk adni a gyerekeinknek. És úgy gondoltunk, hogy úgy látunk, hogy ez itt a legjobb. Ez itt a legjobb, amit lehet kapni a gyereknek.
1: 18. kerületben vagyunk, és Budapesten a 18. kerületben van egy kopt templom. Ha jól tudom, akkor egyébként ez Magyarország egyetlen kopt temploma.
2: Igen, így van.
1: Nem olyan régen meglátogatott benneteket a kopt pátriáka, néhány évvel ezelőtt érkezett ide Egyiptomból. Ez a kopt templom milyen kopt templom? Tehát ti kopt keresztények vagytok, vagy ortodox koptok?
2: A kopt maga a szó, ezt jelent, hogy a régi egyiptomi nyelvből, ezt jelent, hogy Egyiptom. Ezek szerint, hogy az eredeti egyiptomiek úgy nevezték őket, hogy koptok, mint az eredeti egyiptomiek. És akkor plusz, hogy a keresztények vagyunk, hogy a kopt ortodox keresztények.
1: A ti pápátok, a pátriáka, mert ugye a koptoknak van egy része, akik kopt keresztények úgy, hogy ők a római pápát fogadják el.
2: Igen.
1: A ti közösségetekben a kopt hívek, ők honnan érkeztek ide Magyarországra?
2: Igazából minden, mert nagyon sok kopt családom, akik Egyiptomból jöttek, másik Európa városokból érkeztek, másik mondjuk dolgoztak másik országon, aztán, hogy cégek irányították őket ide a Magyarországon, aztán itt is maradtak, itt is telepettek. Maradunk, mi úgy is nevelünk a gyerekeimtől. Ha valaki kérdezi tőlük, hogy milyen származások vagytok, egyből mondják, hogy magyarok. Mert nem úgy nevelünk őket, hogy Egyiptom meg magyar, hálás kell lenni a hely, ahol születtek, ahol kaptak a jó nevelés, jó tanulás, meg mindent jó, amit kaptak, ennek hálás kell lenni. És akkor szóval nem nevelünk úgy bennünk, hogy másabbak lennék, hanem magyarok, Magyarországon fognak szolgálni, Magyarország ér fognak tenni. Persze, hogy szeretünk, hogy Egyiptom, meg mi is onnan jöttünk, meg hogy ők is egyiptomek, meg hogy az egyiptomi családunk, akik kint élnek, hogy persze, hogy tartunk kapcsolat, megyünk, jövünk, de magyarok kint nevelünk őket, mert itt laknak Magyarországon, mert itt születtek. Meg magyar állampolgárok is vagyunk.
1: Ide jött egy kisebb fiú hozzá, de még biztos nem általános iskolás, ugye?
2: Ő még a Lilium kert óvodába jár.
1: Tehát ez is egy katolikus intézmény, oda jár. Nektek hány gyermeketek van?
2: Most érkezett meg a harmadik.
1: A pici baba a babakocsiban?
2: Igen. 6-7-es.
1: Gratulálok nektek mind a három kisgyermeketekhez.
2: Nagyon szépen, köszönjük. Köszönöm szépen.
1: És akkor szép napot nektek ma itt a Szent Mihály napra is, meg akkor jó tanulást.
2: Nagyon szépen köszönjük, Isten áldjon meg benneteket.
3: Mi a Térszínház színészei vagyunk, most itt a Szent Mihály napon az iskolában egy műsort állítottunk össze. Legyen benne vicces is, meg legyen benne komoly is, így gondoltuk. Úgyhogy a Kóró és a Kismadár című magyar népmesét játszottuk, és utána pedig Szent István király legendáját.
1: Ez a játék vásári komédiához hasonlít, azt a hagyományt folytatja, amikor tényleg nagyon kevesen bárhol kipenderültek, akár régen egy szekérből a piacon, és előadtak valamit.
3: Igen, rendezőnk Vucz Hunor, aki sajnos most már 4 éve nincs közöttünk, ő fedezte föl azt a vásári műfajt, ami bárhol, szabadtéren, templomban, búcsúkban és bármilyen közösségi alkalmakkor a szent és a profán történeteket együtt ötvözve, képekkel mutogatva, esetleg egyszerű eszközökkel eljátszva, a nemes irodalmat és a klasszikus értékeket közel hozza a mulatozó néphez. És így azt az értéket, amit a magyar nép és a magyar kultúra őriz, és a régi hagyományokat, a vallásos népénekeket és

0: szentek történeteit, közel hozza az emberekhez, hogy azok napi szinten is magukénak érezhessék.
1: És mindehez nagyon kevés eszköz használnak. Most itt a kollégája egy bőröndbe pakol bele mindent, mert most is alig valamivel játszottak.
0: Igen, mi azt gondoljuk, hogy az előadás során nem kikapcsolni kell a nézőket, hanem bekapcsolni, és ehhez az alkotó fantázia szükséges. Tehát nem feltétlenül kell valami teljes eredeti valóságában megmutatni, hanem keltse föl az emberek fantáziáját, és úgy jelzésszerűen az emberben magában alkotó folyamatként létezzen az a kép, az a jelenet, és azok az eszközök, amikkel játszunk. Ezért kevés eszközzel, nagyon jó megválogatott eszközzel jelenítjük meg a dolgokat, és többet adunk a nézők fantáziájára.
1: Most is néhány fejdísszel adtak elő. Egy festett kép volt még a háttérben a Szent István előadásnál, ami ugye a Szent Koronára is emlékeztet minket, és ennyi.
0: Ez a fajta, ez a képmutogató műfaja, ami a középkorból ismeretes, és magyar nyelvterületen is elterjedt, ahol az előadó vásárokban is akár képeket mutogatva adja elő a történetet, miközben mutogatja, hogy a képen milyen jelenetek láthatók. Ez is egyszerű eszközökkel idézi föl magát az eseményt, és itt is a Szent István esetében is egyszerű képekkel idézzük föl. Egyébként a képeket Sinkó Veronika művésznő készítette, és úgy idézzük föl magának, Szent Istvánnak a legendáját.
1: A mai világban, amikor akár a tévében, a telefonban mindenki csodálatos színes képekben állandóan történeteket néz, rövid történeteket pörget a telefonján, vajon van helye az ilyen típusú élő előadásoknak?
0: Mi azt látjuk, és azt feltételezzük, és tapasztaljuk is, hogy az élő embert semmi nem pótolja, az élő színházi előadást, a közönség és a néző kapcsolatát, élő eleven kapcsolatát semmi nem pótolja. Ezért tanítottuk az éneket, ezért tapsoltunk együtt a nézőkkel, és azt veszük észre, hogy még nagyobb hiány van benne, mint régebben, mert most a technika az az ember és ember közé áll. És mi azt gondoljuk, hogy kell ilyennek is lenni, de kell olyannak is lenni, mint ez, ahol a néző és a színész, a két ember egymásra talál.
1: Megkérem, hogy mutassa be magát is, és a játszótársait.
0: Igen, Szamosvári Gyöngyvér vagyok, a Térszínház színésze, Kovács J. István és Kovács Ákos, a két kollégám, akivel ezt a mai előadást játszottuk.

0: Mi történik itt most? Mit hoz?
1: B.
0: Mit hoztál most ide?
1: Lecsós lőrincszeletet készített az osztály, a harmadik B osztály. Fogadjátok szeretettel.
0: Ez mit jelent, hogy lecsós lőrincszelet?
1: Hús is van rajta, és lecsóval van.
0: És ezt is itt készítettétek, ezt az egész tálat? Na, akkor írd le nekünk, légy szíves, hogy mit láthatunk. Mi, amit a hallgatók nem látnak?
1: Tarja megsütve, a szakács az nem én voltam a tarjánál, illetve steak krumpli, és van lecsó tálalva, és ott pedig kenyérrel húsra rárakva a lecsó.
2: Volt egy főzőverseny a Szent Lőrinc Katolikus Általános Iskolába, ahol a szülők közösen, csapatépítve, osztályonként lecsót főztek. És most hozták be éppen ezekbe a percekbe a szülők osztályonként a gyönyörűen megterített, feltálalt lecsókat. Azok fognak zsűrizni, akiknek nincs osztálya. Szerintem, ha minden osztály beérkezett, akkor megtörténik a zsűrizés, és utána lesz eredményhirdetés.
0: Most, hogyha egy körbenézünk, azért látszik, hogy a szülők nagyon igyekeztek, hogy nem csak finom legyen az étel, hanem gyönyörű is. Tehát látunk itt ilyen mini bográcsokba rakott ételeket, alattuk kis gyertya, ég, mellette gyönyörűen zöldségek, kenyerek, minden szépen földíszítve. Tehát nem csak a főzéssel foglalkoztak, hanem tudták, hogy szépnek is kell lenni annak, amit főztek.
2: Igen, lehet látni, hogy valóban van, aki halászlébográcsba tálalta például a lecsót, van, aki fatányi hozta. Ez is fontos, hiszen a szemünkkel is eszünk, de lehet itt aranytálban nem jó ételt is felszolgálni. Én úgy gondolom, a legfontosabb mégis az íz. Ez is egy szempont a tálalás, de az íz lesz a legfontosabb.
0: Hány tálat, hány csapatot várnak most ide?
2: Itt minden évfolyamból két osztály van, ez 16 osztályt jelent, és 16 feltálalt ételt várunk most ide, már úgy látom, hogy kettő kivételével meg is érkeztek, és amíg a főzés volt, addig a gyerekeknek külön program volt, kézműves foglalkozás, színjátszás, sportprogramok, és minden olyan jellegű dolog, ami a közösségépítést szolgálhatja. Úgyhogy én úgy gondolom, mindenki jól érzi magát, gyönyörű időnk van, mindenkinek jó a kedve, és most izgatottan várják a szülők az eredményt.
0: Elkészült a lecsó, de nem tudom, ki fog még enni, mert minden asztal rogyadozik a pogácsáktól, süteményektől, és azért látom, hogy a gyerekek azok ugye elég sokszor oda mentek azokhoz az asztalokhoz.
3: Én biztosan fogok enni, mert én eddig csak éppenséggel a süteményt tudtam megkóstolni, pedig én főztem a lecsót, úgyhogy én most már nagyon rá vagyok készülve, és remélem, hogy az igazgatóasszony és a kedves bizottság is nem csak egy kanála, hanem jó ízűen fog fogyasztani mindenből bőséggel.
0: Na milyen lett a ti lecsótok?
3: A mi lecsónk alapja egy jó erdélyi mangalica szaronna, úgyhogy a neve is mangálica lecsója lett, úgyhogy egy bőséges, igazán masszív alapot adtunk neki ebben. Nagyon sokáig dinszteltük rajta a vöröshagymát, megbolondítottuk egy kis fokhagymával, aztán ment bele a paprika, és csak a legvégén raktuk hozzá a paradicsomot, a kolbászt és a virslit, úgyhogy reméljük, hogy elnyeri a tetszését a bizottságnak.
0: Miért ide jöttetek a gyerekekkel ebbe az iskolába?
4: Hát a közösség szerintem az nagyon fontos, és a családias légkör az nagyon megfogott minket, és hogy szeretettel vannak körülvéve a gyerekek. És a vallás és a hit, ami idehozott minket ehhez a sulihoz.
0: Hány gyereketek van, és hány jár most ide?
4: Kettő.
0: Mennyi idősek, mekkorák?
4: Másodikos és ötödikes.
0: Most már nagyon sok tanárral is találkoztam, és ha jól tudom, akkor önnek mind a három gyermeke ide jár ebbe az iskolába, és még a férje is itt tanít, tehát hogy ez egy ilyen nagy családi ide tartozás.
5: Igen, Réka a lányunk 7. osztályos, Flóra lányunk 5. osztályt kezdte most, és Bence fiunk pedig 2.
0: Mi ez ebben az iskolában, ami a tanárszülőknek fontos volt?
5: Én a pályámat itt kezdtem, 2005. szeptemberre óta tanítok itt, és elsőre egyértelmű volt, hogy jó helyen vagyok, megérkeztem. És a saját család előtt tanárként, osztályfőnökként az ember újabb és újabb családokat kap, és ebben az iskolában ugye viszonylag kisebb létszámú iskola vagyunk, tehát nagyon-nagyon családias közegben vagyunk, osztályszinteken is, de az egész iskola közösségét, tehát hogy itt mindenki ismer mindenkit, rengeteg közös program van, ahol együtt lehetünk, és a szülőkkel. Nem volt kérdés, hogy nekem, mint pedagógus itt a helyem, én ezt nagyon sokat kaptam ettől az iskolától, a kollégáktól, a gyerekektől, a családoktól, és hogy akkor az én családom és a gyerekeim is ebben a közegben szeretném és szerettem volna, hogy tapasztalják meg, és itt végezzék az általános iskolás éveiket. Most itt ugye a Szent Mihály nap rögtön itt szeptember végén. Ez is egy olyan dolog, hogy szombat, persze ugye első hallásra mindenki, hogy hát miért kell, de azt hiszem, hogy a mai nap végére azt megállhatjuk, hogy igen, ezért kell, és megérte minden fáradtság, egy jó beszélgetés, az örömök, a személyes kapcsolódások. A mai nappal is közelebb kerültünk, mint szülők, szülőkhöz, én a szülőkhöz, a gyerekek hozzám is, úgyhogy ezért megéri, és persze fárasztó, de ez olyan édes teher. Újra és újra megkapom az erőt, a jó Istentől azt gondolom. És ezért is vagyok jó helyen, és a gyerekeim is. És minden család, aki itt van, azt gondolom, hogy itt megtalálja azt, amire szüksége van a gyerekeknek mindenképpen, de így a szülőknek is, és az ő közösségük is így tud formálódni.
0: Most az előbb láttam itt egy nagy fiút, azért mondom, hogy nagy fiút, mert ő már elballagott, és azért is nagy, mert talán az körülbelül a hónaljáig ért. Jött vissza valahonnan, valamilyen iskolából önhöz.
5: Igen, ő egy tavaly elballagott fiú, a család negyedik gyermeke, a Dávid, a férjem osztályában járt, tavaly ballagott, és most a esztergomi ferenceseknél tanul tovább. És azért is jók ezek az alkalmak, és a régi diákjaink ilyenkor is vissza tudnak jönni, és nagyon jó, hogy az ilyen alkalmakkor ők is jönnek vissza, és akarják elmesélni nekünk, hogy már milyen sikereik vannak, legyen az bármelyik tantárgy, vagy a közösségükben. Nekem nyilván természetesen mindig a német sikereikről számolnak be. Szóval, hogy járnak vissza a régi öreg diákjaink, és ez is nagyon jó érzés, hogy ragaszkodnak még hozzánk.
0: Sziasztok, ti most hova mentek?
6: Ide a suli elé fogunk néptáncolni.
0: Milyen ruha van rajtatok? Meséld el.
6: Moldvai. Van rajtunk egy katrinca, az szoknya. Két fajta van a szoknyából, az egyik ilyen simább, a másik meg ilyen szúrósabb. Bernyéc, ez itt, ez az öv.
7: Van rajtunk még kalár is, ez ilyen nyakláncféle. Futás közben így elkezd így csilingelő hangot kiadni.
0: Na és milyen ez a blúz? Ez egy blúz? Hogy hívják?
6: Hát ez egy ilyen hálóinkhez hasonló, mert a szoknya alatt nem látszik, de idáig ér nagyjából nekem.
0: A combot közepéig mutat, vagy majdnem a térdedig.
6: Igen.
0: És ez hogy néz ki? Ez is egy szőt ing?
6: Igen, hát ki van díszítve. Csipke, virágok, hímzés.
0: Moldvait fogtok táncolni. Igen. Na milyen ez a moldvai?
6: Olyan tánc, amit általában körökben szok táncolni.
0: És azt tudjátok, hogy hol van Moldva?
8: Erdély felső részén található szerintem.
0: Hol táncoltok? Hol tanultátok ezeket a táncokat?
8: Hát mi ebbe az iskolában tanultunk táncolni. Téblábólunk, és hát...
0: Tébláboltok? Ez mit jelent?
8: Hát az, hogy sokat táncolunk.
6: Ez egy táncegyesület, és hát minden osztályban van egy csoport, aminek van egy neve mondjuk. Például a miénk az Galagonya.
0: Szeretitek a moldvait?
8: Nagyon szeretjük, nagyon jók a táncok.
9: Ilyen nagyobb szoknyás a többi tánc, és én azokat szeretem.
0: Na melyik a nagy szoknyás, az milyen?
9: Például a dunántúli. Ez éppen a tavalyi anyag, amit most fogunk táncolni, mert egyelőre még nem tanultunk semmilyen anyagot ebben az évben. A tananyag az a lábaközi.
0: Neked mi a kedvencem?
8: A moldvai. Nekem az elsős volt a kedvencem, nagyon hiányzik.
0: Ez mi volt?
8: Dunántúli volt, ebbe alig ha tudom hozakni ezekbe a ruhákba.
0: A moldvainak nagyon szoros a szoknyája.
8: Igen, eléggé.
6: Hát igen, meg
8: ilyen. Nagyon nehéz benne lépcsőzni, nagyon szűk, de nagyon szép.
0: Na most a lányokkal beszélgettem, de azért néhány fiú is van. Te is mondd el, légy szíves, hogy a fiúk mit hordanak a moldvaiban.
10: Fehér és egy ilyen vastag öv, és a vastag öv az ilyen színes, ilyen kék, illetve piros, és van egy vékony öv, az pedig fekete.
0: Moldvait szereted-e?
10: Igen.
0: Neked mi a kedvenced, amit eddig tanultál azok közül?
10: Ördögök útja talán.
0: Ez a moldvaiban egy tánc?
10: Igen, egy tánclépés.
0: Gorácz József tanár úr megérkezett. Hogy építik föl, hogy ki, mikor, milyen táncot tanul?
11: Mi ugye a Téblában alapfokú művészeti iskola vagyunk, és ugyanúgy, mint egy általános iskolában, nálunk a művészeti iskolában is megvan a tanmenet, tehát minden egyes évfolyamnak pontosan megvan, hogy melyik évben miket kell tanulni. Természetesen a gyerekek életkori sajátosságainak megfelelően van felépítve a tananyag, tehát mindig a gyerekjátékokkal kezdünk, egyszerűbb táncokkal, és akkor így haladunk a bonyolultabb táncok felé. Már harmadikban ismerkedtek a moldvai táncokkal, mert ugye ez egy kész koreográfia, most lettek negyedikesek, úgyhogy idén már egy új táncanyag van, de abból még nincs kész a koreográfia.
0: Mennyire komoly vagy, mennyire szigorú ez, hogy ők amellett, hogy általános iskolások, ilyen alapfokú művészeti iskolának is a diákjai?
11: Szerencsére ők ezt abszolút játéknak, élménynek élik meg, mint ahogy mi is erre törekszünk, hogy élmény alapú pedagógiát biztosítsunk a gyerekek számára. Jók érzik magukat, ez egy kikapcsolódás, tehát örömmel jönnek táncolni, és nem mondhatnám egyáltalán, hogy le vannak terhelve. A fellépések pedig külön örömet okoznak a gyerekeknek. Ugye nálunk a művészeti iskolában a törvény által megszabályozott rend van, tehát nekik heti 4 tanórájuk van, az 2x1,5 óra. Itt a Szent Ölünc Katolikus Általános Iskolában nagyon szerencsés helyzetben vannak mind a szülők, mind a gyerekek, hiszen logisztikailag nagyon jó, hogy a gyermeknek mikor a vége van, úgymond a napközis foglalkozásának is, tehát délután mondjuk 4 órakor, amikor jönnek a gyermekekért, addigra a művészeti oktatás is lezajlik, de emellett, mivel a Téblá Művészeti Iskola és a Szent Lőrinc Katolikus Általános Iskola nagyon-nagyon szoros kapcsolatban van, így Szent Lőrincbe egy testnevelés óra, az táncóra, tehát 1-től 6. évfolyamig minden gyermeknek van néptánc foglalkozás, de ez ugye, mivel csak 1-45 perc, ez inkább ilyen ízelítő, ráhangoló, persze ez is nagyon jó és nagyon fontos, mert ilyenkor ugye ismerkedünk a népszokásokkal is, nem csak a néptáncokkal, a hagyományokkal, ezt itt a katolikus suliban mind átéljük, nem csak tanulunk róla, és akkor emellett, aki érez még plusz affinitást, ők ugye a téblába is táncolhatnak, és akkor nekik még ugye plusz még 4, tehát összesen nekik heti 5 néptáncórájuk van, hogyha úgy nézzük, és ezáltal sokkal nagyobb eredményeket tudunk elérni. Például ez a csoport is tavaly ősszel egy fesztiválon aranyminősítést ért el, egy országos fesztiválon.
0: Nem csak a táncot tanulják, hanem azért tanulnak valamit arról is, hogy milyen környezetben született ez a tánc, vagy hol született a tánc.
11: Hát ugye ami nagyon fontos, hogy ugye a népi játékokkal kezdünk, ezáltal ugye a különböző mozgásformákat is már elsajátítanak, mint például a sor, a kör, hogy kell beállni különböző alakzatokba. Rengeteg ritmus gyakorlatot csinálunk, plusz ugye nagyon fontos a társas kapcsolatok kialakítása, a szocializáció, az egymásra való odafigyelés, ez mind-mind szerves része, és ugye a hagyományokat mi nem csak tanítjuk, hanem át is éljük, tehát a népszokásokon keresztül, mint mondjuk a Márton nap. Itt a Márton napjáról nem csak tanulunk, hogy ki volt Szent Márton, meg milyen hős cselekedete volt, vagy hogy milyen népszokás fűződik, hanem valósan tartunk Mártonnapi táncházat, beszélgetünk erről, ugyanúgy a pünkösdöt is átéljük, májusfát állítunk, hogy arról van szó, kiszézünk tavasszal, ugye virágvasárnaphoz kapcsolódóan, tehát ezeket mi mind általában itt az iskola udvaron át is éljük. Nálunk azért egy olyan komplex mozgás kultúrát tanulnak, ami szerintem sehol máshol nincsen. Különböző diszgráfia, diszlexia, diszkalkulációval küzdő, vagy akár más hiányosságokkal küzdő gyermekeket mi fölkaroljuk, fejlesztjük, és ezáltal sokkal jobban fognak teljesíteni az iskolapadban is, vagy ha esetleg egy kicsikét nagyobb mozgásigényük van, persze nehéz, mert rájuk többet rájuk kell szólni, de örömmel tesszük, hiszen fejlesztünk rajtuk, és valóban a különböző gyógypedagógusok is a néptáncot szokták receptre felírni, tehát javasolják azt, hogy járjanak táncra, mert ez egy olyan komplex mozgásfejlesztés, amit nagyon máshol nem kapnának meg.
0: Még a ruhákról nem beszéltünk. Most a lányok elmondták, hogy milyen gyönyörű ruhában vannak. Tényleg teljesen olyan, mintha egy moldvai táncoló, moldvai csapat a saját nagyszüleinek a ládáiból előhúzott ruhákban lenne. Honnan vannak ezek a gyönyörű ruhák?
11: Moldvából származó eredeti viseletekben vannak a lányok, tehát ezeknek az eszmei értéke is nagyon-nagyon nagy. de emellett természetesen a tébláknak vannak saját ruhái is, úgy sajátok, amiket mi csinálunk, illetve van egy kiváló kolléganőm, a Bácsó Erzsébet, ruhatárosunk, jelmezkészítőnk, aki var is viseleteket. Vannak ugye olyan tájegységek, ahonnan a viseleteket meg tudjuk mi, vagy hát Zsoka néni varni, de vannak olyan hímzéssel, vagy gyöngydíszítéssel, vagy valami olyan technikával, amit mondjuk mi nem tudunk megcsinálni, és akkor igyekszünk eredeti beszerezni.
0: Természetesen egy katolikus általános iskolában hitoktatás is van, és nem csak, hogy hitoktatás van, hanem a plébániának a papjai rendszeresen részt vesznek itt az iskolának az életében. Faragó András atya most azért búcsúzkodni jött ide, hiszen áthelyezték augusztustól, már nem a 18. kerületi plébániának a káplánja. Mi minden dolga lehet egy plébánián dolgozó káplánnak egy katolikus iskolában?
12: Szerintem alapvetően a jelenlét. Megszólíthatóvá válni akár a tanárok, akár a diákok részére, vagy munkatársak részére, és valahogy ez a rendelkezésre állás, mint lelkipásztor, aki így itt van az iskolában. Mondjuk én nagyon jó helyzetben voltam, mert volt osztályom is, akiket tanítottam hittarra, úgyhogy így külön élmény volt, meg most mehettem Erdélybe is évvégén a múltkori 7. évfolyammal, és így ott is valahogy azt éltem meg, hogy így ez a jelenlét a fontos. Hogy ott lenni, hogyha van kérdésük, akkor meg tudjanak keresni, de alapvetően jöttünk ide gyontatni, meg misézni is iskolamisék, illetve osztálymisék keretében. Úgyhogy nagyon élveztem, és nagyon, nagyon áldott időszaknak éltem meg.
0: Mi a titok, amivel el lehet jutni a gyerekekhez, vagy ahogy el lehet Isten igéjét juttatni hozzájuk? András atya, mit mond nekik, ami miatt hát nem csak a káplán szeretik meg, meg az embert, hanem közel kerülnek a jó Istenhez is?
12: Igen, valahogy ez a kiinduló pont, hogy ha én papként jobban tudok lenni az Istennel, vagy jó vagyok az Istennel, és így ő benne vagyok otthon, akkor tudok ebből adni, vagy talán akkor nem csak ilyen jópofizás lesz belőle, hanem tényleg így a lényeg is átmegy, az Istennel való kapcsolat a legfontosabb az életben. Sokkal közelebb vagyok korban hozzájuk, és ez sem tette talán nehézzé azt, hogy az ő nyelvükön próbáljak szólni hozzájuk, és talán ez is nyilván megfogja őket, hogy a hitátadás az valahogy az ő szintjükön történik, és nem tudom, magas röptű teológizálás van, hanem tényleg azok a kérdésekkel lehet elindulni, amik bennük van, és amik őket foglalkoztatják.
0: Kuti Margit igazgatóasszonnyal ültünk le itt már majdnem az esemény végén, a Szent Mihály nap végén, hogy arra kérjem, hogy egy kicsit összegezze, hogy mi ez és miért van ilyen egyáltalán egy katolikus iskolában, hogy azon túl, hogy a mindennapjaikat itt élik a gyerekek, és nyilván számos foglalkozás van, meg olyan program, amely talán egy nem katolikus általános iskolában nincsen. Miért gondolta azt, hogy szükség van arra, hogy szombaton a gyerekeket is, és a szüleiket is megmozgassák, és hát Szent Mihály ünnepéhez kötődően itt egy ilyen főzéssel összekötött programot tartsanak?
13: Tavaly jött az ötletem, hogy jó lenne egy nagy közösségi program, ahol nem csak a szülők vannak a gyerekekkel jelen, hogy még a nagyszülők is itt vannak. És kötöttük katolikus iskola lévén egy szenthez. Hát ez a legjobb, ami a betakarítás a Szent Mihályhoz köthető. És azért gyűlünk össze, hogy együtt beszélgessünk, játszunk, és az iskolában látott különböző szakkörökön megtapasztalt előadásokat is meghallgassák a szülők, a rokonok, a barátok. Tehát fontos az, hogy a szentvinces közösség ez egy összetartó, egy nagy közösség, és hogy együtt örüljünk. Tehát ez fontos, mert a legfontosabb az iskolában a gyerek, és a szülők együtt, nagyszülők, a család. Sok-sok projektet tartunk, és oda is nagy szeretettel várjuk a szülőket. A következő projektünk a Kertünk kincsei, az is egy a teremtett világgal foglalkozunk egész héten. Ez egy ilyen közösségi élmény, amit megtapasztalunk, beszélgetünk, játszunk közösen.
0: A 18. kerületben nem csak az iskola épület az, ami annyira vonzó és otthonos, hanem az iskola körülötti kert, szinte park, az is nagyon kellemes hangulatot áraszt. Ugye több helyen a bográcsok, csapatok főztek, aprítottak, együtt voltak a szülők, a gyerekek szerteszét egymással játszottak, jöttek, mentek a különböző osztályok ülőhelyei körül, hiszen nagyon sok család járatja ide a gyerekeit. Tehát 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 gyermekes családoknak a gyermekei is járnak ide, és újra minden gyereküket ide hozzák.
13: Mi a vonzó akkor a Szentőrincben? Hát vonzó ez a csodálatos légkör, vonzó a közösségünk, és hát elmondhatom azt, hogy 3-4-szeres túljelentkezés van az első osztályban is, évközben is jelentkeztek, és ez mind egy ilyen varázslat, ami összetart bennünket, és az a Jóisten ereje. Nálunk a szakos ellátottság 100%-os, és olyan csapatot tényleg építünk, hogy a gyerek szeretet, a Jóisten közelségét akarja mindenki megérezni. Minden gyereket nagyon-nagyon szívünk, lelkünk benne, és nagyon-nagyon segítünk, hogy elérje célját. Ezért vannak művészeti foglalkozásaink. Elsőtől éneket az énektanárok tanítják, művésztanárok, mivel azért a katolikus iskolának nagyon fontos, hogy a szentmiséken belekapcsolódjon a gyerek az énekben. Most informatika, robotika is elkezdődött, természettudomány terén rengeteg jó eredményünk van, rengeteg díjat kapunk, segítjük a gyerekeket, megtaláljuk bennük, hogy mire képesek.
0: Mi a titka annak, hogy a gyerekek megtalálhassák, hogy mi az, ami az ő szívük vágya, ami felé érdemes esetleg később is tovább lépni?
13: Évente 5-6 projektünk van, idegen nyelvű projektjeink vannak, vannak hagyományőrző projektjeink.
0: Mit jelent ez, hogy projekt?
13: Projekt az azt jelenti, hogy egész héten egy témával foglalkozunk. Minden órán a tanár, bármilyen szakos, segíti a gyereket, hogy megértse azt a témát, ami van. Most például, amelyik következik, a kertünk kincse, Isten ajándéka, itt a gyógynövény, fűszernövény a téma. Nem csak biológia órán hallanak erről, és a gyerekek is tartanak már előadást a társaiknak, hanem kémia órán például a festőnövényeket, ugye ezek a fűszernövények festőnövényeként is szerepelnek, verseket, irodalom órán, tehát összekapcsolódunk, tehát ez a tantárgyak közötti koncentrációt erősítjük mi, és ezzel hozzásegítjük a gyereket a széles látókörhöz.
0: Most például, hogyha bemegyek az iskolába, akkor látok egy gyönyörű nagy plakátot. Ezek szerint most érhetett véget a népmese hete, vagy most lesz, mert már ott van kint egy plakát.
13: Így van, jövő héten a népmese projekt hét van, első osztálytól 5. osztályig. Én már az elsősöknek egy hagyomány, hogy mindig egy népmesét felolvasok, és pogácsát sütök. Különböző próbák vannak, 7 próba van. Minden osztály külön foglalkozást csinál, és a végén természetesen, hogy előadásban is lesz részük. Az 5. osztályosok tánc és dráma, ugye drámai színház most már a tantár neve, ők a kiskakas gyémánt félkrajcszeret mutatják be, úgyhogy a közeli óvodákba is elmegyünk, bemutatkozunk, hogy érezzék a népmese, az mennyire közel áll hozzánk. Minden új módszert kipróbálunk, iskolakertet is. Ezelőtt 4 éve kitaláltam, hogy inkább elvégzem ezt a képzést, hogy legyen nekünk ilyen modul, hogy iskolakert a technikóra keretében. És minden osztálynak van iskolakertje. Ebben is segítek én, tehát a tervezés természetesen, hogy az enyém, de olyan jó csapatom van, olyan jó kollégákkal dolgozom, akik segítik a programunkat. És én nagyon-nagyon örülök, hogy a gyerekek között meg közöttem, meg a kollégák között is az a távolság, ami szükséges, az is megvan, de a közelség is. És bármikor problémájuk van, jönnek, elmondják, megbeszéljük, segítjük. A kommunikációt ezt fontosnak tartom.
0: Az, hogy egy katolikus iskolába járnak a mindennapjaikban reggeltől estig megnyilvánul. Ugye most elmondták a gyerekek itt a beszélgetésben, hogy érkeznek meg, imával kezdenek, áhítat van, étkezés előtt imádkoznak, tehát látszik, hogy átszövi ez az egész életüket, de vajon attól, hogy itt ez megtörténik velük, ez tényleg a része lesz az életüknek?
13: Követjük mi őket 8 év után is, vissza is jönnek, ma is sok gimnazista gyerekünk visszajött, ugye, hogy itt legyen velünk. Én azt gondolom, hogy egy olyan nyomot hagyunk, hogy ezt úgy tudja ő kezelni tovább is, és a Jóisten segítségét is megtanítjuk, hogy kérje, bármilyen nehéz helyzetben van, akkor is találjon ki utat.

0: elhangzott a házunk táján.
1: Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek.
0: 10 óra. Híreket mondunk, a mikrofon nálunk Vári Judit. Jó napot kívánok! Idén is 1 millió gyermek imádkozza a rózsafűzért a békéért október 1-e és október 7-e között, írta a Magyar Kurír. A szükséget szenvedő egyház pápai jogú nemzetközi segélyszervezet kezdeményezése október 1-én a vatikáni kertek Lourdi barlangjánál a 14. Leó pápa vezette imádsággal kezdődött. A szervezők kérik azokat, akik részt vesznek a kampányban, hogy regisztrálják magukat a kezdeményezés honlapján, így nyomon tudják követni, hol hangzanak el a gyermekek imái, illetve hányan csatlakoznak a kezdeményezéshez. Az imádsághoz egyének, családok, közösségek is csatlakozhatnak. Az imahét csúcspontja a Rózsafüzér királynője emléknapja október 7-én. Katonai tiszteletadás mellett ünnepélyesen felvonták, majd félárbócra eresztették a nemzeti lobogót az Országház előtti Kossuth Lajos téren kedreggel, az aradi vértanúk emléknapján tudósított az MTI. A nemzeti lobogót, miután Bak András köztársasági elnök engedélyt adott rá, a himnusz hangjára vonták fel, majd a szózat kíséretében eresztették félárbócra. A nemzeti gyásznapon Magyarország lobogója egész nap félárbócon marad. Délután 4 órakor Magyar Péter miniszterelnök és Tar Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter a Gyulai vár mellett az 1848-49-es honvédtiszti emlékhelynél mond beszédet. 100 éves a Battyányi örökmécses. A Pogány Móric tervei alapján készült emlékművet 1926. október 6-án avatták fel. Azóta a magyar történelmi emlékezet, a kegyelet és a nemzeti megemlékezések egyik legfontosabb helyszíne. Hívta fel a figyelmet közleményében a Magyar Battyányi Alapítvány. A Battyányi család történelmi, kulturális és szellemi örökségének megőrzésével foglalkozó alapítvány arról is tájékoztatott, hogy az idén is országszerte több helyszínen rendezte meg október 1. napjaiban a Battyányi ősz elnevezésű programsorozatot, amely a Nemzeti Gyásznapon zárul. Mintegy 31 ezer megváltozott munkaképességű ember foglalkoztatását támogatja a kormány jövőre. Országszerte több mint 1200 telephelyen, 3555 akkreditált munkáltatónál tájékoztatta a Szociális és Családügyi Minisztérium hétfőn az MTI-t. Ezt azt teszi lehetővé, hogy a kormány döntése szerint 2027-ben 82 milliárd forint használható fel a rehabilitációs foglalkoztatás elősegítésére. A támogatás olyan munkavállalók esetében igényelhető, akik egészségi állapotuk, lakóhelyük vagy szociális körülményeik miatt nem tudnak elhelyezkedni a nyílt munkaerőpiacon, írták. Fél nap alatt 1 millió forintot gyűjtött össze a Keresztény Demokrata Néppárt a közelmúltban leégett radostyáni református templom újjáépítésének támogatására. Latorcai Csaba, a párt ügyvezető alelnöke a KDNP Facebook oldalán közzétett videóban elmondta, fájdalommal és megdöbbenéssel értesültek a radostyáni templom leégéséről, ami hazánk egyik gyönyörű műemléke. Az ügyvezető alelnök közölte, a gyűjtést tovább folytatják. Végül az időjárásról. Alapvetően derült vagy fátyol felhős, száraz időnk lesz. A légmozgás is nagyrészt gyenge vagy mérsékelt marad, legfeljebb Sopron környékén élénkülhet meg napközben a déli szél. A legmagasabb nappali hőmérséklet általában 22 és 26 fok között várható, késő estére többnyire 6 és 15 fok közé, a fagyzugokban néhol ez alá hűlhet a levegő. Önök a Magyar Katolikus Rádió híreit hallották, köszönjük figyelmüket! Híradással legközelebb 11 órakor jelentkezünk.

0: 10:08. Ténykérdés. Gáborné Ház Andreát, az Együtt építjük nagyszabású produkció megálmodóját és a Váci Egyházmegye 1000 éves fennállását ünneplő nap főszervezőjét Takács Bence kérdezi.
1: Hogy jött maga az ötlet, hogy a Váci Egyházmegye 1000 éves évfordulójára egy ilyen grandiózus műsort, egy ilyen grandiózus előadást álmodjanak meg?
2: Én külföldi tanulmányaim alatt találkoztam ezzel a lehetőséggel, hogy a színjátszásnak van egy közösségi dimenziója, és nagyon komolyan lehet közösségi építésre használni. Magam is részt vettem kisebb-nagyobb ilyen produkciókban. Innen jött az ötlet, hogy próbáljuk meg egy ilyen 1000 éves évforduló alkalmából színre vinni az egyházmegye történetét, és ez elsősorban profi művészekkel, vagy ne egy hivatalos produkció meghívásával valósítsuk meg, hanem szólítsuk meg az egyházmegye híveit, plébániait, közösségeit, hogy vajon ők szívesen részt vennének egy ilyenbe. Én azt is tapasztaltam akkor, hogy ha valaki a saját közösségének, településének a történetét viszi színpadra, és ennek a kialakításában részt vesz, akkor ez egy nagyon komoly identitásképző elemmé tud válni, és meg tudja erősíteni a közösséghez tartozását, a hitét, a lelkesedését, és sokkal nagyobb örömmel fog a későbbiekben részt venni ennek a közösségnek az építésében.
1: Mi az előadás után beszélgettünk, ez fontos tényező. Sikerült megvalósítani ezt?
2: Szerintem esély nélkül mondhatom, hogy várakozáson felül jól sikerült ennek a megvalósítása. Már önmagában az a tény, hogy közel 500-an jelentkeztek erre a szereplésre, erre az előadásra, ez engem is meglepett. Végig kitartott ez a csapat, jöttek a próbákra, és mi az elején mindenkinek elmondtuk, hogy elsősorban itt az a cél, hogy tanúságtevő előadást készítsünk. Másodlagos cél pedig az, hogy ők egymás között megtapasztalják ezt a szeretett közösséget, amiről nekem meggyőződésem, hogy lejöhet a színpadról, lejöhet az előadás minőségéből, és kompenzálhatja azt a hiányosságot, amit az amatőr lét és esetleg az amatőr szereplők esetlensége mutat. És azokból a visszajelzésekből, amit a szereplőktől kaptunk, egyértelműen az derült ki, hogy ők megérték ezt a közösséget, hogy nagyon sokat jelentett nekik, hogy boldogok ettől, egymásra oda tudtak figyelni, hogy ezt az empatikus jelenlétet, az egymásra figyelést és a közös alkotás örömét tudták megtapasztalni.
1: Hányan voltak, honnan jöttek, és hogy nézett ki maga a próba folyamat?
2: 32 település, illetve plébániai közösség hívei jelentkeztek. Közel 500-an, hogyha beleszámolom azokat a segítőket, akiket úgynevezett öltöztetőként kértünk, hogy kísérjék a csoportokat, akkor 504 fő volt június végén, vagy a teljes jelentkezői létszám, ebből páran morzsolódtak csak le ilyen olyan okok miatt. Összességében nagyon kevés próba alkalmunk volt. Egy alkalom volt a kiemelt szereplőknek, és utána egy-egy alkalom volt, amikor mindenki megfordult, és a jeleneteket a rendező beállította. Utána pedig a harmadik alkalom, maga a fő próba napja, amikor többenetben tudtuk átpróbálni, vagy tudták ők átpróbálni Meskó Zsolt író rendező segítségével a jeleneteket, és gyakorlatilag ezt követően már csak az előadás volt, ami hát én azt gondolom, hogy egy nagyon-nagyon kevés ahhoz, hogy egy jól begyakorolt előadás színpadra kerüljön, és mégis megtörtént a csoda, de ez köszönhető a szereplőknek az odaadottságában és a fegyelmezettségében.
1: Meskó Zsoltnak voltak tanácsadói is. Ha megnéz az ember a szövegkönyvet, akkor ezek autentikus szövegek.
2: Több hónapos kutatási folyamat előzte meg azt, hogy Zsolt megkapja ezt a vázat, amihez ő a szöveget megalkotta. Egyháztörténészek, muzeológusok, könyvtárosok segítettek nekem abban, hogy megnézzük, hogy mely időszakok, mely jelenetek lehetnek érdekesek. Való igaz, hogy minden olyan történelmi pillanat, ami színpadra került most, és dramatizálva lett. Ezek megtörtént események, tehát a krónikák ezeket feljegyezték. Én nagyon köszönöm ezúton is ezeknek a kollégáknak, akik segítettek a gyűjtésben. A többi pedig a rendező, író rendezőnek a hozzáadott értéke, aki bele tudta álmodni ezekbe a figurákba azokat a gondolatokat, megéléseket, amik hitelesítették az ő jelenlétüket.
1: Érdekes egyébként, hogy a narratíva, ugye végigmegyünk 1000 éven, és hogy minden fontos történelmi állomásnál Vác meg tudott jelenni. Mennyit kellett ehhez kutatni?
2: Nekem körülbelül 3 hónap munkám van ebben a történelmi tablóban. Nyilván rendelkeztem már némi háttérismerettel itt az elmúlt évekből, de nagyon sokat segített az, hogy kaptam újabb olvasmányokat, és nagyon sokat konzultáltam személyesen is, és különösen az egyik levéltáros egyháztörténész kollégával, akinek nagy rálátása van a teljes 1000 évre. Hát tehát a Váci Egyházmegye Szent Istváni alapítású a hagyomány szerint, és Vác első perctől kezdve az egyházmegye székhelye, püspöki székhely volt, székesegyházat építettek ide, tehát nyilván ilyen szempontból az egyházmegye központjaként, püspöki székhelyként tudott működni, és a legfontosabb események ide koncentrálódtak. És én azt gondolom, hogy ezt ma a váciak is elismerik, hogy maga a város, akár a fizikai kialakítását tekintve meghatározó épületek, ezek mind a püspököknek, az egyháznak köszönhetően állnak nagy részt. Tehát a barokk arculatot, ugye a migazi püspöknek köszönhetően alakították ki, és ez ami meghatározó ma is a városképben.
1: Azt a kedves hallgatóknak érdemes elmondanunk, ugye ez egy vizuális műfaj is egyben, hogy mindenki korhű jelmezben volt. Ezt hogy sikerült megoldani? 500 szereplőről beszélünk.
2: 500 szereplő, aki ráadásul minimum 2 szerepben megfordult a színpadon, tehát a jelmezek ennek megfelelően duplázódtak. Ezt az író-rendező stábja hozta, akik rendelkeznek egy hatalmas jelmezraktárral. Voltak jelmezek, amiket pluszban kellett most megvaratni, esetleg egy-kettőt kölcsönözni. Mi magunk is szolgáltatunk hozzá liturgikus öltözettek tárából néhány jelmezt, de alapvetően ez a stábnak a hozzáadott értéke volt az előadáshoz.
1: Előadás előtt egy órával majdnem teltház volt a nézőtéren. Ön mit érzékelt ebből? Tehát elég volt a kirakott székek száma?
2: Összesen 2000 széket raktunk ki, és ezek megteltek, és körülbelül ez a tér 2/3-át vette le, de mögötte az 1/3-on végigálltak az emberek körben, a téren, hátul, a fűven. Én azt gondolom, hogy legalább 3000 ember volt kíváncsi erre az előadásra. Ilyen előadás nem volt még Vácon. Önmagában maga az, hogy a Székesegyház előtti téren mutattunk be egy 1000 éves panorámát felvonultató előadást amatőr szereplőkkel, tehát minden tényező olyan volt, ami egyedivé tette az előadást, és erre szerencsére nagyon sokan voltak kíváncsiak. Jöttek helybéliek, jöttek a környékről, jöttek nyilván a szereplők településeiről, ismerősök, családtagok, plébániai közösségeknek a hívei, és hát hozzáteszem, hogy ugye ez az előadás egy számunkra egy egész jubilami napnak a záró eseménye volt, záró programja volt, tehát nagyon sokan voltak, akik napközben is ott voltak Vácon, és részt vettek ezen a jubilami családi napon, és ott maradtak egész estére, hogy megtekintsék ezt az előadást.
1: Előadásnak egyik legszebb pillanata talán, amikor a kereszt Marton Zsolt püspök úr kezébe kerül. Ez jelzi azt, hogy újabb 1000 év?
2: Egyértelműen. Tehát ez a kereszt végigvonult ugye az egész előadáson, és a legelső püspöktől kezdve minden korban a meghatározó szereplő kezébe átkerülve vándorolt, és érkezett meg napjainkra. És a legvégén ez a kereszt nem csak, hogy püspök úr kezébe került, hanem az ő vezetésébe vonultak ki a szereplők, jelezve azt, igen, hogy ez az út, ami járnunk kell, ő vezeti ennek a Váci Egyházmegyének a híveit, a népét, és hát nagyon bízunk abban, igen, hogy ez egy hosszabb időszaknak, ki tudja mennyi adatik, 1000 év, vagy kevesebb, vagy több, de hogy ennek a folytatása lehet. És számunkra nagyon fontos az, hogy azoknak az elődeinknek a hitére tudunk építeni, tanúságtételére, példájára, akik az előadásban felvonultak, és ebből építkezve tudunk tovább haladni mi is az úton.
1: Mert hogy együtt építjük.
2: Együtt építjük, ez az egyházmegyénknek a jelmondata is, ami az előadás címe volt, és én azt gondolom, hogy nagyon szép tanúságtétel volt erre maga ez az amatőrökkel megvalósuló előadás, amit tényleg együtt hoztunk létre, ahogy az egész napot, és én azt gondolom, hogy az egész egyházmegye működésére ez a jellemző, hogy itt papok, világiak, munkatársak, önkéntesek együtt építik, és együtt próbálnak a Krisztusi örömhírről tanúságot tenni.
0: Elhangzott a ténykérdés. Gáborné Házandreát Takács Bence kérdezte.

10 óra 22 perc. Kedves hallgatóink, műsorajánlónk következik. A 17 óra után kezdődő Kerengőben először az aradi vértanúkról szólunk majd, kapcsolódva a Nemzeti Gyásznaphoz. A közéleti beszélgetések második fél órájában pedig a kutyákról és más házi kedvencekről lesz szó. A műsor vendége Topál József etológus lesz. Várja önöket a szerkesztő Sályi András. A Kerengő tehát 17 óra 5 perctől hallható a Magyar Katolikus Rádióban.

0: Magyar Katolikus Rádió.
1: Örömhír mindenkinek.
2: 10 óra 30 perc. Varázsdoboz. Mesés irodalom.
3: Krúdy Gyula, az öreg honvédek apja.

0: Egy nyári napon utam ismét az öreg honvédek közé, a város határában lévő honvéd menedékházba vezetett, mert azt hozták hírül, hogy a menedékháznak nevezetes új lakója van. A nevezetes lakó Csécsi Szabó Dániel, akiről a magyar szabadságharc története sok híres vitézi cselekedetet jegyzett föl. A villamos vasúton éppen 5-6 öreg honvéd utazott hazafelé, akik reggeltől délig a Nemzeti Múzeumban őrködnek, most pedig ebédelni hazatérnek a honvédházba. Az egyik öreg honvédet ismertem és megszólítottam. Jó napot kívánok, Kovács őrmester uram! Adjon Isten, öcsém uram! Felelt Kovács őrmester. Talán bizony ismét hozzánk jön látogatóba? Valóban a honvédházba igyekeztem, mondtam, a híres Csécsi Szabó Dániellel szeretnék megismerkedni.
1: Hát, megjött az öreg is, mert mindenki csak ide kerül egyszer az öreg honvédek házába, felelt Kovács őrmester. Akit nem a szegénység elhagyatottsághoz ide, azt a magányosság, az unatkozás vezeti a honvédházba. Szeretne mindenki együtt lenni régi bajtársaival, mielőtt lehújná a szemét örökre. Nekem is volna odahaza a falumban földecském, házacskám, amiből megélhetnék, de mégis itt érzem magamat legjobban a honvédházban. Otthon a falumban már mind a temetőbe költöztek azok a régi öregemberek, akik hajdanában az én barátaim voltak. Az új emberek, a fiatalok már nem ismernek, nem értenek. Nem ismerem én se őket. Az ember csak azon veszi magát észre, hogy egyedül maradt. Nincsen senkije. Hát azért jöttem el én is a falumból öreg napjaimra. Hallottam a budapesti honvéd menedékházról, ahol összegyűlnek mindazok az öreg honvédek, az ország minden részéből, akik még manapság életben vannak. Itt megtalálhatják egymást. Hófehérhajú öreg emberek ismertek egymásra, akik, mikor legutoljára látták egymást, bajusztalan barna ifjak voltak. Aztán könnyen megismerték egymást olyan nagy idő után? Kérdeztem. Kovács trázsamester megcsóválta bozontos fehér üstökét. Dehogy is könnyen. Néha egy hét is elmúlik, amíg a legjobb barátok, a leghívebb bajtársak újra egymásra ismernek. A fehér szakál, ráncos arc, megöregedett külső miatt. Hiszen még a neveket is el lehet felejteni olyan nagy idő alatt. Bizony, 60 esztendeje annak, hogy az öreg honvédek fiatal honvédek voltak. Az öreg Kovács mosolyogva legyintett. Lehet, hogy 60. De én bizony nem tudom. Én már régen azt sem számolom, hogy hány esztendős vagyok. Minden rám virradó napot ajándékba kapok én már a jó Istentől. Nagyon öreg ember vagyok már én. De annyit tudok, hogy Csécsi Szabó Dániel még nálamnál is öregebb. Hogy lehet az? Úgy lehet, fiam, hogy sokáig engem tartottak a honvéd menedékházban a legöregebb honvédnek. Igaz is volt ez? Mert öcsém volt minden öreg honvéd. Úgy is bántam velük, mint öcsémmel. Még a pipámat is megtömettem velük. De már tegnap én tömtem meg másnak a pipáját. A Szabó Dánielét. Mert ő még nálam is öregebb. Akár apja lehetne az egész honvéd menedékháznak. De apja volt már akkor is a honvédeknek, amikor azok gyerekek voltak. Apám uram volt a neve a vényzászlótartónak a Gíjon tábornok seregében. Apám uramnak nevezzük őt mostanáig is. Hát aztán megismerték mindjárt az öreget? Kérdem én. Dehogy ismertük meg. Az első napokban csak messziről nézegettük a nagyon öreg embert, aki senkihez sem szólt egy árva szót sem. Csak ült egy magában a fák alatt, ült, üldögélt. De észrevettük, hogy fél szemmel odapillant, amikor egyik-másik öreg honvéd elballagott mellette. Aztán mosolygott a bajusza alatt, de nem szólt egy szót sem. Ha megszólítottuk, nem felelt. Mi pedig már nagyon szerettük volna tudni, hogy ki légyen az új lakó, a vendég, ahogyan az új embereket nevezni szokták. A parancsnok úr megmondta a nevét, de többet ő sem mondott.
2: Szabó,
1: Szabó, hiszen sok Szabó volt a honvédek között. Én magam is ismertem, vagy 5-6-ot. Szabónak hívták a kapitányomat, de a kisdobosunk is Szabó névre hallgatott. Ugyan melyik lehet a sok Szabó honvéd közül a rengeteg öreg ember? Így múlt el az első nap. Az öreg csak nézelődött, hallgatott, figyelt arra, amit a többiek beszélnek, de nem állott szóba senkivel. Másnap délután aztán, amikor ott üldögéltünk a nagy fák alatt és beszélgettünk, pipázgattunk, egyszer csak odalép az öreg ahhoz a csoporthoz, amelyiknek a közepén ültem. Hallom, öcsém, szólít meg engem, hogy itt téged mindenki apám uramnak szólít. Te volnál hát itt a legvénebb. Hát azért veszlek elő téged, micsoda dolog az, hogy eddig engem kutyába se vettetek, aki valamennyinek apja lehetnék. Nem tudtam, feleltem, de fölállottam helyemről, mert az öreg nagyon szigorúan nézett. Nem tudtátok, hogy ki vagyok? Kiáltotta az öreg. Hát olyan könnyen el lehet felejteni Csécsi Szabót, aki Branyiszkónál legelől vitte a zászlót, aki Budavár bevételénél a legelsők között volt. No már látom, hogy rövid eszetek van. Az öreg Csécsi Szabó, kiáltott föl az egyik honvéd. A Branyiszkói Szabó, ismételte a másik. A két öreg honvéd mindjárt előlépett a sorból, és kezét nyújtva közeledett az öreghez. Bocsásson meg, apám uram, mondták. Nem ismertük meg, mert megöregedett. Hát nem voltam én elég öreg akkor is, mikor a zászlót vittem, hiszen apátok voltam a sereg apja. Aztán így elfelejtettetek. No, ezt nem vártam volna. Még Kovács Drázsa mester se emlékszik rám. Bizony elszégyeltem akkor magam, mert hirtelen eszembe ötlött, hogy az öreg Csécsi Szabó Dániel mentette meg az életemet a budavári ostromnál. Ő kapott meg, amikor golyótól találva lefelé zuhantam volna a létrafokról. Megöleltük, megcsókoltuk egymást. Az öreg sem haragszik azóta. Ő lett helyettem az öreg honvédek apja. Kovács Drázsa mester befejezte szavait. Megsodort a hófehér bajuszát. De én vagyok az első fia.

A Honvéd menedékház kertje tele van fával, bokorral. A szürke épületet tetőtől talpig befutja a vadszőlő. Fehér virágok nyílnak egy helyen. Olyan fehérek ezek a virágok, mint az öreg honvédek haja. Néha csendesség van a nagy kertben, a mélyegző mögését is meghallani a csendben. A zöld fák közül, virágos bokrok közül kiki látszik egy piros zsinóros honvéd Attila. Valamelyik öreg honvéd sétálgat ott, nagy csendben. Lenn a kert végében kis lugas áll. A lugasban egy öreg honvéd üldögél, aki öregebb mindegyiknél. Ez a híres Csécsi Szabó Dániel, aki a múlt nyár óta a honvéd menedékház apja. Hosszú hófehér haja vállára omlik, mint valami bibliai alak. A vadszőlő levelei között betévedő napsugár megcsillan az öregember haján, szakállán. Az arcát borító nagy fehérségből pedig két fekete, szinte ragyogó szem világít. Megöregedett az ember, de a szeme még mindig csillog, mint valami fiatal emberé. Nem pipázgat az öreg, se nem olvasgat. Csak üldögél egymagában, és nézi a földön futkározó bogarakat. Most vidám gyermek hang csendül meg a bokrok között. Egy 8 esztendős kis ember alakja bukkan föl a lugas előtt. Gyulus ez, a menedékház parancsnokának kis dédunokája, aki gyakori vendége az öreg honvédeknek. A honvédek apjának megvillan a szeme. No, kis lurkó, kiált föl, hát mi szél hozott ide? A kisfiú illedelmesen kezet csókol az öreg honvédnek. Eljöttem, apám uram, felel, mert a múltkor azt ígérte, hogy mesél nekem valamit a Branyiszkói hegyről. Igaz, bízaz, tartozom ezzel a mesével, hanem én magam már nem igen emlékszem mindenre. Kiáll csak elő a fiamat, Kovács Drázsamestert, meg Rózsafi honvédet. A kisfiú nyakába kapja a lábát. Egy-kettőre előhozza a kertből a honvédek apjának fiait. A keresett két öreg honvéd botjára támaszkodva, mosolyogva ballag a kisfiú nyomában. A lugas előtt sapkájukhoz emelik a kezüket, és parancsra várnak. Üljetek le, fiúk, és szedjétek össze az emlékezeteteket, mert ma a Branyiszkót fogjuk a kis Gyulusnak elmondani. Mindenki addig mondja el, ameddig tudja. Kezdjed te, Rózsafi öcsém! Az öreg honvéd levette a sapkáját. Én csak a hegylábáig jutottam, addig mondom tehát. Kezdte. Egy este végigjárt a Gíjon tábornokunk a sereget, és azt mondta, hogy azokat a honvédeket keresi, akik a legbátrabbak, a legvitézebbek, akik egy csöppet sem féltik az életüket. Másnap ütközet lesz. Mégpedig olyan ütközet, amilyen a világon még nem is volt. Egy hegyet kell elfoglalni az ellenségtől. Szuronyt szegezve kell fölmenni egy magas hegyre, amelyet az ellenség tart megszállva. Akik elől mennek, azok a halál fiai. Hát volt is jelentkező sok, sokkal több is, mint ahány kellett ahhoz, hogy legelőn rohanjon fölfelé a hegyre, ágyú tűzbe, puskaropogásba. Leginkább a legfiatalabb honvédekből válogatták össze az elszánt csapatot. Csupa bajusztalan, rózsás arcú ifjú, akik másnapra a halállal akarnak farkas szemet nézni. Mikor már együtt volt a csapat, egyszer csak előtörte ám a honvédek tömegéből egy őszülő, hatalmas ember. A zászlóaj apja, az öreg zászlótartó, Csécsi Szabó Dániel. Hadd menjek én is a gyerekekkel, mondta. Legalább vigyázni fogok rájuk. Kár volna Szabó uramért, felelt a tábornok. Ilyen jó zászlótartó nincs az egész seregemben. Hát éppen azért kell nekem ott lenni legelől, felelt Szabó Dániel. A gyerekek majd jönnek utánam, mert én vagyok az apjuk. Megyünk az apánk után, kiáltották a fiatal honvéd gyerekek, és másnap reggel rohamra indultunk. Legelől Szabó Dániel a zászlóval, mögötte a kis csapat, utánuk a derékhad. Az öreg zászlótartó hátra-hátra nézett, amikor a golyók süvíteni kezdtek a fejünk fölött. Nem olyan magas a hegy, bíztatott bennünket.
Csak alulról látszik magasnak. Egy-kettőre odafönn vagyunk a tetőn. Csak utánam, édes fiaim! Dörgött az ágyú, ropogott a puska, a kis csapat szuronyszegezve futott fölfelé a Branyiszkóhegy irányába. Éljen a magyar szabadság! Hallottam még az öreg hangját. Láttam ágyúfüstben meglebegni a lobogónkat. Aztán elbuktam, mert golyót kaptam. Folytasd te, Kovács strázsamester! Szólalt meg most a honvédek apja. Az öreg strázsamester így folytatta. Én láttam Rózsafi bajtársamat elesni, de ugyancsak hullottak jobbra-balra a fiúk körülöttem. Éppen olyan helyén jártunk a hegynek, ahol a sziklák nem védelmezték az ellenség golyózáporától. Az ágyúgolyók, a mieink, az ellensége is ott búgtak el a fejünk fölött, mintha mennydörgés rázná a Branyiszkót, olyan volt ez az idő. Elhalványodott egy-egy arc mellettem, előttem. A következő pillanatban már el is bukott a honvéd. Egyik-másik azt kiáltotta utánunk. Csak ti menjetek előre, bajtársak! Az öreg szabó zászlótartó felelt neki. Ne féljetek, fiúk! A mennyországban találkozunk, ti pedig gyertek utánam a mennyországba. Így rohant előre a csapat, amely percről percre fogyott. A hegyderekán lehettünk, amikor tompa kemény ütés érte a vállam. Elbuktam golyótól találva. Félig elalélva hallottam még Szabó uram diadalkiáltását. Miénk a győzelem, fut már az ellenség! A honvédek öregapjának csillogott a szem, amikor átvette a szót Kovács strázsamestertől. Pedig ezután jött még a java. Csak azért kiáltottam ott, fut az ellenség, hogy a csüggedők új bátorságra kapjanak. A lobogó a kezemben csuparongy volt, szétszaggatták a golyók, de én a szívemhez szorítottam a zászló nyelét. Élve ki nem ereztem azt a kezemből, és így mentünk tovább, fölfelé a magasba. Már hátra sem mertem nézni, hisz mindig kevesebben jöttek mögöttem. De egyszerre mégiscsak megfordítom a fejem, arra a diadalordításra, amely mögöttem a hegyderekáról hangzott. A honvédek ordították túl az ágyudörgést, és aztán hallom, hogy már csak a mi ágyúink szólnak. Az ellenségé elhallgatott. Most már tudtam, hogy győztünk. Az ellenség menekül a hegytetőről. Megálltam, letérdepeltem is. Megcsókoltam hazám drága földjét, és letűztem a zászlót. Ez volt a Branyiszkó. Egyedül álltam a hegyen, és a tépet lobogót lengette a szél. Ezer és ezer honvéd kiáltotta a hegyen. Éljen a magyar szabadság!

Elhangzott Krúdi Gyula, az öreg honvédek apja. Felolvasta Borbicki Ferenc. Hangmester Gera Csilla, zenei szerkesztő Bögös Henrietta. Rendezte és szerkesztette Varga Andrea. Elhangzott a varázsdoboz.

ajánlol egyet, hites feleségül. Elvennélek te kislény, ha kicsi nem volnál, hozzád mennék te prücsök, ha szegény nem volnál. Te a légy is, nyaj a fajja, a

0: Az elmúlt percekben a Gimes, Endrődi Ági és a Fellegjárók, valamint a Makám együttes felvételeit hallották.
1: A Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek.
0: 11 óra. Híreket mondunk, a mikrofon nálunk Vári Judit. Jó napot kívánok! A szűzanya közbenjárását kérte a háborúk megszűnése érdekében vasárnap az Úrangyala elimádkozása után 14. Leó pápa, tudósította a vatikáni média. Az egyházfő emlékeztetett felhívására, amelyet múlt vasárnap tett Lourdesban, miszerint október hónapban imádkozzunk a rózsafüzért azzal a kifejezett szándékkal, hogy szűnjenek meg a háborúk, és valósuljon meg a békeépítése. Leó pápa megköszönte minden kisfiúnak és kislánynak, aki csatlakozik az október 1-től 7-éig a szükséget szenvedő egyház pápai alapítvány kezdeményezésére indított ima héthez. Nyíregyházán tartották a Kurszió Mozgalom országos találkozóját, amelyen mintegy 350-en vettek részt, írta a Magyar Kurír. Október 3-án a nyíregyházi magyarok nagyasszonya Társszékesegyház és a nemrégiben átadott római katolikus rendezvényközpont adott otthont a Kurszió Mozgalom 2026-os országos találkozójának. A beszámolóban az olvasható, hogy a mozgalom a Debrecen nyíregyházi egyházmegyében több mint 30 éve van jelen, és generációkon átívelően kapcsolja össze mindazokat, akik a mai világban is elkötelezettek az apostoli tevékenységben. Katonai tiszteletadás mellett ünnepélyesen felvonták, majd félárbócra eresztették a nemzeti lobogót az országház előtti Kossuth Lajos téren kedden reggel, az aradi vértanúk emléknapján, tudósított az MTI. A nemzeti gyásznapon Magyarország lobogója egész nap félárbócon marad. Délután 4 órakor Magyar Péter miniszterelnök és Tar Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter a Gyulai Vár mellett az 1848-49-es honvéd tiszti emlékhelynél mond beszédet. A szabadság nem ajándék, hanem közös akarat, a bátorság, a kitartás eredményeért a Karácsony Gergely főpolgármester kedden az aradi vértanúk emléknapján a Facebook oldalán. Adja az ég, hogy soha többé ne kelljen érte vérrel, emberélettel fizetni, azt azonban már sokszor megtanultuk, hogy akarat, bátorság és kitartás minden pillanatban kell a kihívásához vagy megtartásához, fogalmazott Karácsony Gergely. Lemondott a Nemzeti Pedagógus Kar elnöke, Horváth Péter október 4-ével távozott posztjáról. A szervezet honlapján olvasható tájékoztatás szerint Horváth Péter intézményvezetői és egyéb feladataival, valamint családi okokkal indokolta a lemondását. Az új elnök megválasztásáig Rázsi Boton Miklós alelnök látja el az elnöki feladatokat, írták. A Nemzeti Pedagógus Kar új elnökét az országos küldöttgyűlés előreláthatólag novemberben választja meg. Biztosító berendezési hiba miatt késnek a vonatok a veszprémi fővonalon, közölte a MÁV Inform kedd délelőtt a honlapján. Azt írták, Hajmáskér és Pétfürdő között hibásodott meg a biztosító berendezés. Emiatt a fővonalon közlekedő Bakony Intercity és Göcsei Intercity esetében 20-30 perces késésekre kell számítani. Végül az időjárásról. Alapvetően derült vagy fátyol felhős száraz időnk lesz. A légmozgás is nagyrészt gyenge vagy mérsékelt marad. Legfeljebb Sopron környékén élénkülhet meg napközben a déli szél. A legmagasabb nappali hőmérséklet általában 22 és 26 fok között várható. Késő estére többnyire 6 és 15 fok közé. A fagyzugokban néhol ez alá hűlhet a levegő. Önök a Magyar Katolikus Rádió híreit hallották. Köszönjük figyelmüket! Híradással legközelebb a déli imádság után jelentkezünk. Tizenegy óra négy perc. Kedves hallgatóink, a hanguló mai adásában Liszt Ferenc magyar történelmi témájú műveiből hallanak válogatást. Liszt rendkívül termékeny zeneszerző volt, műveinek többségét zongorára komponálta, amelyek megszólaltatásához komoly technikai tudás és felkészültség szükséges. Kezdésként a második magyar rapszódia csendül fel, Várnagy Andrea és Farkas Zsolt előadásában. Ezt követi a hatodik, a Szegedi Szimfonikus Zenekar tolmácsolásában. A magyar történelmi arckép csarnokból a Petőfi című tételt, majd végül a Hungária című szimfonikus költeményt a Magyar Állami Hangversenyzenekar előadásában hallják. Az előbbinél szólót játszik Jandó Jenő, vezényel Ferencsik János.

A hangulóban Liszt Ferenc műveiből hallottak válogatást. A szerkesztő Szabó Ágnes volt. Kedves hallgatóink, a harangszó után déli imádságot közvetítünk a Magyar Katolikus Rádió stúdiójából. Kérjük, imádkozzanak velünk és értünk. Dél

0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Amen. Az Úr angyala köszönti a boldogságos Szűz Máriát, és ő méhébe fogadá Szentlélektől Szent Fiát. Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Íme az Úrnak szolgáló leánya, legyen nekem a te igéd szerint. Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. És az ige testélőn, és mi köztünk lakozék, üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Imádkozzál érettünk Istennek szent anyja,
1: hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.
0: Könyörögjünk. Kérünk téged, Úristen, öntsd lelkünkbe szent kegyelmedet, hogy akik az angyal üzenet által szent fiadnak, Jézus Krisztusnak megtestesülését megismertük, az ő kínszenvedése is keresztje által a föltámadás dicsőségébe vitessünk, Krisztus, a mi Urunk által.
1: Amen.
0: Az Atya, a Fiú és a Szent Lélek nevében. Amen.

12 óra 3 perc. Híreket mondunk, a mikrofon nálunk Vári Judit. Jó napot kívánok! Találkozót tartanak a napokban a Vatikánban az Amoris Laetitia kezdetű apostoli buzdítás közzétételének 10. évfordulója alkalmából, jelentette be Leó pápa vasárnap. Az eseményre a világ minden tájáról meghívták a keleti katolikus egyházak vezetőit és a püspöki konferenciák elnökeit. A családok felbecsülhetetlen értéke az egyház és a társadalom számára. Hangsúlyozta a pápa hozzátéve, a megbeszélésen meghatározzák azokat a lépéseket, amelyeket a családokkal és a fiatalabb nemzedékekkel együtt kell megtenni az evangélium mai hirdetése érdekében. A találkozót október 7-én nyitják meg, és október 14-én ünnepi szentmisével zárul a Szent Péter téren. Bécsbe hívják a zarándokokat a Mária Pócsik egykép első könnyezésének 330. évfordulójára, írta a Magyar Kurír a görögkatolikus metropólia közlése alapján. November 7-én és 8-án Bécsben ünneplik a jubileumot, amelyre készülve az idén áprilisban a bécsi székesegyház káptalanja és a bécsi főegyházmegye munkatársai Mária Pócsra zarándokoltak. A görögkatolikus metropólia arra buzdítja a papokat és a híveket, hogy minél többen kapcsolódjanak be a zarándoklatba. Az ünnep november 6-án vecsernyével kezdődik. A szertartásokat élőben közvetítik a görögkatolikus metropólia Facebook oldalán és a görögkatolikus média központ YouTube csatornáján. 30 éve végeztek az első hittanárok Egerben, a rendszerváltást követően tájékoztatott az egri főegyházmegye. Az első évfolyam tagjai szentmisével ünnepelték az évfordulót az Eszterházi Károly Katolikus Egyetemen. A szentmisén Dolhai Lajos, az egri hittudományi főiskola rektora úgy fogalmazott, az egyház célja elsősorban keresztény értelmiségiek képzése volt, akik megfelelő vallásos műveltséggel képviselik a keresztény hitet és a katolikus vallást. Az aradi 13-ak nem azért váltak hősökké, mert minden csatát megnyertek, hanem azért, mert amikor már mindent elveszítettek, a tartásukat akkor sem veszítették el, mondta a honvédelmi miniszter a Fiumei úti sírkertben a Batthyány mauzóleumnál az aradi vértanúk emléknapján kedden. Ruszin Szendi Romulus emlékeztetett arra, október 6-án nem egy győzelemre, egy diadalra emlékezünk, nem ünneplésre gyűlünk össze, hanem azokra a hősökre emlékezünk, akik hülyek maradtak a hazájukhoz, amikor ennek az ára már a saját életük volt. 100 éves a Batthyány örökmécses, a Pogány Móric tervei alapján készült emlékművet 1926. október 6-án avatták fel, azóta a nemzeti megemlékezések egyik legfontosabb helyszíne, hívta fel a figyelmet közleményében a Magyar Batthyány Alapítvány. A Batthyány család történelmi, kulturális és szellemi örökségének megőrzésével foglalkozó alapítvány arról is tájékoztatott, hogy az idén is országszerte több helyszínen rendezte meg október első napjaiban a Batthyány ősz programsorozatot, amely a Nemzeti Gyásznapon zárul. Végül az időjárásról. Alapvetően derült vagy fátyolfelhős száraz időnk lesz, a légmozgás is nagyrészt gyenge vagy mérsékelt marad. Legfeljebb Sopron környékén élénkülhet meg napközben a déli szél. A legmagasabb nappali hőmérséklet általában 22 és 26 fok között várható, késő estére többnyire 6 és 15 fok közé. A fagyzugokban néhol ez alá hűlhet a levegő. Önök a Magyar Katolikus Rádió híreit hallották, köszönjük figyelmüket. Híradással legközelebb 13 órakor jelentkezünk.

Evangélium Szent Lukács könyvéből. Abban az időben Jézus és tanítványai, miközben Jeruzsálem felé haladtak, betértek az egyik faluba. Egy Márta nevű asszony befogadta őt házába. Ennek nővére Mária odaült az Úr lábához, és hallgatta szavait. Márta meg sürgött, forgott a sok házi dologban. Egyszer csak megállt. Uram, méltatlankodott. Nem törődsz vele, hogy nővérem egyedül hagy szolgálni? Szólj neki, hogy segítsen nekem. Az Úr azonban így válaszolt. Márta, Márta, te sok mindennel törődsz, és téged sok minden nyugtalanít, pedig csak egy a szükséges. Mária a jobbik részt választotta. Nem is veszíti el soha. Ezek az evangélium igéi.

0: Szent Lukács evangéliumának 10. fejezetéből a 38-tól a 42. versig tartó részletet Varga László olvasta fel. 12 óra 10 perc. Megismételjük a Vatikáni Rádió tegnapi magyar adását.
1: Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat! A stúdióban Vértesajai László. Hétfői adásunk témái. Leó pápa szombat esti homíliája a Vatikáni Csendőrség testületéhez. Őrizni tudó szívvel szolgáljatok. Szent Ferenc példáját követve legyünk a béke építői. A pápa úrangyala imája és felhívása. Kérjük a szűzanyag közbenjárását, hogy megszűnjenek a háborúk. Leó pápa hétfőn a Rómában élő kóriai papokhoz, szerzetesekhez. A vértanúk egységet teremtő hitével szolgáljatok. Leó pápa homíliája a Vatikáni Csendőrség testületéhez. Őrizni tudó szívvel szolgáljatok. Október 3-án szombaton kora este Leó pápa szentmisét mutatott be a vatikáni kertek Lourdi barlangja előtti oltárnál a Vatikán város védelmét biztosító Vatikáni Csendőrség testülete és tagjai családjainak jelenlétében. A szentmise előtt 15 újonc vatikáni csendőr tette le hivatali esküjét. A Vatikáni Csendőrség testületének védőszentje Szent Mihály főangyal ezért a szeptember 29-i ünnepét követő szombaton tartották az eskütételt. Leó pápa homíliájában megbízhatóságra, diszkrécióra és hűségre szólította fel a csendőröket, akik közül 15-en tettek esküt, ami az imádság pillanata volt. A Szentatya a Szentmise igéi alapján arról elmékedett, hogy mit jelent szolgálni, őrködni és védelmezni.
2: Servire, custodire e proteggere.
1: Az Úr szőlőskertjének izajási képe nyomán Leó pápa a csendőrök szolgálatát az Úr szőlejében végzett munkának nevezte, ami konkrétan kijelölt helyek, kapuk, épületek őrzését jelenti, de mindenek előtt az emberek vannak a gondjaikra bízva. Ennek egyik kiemelkedő vonása a velük való találkozásai során, amikor dicséretes módon az emberekre nem úgy tekintenek, mint megoldandó problémákra, hanem mint akiket tisztelettel kell fogadni és gondoskodni kell róluk. Jézusnak a szőlőművesekről szóló evangéliumában a dolgozók idővel megfeledkeznek a szőlősgazdáról és arról, hogy a szőlő nem az övék, hanem csak rájuk bízták a gondozását. A szolgálat tehát felelősség, amelyet alázattal és odaadással kell ápolni, és amit tapintattal, kötelességtudattal kell megélni. A tekintély ugyanis az evangélium fényében elsősorban a védelem, a meghallgatás és a kísérés képességében nyilvánul meg egy kiegyensúlyozott, határozott és tisztelettel teli fellépéssel, emlékeztetett a Szentatya. Az evangéliumi példabeszéd középpontjában a gazda küldötte fiú áll, aki Krisztust képviseli. Így álljon Jézus Krisztus a csendőrök élete és szolgálata középpontjában, kérte a pápa. Már a szolgálatot megelőzően emberként is az a hivatásuk, hogy kövessék őt, tanulják meg tőle azt az erőt, amely szerítségé válhat, a bizalomból fakadó éberséget, az alázattal együtt járó tekintélyt és a bátorságot, hogy irgalmas szívvel lépjenek fel a szolgálat során. A Szent Leszke páni buzdítása pedig bizalomra int, hogy semmiért se aggódjanak, hanem tárják fel kéréseiket Isten előtt. A szolgálat során jönnek majd csendes és nehéz napok, amikor gyors döntéseket kell hozni, adódnak olyan helyzetek, amelyek fáradtságot és aggodalmat keltenek. A csendőr mindezt nem egyedül hordozza, hanem imádkozik, bizakodik, mert tudja, hogy Istenben találja meg a békéjét. Az apostol hozzáteszi, hogy arról gondolkodjanak, ami igaz, tisztességes, igazságos, tiszta, szeretetre méltó, mert éppen ez lesz a csendőr identitásának egy másik vonása, a jóságban edzett szív és elme. Akik másokat védenek, azoknak először önmagunkban kell megvédeniük az igazságot, az igazságosságot, a jóságot és a tiszteletet. Mások védelme olyan szívet igényel, amelyet az Úr maga védelmez, emelte ki a pápa. Munkájuk emberséget követel, de közben gondosan figyeljenek önmagukra, hogy meg ne keményedjék a szívük, hanem maradjon mindig engedelmes Isten felé és figyelmes mások iránt. Őrizzék meg egymás közt a testvériséget, lássák szívesen egymást, és soha ne maradjanak egyedül. Egy csoport ugyanis akkor válik igazán közösségé, amikor tagjai törődnek egymással, és megtanulnak együtt járni, egyszerűen és szeretettel támogatva egymást. Leó pápa végül köszönetet mondott a testület tagjai családjainak, szüleiknek, feleségeiknek, gyermekeiknek és kedveseiknek. Ők ismerik a szolgáló csendőr áldozatát, távollétét és gondjait is, majd az esküdtevőknek mondta, soha ne felejtsék el, hogy kit és mit választottak szolgálni. Legyenek megbízhatóak, diszkrétek és hűségesek. Legyen a legszebb rangjel a szív, amely tudja, hogyan kell őrizni és védeni. A Szent Atya szüzanyára bízta őket, akinek anyai gondoskodása és bizalma kísérje családjaikat és mindnyájukat. Szent Mihály arkangyal pedig álljon mellettük az éberség irején, a rossz elleni minden harcban, segítsen hűségesnek maradni, hogy az Úr legyen mindig életük, szolgálatuk és szívük középpontjában. Szent Ferenc példáját követve legyünk a béke építői. Leó pápa úrangyala imája. Október 4-én, Asszisi Szent Ferenc liturgikus emléknapján, vasárnap délben 14. Leó pápa a vatikáni apostoli palotában lévő dolgozó szobája ablakából imádkozta el az úrangyalát. Kedves testvérek, szép vasárnapot kívánok! Köszöntötte a Szent Péter teret megtöltő mintegy 15 ezer hívőt a pápa, majd emlékedését az évközi 27. vasárnap evangéliumi szakaszához fűzte. A gonosz szőlő munkása példabeszéde Jézus életéről szól,
2: parla della vita di Gesù,
1: és megvilágítja küldetésének értelmét, fejtette ki tanításában a Szent Atya. Jézus Isten fia, akit az Atya a világba küldött, mégis éppen azok utasítják el, akiknek tárt karokkal kellett volna fogadniuk őt. Aki azért jött, hogy elhozza az üdvösséget, azt elítélik. Aki életet akart adni, azt halállal büntetik. Miközben elgondolkozunk arról a sok kegyetlenségről, amely tönkreteszi a világot és a népek történelmét, Krisztus tanítása feltárja atyának egyre nagyobb birgalmát. Az az erőszakos elutasítás ugyanis nem töri meg Isten akaratát, aki végtelen irgalmasságában a rosszat megváltássá változtatja. A kő, amelyet az építők elvetettek, mégis szeglet kővé lett.
2: Pietra d'angolo,
1: utalta a pápa az evangéliumi szakaszra. Jézus maga idézi fel a Zsoltár szavait, amelyek az Úr csodálatos művét dicsérik. Éppen amit elvetnek, az válik minden fenntartó alappá. Így irányítja a történelmet a mindenható, segítségünkre sietve minden bukásunkban. Isten soha nem veti el életünket, hangsúlyozta Leó pápa. A példabeszélyben használt kép szerint az igazságossággal művelendő szőlőskert az egyház, amelyet mi építünk vagy károsítunk választásainkkal. Leó pápa ehhez kapcsolódóan vasárnap, október 4-én, éppen halála 8. centenáriumának évfordulóján felkívánta idézni egy munkás emlékét, aki bőséges termés hozott az Úr szőlőjében. Ez a munkás Assisi Szent Ferenc,
2: San Francesco d'Assisi,
1: akit maga Jézus kért fel, hogy javítsa meg egyházát. Menj, Ferenc, építsd újra egyházamat, amely omladozik. A feszület ihlette Ferenc életét, amelyet mindenek előtt Krisztus alapjára épített, osztozva szegénységében, örömében és szenvedésében, egészen a stigmák misztikus jeléig mutatott rá a Szent Atya. Azt hiszi, Szent Ferenc a buzgó ima embere volt, tele minden kíránt szeretettel, és példaképül szolgált az első szerzetesek számára, akik osztoztak aszkézisében, mint az egyház megújulásának hiteles feltételében. Szent Ferenc az Úr Jézusba vetett hit ereje által újította meg az egyházat, a testvéri szeretet tanúságtételével gyógyította meg a széthúzás repedéseit. Szent Ferenc karizmája 8 évszázad után is gyümölcsöt terem.
2: Porta frutto ancora oggi, dopo 8 secoli.
1: Erről nem csak a népes és élettel teli ferences család tanúskodik, hanem azok a gazdag ajándékok is, amelyeket lelki öröksége Isten népe körében szétsugároz. Miközben tehát a ferences jubileumi évet ünnepeljük, kérjük kitartóan a béke ajándékát, és őszintén kötelezzük el magunk a népek közötti egyetértés építésére. Buzdított rá Leó pápa, majd a szűzanyához fohászkodva zárta az urangyala erimádkozás előtt mondott beszédét. Ebben mindig kísérjen bennünket a szentséges Szűz Mária, ami édesanyánk közbenjárása. Hozzáfordulunk most, lélekben egyesülve, a pompei szentélynél összegyűlt hívekkel, akik a pompei rózsafüzér királynőjéhez emelik fel könyörgésüket.
2: Angelus Domini, nunciavit Maria.
1: Az urangyala erimádkozása után Leó pápa ismét arra buzdított, hogy imádkozzunk a béke megvalósulásáért, örömét fejezte ki Assisi Szent Ferenc halálának 8. centenáriumára emlékező kezdeményezéseket, és bejelentette, hogy a Vatikánban hamarosan találkozóra kerül sor az Amoris Laetitia kezdeti apostoli buzdítás közzétételének 10. évfordulója alkalmából. A pápa mindenek előtt emlékeztetett felhívására, amelyet múlt vasárnap tett Lourdesban, miszerint október hónapban imádkozzuk a rózsafüzért azzal a kifejezett szándékkal, hogy szűnjenek meg a háborúk és valósuljon meg a béke építése. A gyermekek voltak az elsők, akik erre a felhívásra válaszoltak, és továbbra is imádkoznak a pápa szándékára. Október 1-től 7-ig a szükséget szenvedő egyház pápai alapítvány mozdítja elő az 1 millió gyermek imádkozó szentolvasót kezdeményezést. A világ békéért és egységéért, mondta Leó pápa, majd szívből megköszönte minden fiúnak és kislánynak, hogy a világ számos részén csatlakoznak ehhez az imához. A Szentatya arra buzdított, hogy kövessük példájukat, fohászkodjunk Szűz Mária közbenjárásáért, hogy a népek megszabaduljanak a háború csapásától. Különösen imádkozzunk a Szentföldért és az erőszak ártatlan áldozataiért, kérte vasárnap délben az urangyala erimádkozását követően Leó pápa. Ezután bejelentette, hogy az elkövetkező napokban az Amoris Laetitia kezdetű szinódus utáni apostoli buzdítás közzétételének 10. évfordulója alkalmából találkozóra kerül sor a Vatikánban, amelyre a világ minden tájára meghívta a keleti katolikus egyházak vezetőit és a püspöki konferenciák elnökeit. A találkozó a szinodális megkülönböztetés alkalma lesz, amelynek célja azoknak a lépéseknek a meghatározása, amelyeket a családokkal és a fiatalabb nemzedékekkel együtt kell megtennünk az evangélium mai hirdetése érdekében, fejtette ki a pápa, majd a hívek imáiba ajánlotta ezt a kezdeményezést, és mindenek előtt azokat a családokat, amelyek Isten segítségével a remény jelei, valamint felbecsületetten gazdagságot jelentenek az egyház és a társadalom számára. A pápa örömét fejezte ki azért a sok kezdeményezésért, amelyek Assisi Szent Ferenc halálának 800. évfordulóját ünneplik. Különösen megemlékezett azokról, amelyekre Assisiben került sor, és amelyeken az olasz állam legmagasabb rangú képviselői is részt vettek. A Szentatya üdvözletét küldte Assisi és Foligno rádió amatőreinek is, akik terjesztik Szent Ferenc béke üzenetét. A pápa azután üdvözölte a Szent Péter téren megjelent híveket, köztük a Pápai Egyházzenei Intézet által szervezett
2: Pontificio Istituto di Musica Sacra
1: nemzetközi egyházzenei hét részvevőit, a Chiléből, illetve Németországból érkezett zarándokokat, olasz fiatalokat, akik a Via

0: A vértanúk egységet teremtő hitjével szolgáljatok. Szeptember 5-én délben fogadta a Szent Atya a Kelemen teremben a Rómában szolgáló kóriai papok, férfi és női szerzetesek 170 fős csoportját. A pápa beszéde kezdetén kóriai nyelven kívánt jó napot vendégeinek, akiknek otthon, hazájukban nyert hite Rómában, Péter és Pál apostolok tanúságtétele helyén új missziós lendületet kaphat. Messziről érkeztetek, ez igaz, de itt, otthon vagytok, biztatta őket a pápa. Országukban az egyház története valóban egyedülálló, hiszen a hit spontán módon sarjadt ki Kóriában, és az igazság őszinte keresése révén is fejlődött olyan emberek által, akik ismerték a keresztény írásokat, és többet akartak megtudni Jézus Krisztusról. Ebből a keresésből született a keresztség utáni vágy, és a keresztségből egy olyan közösség támadt, amely az ősegyházra emlékeztet, és két szóban foglalható össze, emlékezés és remény. A keresztény emlékezett hálaadás Isten tetteiért, és felelősség mindazért, amit ránk bíz. A remény pedig nem puszta optimizmus, hanem annak bizonyossága, hogy Krisztus feltámadt. A kóriai egyház a mártírok tanúság tételére épül. Történelme során a kóriai nép rendkívüli lelki erőről tett tanúbizonyságot. Elviselte az üldöztetést, a háborút, a szegénységet és a megosztottságot, tudva, hogyan kell újra felkelni és előre tekinteni. A keresztény kitartás az a képesség, hogy a megpróbáltatásokat elviseljük a remény elvesztése nélkül és anélkül, hogy a szenvedés megkeményíteni a szívünket, emelte ki a pápa. A mártírok emlékének őrzése révén hitük tovább él a mában, miként azt a tiszteletre méltó Thomas Cho Yang Eop példája mutatja, akit a verejték mártírjaként tartanak számon.
1: Il martire del sudore.
0: 11 éven át fáradhatatlanul járta Korea útjait, hogy elérje a távoli és rejtett keresztény közösségeket, elvigye nekik Isten igéjét és a szentségeket, odáig menően, hogy egész életét e szolgálatnak szentelte. Tanúságtétele arra emlékeztet minket, hogy létezik olyan rejtettebb vértanúság, amelyben a hívő nap mint nap felajánlja életét, ami egyúttal minden keresztény közös hivatása. Az ehhez szükséges erő a Jézus Krisztussal való barátságból fakad, aki azt mondta tanítványainak, barátaimnak hívlak titeket. Kedves papok, szerzetesek és szerzetesnők, becsüljétek meg ezt a barátságot. Tápláljátok az eukarisztiában, az ige hallgatásában, az imádságban és az Úr előtti csendben. Vele együtt fedezzük fel újra hivatásunk örömét, és tanuljuk meg úgy szeretni, mint ő, kérte a kóriai egyháziakat a Szent Atya. A kóriai félsziget máig élő megosztottsága fájdalmas sebének a gyógyulásához azt kérte tőlük, hogy legyenek mindig a megbékélés emberei, akik egységesek és a béke és az imádság kézművesei. Az egykor missziós Kória mára a misszionáriusok hazájába vált, erődeik hite és áldozata értékes gyümölcseként, mivel az emlékezet missziót szül, a misszió pedig reményt nyit. A következő ifjúsági világtalálkozó náluk mindezt láthatóvá teszi majd. A világ minden tájáról érkeznek fiatalok egy olyan földre, ahol az evangélium mártírok tanúságtétele által növekedett. Leó pápa szeretné, hogy a fiatalok jövő évi kóriai világtalálkozója egyúttal találkozás lenne az emlékezet és a jövő között is. A mártírok továbbadják a hitet az új generációknak, a fiatalok pedig befogadják, hogy elvédjék a világ minden tájára. Zárta beszédét Leó pápa a Rómában élő kóriai egyházi személyekhez. Itt a Vatikáni Rádió. Kedves hallgatóink, hétfői műsorunkat hallották. Figyelmüket köszöni, és búcsúzik a mai adás szerkesztője, Vértes Ajjai László. Dicsértessék a Jézus Krisztus, Laudétur Jézus Krisztus.
2: Megismételtük a Vatikáni Rádió tegnapi magyar adását.
3: A magyar katolikus

0: Rádió.
1: Örömhír mindenkinek!
2: Kedves hallgatóink, mai guzsajasunkban az 1848-49-es forradalomhoz és szabadságharchoz kötődő népénekeket hallhatnak. A Hegedős Együttes, a Békés Banda, a Csíkzenekar, a Bástyazenekar, a Téka, a Pásztorhóra és Balogh Sándor felvételeit hallhatják.

0: Mai guzsajasunkban az 1848-49-es forradalomhoz kötődő népzenéket hallhattak. Előadták a Hegedős Együttes, a Békés Banda, a Csíkzenekar, a Bástya Zenekar, a Téka, a Pásztor Hóra és Balog Sándor.
1: Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek.
0: 13 óra. Híreket mondunk. A mikrofon nálunk Vári Judit. Jó napot kívánok! Örömét fejezte ki Leó pápa azért a sok kezdeményezésért, amelyek Assisi Szent Ferenc halálának 800. évfordulóját ünneplik. Különösen megemlékezett azokról, amelyekre Assisiben került sor, és amelyeken az olasz állam legmagasabb rangú képviselői is részt vettek. A Szentatya üdvözletét küldte Assisi és Foligno rádió amatőrjeinek is, akik terjesztik Szent Ferenc békeüzenetét. Leó pápa ezután üdvözölte a Szentpéter téren megjelent híveket, közöttük a Pápai Egyházzenei Intézet által szervezett Nemzetközi Egyházzenei Hét résztvevőit, a Csilléből, illetve Németországból érkezett zarándokokat, valamint az olasz fiatalokat, akik a Via Francigena ősi zarándokút Viterbo és Róma közötti mintegy 100 kilométeres szakaszát tették meg gyalog, hogy eljussanak a Vatikánba. Idén is 1 millió gyermek imádkozza a rózsafüzért a békéért október 1-e és október 7-e között, írta a Magyar Kurír. A szükséget szenvedő egyház pápai jogú nemzetközi segélyszervezet kezdeményezése október 1-én a vatikáni kertek Lourdi barlangjánál a 14. Leó pápa vezette imádsággal kezdődött. Az imádsághoz egyének, családok, közösségek is csatlakozhatnak. Az imahét csúcspontja a rózsafüzér királynője emléknapja október 7-én. Egyházmegyei forrásból megújult a szombathelyi Brenner János hittanárképző főiskola épülete, amelyet Székely János szombathelyi megyéspüspök, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnöke áldott meg kedden, írta az MTI. Székely János a több mint 200 éves iskolaépület megáldása előtt úgy fogalmazott, nem véletlen, hogy a kereszténységből már a kezdetektől fogva iskolák is fakadtak. Hozzátette, a keresztény találmány maga az univerzitás, az egyetem is, ahol az egész világot egységes módon látjuk. A jog, a természettudományok, a filozófiai bölcsesség, az embertudományok egyetlen harmonikus egységben vannak jelen. Születésének 350. évfordulóján II. Rákóczi Ferencre emlékeztek felső vadászon, olvasható a Magyar Kurírban. A Rákóczi család életében fontos szerepet betöltő településen október 2-án tartott emléknapnak a helyi görögkatolikus templom adott otthont. Az emlékezők Rákóczi Ferenc Istenbe vetett rendületlen hitét és alázatát helyezték a középpontba. Orosz Atanáz miskolci megyéspüspök beszédében arról szólt, a rákóciak évszázadát különösen is megáldotta a szűzanya. Második Rákóczi Ferenc életét is meghatározta vallásossága, amelynek egyik tárgyi emléke az a szarvasbőrből készült, arany és ezüst szállal hímzett miseruha, amelyet 1707-ben adományozott a helyi római katolikus plébániának. Biztosító berendezési hiba miatt késnek a vonatok a veszprémi fővonalon, közölte a MÁV Inform kedd délelőtt a honlapján. Azt írták, Hajmáskér és Pétfürdő között hibásodott meg a biztosító berendezés. Emiatt a fővonalon közlekedő Bakony Intercity és Göcse Intercity esetében 20-30 perces késésekre kell számítani. Végül az időjárásról. Alapvetően derült vagy fátyolfelhős száraz időnk lesz. A légmozgás is nagyrészt gyenge vagy mérsékelt marad, legfeljebb Sopron környékén élénkülhet meg napközben a déli szél. A legmagasabb nappali hőmérséklet általában 22 és 26 fok között várható. Késő estére többnyire 6 és 15 fok közé. A fagyzugokban néhol ez alá hűlhet a levegő. Önök a Magyar Katolikus Rádió híreit hallották. Köszönjük figyelmüket! Híradással legközelebb 14 órakor jelentkezünk. Tizenhárom óra 4 perc. Vendégoldal. A Szent István Rádió összeállítása következik.
3: Dicsertessék a Jézus Krisztus! A Szent István Rádió valamennyi munkatársa nevében szeretettel köszöntöm a Magyar Katolikus Rádió hallgatóit. A mikrofonnál a szerkesztő műsorvezetőt, Farkas Erzsébetet hallják. Mai válogatásunkban Kávéház című műsorunk szól, amely ezúttal egy emlékműsor lesz. Október 6-a az Aradi Vértanúk emléknapja alkalmából. A műsorban Tircsné dr. Propper Valéria irodalomtörténésszel az aradi vértanúkról, özvegyeikről és lelki atyáikról is beszélgetek. Érdemes lesz velünk tartani. Műsorunkhoz jó rádiózást és tartalmas időtöltést kívánok!
1: Üljünk le egy kávéra! Önök a Szent István Rádió Kávéház című műsorát hallják.
3: A mai műsorunk kivételesen október 6-a az aradi vértanúk emléknapja alkalmából egy emlékműsor. Kérem, hallgassák és fogadják ezt a műsort szeretettel. A Szent István Rádió mikrofonja előtt nagyon sok szeretettel és nagy tisztelettel köszöntöm Tircsné dr. Propper Valéria irodalomtörténészt. Köszönöm szépen, hogy elfogadta a meghívásomat. Isten hozta önt mi nálunk, rádiónk Miskolci szerkesztőségének stúdiójában.
4: Köszönöm szépen a meghívást, mindig örömmel jövök a rádióba, és beszélgetek önnel, kedves Erzsébet, a hallgatók kedvéért.
3: Mert hogy a mai beszélgetésünkkel is szeretnénk értékes és tartalmas gondolatokat átadni. Nem véletlenül készítjük ezt a riportot. Október 6-án az Aradon kivégzett 13 tábornokra emlékezünk. Az ő emléknapjuk ez a nap. Mi pedig szeretnénk emléket állítani a Szent István Rádió hullámhosszain nekik. Nem az első alkalom, hogy beszélünk róluk. Visszatérő témánk ez a téma, hiszen minden évben megemlékezünk róluk. Arra azonban már törekszünk, hogy mindig új oldalról közelítsük meg ezt a témát. A Szent István Rádió hullámhosszain talán nem meglepő módon most egy olyan oldalról és aspektusból közelítjük meg az aradi vértanúk emléknapját, amely ide a Szent István Rádió hullámhosszaira kívánkozik, és amelyről itt, ezen a frekvencián különösen is kell beszélnünk. A téma pedig nem más, mint az aradi vértanúk emléke. Beszéltünk már özvegyeikről, özvegyeik sorsáról, de olyan oldalról még nem közelítettük meg ezt a témát, hogy az aradi vértanúk korábban élő atyák, plébánosok, lelki atyák, lelki pásztorok milyen szolgálatot is teljesítettek ebben a vérzivataros időszakban. Ön kikutatta, kedves Valéria, ezt a témakört is, és én pedig külön köszönöm önnek, hogy a Szent István Rádió kedves hallgatói elé tárja. Kíváncsian várjuk a mai előadását is.
4: Igen, így van, ahogy ön mondja, Erzsébet, hogy az aradi vértanúk sorsáról már többször is beszélgettünk, különböző aspektusban, özvegyekről, ma pedig a lelki atyákról fogunk beszélni, hogy vajon azok az atyák, akik utolsó útjukra kísérték az aradi 13 tábornokot, vajon mit élhettek át? Mert ugyan szerzetesek voltak, atyák voltak, de emberek voltak, és nagyon megviselhette őket is az események sorozata. De mielőtt az atyák történetéről beszélnék, röviden néhány megdöbbentő adatot az 1848-as szabadságharc utolsó napjairól és az azt követő megtorlásról. Amikor október 6-ára emlékezünk, ugyanis általában az aradi 13 tábornokot és a Pesten az új épületben kivégzett Batthyány Lajos miniszterelnökünket szoktuk megemlíteni. De valójában 1500 halálos ítéletet hozott az osztrák önkény, és 150 halálos ítéletet végre is hajtottak. A többi halálos ítéletet 20 évi várfogságra módosították. 4000 honvédtisztet közlegényként besoroztak az osztrák hadseregbe, és hosszú évekre külföldre vezényelték. És több tízezer honvédet soroztak be, akik közül sokan, nagyon sokan soha nem térhettek már haza szülőföldjükre. És az utolsó napok eseményeiről néhány gondolatot. Augusztus 9-én a Bem József temesvári veresége után Görgei Artúr tábornoknak már csak a teljes megsemmisülés vagy a megadás közötti választás lehetett előtte. Az utolsó haditanácsban 80 tiszt mondta ki a fegyverletételt. A határozat meghozatalának idejére Görgei elhagyta a termet, de előzetesen kötelezte magát, hogy a döntést elfogadja, és annak értelmében fog cselekedni, mint főparancsnok. Maga Görgei a következőket mondta az utolsó aradi haditanács résztvevőinek. Ne áltassuk magunkat rózsás reményekkel, mert lehet, hogy utunk a vérpadra vezet. A 80 honvédtiszt majdnem egyhangulag elfogadta a fegyverletételt. Köztük 9 későbbi vértanútábornok, 3 miniszter, a főrendi ház elnöke és Arad városparancsnoka Damjanich János vezérőrnagy, aki maga is későbbi vértanú lett. És azért mondtam, hogy majdnem egyhangulag fogadták el a fegyverletételt, mert 2 tiszt, Markovics Adolf, huszár alezredes, és Zámbéli Lajos ezredes a további harcok mellett szólt, attól tartva, hogy az osztrákok mérhetetlen bosszút fognak állni a szabadságharc katonáin. És mint tudjuk, ez a bosszú be is következett.
3: Annak idején hűséges hallgatóink hallhattak már beszélgetést önnel Görgei Artúr áruló vagy nemzetmentő hős címmel, és Görgei Artúr egy olyan tábornok volt, aki példaértékűen viselkedett a katonáival, a tisztjeivel szemben. Ezt meg kell, hogy említsük újból és újból, és hogy az ő szerepe jelentős volt, meghatározó volt, ugyanakkor egy olyan tábornok volt, aki a katonáiért mindenre képes volt. Jól gondolom én ezt?
4: Tökéletesen. Gyakorlatilag Görgei azzal, hogy a világos melletti szőlősi síkon augusztus 13-án letette a fegyvert, ez azt jelentette, hogy 30 000 tökéletesen kiképzett magyar honvéd katonának mentette meg az életét. Tehát a haditanács döntése alapján letette Görgei a fegyvert az oroszok előtt.
3: Miért az oroszok előtt tette le a fegyvert?
4: Azért, mert ha Görgei az osztrákok előtt tette volna le a fegyvert, az azt jelentette volna a diplomácia értelmezése szerint, hogy nem egy nemzet vívta élet-halál szabadságharcát, hanem csupán lázadás történt. Az orosz intervenciós hadsereg a korábbi Lengyel Királyság területén állomásozott egyébként, és főparancsnoka Paszkievics tábornok volt, akinek annyi kitüntetés lógott a zubbonyán a korabeli humor szerint, hogy ha közelről rálőttek volna, lepattan róla a golyó. Paszkievics egyébként a legnagyobb katonai tapasztalattal rendelkező fővezér volt, akitől az osztrákok annyira féltek, hogy elküldtek egy Kaboga nevű horvát származású osztrák császári tábornokot, aki letérdelt az orosz elé, és a kezét csókolgatva könyörgött, hogy küldjenek segítséget, mert Bécs el fog esni. A legelső kivégzett tiszt Hrubi Gyula volt, akinek apja cseh származású, édesanyja magyar, és Bersecen született, és Görgei segédtisztje volt, és mindössze 23 éves. Őt Temesváron végezték ki, már augusztus 20-án. És az első Aradon kivégzett honvédtiszt, Ormai Norbert, német származású, csehországi születésű, alig 36 éves ezredes, aki Aufenberg születési nevét magyarosította Ormaira, és akit már augusztus 22-én kivégeztetett Hajnau Aradon. Ormai Norbert ezredes egyébként mindössze 3 hónapja volt boldog férje egy kolozsvári magyar hölgynek. És az utolsó Aradon kivégzett tiszt Ludwig Hauk, ezredes, újságíró, eszék, városparancsnoka volt. Bűne, hogy kancelláriai tisztviselőként aktívan részt vett a bécsi forradalomban, majd átállt a magyarok oldalára, és harcolt a bánsági hadjáratban. A valódi bűne az osztrák önkény szemében, hogy újságíró volt civilben, és pamflettekben kifigurázta az uralkodóházat, Zsófia főhercegnőt, Ferenc József anyját, magát Ferenc Józsefet is, és országvilág előtt nevetségessé tette Latour hadügyminisztert. Ludwig Haug magyarul nem is beszélt. A legenda szerint egy kártyacsata közben jött érte a porkoláb, 1850. február 19-én rábeszélni egy kis szívességre, mivel elszólítják halaszthatatlan családi ügyek, és ezért arra kérte Ludwig Hauk ezredest, ha nincs ellenére, hadd hajtsa végre egy nappal korábban az ítéletet.
3: Erre miért volt szükség?
4: Talán azért, mert másnap vagy harmadnap már megérkezett Aradra az amnestia. És Ludwig Hauk volt annyira gavallér, gáláns katonatiszt, hogy megengedte, hogy egy nappal hamarabb végrehajtsák rajta az ítéletet. Lenkei tábornokot csak azért nem számítjuk az aradi vértanúk közé, bár őt is a császári önkény ölte meg, mert a rabságban szerzett betegségébe halt bele 50. február elején Aradon. És október 25-én szintén Aradon végezték ki Kazinczy Lajos ezredest is, aki Kazinczy Ferenc legkisebb fia volt, és csupán 29 éves.

0: Éljen a haza!
1: De október 6-a után még hosszú hónapokig folytatódott a bosszú hadjárat. Pesten politikusokat, országgyűlési képviselőket végeztek ki. De nem csak az aradi tábornokok voltak 13-an. 13-an voltak a megtizedelt és kivégzett nádor huszárok, akik színmagyar jászkón legények voltak, és akiknek 5 százada indul szökésnek a szabadságharc hírére, és akik elérték a magyar határt, végigharcolták a szabadságharcot.
2: Róluk már lényegesen kevesebbet hallunk, de jó, hogy most megemlítjük őket. Jó, hogy nekik is emléket állítunk ebben a mai beszélgetésben, hogy ők is áldozatai voltak ennek az önkényuralomnak.
1: És még kevesebbet tud a közvélemény úgy általában a 13 pozsonyi vértanú történetéről. Róluk nagyon sokáig semmit nem lehetett tudni, hiszen az iratok, mint úgy általában a szabadságharc dokumentumai, osztrák levéltárakba kerültek, és nem lehetett hozzáférni és kutatni, csak Ferenc József császár halála után, a 20. század elején. Egy lelkes pozsonyi helytörténész, Kumlik Emil, könyvtáros újságíró kutatta ki a 13 pozsonyi vértanú nevét, akik között volt katona, vasutas, földműves, mesterlegény és katolikus pap is. Aradon, október 6-án, 5 óra 30 perckor kezdődtek a kivégzések. Reggelre az osztrákok készenlétbe helyezték a katonaságot. A tüzérek égő kanóccal álltak az ágyuk mögött a várfalon. Tartottak Arad polgáraitól. Damjanics például különösen népszerű volt a városban. Ezért a kivégzéseket a Maros déli oldalán hajtották végre, a folyón való átkelést pedig megtiltották. Elsőként a 4 kegyelemből golyó általi halálra ítélt tábornok kivégzésére került sor.
2: Arról tudunk valamit, hogy az egyes kivégzési módok miért olyanok voltak, amilyenek? Részben már erről beszéltünk, de kérem szépen ismételjük el azon kedves hallgatóink számára, akik most ezt a beszélgetést hallják. Mit is jelentett ez a kegyelem által, golyó általi halál?
1: Azt a 4 tábornokot, Kis Ernőt, Dezsőfi Arisztidot, Svejdel Józsefet és Lázár Vilmost. Azért kegyelemből golyó általi halálra ítélték, mert kevesebbszer álltak szemben az osztrák csapatokkal. És polgári ruhában, rablánc nélkül beszélgetve mentek kivégzőik elé. A foglár régi szokás szerint 3-szor kért minden elítéltre kegyelmet. Ich bitte um pardon, amelyre Tihi cseh őrnagy, a kivégzések vezénylője válaszolt. Bei Gott ist pardon, Istennél a kegyelem. Ezután be akarták kötni a 4 hős szemét. A dúsgazdag családból származó Kis Ernő úri eleganciával saját sejemkendőjét használta. Svejdel József pedig nem engedte a foglárnak eltakarni a szemét. Tihi őrnagy suhintott kardjával és 12 katona sortüze 3-3 golyóval a korabeli szabályoknak megfelelően kioltotta október 6 első vértanúinak életét. Majd következtek a súlyosbított büntetésből kötél általi halálra ítélt tisztek. Súlyosbított büntetésből, mert oly sok csatában győzték le és alázták meg az osztrák hadsereget. Pöltenberg Ernő, Láner György, Leiningen-Westerburg Károly, Aulich Lajos, Török Ignác, Knézics Károly, Nagy Sándor József, Damjanics János és Vécsei Károly. Vécsei Károly volt az utolsó, akinek apja császárhű lovassági tábornok volt, és külön levélben kérte Hajnautól, hogy fiát utolsóként végeztesse ki, hogy végignézze társai halálát. A legenda szerint a lovassági tábornok apa pár évvel később megőrült. A tábornokok többsége római katolikus vallású volt. Leiningen-Westerburg Károly evangélikus, Dezsőfi Arisztid református, Damjanics János pedig görögkeleti vallású. október 6-án hajnalban csak a gyóntató, vigasztaló atyák és egy református lelkész kísérhette utolsó útjára az elítélteket. Rokonokat nem engedtek a kivégzés helyszínére. A minoriták aradi rendházába a kivégzést megelőző nap, vagyis 5-én hajnali 4:30-kor zörgettek be osztrák katonák, és adtak parancsot a házfőnöknek, Kostka Libor atyának, hogy küldjön 9 papot a halálra ítélt tábornokokhoz. Hajnau táborszernagy teljhatalmat kapott Ferenc József császártól, és már október 1-én aláírta a halálos ítéleteket. Először október 5-én déli 2 óra tájban lépték át az aradi vár kapuját a minorita atyák. A rendházban egyébként nem élt 9 atya, így csupán 4-en tudtak az elítéltekhez sietni. Winkler Bruno, Surjánszki Juszták, Bardóc Sándor és Pléva Balázs minorita szerzetesek. A 2 református tábornokhoz Baló Béni lelkipásztor sietett, és Vaszile Szombati ortodox pópa Damjanics tábornokot kereste fel, bár az ő történetéről majd egy kicsit később fogok még részletesebben beszélni. Délután 5 óráig maradhattak a lelkészek a várban. A minorita templomban azonban az atyák még nagyon sokáig imádkoztak. És azon az estén Aradon minden ház sötétbe borult, csak halvány gyertyák világítottak elrejtve a szobák mélyén. Arad városa gyászolta a hősöket, a szabadságot és a várost magát. Arad városa szerette a minoritát.

0: atyák, hiszen Kelemen Didák is minorita szerzetes volt, ráadásul Erdélyből, Kézdi Almásról származott. A katolikus és református egyház papjai sokat tettek a szabadság ügyéért. Nem volt tehát meglepő, hogy amikor Hajnau tábornok augusztus 6-án diadalittasan bevonult Temesvár várába, első dolga volt, hogy a vár kanonokját kerestette. Hol van Róka kanonok? Kérdezte Hajnau. Fel fogom akasztatni. Kiadtam már az elfogatására a rendeletet. És Lonovics püspököt is, mert az is magyar és rebellis volt.
1: Ki volt ez a Lonovics püspök? Tudunk róla valamit?
0: Igen, elég sokat tudunk a sorsáról. Lonovics József Egerben végezte el a teológiát, majd miután 1817-ben pappá szentelték, Fischer István egri érsek maga mellé vette szentszéki jegyzőnek, majd érseki titkárnak. 1848. március 18-án Lonovics József jelentette be a püspöki kar nevében, hogy az egyház lemond a Szent Istváni tizedjogról. És 49. június 2-án letartóztatták a püspököt, azzal a váddal, hogy részt vett a rebellis országgyűlésen, és hozzájárult, hogy a temesvári székesegyházról leverték a császári sast. Kiengedték, majd újra letartóztatták, és a pesti hírhedett új épületbe került, és rákényszerítették, hogy lemondjon egyházi címeiről, majd a melki apátságba száműzték. Csak 1860-ban térhetett haza.

ász csatán is. Bátran néztek szemek közé a halálnak, hiszen véle szem közt nem csak egyszer álltak. Uram fia, az ítélet akasztófa, mintha gyáva úton állók lettek volna, mintha nem volnának méltók egy lövésre, katonához, férfiúhoz illő végre.

De bezzek itt végsőnek hagynak hátra, majd társai szenvedését végig várja. Damjanicsot hagyták végső vértanúnak, hogy érezze terhét, kínját a bosszúnak. Kegyetlenül haragszik rá minden német, számtalanszor földig verte ő kelméket. Ott állt köztük mankójára támaszkodva, mint egy dűlő félben lévő templom tornya.

Körülnézett olyan hősen, olyan bátran, mintha volna honvédek közt a csatában. Bajtársai mind ott függnek már előtte. Ő is indul, ő is megyen jobb életre. És megállt az akasztófa közelében, megöleli, megcsókolja keservében. Isten hozzád, szabadságom keresztfája, rajtad halok meg hazámért, nem hiába. Sülök, forog már a hóhér a kötéllel, számolni egy magyar vitéz életével. Damjanics meg így kiált fel nyugalmában,

völgye, híres neves magyar hősök temetője. Teremjenek határidon vérvirágok, felejthetetlen legyen az ő halálok. Teremjenek határidon vérvirágok.

A bresciai hiéna Hajnau tábornok pontosan tudta, hogy miért akar leszámolni a katolikus egyház vezetőivel. Az egyház nem egy papja és szerzetese, sokféle módon támogatta a harcok idején, majd a megtorlások idején a magyarokat. A lelkipásztorok legfontosabb munkája a szomorú időkben a rászorulók vigasztalása lett. Az aradi 13 tábornok utolsó napjainak történetét Surjánszky atya jegyezte fel, aki akkor mindössze 38 esztendős volt. Surjánszky Pöltenberg Ernőt, majd Auglich Lajost gyóntatta meg. Ezután kérette magához az atyát, a törött lábbal sebesülten fekvő, görög-keleti vallású Damjanich János, szerb, nemzetiségű, magyar tábornok. A sebesült ortodox vallású Damjanich ugyanis elég keményen elküldte a hozzá küldött szerb pópát, szemére vetve, hogy nemzete mennyit vétkezett a magyarság ellen. Surjánszky Juszták Minorita szerzetessel hosszan elbeszélgettek, majd a tábornok áttért a katolikus vallásra, meggyont és megáldozott. Most már nyugodtan halok meg, mert magyar pap által áldattam meg, mondta Damjanich az atyának. A kivégzés hajnalán a vigasztalásra kirendelt szerzetesek maguk is vigasztalásra szorultak. Elvállalták a nehéz feladatot, de lelkileg felkészülve nem voltak, hiszen valódi bűnösöket, elítélteket kísértek már utolsó útjukra, de hadifogoly hős katonákat soha. A vesztőhelyen az atyák már zokogtak. Nagy Sándor József a kivégzés előtt így szólt az őt meggyontató Winkler Bruno atyához. Tegnap ön vigasztalt engem, és most sír. Schweidel József a kivégzésekor kezében tartott kis ezüst feszületet Bardóc Sándor minorita szerzetes segítségével juttatta el fiához. Lázár Vilmos búcsúlevelét és emlékbe gyűrűjét, szivartárcáját és evőeszközét is a gyóntató minorita atya juttatta el Lázár Vilmos feleségéhez, Revicki Máriához. Dezsőfi Arisztid református volt. Baló Benyámin református lelkész volt, aki lelki vigaszt nyújtott számára. Erről Kaciányi Géza feljegyzésében lehet olvasni. Legnyugodtabb, sőt teljesen vidám volt a református Dezsőfi Arisztid, kit Baló Béni lelkész keltett föl álmából. Tiszta lelki ismeretem van, s az hagyott aludni, mondta a papnak derülten, s azzal felöltözött, hatalmas szőke bajuszát huszárosan kipödörte, mintha csak ünnepére menne. Közös imájukat követően e szavakat mondta Dezsőfi Balónak. Nekem a halál semmi, sok ezer halál lebegett körültem a csatában, csak nőmtől megválni, kit oly nagyon szeretek, ez fájdalmas. Winkler Bruno minorita szerzetes így emlékezett vissza Dezsőfi Aurélra. A kivégeztetés napján csinosan, mint mennyegzőre fölkészülve jelent meg. Magát a kivégzést így örökítette meg Surjánszky atya. Levették róluk a láncokat, de kezeiket ismét megkötözték. Dezsőfi ekkor kérte meg az őt kísérő lelkészt, hogy a nála lévő tárgyakat és búcsúlevelét adja át hitvesének. A kivégzéseket Aradon Franz Bott brünni katonai hóhér hajtotta végre. Tihi cseh származású osztrák őrnagy, a vezérlő tiszt, a kivégzések végrehajtása után felszólította a papokat, hogy tartsanak szónoklatot a legénységnek. A négy minorita szerzetes azonban az aradi vesztőhelyen térdre hullva, könnyek között imádkozott. Nem tudtak, és talán nem is akartak szónokolni. Batthyány Lajos miniszterelnököt ugyan nem Aradon, hanem Pesten végezték ki, de őt is október 6-án. Kivégzése teljesen értelmetlen kegyetlenség volt, ami a nemzetközi diplomáciát is felháborította. Batthyányit 49. januárjában tartóztatták le.
kivégzéséhez nehezen találtak jogi alapot az osztrákok. Végül a hadbíróság felségjogokba való beavatkozásért, valamint a bécsi forradalom előidézésében játszott szerepéért ítélte el. Batthyányit egyébként már 48. március 23-án az akkori uralkodó, még 5. Ferdinánd bízta meg kormányalapítással Metternich kancellár javaslatára. Batthyány október 2-án a fegyveres harcok kialakulásakor azonnal lemondott. Ő a béke embere volt, a tárgyalások embere, aki soha nem akart az uralkodóházzal szakítani, csupán hazájának is szabadságot és fejlődést akart. Az ítéletet október 5-én reggel hirdették ki Batthyány előtt, aki, mivel mindig is hű volt a Habsburg dinasztiához, és az ifjú Ferenc Józseffel képzelte el az ország megújítását, a halálos ítéletre, főként a megalázó kötél általira nem számított. De Bécs eldöntötte a gróf sorsát, és szószólójuk Zsófia főhercegné, Ferenc József császár anyja volt, aki személyes bosszúvágyat és gyűlöletet táplált Batthyány iránt, egy állítólagos, a horvát bán Jelasics részéről neki címzett és a Batthyányi kormány által elfogott szerelmes levél miatt. Ezt a levelet és más kompromittáló iratokat azonban az osztrák rendőrök hiába keresték a miniszterelnök kastélyaiban a házkutatás során a gróf letartóztatásakor. Ezért azt mondhatjuk, hogy a történelmileg és politikailag is oly korrekt miniszterelnök valójában miért is végeztette ki a császári önkény, az talány, és igazából nem is tudjuk. És talán pont ezért, mert rejtély volt Batthyány miniszterelnök kivégzésének a története, terjedt el egy legenda, amelynek alapja talán nincs. Batthyány ugyanis 1835-ben Bécsben tartózkodott, és sokat volt a magyar királyi testőrök körében. Alkalmasint mulatni is jártak együtt, hiszen fiatalok voltak. A testőrök mesélték Batthyánynak, hogy Bécsben ez időtájt igen érdekes kalandok estek meg velük. Ismeretlen, de igen magasrangú hölgy szinte elraboltatja a jóképű fes magyar testőröket, bekötött szemmel viteti őket, senki nem tudja hová, és ott egy baksötét szobában fogadja a látogatást. A többit a kedves hallgatók fantáziájára bízom, hogy mi történik ebben a baksötét szobában. És Batthyány grófhoz egy késő éjszaka Bécs néptelen utcáján szállása felé tartva csatlakozott egy állik köpenyébe burkolózott alak, aki asszony forog szóban szöveggel egy hintóba invitálta a magyar grófot. Megnyugtatta, hogy nem zsivány támadásról van szó, hiszen egyenruhás rendőrök kísérték a jeltelen hintót. Batthyány szemét bekötötték és vitték jó sokáig, majd bekísérték folyosókon, járatokon át egy szobába. A szeméről levették a kendőt, de a szobában vaksötét volt. Batthyány viszont elővette a zsebéből Irinyi János egy hete feltalált találmányát, a Zünd Hölszlit, vagyis a robbanás nélkül gyulladó gyufát, és egy szálat lángra lobbantott. És ott állt vele szemben egy hölgy, egy igen magas rangú hölgy, a birodalom legmagasabb rangú hölgye. És ez a megalázott és bosszúálló asszony akarta talán még 13 év múlva is engesztelhetetlenül Batthyány gróf miniszterelnök halálát. Ez természetesen egy legenda, de talán pont. A rádió hallgatók fantáziájára lehet bízni az okokat ezután, hogy miért is végezték ki Batthyány Lajos miniszterelnököt. Az viszont történelmi tény, hogy amikor Batthyány 5. Ferdinánddal tárgyalt Bécsben a kormány alakításról, kiküldte Zsófia főhercegnőt, Ferenc József, a későbbi császár anyját a megbeszélésről.
és talán a valóságban ezt a megszégyenítést nem tudta megbocsájtani a nagyra vágyó asszony. Az biztos, hogy Batthyány kivégzése értelmetlen volt.

0: Batthyány és felesége, Zichy Antónia grófnő, október 5-én láthatták egymást utoljára. Két őr állt szorosan mellettük, ezért csak suttogva beszélhettek. Zichy Antónia, amikor az őrök nem néztek oda, egy otthonról hozott levélvágó tört csúsztatott férje kezébe, hogy az saját maga vethessen véget életének, és így elkerülhesse az akasztás szégyenét. Felesége távozása után Batthyány magára húzta a takarót, és olyan csöndben, hogy még az ágya lábánál álló őr sem vette észre, a nyakán és karján felmetszette az erejét. A levélvágó kés nem volt elég éles, nem vérzett el, csak súlyos vérvesztességet szenvedett. Nyaki sebei miatt azonban felakasztani nem lehetett, ezért a kivégzés módját agyonlövésre változtatták. Este 6-kor a kivégző osztag előtt állva féltérdre ereszkedett. Utolsó szava, éljen a haza, és maga vezényelte a sortüzet. Feleségének, Zichy Antóniának kérését a hatóságok megtagadták, hogy férje holttestét a családi sírboltban helyezhesse örök nyugalomra. A Rókus kórházba szállították a holttestet, és tömegsírban akarták elföldelni. De akadt két bátor ferences rendi atya, Dank Agáp és Szántófi Antal, akik saját életük kockáztatásával kilopták gróf Batthyány Lajos miniszterelnök holttestét, és Pesten a belvárosi ferences templom kriptájában örök nyugalomra helyezték egy befele fordított felirat alatt. És az osztrák hatóság a tör becsempészése miatt bíróság elé akarta állítani Zichy Antóniát. De Antónia húga, Karolina, elkérte Batthyány búcsúlevelét, és azzal a hadbíróság előtt sikerült igazolnia, hogy Antónia nem tudott az öngyilkosság előkészületeiről. Karolina merész fellépésével annyira feldühítette Hajnau főhadsegédjét, hogy az nyilvánosan meg akarta veszőztetni az asszonyt. A két Zichy nővér hosszú időre emigrációba kényszerült. Ha nő is választhatott volna politikai pályát, ma mindkettőjüket a 19. század meghatározó politikusai között tartanánk számon, bár valójában így is azok voltak. A legmeghatóbb talán az utókor számára Damjanich tábornok története. A sebesült Damjanich, aki nem engedte meg az osztrák katonáknak, hogy a bitófa alá segítsék, hanem maga biszegett oda, a könnyező Surjánszki atyának mondta. Ne sírjon, barátom! És az atya kezében lévő feszületre mutatva mondta. Hiszen ő is, aki a kereszten függ, az igazságért szegeztetett keresztre. Damjanich kivégeztetése előtti éjszakán írt egy imát feleségének vigasztalásul. De ezt az imát most ne én, hanem a YouTube-ról egy kellemes férfi hanggal hallgassák meg.
1: Damjanich János imája. Ima kivégeztetésem előtt, 1849. október 5-éről 6-ára virradóra. Mindenség ura, hozzád fohászkodom. Te erősítettél engem a nőmtől való elválás borzasztó óráiban. Adj erőt továbbra is, hogy a kemény próbát, a becstelen, gyalázatos halált erősen és férfiasan állhassam ki. Hallgasd meg, ó legfőbb jó vágyteli kérésemet! Te vezettél, atyám, a csatákban és ütközetekben. Te engedted, hogy azokat kiállhassam, és a te védelmező karod segített némely kétes küzdelemből sértetlenül kilábolni. Dicsértessék a te neved mindörökké. Oltalmazd meg, mindenható, az én különben is szerencsétlen hazámat a további veszedelemtől. Hajlítsad az uralkodó szívét kegyességre a hátra maradó bajtársak iránt, és vezéreld akaratát a népek javára. Adj erőt, ó atyám, az én szegény Emíliámnak, hogy beválthassa nékem adott ígéretét, hogy sorsát hitének erejével fogja elviselni. Áld meg Aradot! Áld meg a szegény, szerencsétlenségbe süllyedt Magyarországot! Te ismerhet, ó Uram, az én szívemet, és egyetlen lépésem sem ismeretlen előtted. Azok szerint ítélj fölöttem kegyesen, és engedj a túlvilágon kegyes elfogadást találnom. Ámen. Damjanics Emiliának vigasztalásul.
0: A kivérzett Damjanics testét egy rokonuk, volt esküvői tanújuk, Csernovics Péter szerezte meg a hóhértól, és temette el saját birtokán. Az aradi katasztrófa után a megnyugvás csak nagyon nehezen jött el az özvegy számára. Majd új hivatást és elkötelezettséget keresett magának. A hasonló sorsú asszonyok és a honvéd árvák vigasztalását. Damjanics már az önkényuralom idején megkezdte a szabadságharc árváinak gondozását, felkereste a megtorló hatalom kivégzetjeinek jeltelen sírjait, s amint lehetett, emléket állított nekik. Minden év október 6-án gyászmisét mondatott az aradi bértanúk emlékére a pesti ferencesek templomában. A sok fájdalom és szenvedés dacára Emília mosolygós és jóságos természete beragyogta a körülötte élőket. Batthyány grófnéval, Zicsi Antóniával együtt megalapította a Magyar Gazdaszonyok Egyesületét, pénzt gyűjtöttek a rászorulóknak és árvaházat nyitottak. Kossuth Lajos Torinóból többször üdvözölte Damjanicsnét, és egy fotográfiát is küldött magáról, amelyen ez állt. A hős Damjanics tábornok özvegyének, aki hazám női közt tiszteletemben legmagasabban áll. Damjanics özvegye 60 évvel élte túl szeretett férjét. És annak ellenére, hogy a tábornok arra biztatta, válasszon új társat magának, ő haláláig gyászolta a tábornokot. A kerepesi temetőben nyugvó asszony emlékművén Damjanics szobor alakja tart méltán babérkoszorút az asszony feje fölé. Az aradi várban az utolsó napon keletkezett egy német nyelvű onomasztikon, vagyis névjegyzék, amely tartalmazta a kivégzett tábornokok nevének kezdőbetűit. Pannonia Vergisdeine Totten nicht als Klager leben sie. Magyarország, ne feledd halottaidat, mint vádlók élnek ők. Ez legyen megemlékezésünk befejező gondolata.
2: Tircsné dr. Propper Valéria irodalomtörténésznek nagyon szépen köszönöm az előadását, köszönöm szépen azt a kutató munkát, amelyet elvégzett azért, hogy mi ilyen részletesen, minden részletre kiterjedően, de mégis a legfontosabb információkat átadva a kedves hallgatók elé tudjuk tárni, hogy mik is lehettek az aradi vértanúk kivégzésének okai, és nem utolsó sorban méltó emléket állítsunk a vértanúknak, özvegyeiknek, és jelen esetben azoknak a szerzeteseknek, papoknak és lelkiatyáknak, akik szolgálatot teljesítettek ebben a nehéz időszakban. Köszönöm szépen önnek még egyszer az előadást, további életéhez jó egészséget és a jó Isten áldását kívánom.
0: Köszönöm szépen a lehetőséget, hogy mindezt elmondhattam az Aradon kivégzett, és nem csak az Aradon kivégzett október 6-i katonákról, mártírokról, magyarokról.

0: Kedves hallgatóink, ezzel mai műsorunk végéhez értünk. Munkatársaim, a zenei szerkesztő Vasvári Bernadett és a technikai munkatárs Kaszinger Jenő nevében is köszöni megtisztelő figyelmüket a szerkesztő műsorvezető Farkas Erzsébet. További jó rádiózást és tartalmas időtöltést kívánok Önöknek. A viszont hallásra!
1: Elhangzott a vendégoldal. A Szent István Rádió összeállítását hallották.

0: Magyar Katolikus Rádió.
1: Örömhír mindenkinek.
2: 14 óra. Köszöntjük hallgatóinkat, híreket mondunk. A szerkesztő Rátonyi Sára, a mikrofonnál a bemondó Fülöp Tamás. A mesterséges intelligencia korában is az embernek és méltóságnak kell a munka középpontjában állnia, hangsúlyozta hétfőn 14. Leó pápa a vatikáni világi alkalmazottak és nők képviselőivel tartott hétfői találkozóján. A Vatikán News keddi cikkében kifejti, hogy a Szentatya szerint a munka nem pusztán a megélhetés eszköze, hanem hozzájárul a személyes kiteljesedéshez és a közjó építéséhez. A katolikus egyház fő a párbeszéd és az együttműködés fontosságát is kiemelte. A Vatikáni Nők Egyesületéhez fordulva hangsúlyozta, a nők szakértelme, kreativitása és sajátos tapasztalata gazdagítja az egyházi intézmények működését. 30 éve végeztek az első hittanárok Egerben a rendszerváltást követően, tájékoztatott az egri főegyházmegye. Az első évfolyam tagjai szentmisével ünnepelték az évfordulót az Eszterházi Károly Katolikus Egyetemen. A szentmisén Dolhai Lajos, az egri hittudományi főiskola rektora úgy fogalmazott, az egyház célja elsősorban keresztény értelmiségiek képzése volt, akik megfelelő vallásos műveltséggel képviselik a keresztény hitet és a katolikus vallást. Nem csak a 13 aradi vértanúra és Batthyány Lajosra emlékezünk október 6-án, hanem a megtorlás számos más áldozatára is, idézte fel keddi összeállításában a Magyar Kurír. Az 1848-49-es szabadságharc leverése után mintegy 160 embert végeztek ki, további ezreket pedig bebörtönöztek vagy kényszerrel besoroztak. Az egyházi személyek közül Sulyánszky Euszták, minorita szerzetes, az aradi vértanúk gyóntatójaként szolgált, Gasparich Mark Kilit Ferences pedig tábori lelkészként vett részt a szabadságharcban. Utóbbit 1853-ban Pozsonyban kivégezték, összegezte a cikk. Civil szervezeteknek hirdetett pályázatot a Külügyminisztérium a külpolitikai közgondolkodás erősítésére. A tárca keddi tájékoztatása szerint olyan programokat támogatnak, amelyek segítik a társadalom felkészülését a kül- és biztonságpolitikai kihívásokra, valamint Magyarország nemzetközi kötelezettségvállalásainak megismertetését. A pályázatból rendezvények, workshopok, tanulmányi versenyek és előadássorozatok is finanszírozhatók. A civil szervezetek november 5-éig jelentkezhetnek, a nyertes projektek pedig december 1-től 2027. októberének végéig valósíthatók meg. A világegyetem legtávolabbi és legnagyobb energiájú folyamatait kutató Francis Hansen részecske fizikus kapta az idei fizikai Nobel-díjat, jelentette be kedden Stockholmban a Svéd Királyi Tudományos Akadémia. A 82 éves belga születésű tudóst az asztrofizikai eredetű nagy energiájú neutrínók felfedezéséért, valamint az Antarktiszi Ice Cube neutrino obszervatórium létrehozásában játszott meghatározó szerepért ismerték el. Az obszervatórium a déli sark jegyébe telepített érzékelőkkel teszi lehetővé a neutrínók vizsgálatát, új lehetőségeket nyitva a csillagászatban. Francis Hansen 12 millió svéd koronás pénzjutalmat is kap, az elismerést december 10-én veheti át. Végül a várható időjárásról. Derült vagy fátyolfelhős, száraz idő várható, a szél többnyire gyenge vagy mérsékelt marad, délután 22 és 26 fok között alakul a hőmérséklet, késő délután és késő estére viszont 6 és 15 fok közé hűl le a levegő. Kedves hallgatóink, hírekkel legközelebb 15 órakor várjuk Önöket, köszönjük figyelmüket!
3: 14 óra 4 perc. Hangárium, a szerkesztőműsorvezető Balogh Tibor.

0: Szeretettel köszöntjük a kedves hallgatókat, és ahogy ígértük, folytatjuk a zenés beszélgetést dr. Kovács László igazgatóval, a Moira szanglemezkiadó vállalat alapító atyával és vezetőjével. Gyorsan el is hallgatok, mert ahogy hallhattuk, már itt komoly tételek forognak a mai műsorban, hiszen nem kisebb személyiség muzsikája és albuma csendül fel részleteiben, mint Erdész Robié, aki a magyar progresszív rock, a korszerű komoly zenés Solaris egyik a vezető atya, mint Crimsonnál a Flip, vagy Török Ádám a Mininél, vagy Presser Gábor ugye a Boldogult Omegánál, vagy az első, különösen első felállású Lokomotív GD-nél, rettenetes ötcsillagos zenék születtek. Ehhez kell egy progresszív agy, egy szív, egy lélek, egy szellem, egy ilyen szerzői véna, egy ilyen tehetség, ami az úrtól jön, mert különben ugye nincs miről beszélni. No hát a Solarisnál volt, és Erdész Robinál is volt, aki ugye, aki nélkül nem lett volna az ez a világszínvonalú progresszív rock csapat, mint ami. De ma nem Solarisozunk, hanem Erdész Robizunk, hiszen nagy szerencsénkre nyilván egy ilyen szerző sok minden mást is komponál, és szeretne megjelentetni az anya zenekaron kívül. És ebben dr. Kovács László barátunk és a Moiras Records a maga progresszivitásával, és lelkes, szíves, lelkes profi segítségével és önfeláldozó munkájával partner volt, meg is jelent valami, nem is akármi, és erről tudtunk és fogunk is mindjárt még muzsikálni. Úgyhogy Erdész Robert a jelszó, és dr. Kovács László pedig a vendég. Szia, mesélj!
1: Szia, Tibi, köszöntelek szeretettel, miképp a kedves hallgatókat is. Welcome to my brain. Vagyis üdvözöllek az agyamban, avagy elmémben, mind a két irányban fordítható, tulajdonképpen szöveg összefüggés fogja megmondani, hogy melyik a jobb fordítás, a angol szóra. Mindesetre ez a címe Erdész Robert szólólemezének, amely tulajdonképpen az első programszerű szólólemeze. Alkalmazó zenéből már összeállított egy albumot, még a 2000-es évek elején. Ez most jóval később következett. Hozzá kell tenni egyébként érdekesség, hogy már 2003-ban készen voltak a sávfelvételek, de csak 2025-ben keverte össze őket az alkotó. Mutatja a hangtechnikának a tökéletes közeliségét, hogy ennek egyébként azon kívül, hogy én elpletykálom, meg látszik a borítón, semmilyen nyoma nincsen a hangfelvételen, soha senki nem fogja kitalálni, hogy ez 20 éve már létezett, mert annyira tökéletes volt már akkor is, mint ma a minőség. És hát ez a tökéletesség, vagy a közeliség azért általánosan is jellemző az alkotóra is, illetve hát anya zenekarára, a Solarisra, amelynek egyrészt alapítója, egyik alapítója volt, másrészt a formáj zenekar vezetője volt a klasszikus időszakukban, mindjárt róluk is beszélünk pár szót, és hát a Solaris újkori működésének meg tulajdonképpen ő a motorja. Ugye a Solaris zenekar érdemes kontextusban helyezni a szólólemezzel kapcsolatban, hiszen mindkét produkció instrumentális progresszív rock zenét jelent, még nagyon közel vannak egymáshoz stílusban. Erdészé talán egy kicsit érdesebb, talán kicsit kísérletező, mint a Solaris zenék, de ilyen füllel érdemes hallgatni, de a Solaris erények, a klasszikus progresszív rockos erények, tehát az igényesség, összetettség, ugyanakkor dallamosság is egyfajta, tegyük mondjuk így hozzá, egy emelkedettség, ugyanúgy érvényes az Erdész produkcióra is. A zenekar 80-ban alakult, és 86 tavaszáig volt aktív. A magyar progresszív rocknak egy ilyen különleges jelensége volt, ugye ők instrumentális zenét tudtak sikerre vinni, amivel már voltak próbálkozások itthon, de messze nem jutottak olyan magas polcra, mint a Solaris, amelynek 84-ben nagylemeze jelenhetett meg, de egy elég furcsa kanyar tett pontot a zenekar akkori pályafutására. Második lemezük nem kellett a lemezgyárak, megmondták, hogy sajnos ezzel a példányszámmal ők nem kívánnak foglalkozni, amit addig teljesített a zenekar. Tegyük hozzá, ez egy világszinten nagyon magas példányszám volt, 40 ezer darabról beszélünk, de a 80-as évek védett magyar piacán a monopolista lemezgyár elégtelennek ítélte. Ha nem lett volna monopolizmus, lett volna 2-3 kiadó, nyugodtan bárki körbe mehetett volna, és aki lát benne fantáziát csinálja, ha nem, nem. Itt sajnos egy-két ember döntött egyszer s mindenkorra, vagy legalábbis több évre, hogy mi legyen, vagy ne legyen. És hát a Solaris zenekar olyan szinten elkeseredett, hogy nem kell, úgysem kell a zenük, hogy eladtak 40 ezer hanghordozót, csak lemezem, úgy tudom, utána még a kazett az ráadás. A nagyvilágban ez egy nagyon komoly szám progresszív zenekarnál, főleg instrumentális, hiszen ez réteg zenek.
0: Hát főleg egy ilyen kis marok nyilván zsugorított hazánkban.
1: Hát itt meg abszolút ugye komoly lett volna. Na de nem volt lemez, kitalálták, hogy akkor más csinálunk, bemegyünk, mint Rójai Faló popzenekarként, és amikor elég sikeresek leszünk, akkor elők állunk, hogy jó, akkor van további sikeres bármi, hogyha kiadhatjuk a saját zenénket is. És nagyon különös módon ezt a tervet végül is megvalósították. Így jött létre a Napulan Bulvár, ami a Solaris tagságból állt, plusz Vince Lilla énekesnőből, tehát változatlan tagsággal, és popzenekarként működtek 4 éven át, adtak ki 4 nagyon sikeres albumot, ezek 87 és 89 között, míg 90-ben tényleg a lemezgyár elé álltak, akkor most pedig következzen a Solaris ideje, és a lemezgyár meglepetésével nem tudott más mondani, mint hogy jó. És megjelent az 1990 című Solaris album.
0: Megbocsátjuk azt a pár évet.
1: Az egy másik műfaj, másik közössége.
0: Igen.
1: És akkor megjelent egy dupla lemez, amelyek sajnos nem volt ugye valódi támogatása, se koncertszinten, se nem működött a zenekar turnélig, de a lemezt ugye el tudták mégis készíteni a stúdióban. Ezért ez így kicsit így félre lett téve, és a Solaris zenekar valójában nem 90-ben támadt föl, mert egy fél feltámadások az elég, hogy megjelenik valaki egy dupla új lemezre,
0: bizony.
1: Hanem most nem részletezem azon, mik voltak, hogy jött össze, az egy másik történet. De 95-ben kaptak egy megkeresést, amit ők estek a legjobban hanyat, mégpedig Amerikába hívták őket egy progresszív rock fesztiválra. No de, hogyan? Nincs is zenekar, 10 éve, vagy 9 éve. Nem történik semmi. Volt egy album 84-ben, meg egy másik 90-ben. Mi ez?
0: Ott bezzek számon tartották Los Angelesben.
1: Az volt a kulcs, hogy a Hungaroton néha eladogatott licenceket több országba, ahol volt érdeklődés, és Japánban egy vagy két kiadó valahogyan ráharabott a magyar progresszív rockra, hogy Omegát is vettek, Eastet is vettek, 2 Eastlemezt is kiadtak, és megvették a Solarisnak a licencjogait, a Mars B. Kronikák című 84-es albumnak a licencjogait, és erre az történt, hogy ott megjelent Japánban, és óriási népszerűségű lett, de nem volt hozzá zenekar, ide visszasütött a zenészekhez sem, hogy ez valami klassz dolog, és hát Amerikában is jött ez a CD, ugye 89-ben Japánban ez az album már csak CD jelent meg, LP már nem, ott már nem volt aktuális, és egy 95-ben így támadt fel a zenekar gyakorlatilag közkívánatra, elmentek, jobban csodálkoztak, mint a közönség. A közönség még legendát ünnepelte őket a remek dalok miatt, és tulajdonképpen nagyon lassan, akár éves kiadásokkal is, de innen indult egy máig tartó zenekari működés. És ez...
0: Igen.
1: Tessék.
0: Amiben hála jó Istennek aktív szerepet válasz, és arccal akartam zárni, mert elfogyott a beszédidőnk, hogy az Erdész Robi csodálatos anyagán túl, ami ugye ott köthető a Solarishoz, hiszen az is ő maga szinte, ami mindjárt már is indul, a Nyugtalanság szimfóniája, a Solaris is él, és szép kiadványok jelennek meg nálad, amikkel fogjuk majd folytatni a sorozatot.
1: Köszönöm
0: Dr. Kovács Laci Moirasz, köszönjük szépen.

0: Elhangzott a Hangárium. A szerkesztő Balogh Tibor volt.
1: A Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek.
0: 14:30, a rádiós regénytár következik.

Wittinger László, tiszta szívűek, a kiteljesedés. Tizenhatodik rész. Egy hely az árvának.

Lambert Gyuri és Bazsó János csomatelkén egy kocsmában beszélgettek. Gyuri életéről, eltévejedéseiről, majd az őt ért családi tragédiájáról vallott Jánosnak. Most itt vagyok, de fogalmam sincs, miként kerültem ide, mert maradhattam volna más faluban, városban, de nem. Pont ide vezetett a... nem is tudom kicsoda. Itt vagyok hát, és fogalmam sincs, mihez kezdjek az életemmel. Gyuri kiitta maradék sörét, és Jánosra nézett. Mintha a fuvarostól várna választ a megválaszolhatatlan kérdésre. A szekeres gazda azonban hallgatott. Majd fölállt, a söntéshez ment, s kisvártatva újabb sörökkel tért vissza. Ne értsen félre, nem akarom leitatni, de amiket hallottam, nem tudom épp ésszel józanul fölfogni. Innom kell, hogy elmondhassam mindazt, amit szeretnék, és a későbbiekben megtehessem mindazt, amit megtudok, vagy meg akarok tenni. Mielőtt elkezdeném a mondókámat, megjegyeznék valamit. Pár éve, hogy meghalt Ignác atya, az előző plébános, tőle hallottam sok okos beszédet. Ő mondta azt is, hogy az Isten nem büntet senkit, és magát se. Mert ugye azt mondta, az anyósa nagyon ellenezte, hogy a felesége a kisfiával és az apjával elinduljanak Várgedére. Valószínűnek tartom, hogy ő mondta ki az égiek figyelmeztetését, de saját akaratuk erősebb volt. Ilyenkor bizony az Úristen is tehetetlen. Ugyanakkor biztos vagyok abban, hogy mindhármukat szeretettel fogadták a ma mennyei birodalomban. A lovász egy darabig a sörére merett, bele is ivott, és csak azután nézett Jánosra. Úgy beszél, mint az itteni plébánosuk, akit a minap fölkerestem, és mindent elmondtam neki. Mondjuk úgy, hogy gyóntam. Láttam, mennyire megviseli őt a történetem, épp úgy, mint most önt. Persze próbált vigasztalni, de nem nagyon tudott okosakat mondani. Igyekeztem megnyugtatni, hogy nem várok tőle semmit, mert rajtam csak az Isten segíthet. Igenlően bólogatott, és ő is azt erősítgette, hogy az Úr nem bosszúálló, nem kenyere a büntetés, és biztos abban, hogy közeli már a segítség, amiben ő is szeretne részt venni. Szavaiból az is kiérződött, hogy szeretné, ha itt maradnék, ebben a faluban. Fölajánlotta, hogy költözzek a plébániára. Van ott egy kisebb szoba, ami káplánsága idején az övé volt. Ha elfogadom, nem kell bért fizetnem. És ami a legkülönösebb, azt ajánlotta, hogy keressen föl önt. Mert ahogy mondta, János mindenre talál megoldást. Bár nem tudom, hiszen minden keservemet éppen most zúdítottam magára, és ezekre megoldást találni csak az Úristen képes. A fuvaros a tarkóját vakargatta, de ez most nem a tanácstalanság jele volt. Már pontosan tudta, miként fog cselekedni. Hogyan fogja szép lassan, apró lépésekkel ezt az embert visszavezetni az életbe.
No, barátom, jól figyeljen. Azokat a keserveket, tragédiákat, amiket átélt, nem tudom meg nem történté tenni. Ezekre megoldást sem tudok kitalálni. Ám abban megegyezhetünk, hogy a Teremtő nem véletlenül irányította ebbe a faluba, hanem avégett, hogy azok a terhek, amik nyomorítják, végre lekerüljenek a válláról. Higgy el, lesz megoldás. Csak el ne veszítse a bizakodását. Nem bennem, hanem a mindenhatóban. Most mégsem fogom egy szuszra elmondani, mik a terveim. Majd szépen sorjában, mert lesz rá alkalom. Ami a legfontosabb, holnap menjen vissza József atyához, és fogadja el a fölkínált ingyen szállást. Nem árt ugyanis, ha kíméli a bugyellárisát. Kelleni fog majd az a pénz másra. Aztán jöjjön vissza ide, a Tónihoz, úgy déltájban, és várjon meg engem, s akkor majd elmondom, mik a szándékaim. Igaz, az imént azt mondtam, ne bennem bízzon, hanem a mindenhatóban, de azért egy kicsi bizalmat én is kérek, mert úgy nekem is könnyebb lesz a dolgom. Lambert Gyuri a fejét ingatta. Azt azért mégsem értem. Honnan van az az erős késztetése, hogy segítsen rajtam? Hogy honnan? Nem

János kilépett a Gröschl-féle vendéglőből, és körülnézett. Már majdnem besötétedett. Haza kellene mennem, gondolta, aztán egy hirtelen jött ötlettől vezérelve, mégis Ágostonék felé vette az irányt. A kőfaragó a kapu melletti kis padon ücsörgött, s igencsak meglepődött, amikor meglátta a nem várt vendéget. Csak nincs valami baj, aggodalmaskodott, de János megnyugtatta. Semmi az égvilágon. Néném asszony már alszik? Dehogy, ahhoz még korán van. Hátul az apró jószágok körül matat, de rögtön szólok neki. Az jó lesz, hagyta helyben a fiatal fuvaros. Ekkor Ágoston anélkül, hogy fölállt volna, kissé oldalt fordult, és elkiáltotta magát. Arankám, vendégünk jött! De jó, hogy ezt a fél falu hallja, nevetett János. Az öreg vállat vont. Ha hallja, hát hallja. Úgy kell nekik. Aranka aztán betessékelte a két férfit a házba, ne az utcán beszéljenek fontos dolgokról. Mert ha János ebben a kora esti órában idefáradt, annak bizonyára súlyos oka van. Édesapám járt ma maguknál? Kérdezte a fuvaros. Nem volt szerencsénk hozzá. Miért? Nem baj, biztosan közbe jött neki valami. Nos, az imént beszéltem Gyurkával, kezdte a fiatal szekeres gazda. És elhatároztam, hogy kirángatom a kátyúból. A maguk segítségét is kérem ehhez. És János sorra elbeszélte, amit a várgedei lovásztól hallott. Az öreg kőfaragó és a felesége döbbenten hallgatták, s nem is tudtak hirtelenjében mit mondani. Megismételném Aranka néném minapi kérdését, szólt csöndesen János. Igazából tartjuk-e még a haragot Gyurival? Aranka az urára pillantott. Jól van, jól, csak ne nézz így rám, dörmögte Ágoston. Már rég nem haragszom, és segíteni is fogok, illetve fogunk, bár még nem tudom, hogyan. Szállásra lenne szüksége, mert nincs hol laknia, mondta óvatosan János, majd folytatta. József atya ugyan fölajánlotta, hogy költözzön a plébániára. Bíztattam is Gyurit, hogy fogadja el, de az nem lehet végső megoldás. Mit gondolnak? Elférne itt? A két öreg meghökkent. Egymásra néztek, majd Ágoston szólalt meg. Egy árvának mindig akadt hely mi nálunk.

János későn ért haza. Még mielőtt a házba lépett volna, lehúzta a csizmáját, hogy ne csapjon zajt, hiszen bent már mindenki nyugovóra tért. A konyhában a mennyezetről alálógó petróleumlámpa adott némi világosságot. Anka ugyanis nem oltotta el teljesen, hogy lásson az ura, ha hazaér, és ne borogasson fel széket, asztalt, mosdótálat. Ám hiába vigyázott János a csöndre, az ajtó halk nyikorgását Anka mégis meghallotta. Előbújt a szobából, és úgy ugrott az ura nyakába, mint sok-sok évvel ezelőtt. Átölelve tartották egymást hosszan, némán, mozdulatlanul. A fuvaros úgy fonta át karjaival asszonyát, mint aki elhatározta, hogy soha többé nem ereszti el. Anka pedig önfeledten bújt ebbe az ölelésbe, mint aki megtalálta földi üdvösségét. Amikor végre leültek az asztalhoz, a szekeres gazda mindent el akart mesélni a feleségének. Várj, előbb egyél valamit, nagyon éhes lehetsz, tüsténkedett Anka, de János leintette. Most nem tudnék enni. Egyébként jártam a szüleidnél is. Gyuri miatt mentem hozzájuk. Tudod, ugye, hogy Lambert Gyuri néhány napja itt van a faluban? Ugye elmondta édesapám? Engem eleinte úgy megdöbbentett a hír, hogy beszélni sem tudtam róla. Mostanra alaposan átgondoltam a helyzetet. Sőt, már találkoztam is vele. Anka szeme kikerekedett. Gyurival. Ne nézz rám ilyen rémülten, angyalom, simogatta meg felesége karját János. Hidd el, minden rendben lesz, minden megoldódik. Elmesélte, mi történt vele. Várgedéről való eljövetelünk után megházasodott, gyermeke született, és évekig békében éltek. Aztán szörnyű sorscsapások érték Gyurit. Előbb az édesanyja halt meg hirtelen, majd villámcsapás következtében a felesége, a kisfia és az apósa is. Képzelheted, mit élhetett át. Eladta a szülői házat, és neki indult a nagyvilágnak. Valamiért ebbe a faluba vezette a jó sorsa, vagy az ösztöne, vagy a lelke, vagy maga az Isten. Most pedig napok óta itt lakik a faluban teljesen céltalanul, reményt vesztetten. Anka mialatt az ura beszámolóját hallgatta, egyre jobban elsápadt, szeme könnybe lábadt. Ne mondj ilyeneket, János! Ez rettenetes, iszonyú. Ha nem tőled hallanám, nem hinném el. Mikor történt mindez a szörnyűség? Fogalmam sincs, nem tudok semmi közelebbit. Erről Gyurka nem szólt, illetve csak annyit, hogy édesanyja nem sokkal a kisfiú születése után. Talán egy évvel halt meg, de nem biztos, hogy jól értettem. A felesége és a gyerek halála pedig tavaly történhetett, bár ezt sem tudom biztosan. Minden esetre nem régen. Anka a tenyerébe rejtette az arcát, s úgy ismételgette. János, ez borzasztó. Ilyen nincs is. A fiatal asszony elhallgatott, s csak kis idő múlva kérdezte, tudnánk segíteni rajta? János átölelte Ankát, és a szemébe nézett. Tudunk, persze, hogy tudunk, de ehhez rád is szükségem van, életem. Holnap ismét találkozom vele, és akkor elmondom neki, mik a terveim. Örülnék, ha elfogadná, de ha nem... Az első ötletem az volt, hogy lakhatna édesapádéknál. Már meg is kérdeztem őket, befogadnák-e Gyurit.
Anka igencsak meglepődött. És? Mindketten azonnal igent mondtak. Ehhez mit szólsz? Hát nem mondtam mindig, hogy angyalok? Bizony azok, bólogatott János. Akárcsak a leányuk. Én, angyal? Kacagott Anka, és hirtelen átölelte ura nyakát, nem tudván, hova legyen örömében. Mert igaz ugyan, hogy János nagyon szerette a feleségét, de csak ritkán udvarolt neki szép szavakkal, szerelmes bókokkal. Holnap feled megyek, ha nem bánod, suttogta János fülébe. A szekeres gazda nem felelt, csak mosolyogva bólintott, és megcsókolta felesége homlokát. Amikor aludni tértek, Anka odabújt Jánoshoz, aki most némi szomorúsággal gondolt arra, lám ez az, amit Gyurkának még ő sem tud elővarázsolni. Legfőjebb a mindenható, ha úgy gondolja.

Wittinger László, Tiszta szívűek, a kiteljesedés. A 16. rész hangzott el. Felolvasta Snell Ádám. Hangmester Liszkai Károly. Zenei szerkesztő Mári Szabó Eszter. Dramaturg rendező Sáros Pataki Zsuzsanna. Szerkesztette Varga Andrea. A rádiós regénytárt hallották.

0: Bartók Béla négy zongora darabjának részletét Gabos Gábor játszotta.
1: Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek.
3: 15 óra. Köszöntjük hallgatóinkat, híreket mondunk. A szerkesztő Rátonyi Sára, a mikrofonnál a bemondó Fülöp Tamás. Idén is 1 millió gyermek imádkozza a rózsafűzért a békéért, október 1-e és 7-e között, írta meg a Magyar Kurír. A szükséget szenvedő egyház pápai jogú nemzetközi segélyszervezet kezdeményezése október 1-én a vatikáni kertek Lourdi barlangjánál a 14. Leó pápa vezette imádsággal kezdődött. Az imádsághoz egyének, családok, közösségek is csatlakozhatnak. Az imahét csúcspontja a rózsafüzér királynője emléknapja október 7-én. Katonai tiszteletadás mellett ünnepélyesen felvonták, majd félárbócra eresztették a nemzeti lobogót az országház előtti Kossuth Lajos téren kedreggel, az aradi vértanúk emléknapján, tudósított az MTI. A nemzeti lobogót, miután Baka András köztársasági elnök engedélyt adott rá, a himnusz hangjára vonták fel, majd a szózat kíséretében eresztették félárbócra. A nemzeti gyásznapon Magyarország lobogója egész nap félárbócon marad. Délután 4 órakor Magyar Péter miniszterelnök és Tar Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter a Gyulai vár mellett az 1848-49-es honvédtiszti emlékhelynél mond beszédet. Nagyszabású orosz támadásra készül Ukrajna, és már megkezdte az ellenintézkedéseket, közölte kedden Volodymyr Zelenszkij ukrán elnök a Telegramon. Az államfő szerint friss hírszerzési információk utalnak a készülő műveletre, ezért megerősítik a légtér és a kulcsfontosságú létesítmények védelmét. Volodymyr Zelenszkij hozzátette, az F-16-os vadászgépekhez szükséges felszereléseket és elfogó rakétákat is biztosítanak, a ballisztikus rakéták elleni védelem azonban továbbra is jelentős részben a külföldi partnerek szállításaitól függ. Közben kedden több ukrán régiót is orosz támadások értek, amelyek halálos áldozatokat és sebesülteket is követeltek. Ukrán hadifoglyokat látogatott meg és tárgyalt a kiskorúak hazatéréséről is moszkvai látogatásán Matteo Maria Zuppi bíboros, bolonyai érsek, az olasz püspöki konferencia elnöke, írta az Avenir olasz katolikus napilap. A bíboros szeptember 30-án zárult látogatása kapcsán hangsúlyozta, 14. Leó közelségét szerette volna közvetíteni az oroszországi fogolytáborban, valamint annak reményét is, hogy mindenki hazatérhet. A beszámolók alapján a vatikáni humanitárius diplomácia hozzájárulhat a felek közeledéséhez, számolt be róla a lap. 150 millió euróhoz közelítő keretből gyorsítaná fel az Európai Unió az új védelmi technológiák fejlesztését. Az Európai Parlament kedden jóváhagyta a 115 millió eurós Agile program létrehozását. Az EP közleménye szerint elsősorban innovatív kis- és középvállalkozások, startupok és gyorsan növekvő cégek kaphatnak támogatást, akár projektköltségeik teljes összegére. A program a fejlesztések tesztelését és katonai alkalmazását is segítené, valamint összekötni a kisebb cégeket a nagyvédelmi ipari vállalatokkal. Az Agile a tanács jóváhagyása után várhatóan 2027 elején indulhat el. Végül a várható időjárásról. Derült vagy fátyol felhős, száraz idő várható, a szél többnyire gyenge vagy mérsékelt marad, délután 22 és 26 fok között alakul a hőmérséklet, késő estére 6 és 15 fok közé hűl le a levegő. Kedves hallgatóink, hírekkel legközelebb 16 órakor várjuk Önöket, köszönjük figyelmüket! Tizenöt óra négy perc.

Kedves hallgatóink, kulturális palettánk az akvarell következik. A szerkesztő Tóth János András, a mikrofonnál a műsorvezető Fülöp Tamás. Mai műsorunkban három kiállításról hallhatnak, a Klebersberg Kultúrkúria Bíró László József Tudományos Hagyatéka című időszaki tárlatáról, továbbá az 5 éve elhunyt karikaturista Dallos Jenő tiszteletére, a Mökköl nézni képestárban nyílt emlékkiállításról, valamint az Esztergomban a Keresztény Múzeumban Assisi Szent Ferenc ünnepére összeállított kiállításról. Ez utóbbival kezdünk, tartsanak velünk!

0: Szent Ferenc ábrázolásai címmel nyílt kiállítás Esztergomban, a Keresztény Múzeumban múlt szombaton, október 3-án, Assisi szegény kéje tranzitusának 800. évfordulóján. A kiállítás megnyitó Tömördi Viktor ferences szerzetest Szerdahelyi Csongor kérte mikrofon elé.
1: Köszöntöm a hallgatókat. Öröm az, hogy a Esztergomi Keresztény Múzeum azokat a tárgyakat, főleg festményeket, alkotásokat, amelyek eddig még nem voltak föltárva a nagyközönség elé, egyes-egyes kivétellel most a nagyközönség elé tudja tárni. Hiszen a elmúlt 800 évben a legnagyobb művészeknek a kihívása mindig Szent Ferenc alakja volt. Szent Ferencet hogyan tudták 700 éve, 500 év vagy ma megjeleníteni, főleg két olyan mozzanatban, ami egyik talán jobban kivitelezhető, a másik pedig kevésbé. A jobban kivitelezhető az, ami a Ferenc a madaraknak prédikál, ezt Giotto is már ezt a témát megfestette, és azóta szinte minden művész, kisebb, nagyobb ezt a témát szeretné valahol formában a saját korabeli elgondolásaink megjeleníteni. A másik pedig a stigmatizáció, az is egy csoda, mert a stigmákat meg keresztalakban, szeráfalakban a megfeszített Krisztust megjeleníteni, és hogyan kapják Ferenc a stigmákat, ez sokkal nagyobb, mélyebb értelmű. Ide a művésznek kell a csoda élménye is, hogy ezt a fajta rendkívüli állapotot be tudja mutatni. Most ezekből látunk itt példákat ebben a Keresztény Múzeumban. Talán egyre mindenféleképpen szeretném felhívni a figyelmet, ami 1942-es alkotás, egy szénrajzos Ferenc életút. Barta Ernő. Sose volt kiállítva ez a szénrajzos ferences életút. Barta Ernőt kérte meg az akkori tartományfőnök, Sotti Pál, hogy készítsen egy ferences életutat, és hát fekete szénrajzal, itt van 20-30 szénrajzos kép, a se nem romantikus, se nem barokk, se nem római akadémikus művészetével be tudja mutatni, beszédesek ezek a képek. Ahogyan bemutatja, talán két olyan kiemelkedő alkotást szeretnék bemutatni. Egyik a úgymond a ferences káptalan, Pünkösdi káptalan. A Pünkösdi káptalanon Ferenc fölött ott van a Szentlélek galambja, és akkor összehívta Assisibe a testvéreket, és Ferencet a Szentlélek galambja besugározza, gyönyörűen látható, és ott prédikál a testvéreknek. Beszédes kép, és hogyan tudja a pünkösdöt erőhozni galambalakban. Talán a másik a Ferenc a madarnak prédikál.
2: Gyönyörű keresztalakban repülnek a madarak. A
1: madarak is nagyon jó, hogy keresztalakban. Tehát nem csak, hogy mert Giottonál is, meg a többén is a földön ülnek, láthatjuk a madarak, és akkor úgy prédikál. Nem. Keresztalakban benne van akkor a megfeszített attribútum, a keresztjele, és benne a madarak is. Vagy a szultánnal volt találkozás. Hát nem, biztos nem
2: hát
1: így
2: egy van. Valóságos képregény meséli el Szent Ferenc életét.
1: És akkor ezeket most látjuk először. Tehát mindenféleképpen.
2: Ki őrizte meg ezt, hogy mi a története? Barta?
1: Ernőnek a lánya. Ő viszte meg, és átadta a Keresztény Múzeumnak. Tehát így volt a családi kapcsolat által maradtak meg. Egy könyvet itt láthatunk. Benne van az akkori tartanak az előszavas, utána benne van Szarai Emil atyának a Szent Ferenc élete, és ezen életrajzon keresztül mutatja be Barta Ernő ezzel a szélrajzzal az ő életét. Itt látható, ez a közöső kép, itt ennek a
2: úgymond... Hát ez könyv alakban megjelent.
1: Megjelent, de ezek már a eredetiek a könyvalakban, kisebbek, ezek az eredeti, hogy látjuk, csak a múzeum most kasírozta fel őket, ami megköszönhető a múzeumnak, hogy minden egyes képet felkasírozott, és azáltal megfelelő nagyságban a nézők számára tudja produkálni. Látványos és beszédes képek.
2: Ez egy nagyon nagy érték.
1: Hadd mutassam meg, egy Magyarországon alig maradt meg reneszánsz kép. Egy olasz, itáliai reneszánsz kép megmaradt a múzeumban, valamilyen formában, és itt látható, ahogyan a korabeli festő minden olyan elemet, ami a reneszánszban megtalálható, az ebbe a képbe bele vitte. Van benne egy kis klasszicista elem, a két Korintusz oszlopfő, ami a reneszánsznak, mint antik kornak a visszatükröződése jelen van, akkor benne van a perspektíva, tehát ahogyan a padozatot bemutatja, úgymond háttér alakban, kintja hátteret. Egy tájkép van, ami teljesen új. Giotto az, aki legerőször kinyitja, de főleg Botticelli nyitja ki a tájképet, szinte Botticelli hátteret láthatunk itt, fákkal, hegyekkel. Persze itt van két Ferences alak, Ferenc, ahogy megkapja a stigmákat, de csak a háttér az Alverna hegye, és a Leó testvér, ahogyan csodálkozik, és ott az éneklő angyalok, a Szűz Mária körülbelül éneklő angyalok, és akkor Ferencet az éneklő angyalok elvarázsolják a mennyekbe. Tehát ebben az egy képben látható, kicsit ott van a háttérben a szeráf alakú Krisztus, de a földön ül, vagy földön térdel, a perspektíva megfelelően alakította ki, földön térdel Ferenc, és akkor így ablakon keresztül kapja meg a stigmákat, mint egy reneszánsz kép, a Ferenc, és középső, a Szűz Mária ott van, hiszen bárhová elmegyünk, Assisibe vagy Alvernára, akkor a közös a Szűz Mária, és ahogyan leengedi a kis kordát Ferenchez, és alatta pedig ott vannak a lelkek, az zarándok lelket, emelik fel az égbe az embereket. Ezeken nincsen lelkek, hanem inkább a Szűz Mária, aki az ablakon keresztül a távolbalátás és az angyalokkal való...
2: Angyalos boldogasszony. Nagyon-nagyon szép.
1: És ez ki van nagyítva, nagyon jó, ha megnézzük, itt van egy ablak képek.
2: Igen, egy nagy molinó készült az ablakra.
1: Hogy akkor a háttérfénnyel molinón keresztül még jobban meg tudjuk nézni Ferencnek az alakját, fiatalos, tulajdonképpen nem szenvedő alak, ott vannak akkor a stigmák, és mögötte fel az angyalka hegedűvel.
2: És tudjuk, hogy ez a reneszánsz alkotás hogyan került a múzeum gyűjteményébe?
1: Nem tudták megmondani. Itt volt, és az az érdekessége, olaszok tudták, hogy itt van, elmúlt években elvitték restaurálni. Tehát nem a múzeum hozta helyre, hanem az olasz állam hozta helyre ezt a kis képecskét.
2: Tehát számon tartják, hogy ez egy érték.
1: Akkor egy nagyon modernkori alkotás, tehát itt van egy olyan alkotás, ami Szoreszki Mihálynak elmúlt 10 évben készült naphimnusza. Olaszul írta oda, hogy Fratello Sole, tehát akkor a nap fivér, Sorella Luna.
2: És
1: ahogy bemutatja egyik a Fratellót férfi alakként,
2: rövidnadrágban,
1: Sorellát pedig nő alakban, és ott röpködnek azok a állatocskák, amik nem biztos, hogy madarak is lehetnek, lepik is lehetnek, de mégis egyfajta elbűvöl bennünket a naphimnusznak ilyen jellegű elmúlt 10 évben készült alkotása, de benne van így, Fratello is, meg Sorella is. Egyik férfi, a másik pedig nő alakban.
2: Hát ha valaki meg is lette a képzőművészetet, ahogy említettük, hát a szűzanyán kívül, meg az Úr Jézuson kívül, talán Szent Ferenc, meg a leggyakoribb, nem?
1: Igen, mert ha belemegyünk egy barokkori Ferenc.
2: Az is van itt.
1: Az is van.
2: Barokkori, ez a Ferences gimnáziumból jött a Frankából, igen. Ugye?
1: Szent Ferenc képben, itt is a attribútok benne vannak, ott vannak kereszt, Ferenc néz a mennybe, tehát tulajdonképpen elragadtatásban van, ez a tranzitus.
2: És már a stigmás.
1: Tehát az a élete utolsó időszakát mutatja be, amikor már Krisztus másaként ott vannak a szent sebek, ott vannak úgymond a koponya is, a halálnak a jele koponya, és feltekint a mennybe, és a mennybe látjuk a festő, kinyitja egészen világos színekkel, mutatja be az arcot is, meg a mennyeket is.
2: Két oldalán, ez a két hasonló keretben.
1: 700 éves Ferencnek a emlékére romantikus képeket készítettek.
2: Tehát a 700. évfordulóra készült.
1: Igen. Egyik a Ferences gimnáziumban volt, a másik pedig itt volt, tehát arra látható a háttérkép is minden, mind a kettő az az ikletettség, hogy Ferenc madaraknak prédikál, egyik állva, a másik ülve, de valójában egy ilyen romantikus 1920-as éveknek megfelelő alkotást láthatunk itt.
2: És akkor még van egy vitrin alatti könyvbemutató, arról is szóljunk.
1: Fioretti, tudjuk, hogy a magyar kódexben maradt meg az eredeti Fioretti. Ez a Mátyás korabeli időszak. Ebből nincs itt meg olyan példány, de a legrégebbi Fioretti könyvecske, itt látott egy kis miniatúra, 1600 1686-ból való. Nekünk ez úgymond nemzeti ünnepünk lehet, hiszen Buda felszólítása, Esztergom felszólítása, és itt kis képeken keresztül mutatja, nagyon ez egy 15 centis kis könyvecske, belül még kisebb ábrázok vannak. Minden egyik történethez a korabeli könyvírója vagy könyvszerője készít kliséket, amelyeket bemutatja a Ferretti egyes alkotásait.
2: Az esztergomi főegyházmegyei könyvtár gyűjteményéből vannak ezek.
1: Ez a kis 1686-os, ez az Országos Széchenyi Könyvtártól kapta a múzeum kölcsön. A többiek pedig itteni valók. És az többi mind Ferretti, ugyanúgy, ahogyan a elmúlt napokban a Magyar Ferences Tartomány kiadott egy újabb Ferrettit, ugyanúgy a...
2: Új fordításban?
1: Igen, mert új képekkel is. És akkor ezek pedig elmúlt 60-70 évvel ezelőtt készült Ferrettik a maguk képi anyagával.
2: Tormai Cecil fordítás van, Kaposi József fordítás, hányan lefordíthatták már a Ferrettit?
1: Ez is olyan alkotás, hogy minden írót is megihlet a Ferretti, és a művészeket pedig a Ferrettinek a képi ábrázolása is, és akkor ebben a 1686-osban jó latinul van még, de a képi alkotással egyes történetek mégis a olvasó számára oda idézi a maga szemeivel azt a kort, azt a életet.
0: Tömördi Viktor ferences szerzetessel szerdahelyi Csongor beszélgetett. A Keresztény Múzeum időszaki kiállítása november 2-áig látogatható.

0: A Magyar Katolikus Rádióban folytatjuk az akvarelt. Az 1899. szeptember 29-én a Terézvárosban született Bíró László volt autóversenyző, vámügyintéző, festő és újságíró is. Emellett több mint 20 találmányt jegyez, a mesemosó a tökéletes házi gőzmosógéptől, az automatikus sebességváltón és palack címkenyomtatón át a golyóstollig. Őt viszont leginkább magának a feltalálásnak az öröme éltette. Most Pest Hidegkúton a Klebersberg kultúrkúriában Bíró László József tudományos hagyatéka címmel nyílt időszaki kiállítás. Zsoldos Szilvia, a kiállítást szervező Rácz Sándort, a Bíró László gyűjtemény tulajdonosát kérdezte.
1: Egy régi adósság, hogy szeretnék Bíró László életét bemutatni. Életét, munkásságát, és azzal a nem titkolt célra, hogy a jövő generációja számára szeretnék egy példát mutatni.
2: Nem ismerik Bíró Lászlót? Ugye minden nap használunk egy bizonyos kis eszközt, de mégsem tudjuk, hogy kinek a nevéhez fűződik ez a találmány.
1: Magyarországot leszámítva, ahol golyóstólnak hívják a golyóstollat, a világ többi részén ez Biromé, Bayropen, Biron nevet használják. Igaz, hogy aki használja, az elképzelhető, hogy nem is tudja, hogy valóban egy magyar családnevet takar, ez az elnevezés, de ettől függetlenül sajnos Magyarországon, mivel ezt golyóstólnak hívják, valami kevesen tudják, hogy ez Bíró László nevéhez fűződik.
2: Ki volt Bíró László? Akkor most már ezt is jó lenne, ha tisztáznánk.
1: Két évszázad ezelőtt úgy mondanák, hogy egy rendkívüli feltaláló volt, és talán az évszázad utolsó polihisztora. A munkássága nagyon sokrétű volt. Egy melegvizes mosógép feltalálásával kezdődött az első szabadalmak. Jött a golyóstól, jött az automatasebb váltó, kitűnő festő volt, szobrász volt, és tehetjük fel a kérdést, hogy hogy jutott el odáig, hogy élete utolsó 15 évében Argentinában, Buenos Airesben, az Atomenergiai Kutatóintézetben a gázok szétválasztásával foglalkozik.
2: Ugye itt született Budapesten?
1: Itt született Budapesten. A másodikkel a Cimbalom utca 12 szám alatt volt az utolsó állandó lakásuk, és majd a zsidó törvények előtt kellett neki elhagyni az országot. Kint aztán a szerencsés körülmények között az argentin elnökkel egy jugoszláv üdülőhelyen összetalálkozott, aki látta, hogy mivel foglalkozik, épp a golyóstólon dolgozott, és felajánlotta a segítséget, hogyha elmegy Argentínába, akkor ott minden segítséget meg fog kapni. Ekkor még ugyan ő nem is tudta, hogy kivel beszél, de mivel az felajánlotta az úriember, hogy akkor a családját is kiviheti Magyarországról, tetszett neki az ötlet, és a névjegykártyával bement Párizsba az argentin nagykövetségre, kérdezték, hogy honnan van ez a névjegykártya, mert hogy ez az argentin elnöknek a névjegykártyája. Hát ez volt az a bizonyos szerencsefaktor, és ennek köszönhetően azon a vízumot kapott az egész családjával, és hagyták el az országot, és mentek a második választott hazájába, Argentínába.
2: Úgy érzem, hogy ő egy olyan ember volt, akinek állandóan járt az agya valamin.
1: Tulajdonképpen addig érdekelte őt, amit feltalált, amíg azt megvalósította. És rögtön utána már jött a következő. Tehát itt mindenki arra gondol, ez az európai gondolkodás volt, na hát, hogy egy ilyen ember, aki föltalálta a golyóstollat, hogy akkor az biztos ott van a világ első 100 leggazdagabb emberek között. Holott nem így történt a dolog, mert őt a feltalálás öröme éltette. Ennek a legjobb példája talán az, hogy a BIC nevű francia cég, aki megvásárolta a licencet, néhány év előtt fölkértek egy kiállítás szervezésébe itt Budapesten, és a világ minden pontjára jöttek, akik ennek a bizonyos tollak a gyártásával foglalkoztak, csupa vezérigazgató. És mindenkinek föl kellett állni, és azt mondják, hogy uraim, tudják, hogy önök kinek köszönhetik a jólétüket? Azt mondja, nem nekem, én csak egy elnök vezérigazgató vagyok. Kinek köszönhetik a jólétüket? Ennek az embernek, aki itt van a képe a hátunk mögött. Úgy hívják, hogy Bíró László. Maguk, meg én mindent neki köszönhetek.
2: Mert hogy a golyóstól a legnépszerűbb írószer a világon.
1: Igen, hát a BBC az kb. 15 évvel ezelőtt végzett egy közvéleménykutatást, hogy mi az a főnév, ami leggyakrabban egy nap elhangzik. És torony magasan a Bayropen nevezés szerepelt.
2: Említette itt, mint találmányát, a dezodort. Ez nem tudom, ez egy golyós dezodor volt, vagy ez a fújós változat?
1: Nem, ez a golyós dezodor volt.
2: Tehát az akkor hasonló elv alapján működik, mint a golyóstól, ahogy jön ki a tinta.
1: És a különlegessége, hogy 75 év után illata van.
2: Találtak egy eredeti, amivel Bíró László kísérletezett?
1: Egy argentin gyűjtött, meg tudtunk egyezni vele, és ennek következtében jutottunk hozzá.
2: Tehát ez egy első dezodor
1: első volt? Első dezodorok egyike volt, igen. Minden gyűjtőktől szerzünk, vagy a családtól, vagy a gyűjtőktől, akit ismer a Bíró család.
2: Említette, hogy felvették Bíró László lányával, Mariannával a kapcsolatot. Tőle miket kaptak, és mit hozott ez a kapcsolat?
1: Bíró Marianna nagyon jó a kapcsolatunk, és hát ő nagyon boldog volt, hogy van, aki fölkarolja az édesapjának, vagy éppen a hagyatékát. Ő mindent elkövet azért, hogy megismerjék Magyarországon a Bíró nevet, és a mi célunk meg az, hogy legalább olyan népszerű legyen a Bíró név Magyarországon, mint Argentinában. Ha már ezt elértünk, akkor sikert értünk el. Bíró Marianna rendkívül sokat segített, többek között az igazolványokat, dokumentumokat, családi fotókat kaptunk tőle.
2: Ezek most itt láthatók is, igen, a kiállítás.
1: És azoknak a gyűjtőknek a nevét kaptuk meg, akik esetleg hajlandók megválni egy-két nagybecsben tartott darabtól. Így a közeljövőben szeretnénk hozzájutni egy-két eredeti bírófestményhez is, és szoborhoz.
2: Amit itt a falon látunk, ezek szerint Bíró Lászlónak a festményei, amiket hobbiból festett?
1: Repro festékek, ezeknek az eredetiét próbáljuk meg közeljövőben hazahozni Magyarországra.
2: Milyen relikviák láthatók itt a tárlókban? Ugye látom, hogy itt vannak tollak, az biztos, hogy vannak.
1: A mai nevénk Szantusz János középiskolában, a kéttannyelvű gimnáziumban Gábor Dénesnek volt az évfolyam társa. Ez volt az első alma mater, tehát onnan indult a történet, és onnan jöttek a találmányok. Kezdődött a golyostól, az automata sebváltó, volt ez a gőzmosógép.
2: Egy kicsit a gőzmosógépről meséljen. Itt mondta az előbb, hogy az két lejjet egy csapásra volt.
1: Igen, hát amit úgy hívtak régen, hogy sparhet, tehát a tűzhely melegét, azon melegített vizet használta föl, és ebbe a forgató dobos mosógépbe, abba ezt kombinálta össze, ezt a kettőt. Ez már áramban működött. Az automata sebváltónak ugyanilyen története, hogy kapott egy Bugattit, részt vett egy autóversenyen, és gyengének találta a sebváltót, és először csinált egyet, az beépítette a motorjába, és ezzel a motorral elment Berlinbe, és megkereste a General Motors-ot, aki egyből rácsapott erre a találmányra. Az már csak az ő bal szerencséje volt, és az üzleti érzéketlenségén múlt, hogy beleegyezett abba, hogy eladott darabonként fog pénzt kapni, meg egyszer kap valamennyi pénzt, de tulajdonképpen sose került gyártásra. General Motors eltette a fiókba, láttunk már ilyet, és némi változtatással utána jó pár év elteltével csinálták meg, csak már utána nem kellett senkinek fizetni érte.
2: Vissza a relikviákhoz, ugye akkor kaptak a lányától igazolványokat, eredetiket, és még miket látunk itt a tárlókban?
1: A nikotinölő bírószipka, ami kivonta a nikotint, és ez mai napig teljesen hatásos történet. Mert akkor a dohányos volt, hogy mondta neki a családja, hogy csak úgy

0: valamiken dolgozott, van olyan találmánya, amit 100 évre titkosítottak. Nem Magyarországon, Franciaországban, emigrációban, amikor külföldön volt. Előbb-utóbb minden kiderül.
1: Egyébként ő nagyon megelőzte a korát.
0: Tehát amikor a mágnes vasutat beegyeztette az amerikai szabad hivatalnál, akkor megkérdeztek, hogy ezt miért csinálta, miért egyeztetted be, hát holott ez nagyon sok pénzbe került. Azt mondta, hogy előbb-utóbb eljön az ideje, mert ő biztos, hogy ezt meg fogják csinálni. Na most Japánban a mágnes vasút végállásnak ki van írva, hála és köszönet Bíró Lászlónak. A találmány bejegyzése után 50 évvel a japánok megcsinálták a mágnes vasutat.
1: Sajnálom, hogy nem Magyarországon csinálták meg.
0: Hát meg én is sajnálom. Én azzal elégedett volnék, hogyha megismernék az ő munkásságát, és példaképül tudna szolgálni a következő generáció számára.
1: Mit értek el eddig, milyen eredményt Bíró László megismertetésében?
0: Óriási az érdeklődés. Mindenki kíváncsian hallgatja és nézi, hogy ezt se tudtam róla, azt se tudtam. Még a golyóstól az úgy nagyjából úgy képbe van, de sajnos a fiataloknál ez az arány, hogy nem tudnak róla semmit, közel van a 100%-hoz.
1: A kiállításnak, ami most itt a Kultúrkúriában van, mi lesz a sorsa?
0: Utána keresünk azokat a partnereket, vagy önkormányzatokat, azt a várost esetleg, ahol hajlandók ezt a kiállítást fogadni és bemutatni.
1: Önnek mi a kedvence Bíró László tanálmányai közül?
0: Miután Tollakkal foglalkoztam nagyon sokáig, értelemszerűen az eredeti bírótól.
2: A Bíró László József tudományos hagyatékát és életútját bemutató kiállításról a szervezőt, a Magyar Innovációért Alapítvány elnökét Rácz Sándort kérdezte Zsoldos Szilvia. A tárlat a Klebersberg Kultúrkúriában tekinthető meg október 18-áig.

0: Emlékkiállítással tiszteleg egy magángaléria Dallos Jenő munkássága előtt. A Ludas Matyi oszlopos tagja a Heti Lapban hétről hétre 4-5 rajzzal jelentkezett, de emellett sok más munkája is volt. Többek között ő a Krix és Krax mesekönyv alkotója, de bélyegeket, naptárt és minikönyv sorozatot is készített, sőt még egy japán nyelvű kötetet is illusztrált. Az 5 évvel ezelőtt, 81 éves korában elhunyt karikaturista életművéből, a Szent István Bazilika szomszédságában, a Révai utca 8 szám alatt működő Mökköl nézni képestárban nyílt kiállítás. A helyszínen a szerkesztő először a tulajdonos kurátort, Kőrösi Ilonát a galériáról kérdezte.
1: Mökköl nézni képestár. Hogy jött létre ez a szegedies név?
2: Hát a szegedies név ugye a ő betű, Vén Zoltán grafikus művész adta ezt a nevet, és én nagyon örültem neki, mert találó. Tehát ez utal arra, hogy én szegedi születésű vagyok, de már 85 óta fönt vagyok, és most már nyugdíjba vonultam, és akkor több szabadidőm lett, és kitaláltam ezt a képestárat, és ez a képestárnak a 7. ilyen kiállítása, és boldog vagyok, mert már 2 kiállítás, már többször is bemutattunk, tehát viszem tovább a kiállításokat, és remélem, hogy a Dallos Jenő kiállítása is ilyen lesz.
1: Kőrösi Ilona egyébként nem csak tulajdonos, illetve kurátor itt, hanem úgy tudom, hogy a Magyar Karikaturista Szövetségnek is aktív szervezője. Gondolom innen adódott a kapcsolat Dallos Jenő, illetve a Dallos család felé, és onnan jöhettek ezek a képek, vagy rosszul gondolom?
2: Nem, nagyon jól gondolja, mert a MOSZ-ba is már régóta benne vagyok, és ott van karikatúra szakos.

0: osztály, annak tagja vagyok, meg az Országos Karikatúra Szövetségnek voltam az alelnöke. Most azt pontosan emiatt a mökkölnézni képestár miatt mondtam le, hogy több időm jusson erre. Úgyhogy van közöm a karikaturistákhoz, és nagyon sokat már ismerek személyesen.
1: Gondolom ehhez a kiállításhoz is kellett idő, meg sem merem satszolni, hogy hány kép van a falon.
0: Hát ez volt a legnehezebb, hogy egy nagyképű legyek rendezésem. Mert rengeteg kép van, rengeteg újság, rengeteg könyvillusztráció, és mindez valahogy össze kellett csoportosítanom, hogy a nézők tényleg ezekkel a korszakaival tisztában legyenek. Megpróbáltam. Hát eléggé sikerült, mert azt kell mondjam, hogy siker volt a megnyitó.
1: A megnyitó után vagyunk már, de abban a szerencsés helyzetben, hogy Krenner István, a pályatárs is itt van. Ugye Dalos Jenő, ha jól tudom, 1970-től már belsős munkatársa volt a Ludas Matyinak, és a Ludas Matyinál dolgozhattak együtt legalább egy évtizedet. Egy nagyon erős nemzedék volt. Milyen most visszanézni Dalos Jenő képeit?
2: Hát nosztalgiázom. Nosztalgiázom, mert a Jenő hihetetlen erőt sugároz még most is, hogy itt ülök, hogy ő semmit nem hagyott félbe, amit egyszer kitalált, azt megpróbálta véghez vinni, és hihetetlen sokat dolgoztunk, egymást segítettük, nem volt konkurenciaharc a Ludas Matyin belül, annyi munkánk volt, hogy nem győztük tényleg. Még a Sajdik odajött hozzám, és átadott munkákat, reklámmunkákat, hogy ugye megcsinálod Pista, vagy ugye megcsinálod Jenő kezdetű mondatok elhangzottak, és utána Enstrom-Ford állt a Ferike, mert ő is tele volt. Most a Jenő fantasztikus energiát sugárzott már akkor is, és most is. A rajzaitól föltöltődök most is. Tehát látom azt az ívet, amit húzott egy témában, például az Ádám és Éva, vagy a lakótelep korszaka, vagy a rakéta korszaka, amit nem is tudom, hogy mennyi rajza van kint egy-egy témával, vagy épp akvarizálni én tanítottam meg őt, mert ő nem ismerte, hogy kell, mint kellett, ez komoly dolgok azért. És megjelent egy jó játék az akvárium, a könyvem a Móra kiadónál, és ezt meglátta a Jenő, meg is vette, és utána odajött hozzám, egymás melletti szobában voltunk, ő a barát Jóskával ült együtt, és odajött hozzám, hogy Pista, nem csinálna nekem egy akváriumot? De mondom, apukám, megvesszük a vizet is, a halakat is, a növényeket is, az eleségeket is, és kimentem hozzájuk, mert ja, és a Jenőről még azt kell tudni, hogy állandóan építkezett. Szóval én amióta ismertem a Jenőt, azóta építkezett, hol új tetőt csinált, hol támfalat csinált, és kíváncsi voltam, hogy gyönyörű házba élt. Akkor éppen már majdnem kész volt a ház, sose lett kész, majdnem kész volt, de egy nagyon szép akváriumot csináltunk. De ez csak azért is kellett neki, mert ő kitalált különböző halfajtákat. A magyar akvarisztikai könyvekben a halaknak a neve, például a mexikói kartfarkú, vagy sziámi harcos hal, vagy császárlazac, ezek mind németből lettek lefordítva, Kaiser Lachs, vagy pedig Siamer Kampfisch, sziámi harcos hal. Tehát a Jenő továbbfejlesztette, és ő kitalálta maga a villásfarkú kecsegétől kezdve a 14 karátos, vagy a futtatott aranyhalig mindent.
1: És csak ugyan egy konkrét evőeszköz, villafarka van például az egyik halnak.
2: Így van. Na most ezt évekig csinálta. De ugyanezt megcsinálta a madarakkal is, a papagájokkal, vagy a pincsfélékkel, és ezt mindezt el tudta adni, és meg tudta találni azt, hogy kinek adja el. Most itt van előttem, nekem is van otthon a Tréfás katonai lexikon.
1: Ez az egyik kötete. Legalább 13 kötete jelent meg, és rengeteg magazin, kis mini könyvei is vannak. Az összes kiadványa megtalálható itt.
2: Sőt, hát ugye bélyege is van. A Magyar Posta kiadott a Dalos Jenő rajzaiból egy bélyeg sorozatot. Ilyen nem volt még, hogy karikatúra bélyeg legyen, tehát ő is ebbe is úttörő volt. Én csak jót tudok a Jenőről mondani, együtt szolgáltuk a Nyájas Olvasót, és nem igaz az a mondás, Gábor Andor mondta, az Ludas Matyi első főszerkesztője, hogy az Olvasót nem lehet eléggé lebecsülni. Mi nem becsültük le, hanem valóban mindent megtettük értük, és nagyon szerették a rajzait.
1: Egy fél mondat erejéig azért erről a miről, hagyd mondjak pár nevet. Hihi, azaz Hegedűs István, Kaján Tibor, Brenner György, Várnai György, Lehocki István vagy Sajdik Ferenc, tehát nagyon Balázs Piri Balázs, tehát nagyon jelentős nemzedék volt ez, de térjünk akkor vissza oda, amit Krenner István az előbb mondott, erre a kötetre, ami tulajdonképpen a háborús témát dolgozza föl, és bizony a mai napig aktuális. Az a címe, hogy Tréfás katonai lexikon. Ez talán a 70-es évek kiadványa, vagy 80-as évek eleje lehet.
2: Igen, én szerintem ez már a 70-es évek vége. Rengeteg ötlete volt, hihetetlenül jól fogott az agya, és rengeteg díjat nyert. Olyan kiállításokon is elindult, olyan nemzetközi kiállítási katalógusokat küldtek el neki, hogy mi nem is indultunk el azokon a kiállításokon, mert nem is tudtunk róla. Én szerintem nagyon jól érezte magát abban a korban, az tulajdonképpen akkor kiteljesedett, utána volt egy kis zűr, mert a rendszerváltást ugyan a magyar humor az nagyon jól abszolválta, és a Jenő is jól abszolválta, akkor már másra rajzott, akkor már inkább politikát rajzott, mert lehetett politizálni. Azért a Ludas Motyiban mi bennünk volt egy öncenzúra. Tudtuk, meddig lehet elmenni. Amikor kicsit tovább mentük, akkor rögtön megbüntettek, nem minket, hanem az Árkust elküldték pártiskolára.
1: Ő volt a főszerkesztő.
2: És akkor a Jóskát elküldték pártiskolából, TSZ elnökök került egy padsorba, és utána megtágították a fejét, és visszajött, és utána megint csináltunk valamit, és akkor már nem is szóltak neki a végén.
1: Ami nem kifejezetten politika, de nagyon érdekes, hogy Dalos Jenőt már a 70-es években nagyon foglalkoztatta a környezetvédelem, és itt az említett pályatársakkal szemben, vagy egy kicsit különbözően nem kifejezetten nevettetőek a rajzai. Van benne egy kesernyés szkepszis.
2: Így van. Volt ilyen a Ludas Magyarban több is, mert ugyan a Kaján Tibor, aki a magyar karikatúrsták dohányja volt, és a Jenő is ezen a vonalon mozgott tulajdonképpen, hogy inkább elgondolkodtatni akart, mint harsányan nevettetni. Mind a kettő nagyon nehéz, hogy valóban az a nyájas olvasó elgondolkodjon, és valamit megértsen abból, amit akart a karikaturista. Azt a poént kitalálni, amit igazán nevetnek, vagy tényleg egy borzasztó nagy poén, azt is nehéz kitalálni. Tehát, hogy mondjam, nagyon sok sekélyes humor volt, de azok nem voltak a Ludas Matyiba. Lehet, hogy ezért nem is kerülhettek be.
3: A Dallos Jenő emlékkiállításról Kőrösi Ilona tulajdonos kurátort és az egyik karikaturista pályatársát, Krenner Istvánt hallották. A Mökköl nézni képestár kiállítása a Szent István Bazilika szomszédságában a Révai utca 8 szám alatt tekinthető meg előzetes bejelentkezéssel. Telefonon a 0630 99 60 183-as számon, vagy e-mailben a koril14@gmail.com címen.

Kedves hallgatóink, kulturális palettánk az akvarell ezzel a végéhez ért. Köszöni megtisztelő figyelmüket a zenéket válogató Szabó Ágnes és a szerkesztő Tóth János András nevében is a műsorvezető Fülöp Tamás.

0: 15 óra 50 perc. Kedves hallgatóink, élő műsorajánló következik, már itt ül velem a stúdióban Sáy András. Szia András, nyugtalanul aludtam az éjszaka, mert álmatlanul forgolódtam, nem tudtam, hogy mi lesz a mai kerengő témája, és nem néztem meg a honlapon. Úgyhogy kérlek, segíts ebben.
1: Pedig hihetetlen jó leírások szerepelnek. Na jó, akkor most komolyra fordítva a szót. Kétszer fél óra. Az első fél óra október 6-a van, az aradi vértanúkról szól. 1849. október 6-án végezték ki a 13 aradi vértanút, és Pesten gróf Batthyány Lajos miniszterelnököt. Mit jelent ma mindez, de nem is ez az igazi kérdés számomra, hanem az, hogy milyenek voltak ezek az emberek. Milyenek voltak a hétköznapokban, milyenek voltak, mint egyszerű emberek, amikor nem arról beszélünk, hogy hősök, hanem arról beszélünk, hogy férj, hogy családapa, hogy emberek, akik szeretnének élni tovább. Meglátjuk, hogy mit mond mindenről kedves Gyula történész, aki a műsor vendége lesz. Nem tudom, hogy egy mai fiatal számára ez a dolog mennyire tűnik messzinek, vagy közelinek. Egyáltalán hogyan tekintenek ezekre a dolgokra, hogy a hazaszeretet az olyan mértékű lehet, hogy valaki az életét áldozza érte. Ez az első fél óra. Tehát az első fél óra az aradi vértanúkról szól. A második fél óra az egész más. Mondhatné, hogy sokkal hétköznapibb, emberek és állatok. A dolog onnan indul egyébként, hogy a róka a kertemben. De miért a róka a kertemben?
0: A te kertedben?
1: Az én kertemben.
0: Láttál, vagy odajár, vagy ott van egy róka?
1: Hát láttam is, de hát sajnálatos módon nem először fordul elő, de az én kérdésem az, hogy miért kell neki a papucsom? És miért szereti mondjuk a cipőfűzőt? Mert szétrágja. És akkor persze ennek kapcsán valójában a műsor nem erről szól, nem a rókáról, hanem sokkal inkább a kutyákról, a házi kedvencekről. A dolog úgy néz ki, hogy személyes megfigyeléseim szerint az angol meg az olasz kutyák nagyon jól értenek angolul meg olaszul. Amikor a gazda szól nekik, akkor azonnal oda rohannak hozzá. Nem kell hosszasan könyörögni, mint a magyar kutyáknál, hogy gyere ide, meg lábhoz, meg ne bántsad, meg stb., azonnal oda mennek. A magyar nyelv valószínűleg sokkal bonyolultabb, mint az angol meg az olasz, mert a magyar kutyák azok nem tanulták meg jól. Tehát amikor elhangzik a felszólítás, hogy vissza, meg hozzám, meg gyere ide, akkor sokkal inkább a másik ismeretlen vendéget közelítik meg, ugranak fel a lábukra, stb. Stb. Most félretéve az iróniát, az egyik kérdés az, hogy értik-e a nyelvet a kutyák? Például értik-e? A történet úgy szól, hogy egy magyar pulikutya gazdája abba a helyzetbe került, hogy meg kellett válnia a kutyájától. Ez egy ilyen 3-4-5 éves pulikutya volt. És az új gazdák, azok véletlenül Belgiumban éltek, franciául beszéltek. És a kutya egyébként ott is jól megvolt. Még nem egyszer a belga gazdákhoz érkezett egy magyar vendég. És amikor a kutya valamit ugatott, mert nem tudom, mi történt, az utcán jött egy másik kutya, valami, akkor úgy önkéntelenül rászólt, hogy csönd legyen már. És a kutya megdermett. Négy lába a földbe gyökerezett, ahogy mondani szokták, köpni, nyelni nem tudott, fölismerte a magyar szót, a történet további részét nem tudom, de minden esetre ebből arra következtetek, hogy a kutyák meg tudják különböztetni a nyelveket. Na, és akkor még egy személyes megjegyzés. Az ember megy biciklivel a bicikli úton, mondjuk a Gardató körül, ami állítólag a biciklisek paradicsoma, annyi biciklista van, mint a nagy körúton az autó, tehát már nem lehet haladni, mert valaki mindig jön. És mit látok? Bicikli utánfutóval. Na mondom, látom, itt elviszik a kisbabát is a biciklitúrára.
0: Valami futár?
1: De nem a kisbabát viszik a biciklitúrára, hanem a kiskutyát. És nem egy esetben láttam ilyet, hanem ez egy szokásos dolog.
0: Én kosárba láttam kis kutyát, ami elő olyan, van a biciklin olyan, kosár, olyan, és ott ült a kutya.
1: Olyan is volt, igen, olyan is volt, egy kicsi kutya, az ott jól megvan, de egy nagy kutya már nem, viszont ebben az utánfutóban, ebben remekül megvan. De az én kérdésem az, hogy amikor egy kutya így utazik egy utánfutóban, akkor az neki jó? A gazdák tudják, hogy a kutyának mi a jó? Vagy csak azt gondolják, hogy tudják, hogy a kutyának mi a jó?
0: Én nem merném ilyen utánfutóba rakni a kutyát.
1: Na, hát érzem. Nagyon sokan, tehát lehet kapni egyébként utánfutó kutyáknak. Fönn lehet válogatni. Nagy a választék. Na most a következő kérdés pedig mindezek után az, hogy az emberek, a gazdák tudják-e, mi a jó a kutyának, és a kutyákat ma milyen dolgok nyomán szelektálják. Ugye régen volt vadászkutya, meg házőrző, meg én nem tudom még micsoda.
0: Szobakutya.
1: Meg pásztorkutya, meg egyebek. De ma mi van? Ma milyen tényezők azok, amelyek meghatározzák ezt a szelekciót? Ma milyen kutyákat tenyésztenek ki? Nem tudom. Tehát nagyon kedvelt például az a viszonylag kis kutya, ami úgy néz ki, mintha beverték volna az orrát, tehát szinte nincs is orra.
0: Francia bulldog.
1: Hát én meg nem tudom mondani.
0: Mops.
1: Hát körbe akkora, mint egy közepes méretű macska, csak szélesebb a feje.
0: Szuszog nagyon.
1: Hát szuszog nagyon, de miért szuszog nagyon? Na, majd erről is szó lesz. Szóval, ja, hát a macskákról csak két szót majd, hogy a macska az miért más, mint a kutya, és a macska az tulajdonképpen érdeklődik az ember iránt, vagy csupán kihasználja. Hogy van egy ember, aki enni ad neki, a kutya az életét is feláldozza az emberért, tudjuk, a macska, hát ezt nem tudom. Na, itt tartunk, és akkor nem beszélünk a házi teknősökről, akik egyébként ősszel elássák magukat a kertben, hogy valamikor tavasszal újra előjöjjenek, és szeretettel üdvözöljék a gazdit, aki már szerintem nagyon türelmetlenül várja. Szóval emberek és állatok, Topály József etológus lesz a vendégem. Csányi Vilmos azt mondta, hogy egy intelligens kutya az egy 2-3 éves gyermek értelmi szintjén áll. Én ezt el nem hiszem egyébként, és szerintem még Csányi Vilmossal is vitatkoztam annak idején egy interjú közben, de hát sajnálatos módon nem az én véleményem terjedt el, hanem a professzoré. Hát ezen próbálok most változtatni majd a Kerengő műsorában többek között.
0: Még mindig nagyon érdekel egyébként, hogy tényleg olyan a róka, amit akaratott egy papuccsal, elvitte, vagy csak megrágta és otthagyta?
1: Hát el is vitte, de aztán nem vitte el az erdőbe, tehát a papucs roncsai ott maradtak.
0: És biztos a róka rágta meg.
1: Persze, tehát ez nyilvánvaló. Tehát a rókák bejárnak a kertekbe, tehát ez a kertes házakban, a város szélén, ez ma nem újdonság. Szerencsére medve még nincs.
0: Kedves hallgatóink, hogy mi történt András papucsával, erre nem fogunk választ kapni. A előzőbekben elhangzottakra viszont valószínűleg igen.
1: Hát meglátjuk. Reméljük a legjobbakat. Hihetetlenül izgalmas lesz.
0: Kedves hallgatóink, 17:05 kor Kerengő.

0: Magyar Katolikus Rádió.
1: Örömhír mindenkinek.
2: 16 óra. Köszöntjük hallgatóinkat, híreket mondunk. A szerkesztő Rátonyi Sára, a mikrofonnál a bemondó Fülöp Tamás. A keresztény egység és a pápához való hűség megőrzésére buzdította 14. Leó pápa a fennállásának 150. évfordulóját ünneplő Római Teuton Kollégium közösségét. Számolt be kedden a Magyar Kurír. A Szentatya szombaton 87 előjárót és papnövendéket fogadott a Vatikánban. Felidézte, hogy az intézmény elődje már a 8. századtól a Rómába érkező zarándokokat szolgálta, később pedig a német ajkú papok képzésének fontos központjává vált. A katolikus egyházfő arra kérte a közösséget, hogy továbbra is biztosítson lelki és szellemi hátteret a papoknak, és őrizze meg egységét Péter utódjával. Új szabályokkal rendezné a kormány a nemzetközi környezeti hatásvizsgálatok ügyintézési határidejét, derül ki az országgyűlésnek kedden benyújtott törvénymódosításból. A Gajdos László élő környezetért felelős miniszter által jegyzett javaslat szerint ezeknek az eljárásoknak az időtartama a résztvevő országok számától és a beruházás összetettségétől is függ, ezért nem határozható meg egységesen. A módosítás célja, hogy a környezetvédelmi hatóság megfelelő időt kapjon az eredmények értékelésére. 2,4%-kal nőtt a kiskereskedelmi forgalom augusztusban az előző év azonos időszakához képest, közölte kedden a Központi Statisztikai Hivatal az MTI-vel. A nem élelmiszer kiskereskedelemben 5, az üzemanyagok értékesítésében több mint 3%-os bővülést mértek, miközben az élelmiszer üzletek forgalma 0,5%-kal emelkedett. Az internetes és csomagküldő kereskedelem ennél jóval nagyobb, 12%-os növekedést ért el. Augusztusban összesen 1787 milliárd forintot költöttek a magyarországi kiskereskedelemben. Teljes jogkörű a szélsőséges pártok támogatásától független kormány mielőbbi megalakulását sürgeti Romániában az RMDS, jelentette ki keddi aradi sajtótájékoztatóján Kelemen Hunor. A Romániai Magyar Demokrata Szövetség elnöke hangsúlyozta, szervezete akkor is támogathatja az új kabinetet, ha nem vesz részt benne, amennyiben annak programja és összetétele elfogadható. Kelemen Hunor szerint kiemelt feltétel, hogy a magyar közösség jogai ne csorbuljanak. A politikus a leendő kormány legsürgetőbb feladatának a költségvetés kiegészítését nevezte, mert több állami intézmény pénzügyi nehézségekkel szembesülhet. 150 millió euróhoz közelítő keretből gyorsítaná fel az Európai Unió az új védelmi technológiák fejlesztését. Az Európai Parlament kedden jóvá hagyta a 115 millió eurós Agile program létrehozását. Az Európai Parlament közleménye szerint elsősorban innovatív kis- és középvállalkozások, startupok és gyorsan növekvő cégek kaphatnak támogatást. A program a fejlesztések tesztelését és katonai alkalmazását is segítené, valamint összekötné a kisebb cégeket a nagy védelmi ipari vállalatokkal. Az Agile a tanács jóváhagyása után várhatóan 2027 elején indulhat el. A főváros közlekedési hírei következnek.
3: Várhatóan délután 4:30-tól az első kerületben lezárják a Battyányi tér déli oldalát este 6 óráig rendezvény miatt. A 39-es autóbusz terelve közlekedik, majd nem érinti a Battyányi tér megállót. Ma 22 órától hajnali 4 óráig karbantartás miatt lezárják Soroksáron a Vecsési úti vasúti átjárót. Tart a csatorna felújítása a Városligeti fasorban. A Bajza utcánál továbbra is csak a szervízúton tudnak közlekedni, illetve a Bajza utcát is lezárták a közelben. Varga Etele, BKK Info.
2: Végül a várható időjárásról. Derült vagy fátyol felhős száraz idő várható, a szél többnyire gyenge vagy mérsékelt marad. Délután 22 és 26 fok között alakul a hőmérséklet, késő estére 6 és 15 fok közé hűl le a levegő. Kedves hallgatóink, hírekkel legközelebb 17 órakor várjuk Önöket, köszönjük figyelmüket! Koszorúk, emlékezés és tisztelgés nagyjaink előtt.
4: A mikrofon előtt a szerkesztő Liptai Katalin. Köszöntöm hallgatóinkat és üdvözlöm stúdió vendégeimet, két jeles, világszerte ismert filmművészt, Petényi Katalint és Kabai Barnát. Az európai és a nemzetközi filmes világnak a cannes-i, a berlini, meg a Los Angeles-i mellett talán a legrangosabb seregszemléje is ünnepe a Velencei Filmfesztivál. Idén nekünk magyaroknak különösen kedves ez a kulturális esemény, mert a hivatalos fesztiválhoz kapcsolódva, pontosabban közvetlenül azután, október 15 és 30 között retrospektív vetítés sorozat zajlik Gyöngyösi Imre, Kabai Barna és Petényi Katalin filmjeiből. A Triász már nem élő, meghatározó tagja Gyöngyösi Imre emléke előtt is fejet hajtunk ma, amikor erre a párját ritkító közös életműre szeretnénk visszatekinteni. Maga a tény, hogy a vetítés sorozat létrejön, annak a bizonyítéka, hogy világszerte elismerik és méltányolják ezt a művészi teljesítményt, ami hát terjedelmében és minőségében is kiemelkedő a magyar filmművészetben. A sorozat fő címe Tanúságtétel. Miért éppen ez?
5: Nagyon nagy öröm számomra, és ugyanakkor megmérettetés ez a retrospektív. Tanúságtétel a korról, amelyben éltünk, amelyben élünk, diktatúrákról és szabadságról, a személyes felelősség fontosságáról. Egész életemben az őrtáluk figyelő szemével néztem a világot, és próbáltam tiltakozni a diktatúrák ellen, a hatalommal, a kiszolgáltatottak üzenetét próbáltam közvetíteni, a szeretteiktől elszakítottakat, azokat a száműzötteket, és akik a történelem áldozatai lettek. Ez nagyon fontos vállalás számunkra, közös vállalás Imrével és Barnával is. Így nagyon sok olyan filmünket vetítjük, amikben ez a fő téma. Úgy érzem, hogy nagyon fontos a korunkban, a háborúk fenyegetnek, terrorizmus, testi, szellemi éhség, pozitív értékeket felmutatni, és a reményt, a reménytelenséget körülvett korunkba. Ez szinte minden filmünknek az alapmotívuma, hogy értékeket felmutatni napjainkban nagyon divatossá vált szkepticizmussal szemben a hitnek, a reménynek és a szeretetnek a megtartó erejét felmutatni, és olyan embereket, akik ma is például szolgálhatnak.
6: A dialóg rendezői vagyunk, a párbeszédet keressük észak és dél között, nyugat és kelet közt, és a különböző vallások közt, természetesen hívők és nem hívők közt ugyanígy. Filmjeinkkel is ezt a dialógust próbáljuk folytatni. Gyöngyösi Imre, aki ma már nincs közöttünk, de mégis biztos itt van valahol, Pannonhalmán tanult, és mint volt pannonhalmi diák, egy konstruált per alapján börtönbe került, egy verset írt olaszul, és ez volt a nagy bűne. Végül is csak a rendszerváltás után rehabilitálták. Ez az alapvető nagy élmény Imre számára, tehát a Pannonhalma szelleme és a börtönvilág, amire később azt mondta, hogy ez életem kincsestára, ez meghatározó volt. Én először Imre tanárával, Békés Gellért atyával Rómába találkoztam 1971-ben, és utána rajta keresztül ismerkedte meg egyre jobban a bencés szellemmel, a nyitottsággal, és ez a bizonyos párbeszéd, és a menekültek befogadása és segítése, és a száműzöttek, és a kisemberek, kisebbségek bemutatása, felmutatása filmjeinken keresztül alapvetően fontossá vált. A migráció, az emigráció, a kettészakító családok, a retrospektív filmjeiből is jól látható olyan megrázó filmek, mint például a Holtak szabadsága, amelyik egy litván család, szétszakított család drámai történetét mutatja be Szibériában és Litvániában, vagy a száműzöttek, ami Kazasztántól a Volga mentéig végigkíséri a Volga-német köztársaság és két fantasztikus kövér Volga-német idős parasztasszony sorsát. Hát sokat tudok mesélni, nem tudom, mehetünk tovább. Ugye?
4: Ritka azért a mindennapi életben és a művészetben is, hogy három ember ennyire egymásra talált. Bensőséges kapcsolat, fegyvertársi barátság és közös arszpoétika jellemezte mindhármukat. Az, hogy a társaság tagjai a 70-es években így összejöhettek, azt jelentette, hogy megszületett egy olyan közösség, ami erőt adott ahhoz, hogy Gyöngyösi Imre beteljesítse azt, amire született. Van, akinek a kamera csupán az önkifejezésre való, és ebből is születhet tartalmas és szép műalkotás, de önöknek a tanúságtétel eszközéül szolgált. Általa adtak hangot, most nagy szavakat fogok használni, a megalázottaknak és megszomorítottaknak, Dosztojevszkijjel szólva. Hogyan találkoztak, hogyan fonódott össze így a hármuk élete?
5: Én nekem nem csak rendező társam, hanem férjem is volt, és szinte gyerekkorom óta ismertem, és 20 éves voltam, amikor összeházasodtak. Nekem nagyon kalandos életem volt, mert művészettörténészként kezdtem a pályámat, és tulajdonképpen Imrén keresztül szembesültem először a történelem kegyetlenségével, a hatalomnak kiszolgáltatott emberekkel. Ő a börtönben olyan verseket írt, nem csak rendező volt, hanem költő is, és fejben olaszul verseket írt, és ezek a versek a börtönbe celláról cellára terjedtek. 2 évig senki nem tudott róla, hogy egyáltalán éle, hát 20 éves volt, amikor letartóztatták, és tulajdonképpen vele együtt éltem át én is később mindazt a börtönvilágát, ahol ő soha nem a saját szenvedéséről beszélt, hanem az stigmaként kísérte egész életében, hogy az ártatlanul mellette lévő 20 éveseket vitték kivégezni, és később is hallotta még a folyosókon hajnali lépéseket, amikor vitték a kisfugda udvarára.
4: Kivégzésre. Iszonyatos élmény lehetett számára. Ebből táplálkozott a megértése is minden szenvedő ember iránt.
5: Igen, igen. Ő valóban olyan empátiával nézte az embereket, valahol így összekovácsolódott az életünk, és mindenkivel nyitott volt, soha nem beszélt azokról a szenvedésekről, amit ott átélt, viszont próbálta segíteni mindazokat, akik valamilyen formában áldozatai lettek a történelemnek. Hát természetes, válaszolva a kérdésre, a közös világkép, a közös gondolkodás hozott össze bennünket, és Barna is aztán így kapcsolódott bele, majd
4: ezt ő elmeséli.
6: Nagyon különböző típusú emberek voltunk. A Kati, ahogy mondta már, művészettörténészként ebből a világból érkezett, az Imre a színház felől, mint drámaíró és egyébként forgatókönyvíró is. Ő nagyon büszke volt arra, hogy a filmfőiskola diplomájába beírták, hogy filmíró, filmrendező, és én pedig a Műszaki Egyetem felől érkeztem.
4: A szülei kívánságára, ugye, de mindig is a film érdekelte leginkább.
6: Igen, az édesapám az mindenképp azt szerette volna, hogy mérnök legyek, biztosan azért, mert ő az akart lenni, de engem már gimnazista koromban is csak a film érdekelt, akkor egy véletlen folytán találkoztunk össze Gyöngyös Imre és Ranódi László stábjával, akik főszereplőt kerestek az új filmhez, aminek az Imre volt a társrendezője.
4: És melyik film volt ez?
5: Aranysárkány.
6: Ez az Aranysárkány című film volt.
5: Ebben Imre társrendező volt, ezt a Ranódi László rendezte.
6: És az Illés Gyuri volt az operatőr, és hát itt Mensáros Lacival is sok híres színésszel megismerkedhettem, és Imre, amikor meghallotta a filmes ambícióimat, támogatta ezt. Számomra nagyon nagy élmény volt olvasni az ő verseit, különösképpen az első drámája nagy hatással volt rám, amiről forgatókönyvet is írt, a Gitárhang esőben című börtönbe játszódó forgatókönyv, melyet aztán acélláptár sajnos személyesen betiltott, és ezért soha nem tudta elkészíteni. Ehelyett Bacsó Péter Tanú című filmjét indították el. Tehát különböző...
4: De az is sokáig dobozban hevert.
6: Igen, igen.
4: Hozzátartozik a történethez.
6: Igen, tehát nagyon különböző típusú emberek voltunk, és érdekes módon ez nagyon jól erősítette az együttműködést, erősebbek voltunk együtt, ezt észre is vették, és emiatt a titkosszolgálat mindent megtett azért, hogy szétválasszon minket.
4: De nem sikerült nekik.
6: De ez végül is nem jött össze.
5: Kiegészítve, Imre egy rendkívül szenvedélyes ember volt, mindent egy költő szemével látott és láttatott, és nagyon erős spirituális vonzódása volt a víziókhoz. A filmekben is látomások keverednek a realitás. Barna valahogy racionalitást hozott ezekbe a filmekbe, én pedig a látvány fontosságát, mint művészettörténész, tehát a képnek a közvetítését, és talán egyfajta női érzékenységet, és így bár hasonlóképpen gondolkodtunk, mégis kiegészítettük egymást.
6: Mindig is azt vallottuk, hogy a filmkészítés az egy team munka, és nagyon fontos, hogy a kamera előtt és a kamera mögött állók ne csak pillanatnyi felkérésekre jöjjenek össze, hanem hosszú évek alatt közös gondolkodásmód alakuljon ki, és együtt alakítsák aztán a forgatókönyvet és a készülő filmet. Külön érdekesség a mi esetünkben, hogy a dokumentumfilmek, amiket a német televíziók segítségével nagyon sikeresen készítettünk el, ezek egyben előkészítő anyagok voltak a játékfilm forgatókönyv elkészítéséhez, tehát azt gondoltuk, hogy annál autentikusabb lesz egy játékfilm, minél inkább a történeteket együtt megéljük és átéljük ezekkel a szereplőkkel.
4: Ezek valóságos dokumentumokra, megtörtént dolgokra alapoznak ezek a későbbi játékfilmek is.
6: Igen, mondhatjuk így is. Például mindjárt a Mesztelen vagy, ami szintén a retrospektív egyik fontos filmje, egy Muroprál barátom című vizsgafilmem már készítettük elő, ez egy cigányfilm, de közben már Imre a forgatókönyvet írta, miközben mi még ott a Bari Karcsival és a Lakatos Mennyértel az ifjú feltörő cigány intelligenciával, költőkkel, írókkal együtt forgattuk. Tehát Imre már ebben az
4: minden
6: időszakban
4: mindennel összefüggött akkor, igen, ebben az életműben. Igen. Ez egy cigányfiúról szól, aki a fővárosi karriert felcserélve hazatér a szülőföldjére. Oszter Sándor volt a főszereplő, egyébként is cigánytelepen forgatták. Hát belepusztul a nagy vállalkozásba. Nem tudom, hogy van-e ebből a halálból feltámadás.
6: Hát a film szerint igen. Nagyon is fontos több filmünkben is ez a elbukó, meghaló, aztán újra felálló, továbbfutó főhős, ugyanígy például a Szarvasra Vált Fiúkban is elmondhatom hasonlóképpen. Persze a cigányság nagyon vegyes érzelmekkel fogadta ezt a hazatérő képzőművészt, mi pedig hát egy olyan telepre vittük, és a főhelyszínünk egy olyan cigánytelep volt, ahol körülbelül 3000 ember élt, és nem volt rajta térképen ez a telep. Sájközség mellett volt ez a cigányfalu. Szerintem még most is megvan.
5: Tarizsa.
4: És lehet, hogy még most sincs rajta a térképen.
6: Igen, és lehet, hogy még most is ketté válik. A felső része azok ilyen barlanglakások voltak, ahol egyetlen helységben lakott több generáció, még az alsó soron már épültek a parasztházak, hát a feltürekvő, földművelő, tanulni akaró cigányságot élt. Nagyon nagy élmény volt, és én csak azért mondom ezt példának, mert ez a film jól mutatta már akkor a team összeállását, hiszen Kati megtalálta Balázs Jánost, az akkori zseniális naív festő.
4: Festőművész, igen, Salgó-Tarjáni.
6: Ő az, aki...
5: Egy putriba.
6: És igen. A Kati vízióival épült be, nagyon is fontos vonalként a festő szerepköre, és Balázs János képei egy az egybe.
5: Visszatérnek ritmikusan a filmbe, és nagyon fontos szerepük van. van. Hát nagyon sokat beszélhetnénk erről a filmről, mert a világtól elzárva éltünk ott, és a rendőrség azt mondta, hogy egyáltalán be sem mehetünk, mert ott kinyílnak este a bicskák, és ha bármi történik velünk, akkor nem fognak minket onnan kihozni. Út se volt oda, csak földút. És ezt csak azért mesélem el, hogy milyen ember volt Imre. Az első forgatási napon összegyűlt a telep lakossága, és ő lehúzta a jegygyűrűjét, és letette egy kőre, és azt mondta, hogy sok mindent beszélnek, hogy itt a telepen mi minden történik, de én ide leteszem a gyűrűmet, és biztos vagyok benne, hogy a forgatás végén is ugyanitt lesz. Tehát a bizalom az emberek iránt, a nyitottság, ez mindig nagyon fontos volt.
4: A dokumentarista vizsgálódásnak meg vannak a tárgyias szabályai, de ez nem zárja ki a költőiséget, a szépséget. Az oknyomozás és az emberközpontúság jól megférhet egymással. Kik és milyen emberek még ezeknek a filmeknek a hősei?
6: Hát a csodálatos Verus néni Rimócról, a két elhatározás főhőse, aki egy olyan már eltűnőben lévő paraszti világot elevenít meg, ami szerintem ma már nem nagyon létezik, és mondhatnám például az Attutul fiainak című film főszereplőnőjét, aki Debrecenben a kóserkonya vezető nője volt, de úgy nézett ki Éva néni, mint ha ő is egy parasztasszony lenne a film első 10 percében, ugyanúgy kaszál, fejli a tehenet, és töri a kukoricát, mint mondjuk Verus néni a két elhatározásban.
4: Ez a két idős, megfáradt és nagyon erős akaratú, határozott parasztasszony ikonikus figurává vált ezekből a filmekből.
6: Igen, és életünknek is főszereplői maradtak. Máig gyakran álmodom, amikor ott ülök, és Éva néni mondja, hogy hát akkor most mit főzzek neked, Barna? Én egyébként jól emlékszem, hogy a Homok utca 10-ben lakott, Debrecenben, de valójában nem ott ismertük meg, hanem a Jobb lázadásának a forgatásán, mert a
4: Csodarabbi
6: sírjához eljöttek a debreceni utolsó visszatérő, tehát a debreceni hitközség tagjai, és arra lettünk figyelmesek egyszer csak, hogy miközben a kérőcédulákat a Taubezik sírjánál előveszik és imádkoznak, egy idős néni csodálatos ősi magyar juhászénekeket kezd énekelni. Hát ő volt Éva néni.
4: Fantasztikus.
5: Visszatérve a gondolatodhoz, hogy ikonikus szereplőkké váltak ezek az idős parasztasszonyok, és az anya szerepe. A közvetlen emberi kapcsolatoknak a fontosságát hangsúlyozta mindig Imre, és az anya, aki őrzi a mai napig a Herakleitosz tüzét és a szeretet tüzét, amire mindenütt szükség van és kiárad, ez szinte minden filmjébe megjelenik, ugyanígy a testvéri összetartozásnak az érzése, vagy a barátság, tehát az emberi kapcsolatok áttételesen fontosak voltak a filmekben.
4: A mai világban talán különösen fontossá válik, hogy ezek a filmek nem erüljenek feledésbe, hogy reményt adjanak a reménytelenségben, hiszen az ember tiszteletének a fontossága, a szeretet jelenléte az meghatározó lehetne az életünkben ma is, de egyre éhesebben kutatjuk, keressük ennek a forrásait. A beszélgetésünk első részének a vége felé közeledve hadd idézzen David Robinsont, filmkritikus és esztéta. Ő írta Gyöngyösi Imréről, hogy elsősorban költő volt. Ebből a költői látásmódból született meg filmjeinek egyedülálló jellegzetes képi világa. A Virágvasárnap című filmjéről azt tartotta, hogy sajátosan elegyíti a paraszti világot, a folklórt és a keresztény legendát. Tehát mint egy pasió történetként jelenik meg ebben a moziban a papnak és a forradalmároknak a halála. Itt megszakítjuk a beszélgetést, amit majd két hét múlva folytatunk. Tartsanak velünk akkor is. a Gyöngyösi Imre Petényi Katalin Kabai Barna alkotó hármas filmművészetéről, a Velencében október 2. felében rendezendő retrospektív vetítés sorozatról beszélgetünk. Az első rész vendégei voltak Petényi Katalin és Kabai Barna. Munkatársaim a hangmester Bójás János és a gyártásvezető Werner Szter nevében is elköszönök. A koszorúkban a szerkesztőt, Liptai Katalint hallották. Ne feledjék, két hét múlva jön a folytatás, a beszélgetés befejező része.

0: Howard Shore felvétele szólt.
1: Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek.
0: 16 óra 30 perc. Kedves hallgatóink, következik a Dallamív.
3: Tisztelt hallgatóink, szeretettel köszöntöm Önöket, Marton Árpád vagyok, a római barokk zenepaloták világából. Most egy picit visszautazunk a reneszánsz Rómába, méghozzá a reneszánsz Róma templomaiba, székesegyházaiba. A korszakot két név, Lassus és Palestrina neve fémjelzi zenei tekintetben, mindketten a reneszánsz kórus polifónia ennek a méltóság teljes emelkedett műfajnak a képviselői. Érdekes ez, hogy ugyanabban az esztendőben, 1594-ben hunytak el. Hogy Lassus és Palestrina miséi között első hallásra ki tudna különbséget tenni, azt nem tudom, ehhez szakértőnek kell lenni, de úgy gondoltam, hogy tegyünk ma egy próbát. Mindkettőjük egy-egy miséjéből két azonos tételt, a Kyriét és a Glóriát szeretném bemutatni Önöknek, aztán majd alkalmunk adódik arra, hogy megállapítsuk, van-e különbség a két nagymester stílusok között. Orlando di Lasso, vagy Orlandus Lassus, sőt időnként Rolando Lassus, Franco-Flamand, ma belgának neveznénk, származású, 1532-ben született zeneszerző, aki egy templomi kórus énekes fiújaként vonta magára a figyelmét a szicíliai alkirálynak, aki magával vitte, és miután egész Olaszországot beutazták, 1544-től a szolgálatába fogadta. 1553-ban került Rómába, ahol a Laterán karmestere lett belőle, és bár csak egy évet töltött az örökvárosban, hiszen innen 1556-ban a bajor király udvarba távozott, és majd Münchenben is hunyt el. Ekkorra már egész Európában a zene fejedelmének tartották, motettákat, miséket, madrigálokat írt a kor elvárásainak megfelelően. Az is jellemző, hogy egyszerre művelte az egyházi és a világi zene műfajait, többek között már 1556-ban Rómában való távozásának évében kiadja első sanzon gyűjteményét. Nagy elismerés volt a számára, hogy 1570-ben nemesi rangra emelték, 1574-ben pedig megkapta a pápától adható legmagasabb világiaknak szóló kitüntetést, az aranysarkantyú rendet. Az egyházi és világi műfajok átjárhatóságára val, hogy következő miséje egy chanson dallamára, méghozzá a Pisque je perdu kezdetű chanson dallamára íródott. Előadója a londoni Pro Canzione Antiqua együttese, élükön Bruno Turner.

Palestrina 7 évvel idősebb volt Orlando Di Lassonál, 1525-ben született Palestrina városkájában, és itt is kezdte meg zenei tanulmányait, sőt zenei működését is. 1550-ben került Rómába, ahol segédkarnaggyá, majd kórusvezetővé nevezték ki a Sixtusi kápolnában, méghozzá harmadik Gyula különleges engedélyével fölmentették az arról a követelmény alól, hogy a Sixtusi kápolnában csak nőtlen férfiak énekelhetnek a kórusban. A pápai fölmentés azonban hamarosan hatályon kívülre került, hiszen 1555-ben IV. Pál lépett a pápai trónra és elbocsátotta Palestrinát, aki ebbe szabályosan belebetegedett. A lateráni Szent János székesegyházban lett kórus vezető éppenséggel Orlando Di Lasso utódaként, majd 1561-től 1566-ig a Santa Maria Maggiore-ben volt. Ezek után Ippolito d'Este bíboros fogadta szolgálatába, akinek római és Tivoliban található rezidenciáin szolgált. 1571-ben sikerült visszatérnie a Sixtusi kápolna kórusának élére. Életművét többek között 104 mise és 300-nál több motetta képviseli. Színre lépésekor az egyházzene világát óriási vita környékezte abban a tekintetben, hogy a túldíszített, túlékített, a képzeletet és az érzékeket elragadó egyházi muzsika mennyiben felel meg a liturgikus elvárásoknak. Éppen Palestrina lett az, akinek mérsékelt, nyugodt, kiegyensúlyozott, fenséges, emelkedett stílusa tulajdonképpen kánonnál lépett elő a gregorián zene után. A tridenti zsinat határozatainak értelmében Palestrina zenéje lett az egyházzene mértéke és kánonja. Mindamellett Berlioz például rosszmájúan megállapította, a Biblia szövegeit és a legfrivolabb szerelmes verseket ugyanazzal a zenével keltette életre. Hát döntsék el a következőkből, következik ismét egy Kyrie és egy Gloria, méghozzá a Missa in Duplicibus címet viselő Palestrina miséből. Zsíj Binosi együttesének élén Dominik Vejárd, Marton Árpádot hallották, a viszonthallásra.

0: Girolamo Frescobaldi művét Anner Bilsma és Lida Weitzheifers adta elő.
1: A Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek.
0: 17 óra. Köszöntjük hallgatóinkat, híreket mondunk, a szerkesztő Rátonyi Sára, a mikrofonnál a bemondó Fülöp Tamás. Asszisi Szent Ferenc halálának 800. évfordulójára emlékeztek a Komárom-Esztergom megyei Bajon, a település védőszentjének búcsú ünnepén, számolt be kedden a Magyar Kurír. A vasárnapi ünnepi szentmisét Veres András győri megyés püspök mutatta be az Asszisi Szent Ferenc tiszteletére szentelt plébánia templomban. A jubileumi alkalom középpontjában a ferences lelkiség legfontosabb értékei, az alázat, az egyszerűség, a teremtett világ tisztelete és az önzetlen szeretet álltak. A szentmisét követően agapén találkoztak a helyi és környékbeli hívek. A környezeti válságra keresztény szemléletű válaszokat kerestek a Kalocsa-Kecskeméti főegyházmegye első teremtésvédelmi napján Kecskeméten, írta meg kedden a Magyar Kurír. A szombati rendezvényen Nobilis Mário, a Naphimnus Teremtésvédelmi Egyesület alapítója hangsúlyozta, a klímaváltozás, a környezetszennyezés és a termőföldek pusztulása cselekvést kíván a keresztény közösségektől is. A programon helyi teremtésvédelmi kezdeményezéseket és katolikus oktatási programokat is bemutattak. A rendezvényt Szent Mise zárta, amelyen az ökológiai megtérés és a személyes felelősségvállalás fontosságára hívták fel a figyelmet. Önálló törvénnyel rendezné a kormány a Velencei tó jövőjét. A jogszabályt jövő tavasszal tervezik az országgyűlés elé terjeszteni, közölte kedden Bögi Viktória, az élő környezetért felelős minisztérium parlamenti államtitkára egy gárdonyi szakmai fórumon. Az előkészítésbe a tó környékén élőket, önkormányzatokat és szakmai szervezeteket is bevonnák. Bögi Viktória hangsúlyozta, a tó vízpótlására sem karszt, sem ivóvizet nem terveznek felhasználni, a lehetséges megoldásokról hatástanulmányok készülnek, az államtitkár szerint azonban gyors, varázsütésszerű eredmény nem várható. Nyitottabbá és átláthatóbbá tenné kulturális támogatási rendszerét a Nemzeti Kulturális Alap, mondta kedden a Kossuth Rádióban Matyasovszki Zsolnai Bence, az NKA alelnöke. Az alap november 17-én és 18-án szakmai napot rendez, ahol kulturális szervezetekkel indítanák párbeszédet az NKA működésének megújításáról. Az intézmény kérdőíves felmérést is indított a pályázati rendszer átalakításáról. Matyasovszki Zsolnai Bence közölte, jelenleg mintegy 5 milliárd forint áll rendelkezésre új támogatásokra, és várhatóan heteken belül újabb kulturális pályázatokat írnak ki. Közel 2 milliárd forintos keretből támogatják a diákokat a 2026-2027-es tanévben az útra való ösztöndíj programban, közölte a Szociális és Családügyi Minisztérium. A legtöbb, több mint 1 milliárd forint az út a középiskolához alprogramra jut, míg az érettségi megszerzését 472,5 millió, a szakmaszerzést 285 millió, a felsőoktatási tanulmányokat pedig 96 millió forintos keret segíti. A pályázatokat november 2-áig lehet benyújtani. Az Útinform hírei következnek. Az M1-es autópályán Hegyeshalom felé a Hanság pihenőhely után véget ért a korábbi kamionos baleset helyszínelése. A 152-es kilométernél megszűnt a teljes zárás, már minden sávon szabadon halad a forgalom. A 142-es csomópontnál a kiterelés miatt kialakult jelentős 10 kilométeres torlódás már folyamatosan csökken. Az M0-ás autóút déli szektorán, Sziget-Szent Miklósnál, az M5-ös autópálya felé vezető oldalán baleseteztek, de a 20-as kilométernél megszűnt a korlátozás, az 5 kilométeres torlódás feloszlóban van. Végül a várható időjárásról. Az éjszaka derült vagy fátyol felhős, száraz idő várható, a Dunántúlon hajnalra több felhővel, a szél gyenge vagy mérsékelt marad, hajnalra általában 1 és 7 fok közé hűl le a levegő, de a fagyzugokban gyenge fagy is lehet. Kedves hallgatóink, hírekkel legközelebb 18 órakor várjuk Önöket. Köszönjük figyelmüket! 17 óra 5 perc. Következik a kerengő.

0: Jó napot, jó estét kívánok! Sályi András vagyok. 1849. október 6-a az aradi vértanúk kivégzésének napja Aradon történt, és Pesten ugyancsak kivégezték gróf Batthyány Lajost, az első felelős magyar kormány miniszterelnökét. Erről lesz szó a következőkben, illetve arról, hogy milyenek voltak ezek az emberek, hogyan tekinthetünk ma rájuk, milyen emberek voltak a hétköznapokban. Szeretettel köszöntöm vendégemet, Kedves Gyula, ezredes hadtörténészt, köszönöm, hogy itt van.
1: Nagyon szívesen, jó estét kívánok mindenkinek.
0: Van egy sor, amit a honlapra is fölírtam, a mai világ a sátán világa, ahol a becsületért bitó, az árulásért hatalom jár. És úgy szerepelt, hogy ez Schweidel József tábornok utolsó mondatainak egyike, vagy talán éppen az utolsó, de aztán kiderült, hogy nem, ezt valójában csak az utókor képzelte így, vagy ragasztotta oda, ez így stimmel?
1: Igen, ez annak a gyönyörű, szép, szívet melengető és lelket emelő legendakörnek a része, amit az aradi vértanúk köré fontunk. Ez történetileg nem dokumentálható. Azzal együtt én azt mondom, hogy nem kell kihajítani az ablakon, de hát a történettudomány ugye a tényekkel foglalkozik, úgyhogy mint történész azt kell mondjam, hogy ez a legendakörnek a része.
0: Na most akkor idézek viszont egy olyan levélből, ami szintén Schweidel Józseftől, illetve ami igazán Schweidel Józseftől származik. Sógorának írja, Latinovics Benjaminnak, és azt mondja, hogy kedves sógor, küldj valakit passzussal együtt a lovaimért, különben éhen pusztulnak, tartsd őket legyen pusztán, vagy valahol másút, míg jól el nem tudom adni, teljesen hiával vagyok az anyagi eszközöknek, és pénzé kell tennem azt a keveset, amim van, hogy megélhetésem biztosítására módom és anyagi eszközeim legyenek. Vigasztalt feleségemet, biztos lehet benne, hogy legalábbis rám vonatkozóan csak kedvező és megfelelő anyagi ellátásomat biztosító ítéletet hozhatnak. Remélem, hogy hamarosan karomba zárhatlak benneteket. Arad, 1849. augusztus 27, szerető sógorod Schweidel. Ez az aláírás. A börtönben, ott, azzal foglalkozott, hogy hogyan alakul a lovainak a helyzet és másféle dolgok, ez a mai ember számára furcsa, vagy nem?
1: Éppen ez teszi őt emberré. Itt senki nem akart közülük hős lenni. Családjuk volt. A családjukról a gondolkozás. Itt nem annyira a lovak voltak fontosak, hanem ugye el akart adni, pénzt akart érte kapni, mert ezt pontosan tudta, hogy most meghurcoltatás vár a családjára. Schweidel volt talán a egyetlen, vagy aki leginkább így mondanám, mert talán rajta kívül is egy-két ember még reménykedett abban, hogy hát ha az életüket nem kell feláldozni. Schweidel hitte legkomolyan abban, hogy ő kegyelmet fog majd kapni. Hiszen, és a védekezését is a perben erre alapozta, ő fegyverrel a császár katonái, tehát a felség katonái ellen nem harcolt. 1848 decemberében idősebb ember is volt, már közvényes baja is voltak, olyan kiütései, betegsége volt, ami lehetetlenítette a lovaglást. És ő beteg állományba kérte, nem azért, mert félt és ki akart szállni a harcból, hanem tényleg beteges volt. És hát ezt nem is nagyon tudta meggyógyítani végül, amikor újra szolgálatba áll, 1849. április végén, akkor is inkább ilyen békalkalmazás bíznak rá, öregember már nem tud rendesen lovagolni, egy hadvezérnek lovon kell ülni a csapatok előtt, úgyhogy végül is ő ténylegesen fegyverre nem küzdött. Ezt valamilyen szempontból el is fogadja a hadbíróság, és az ő halálos ítélete helyből, tehát ő nem kegyelemből kapta a porézsgolyó általi halált, hanem őt helyből csak porézsgolyó általi halálra ítéltek.
0: Mi a különbség? Én értem azt, hogy más dolog, hogy valakit főbelőnek, és más dolog, hogy valakit felakasztanak. Miért volt az, hogy négyüket főbelőtték, a többieket felakasztották? Ez is a bosszú része?
1: Igen, ez teljes egészében a bosszú része volt, és a korszak szemén át kell nézzük ezt a dolgot. Akkoriban ez egy megalázó. Az akasztás halálos ítélet, az meg is bestelenítette az elítélt embereket. Ezeket köztörvényes gyilkosoknak, rablógyilkosoknak szánták ezt az ítéletet. Ezek pedig nem egyszerűen csak katonák voltak, hanem egy nemzetnek a hősei voltak. elismert hősei voltak már akkor. Tehát itt nem földön rabló, betyár rablógyilkosokról volt szó. Ezért volt ez a, és hát leginkább ez Batthyány Lajos esetében volt
0: a tulajdonképpen
1: az aljas bosszúnak az eszköze, mert ő még csak fegyverrel sem
0: harcolt.
1: Sokkal többet tett egyébként ennél. Ő ad fegyvert, ezért kell meghalnia. Pontosan tudták az udvarba, hogy Batthyány miniszterelnök volt az, aki megszervezi a honvédséget, aki megteremti tulajdonképpen a magyar haderőt, aki fegyvert ad, nagy szavak, aki fegyvert adott a nemzet kezébe. És hát arra ne beszélj, hogy az mégiscsak egy arisztokrata volt, a Magyarország egyik legelismertebb, legtekintésebb családjának a tagja.
0: Mindenki nős volt a 13 közül?
1: Nem, Kapásból most hárman, igen. Aulik Lajosnak nem volt családja, testvérei voltak, de nem
0: nőségben soha.
1: Így van, nem voltak leszámolva semmi. Török Ignác is aglegény volt, illetve Nagy Sándor József, és bár ő szeretett volna megházasodni, gyönyörű szép kis mennyasszonya volt, egy 17-18 év közötti kis lányka, Schmidt Emma, Madarász, egy nagy, olyan ember, Barabás, Barabás Miklós egy gyönyörű szép festményt is csinált erről a kislánykáról.
0: Nagy volt a korkülönbség, nagy lett volna a korkülönbség.
1: Hát ez abban az időszakban azért nem volt olyan.
0: De hát meg hány év lett volna? 10, 20, 30?
1: Hát Nagy Sándor szerintem már bőven a 40-es éveim felül volt. Hát igen, egy közel 30.
0: Hogyan viselkedtek ezek az emberek a börtönben? Az utókor az úgy tekint rájuk, mint a hősökre. A hírosz, a nagyság.
1: Azok is voltak. Mindennapi életüket próbálták ott is élni, túlélni elsősorban. Ahogy az elején is mondtam, nem akartak ők hősök lenni, hiszen már hősök voltak. Az érdekesebb a történetben az, hogy amikor kiderül, védik magukat, családjuk van, az életükért küzdenek.
0: Tehát akkor mondják a bíróságon, hogy de kérem, ezek az enyhítő körülmények.
1: Igen, persze.
0: Elfogadják, hogy erre. Ez a bíróság ez ítélkezik
1: fel. Igen, olyan 10 évvel ezelőtt volt is erről egy kis szikecske, hogy hát nem is voltak ezek olyan nagy forradalmár, meg hazafiak a periratokból. Csak bocsánat, azért két dolgot figyelembe kell venni. Egyrészt, amit mondtam, az életükért küzdenek. Túl kell élni, és aztán majd meglátjuk, hogy mit lehet még csinálni. Fejjel a falnak rohanni, teljesen fölösleges agyonlövetni magunkat. És a másik, ami nagyon fontos, hogy ez nem a mostani bírósági perrendtartás szerinti per volt. A hadbíróságon írnok jegyezte le azt, amit a hadbíró bediktált. A hadbíró pedig egyúttal a vádnak az ügyésze is volt, az előterjesztés volt, és elméletileg pedig neki kellett volna ellátni a vádlottak védelmét is, az enyhítő körülményeket hozni.
0: Minden tehát, egy személyben.
1: Így van. És ő diktálja a jegyzőkönyvet, és ami a jegyzőkönyve megvan, azért nyilván nem az ellenkezőjét írják le, mint amit mondott a vádlott, de ami a jegyzőkönyve van, nem feltétlenül egyezik meg stilárisan is pontosan azzal, ahogy és amit mondott a vádlott.
0: Akkor mi valójában nem is tudjuk, hogy pontosan mit mondtak?
1: 100%-os pontossággal nem, de a tartalma az nyilvánvaló, hogy az volt, ami a jegyzőkönyvben is volt. Tehát védték magukat, próbálták magukat menekedni. A dolog az úgy nézett ki, hogy mindenki arra próbált hivatkozni, Vécsein és Damjanicson kívül, meg Leiningenen kívül, arra hivatkoztak, hogy a felsősértés jogalapja a függetlenség nyilatkozat után is szolgál a hadseregbe, erről ők nem tehetnek, egy hadsereget, a katonáikat nem lehet ott hagyni a bajban, ez politikai döntés volt, amivel a hadsereg és személy szerint ők meg nem értettek egyet. Ez azért nem volt egészen igaz, mert majdnem mindenki értett. Így van, de hát valamivel védekezni kellett.
0: Ők egyébként korábban az osztrák vagy a császári hadseregben szolgáltak?
1: Igen, ez is volt a másik jólap. Minden halálra ítélt, a büntetését végül is azért kapja, mert az osztrák császári kéri hadsereg perrendtartás szerint esküszegők voltak. Ha valaha a császári kéri hadseregben szolgált, még akkor is, hogyha nyugállammal megkerült vagy kivált, ki kellett állítani kötelezvényt, hogy a uralkodó ellen ő nem fog fegyvert, és ezt megszegték.
0: 13-an voltak, akiket október 6-án kivégeztek. Ők egyébként az utolsó pillanatig reménykedtek, egyformán fogadták. Ki volt az, aki tudta, hogy hiába minden? Ki volt az, aki az utolsó pillanatig úgy gondolta, hogy itt még van remény? Egyáltalán hogyan nézett ez ki?
1: A többség elszámolt az életével, biztos volt benne. Damjanics, Vécsei, Aulik, Leiningen, talán Nagy Sándor is biztosak volt benne, hogy ki fogják végezni. Schweidel nagyon reménykedett. Ő, amikor a hajnalban kiszólítják a zárkájából, hogy indulni kell a kivédésre, még akkor is reménykedik, utolsó kis bejegyzés a naplójában erről tanúskodik, még akkor is reménykedik, hogy ahogy a kivégző helyen majd felolvassák a kegyelmet. Elkészül persze a halálra, de benne él még a vak remény talán.
0: Milyen emberek?
1: Többiek, a per elején talán még reménykedtek, de a per előadtával lassan mindenki előtt nyilvánvaló volt, hogy ez egy koncepciós per, ez egy színpad, itt halálos ítélet lesz. Talán csak abban reménykedhettek, hogy egyiküket, másikukat, megint csak a színpad kedvéért, hogy nem olyan kegyetlen a uralkodó, aki megbánta bűnét, talán annak megkegyelmez. Ilyen általános volt a hadbírósági halálos ítéleteknél, hogy tudom, 10-15 halálos ítéletből 2-3-nak a végén, a kivégzés előtt, vagy a kivégzés előtti pillanatban megkegyelmeznek.
0: Milyen emberek voltak itt? Olvastam egy olyan levelet, talán Damjanicstól, aki azt írja, hogy hozzatok nekem bort, mert az itteni borom elfogyott, és amit a múltkor, nem pontosan idézem, nem szó szerint.
1: A feleségéhez írta ezt a levelet.
0: De mit írt ebben?
1: Konkrétan azt, hogy drága angyalom, a hátsó sorban lévő hordóból hozzá, mert az jobb bor. Damjan is kedvelte a bort, a felesége birtoka az a mostani legendás Ménesi borvidéknek a északi részén, Ménesi, Magyaráton volt.
0: Ménesi borvidék, nem tudom, hogy merre.
1: Arad hegyen.
0: Az Arad környéki, igen, borvidék.
1: Igen,
0: ja,
1: igen.
0: Ma is nagyon jó borok vannak ott egyébként.
1: Nagyon jó borok vannak, a magyaráti borvidék. Magyaráton volt neki szőlője, helyse van a feleségének, és hát honnan volt a bor? A harcokban is. Kuzmics a kocsisa, még a nevét is ismerjük, a legfontosabb feladat az volt, hogy a szekerén lévő két hordó az mindig tele legyen.
0: És biztonságban legyen?
1: Ne, és biztonságban legyen. Nem csak azért, mert Demen is kedvelt a bort, hanem egy sajátos elismerési forma, amikor még nem születik meg a magyar katonai kütétedés, akkor a hadmenetek alkalmával, csaták, ötközetek után leülnek a tisztik arra a legbizonyos tisztjeivel a tábortűz mellé, amire mindig csak ő rakta a fát, ezt Leining elérte, mert Damjanic szerint senki nem tudja a tüzet úgy rakni, mint ő, ez egy külön mesterség, és oda meghívta a hadműveletekben kitűnt nem csak a tisztjeit, hanem a közlegényeket is.
0: Ez furcsa volt, vagy szokatlan?
1: Igen. Igen, igen, ez a császári hadseregben teljesége szokatlan volt. Odaültette mellé, és rákínálta a borát, így áll, fiam, megérdemelted. Ez a hadseregben az egyik legnagyobb kitüntetés számba ment, hogy Damjanicsnak a tábortüzénél a tábornok úrral együtt az ő borából ijadtak.
0: Damjanicsról úgy lehet tudni, vagy hát aki belemélyed, hogy hát idézőjelben mondom, nagy természetű ember volt. A többiek, ki volt az, aki mondjuk teljesen az ellentéte volt mindennek?
1: Aulik Lajos.
0: Ő milyen volt?
1: Egy végtelen szerény, még csak a tábornoki méltóságra sem nagyon adott, ez egyöntetően leírja minden korabeli visszaemlékezés. Dacára annak, hogy ő császári király alezredes volt, a honvéd ruhája egy egyszerű honvéd közlegényi Attila volt, még csak rendfogati jelzésen volt rajta. Nem is kellett számára, mert mindenki tudta, hogy ő az a tábornok.
0: Na de hát ilyen körülmények között hogyan volt tekintélye? Tehát mégis a külső, a ruha, hát nem véletlen a ruha sem.
1: Nem, hát, de ez egy különleges helyzet volt, és egy különleges hadsereg. Itt az érdemek tették főnökké, tábornokká az embert, és Aulik talán az egyik legtapasztaltabb, leghozzáértőbb profi katonája volt a honvédseregnek.
0: Itt egyébként közülük mindenki alsóbb rangból lett tábornok? A 13 közül?
1: Hát ahogy veszük, azért mindegyik nagyon komoly tapasztalatokkal rendelkezett már, hiszen évtizedek óta szolgált a császári királyi haderőbe. Aulik a legtapasztaltabb, ő már alezredes. Zászlóhajparancsnok volt. Az ezredparancsságnak a várományosa volt. Ő neki könnyebben ment. Az igazi csoda az, hogy azok a főhadnagyok, századosok, Damian is például, századot vezényelt. 1848 nyarán egy zászlóját kap a kezébe, csak néhány hónap van, hogy beleüljön a zászlói parancsnoki ténykedésbe. Normál esetben ez egy-két év, hogy egy újabb grádisra fel tudjon lépni. Majd dandárparancsnok lesz 2 hónapig, majd hadosztályparancsnok lesz 1 hónapig, majd hadtestparancsnok lesz 1849. januárjában. Tehát fél év telt el, hogy egy zászlói parancsnokból, egy 1000 főnyi alakulat parancsnokából, aki nem önálló feladatokat hajt végre, hanem itt kap. Jól, rosszul végrehajtja a parancsot. Fél év múlva már egy 10 000 fős haderőnek, egy hadszíntérért felelős haderőnek a parancsnoka, akinek önálló döntéseket kell hozni, önállón kell megvívni csatákat. Ez a világ egyik legnagyobb csodája, hogy ezt meg tudja csinálni egy katona. Ezeket a grádicsokat nem lehet kihagyni, nem lehet 1-2 hét alatt megtanulni. Persze, hát emiatt aztán a mi hadvezérénk is követtek el katonai hibákat a ütközetek alatt, hadműveletek alatt, de sokkal kevesebbet, mint a velük szemben álló császárkályi hadseregnek a tábornokai, akiknek bizony 5-6-8 év volt egy-egy parancsnoki fokozat elsajátítására, begyakorlására.
0: Kedves hallgatóink, Önök a Kerengő műsorát hallgatják. Műsorunk vendége Kedves Gyula ezredes hadtörténész. 1849. október 6-a. A műsort egy idézettel kezdtem, mondtam, hogy nem Schweider Józseftől való, hanem az utókor ragasztotta rá, ha úgy tetszik. Most következzen egy olyan idézet, ami valódi, igazi Damjanics imája.
2: Ima kivégeztetésem előtt 1849. október 5-éről 6-ára viradóra. Mindenség ura! Hozzád fohászkodom. Te erősítettél engem a nőmtől való elválás borzasztó óráiban. Adj erőt továbbra is, hogy a kemény próbát, a becstelen, gyalázatos halált erősen és férfiasan állhassam ki. Hallgasd meg, ó legfőbb jó, vágyteli kérésemet. Te vezettél, atyám, a csatákban és ütközetekben. Te engedted, hogy azokat kiállhassam, és a te védelmező karod segített némely kétes küzdelemből sértetlenül kilábolni. Dicsértessék a te neved mindörökké. Oltalmazd meg, mindenható, az én különben is szerencsétlen hazámat a további veszedelemtől. Hajlítsad az uralkodó szívét kegyességre a hátramaradó bajtársak iránt, és vezéreld akaratát a népek javára. Adj erőt, ó atyám, az én szegény Emiliámnak, hogy beválthassa nékem adott ígéretét, hogy sorsát hitének erejével fogja elviselni. Áld meg Aradot, áld meg a szegény szerencsétlenségbe süllyedt Magyarországot. Te ismered, ó uram, az én szívemet, és egyetlen lépésem sem ismeretlen előtted, azok szerint ítélj fölöttem kegyesen. S engedj a túlvilágon kegyes elfogadást találnom. Amen. Damjanics. Emiliának vigasztalásul.

0: Damjanich János imáját hallották, amelyet közvetlenül a kivégzés előtt jegyzett föl. Itt a Kerengő, a Magyar Katolikus Rádióban Kedves Gyula ezredes hadtörténész a vendégem. A 13 aradi vértanú mind magyar anyanyelvű volt?
1: Nem. A többség nem magyar anyanyelv volt. Innen van ez a másik legenda tulajdonképpen az aradi vértanúnál, hogy lám, milyen igazságos volt a mi harcunk, mert az aradi vértanúk közül is a többség nem is volt magyar. Azért ez így nagyon nem helyes, ugyanis a többség magyar volt. Magyarországi születésű, német nyelvű, horvát nyelvű, szerb nyelvű, náluk a magyarabb gondolkodású embert nem nagyon lehet. Igazán ez a nem magyar ember volt, külföldi ember volt, ez voltak éppen kettőre vonatkozik csak, Pöltenbergre, aki sokkal inkább Ernst Pölt, Ritter von Pöltenberg, mint Pöltenberg Ernő, de ez már örökre így vonul be a mi történetünkbe. Alig tudott néhány szót magyarul, amit a huszárai között felszedett, ennek a nagy része is inkább ilyen huszáros zavatú kiszólás volt, és a másik pedig Leiningen, Károlynak őt már nevezhetjük, mert hogy ő magyarrá vált, ugyanis magyar lett a felesége, magyar birtokos lett, örökbecsélet, és ő pontosan ezért, hiába hesseni, ő még csak nem is birodalmi, nem is hadbúbirodalmi volt, hesseni német születésű volt, de ő magyarrá vált a magyar felesége révén.
0: És akkor ezek az emberek, ezek hogyan tekintettek mindarra, ami mögöttük volt? Úgy gondolták, hogy amit tettek, az megérte? Az áldozat megérte?
1: Igen, a többség biztos így gondolkodott. Erre van egy kortárs, több mint szemtanú, a bajtársuk volt. A tábornokok pere az tulajdonképpen 14 honvédtábornokot és 2 ezredest állítottak bíróság elé Aradon, akik közül végül is 2 tábornok nem került a aradi vértanúk közé. Az egyik az a Gáspár András. Bajtársuk volt. Egészen április végéig, 49 április végéig együtt harcoltak. Ő az, aki a csatatéren küzdi ki a tábornoki előléptetését, a 60-i ütközet megnyerésével emelik tábornoká, de 1949 április végén lemond a hatásparancságról, betegségére hivatkozik, de valójában átlátja. Ő ezt a hirtelen emelkedést nem tudta követni. Uh-huh. Kiváló csapatparancsnok volt, kiváló lovassági parancsnok volt, még egy hadosztályt is elkommandírozott, akiknek azért megmondják, hadosztályosan megmondják, hogy nagyjából mit kell csinálnia, de önálló parancsságra már nem volt képes, hibákat követett el, és érezte, hogy ezt ő nem tudja ellátni, és inkább visszavonult. És ő így hitelesen tudott érvelni azzal, hogy kérem szépen, a függetlenség nyilatkozatai nem csak, hogy nem értettem egyet, hanem amikor értésemre jutott, akkor én azonnal kiváltam a hadseregből. Szerencsére, hál' Istennek, nem találták meg akkor még a hadbíróság bírái azt a levelet, amelyben 49 júniusában újra szolgáltára jelentkezik, meggyógyult, békalkalmazás, bármikor el tud látni majd. Na most ez az ember végül is talán azt hiszem 8 év várfogságot kapott, és október 6-án ott ül a aradi börtönben, amikor a kivégzések megtörténnek. És így emlékezik a dologra vissza, hogy vitték maguk

0: erősebb, mint a teljes magyar haderő. Nem a vitánkban a császári féllel való vereség okozta a szabadságharcnak a leveretését, mert a császári haderőt, az a hadsereg, amit arra teremtettek, hogy a polgári jogainkat megvédje, a polgári akadályt megvédje, az megtette a feladatát, ezért aztán 49. április végére a határok szélére szorította ki ezt az ellenfelet. És bejön egy olyan orosz haderő, ami önmagában is erősebb. Ezeket nem lehet legyőzni. Tehát a fegyvert kicsavarták a kezünkből. Ha ezt a mártíromságot ránk mérik, akkor mi ezt tudatosan vállaljuk. És milyen érdekes a történelem, hogy ezáltal vált a magyar nemzettudat egyik legfontosabb élesztőjévé egy olyan történet, amit szerintem semmilyen más nemzet nem tud felmutatni. Nem az a lényeg, hogy hányan voltak. Nem az a lényeg, hogy ki volt közöttük a vezér. A legfontosabb, a legügyesebb. Nem az a lényeg, ezt félve merem mondani, mert ez egy kicsit szégyen, de igazából nem az a lényeg, hogy most el tudjuk-e sorolni az utcán azonnal kapásból a 13 aradvétlen nevét, hanem az a lényeg, hogy azért olyan ember nem igen van az utcán, aki ne hallott volna az aradvétlenokról, és ne tudna arról, hogy ezek a nemzetért áldozták az életüket, mártírokká váltak.
1: Kedves hallgatóink, Önök a Kerengő műsorát hallották a Magyar Katolikus Rádióban, a YouTube-on és a Facebookon, a Magyar Katolikus Rádió csatornáin vissza is nézhetik az adást. Kedves Gyula ezredes hadtörténész volt a vendégem, köszönöm, hogy itt volt. Technikus kollégám Bixa Levente és Polc Péter, a szerkesztő Sályi András. Köszönöm figyelmüket, a viszonthallásra.

Jó napot, jó estét kívánok, Sályi András vagyok. A róka a kertben, de miért kell neki a papucsom? És főleg, miért szereti a cipőfűzőt? Azt azért el kell mondanom, hogy igazából

0: nem a rókákról lesz szó, hanem kutyákról és más házi kedvencekről. Például arról, hogy a magyar kutyák miért nem értik a magyar nyelvet. Ha még nem mondtam volna, Sályi András vagyok, szeretettel köszöntöm vendégemet, Topály József etológust, köszönöm, hogy itt van.
1: Köszönöm én is.
0: A rókákkal kezdjük, mert az a érdeklődés homlokterében áll, hogy miért szereti a róka a cipőfűzőt?
1: Hát valójában erre egy etológus nem tud eléggé pontos választ adni, hogy a róka valószínűleg jobban tudja, mint én. A rókák nagyon sokat változtak az elmúlt egy-két évtizedben, hiszen azt látja mindenki, hogy a nagyvárosokba egyre inkább benyomulnak, egyre kevésbé félnek az embertől, a forgalom zajától, és a róka, mint minden intelligens ragadozó, egy nagyon kíváncsi állat. Tehát, ha már nem fél, mert évszázadokon keresztül a félelem tartotta távol az emberi zajtól és mindenféle váratlan ingerektől, ha már nem fél, akkor a felfedezni vágyás az eluralkodik a viselkedésében, és keres, néz, hol lehet valami új dolgot találni. Valószínűleg ez lehet az oka annak, hogy az emberi tárgyak közül is néhányat, mint például a cipő vagy cipőfűző, egy kicsit jobban, kezelésbe veszi, mint ahogy azt mi egyébként szeretnénk.
0: Mondjuk az az érdekes a dologban, hogy én láttam a rókát nappal is, a kertben, és olyan messze volt tőlem, nem volt 10 méter, és megállt, rám nézett. Én visszanéztem. Néztük egymást, és nem félt. Tehát, és akkor valamit tettem, hogy mit tudom én, mit mondtam, hogy menj innen, vagy nem akarok csúnyábbat mondani, és akkor olyan komótosan bebújt oda a bokrok alá, és valahol elsliszkolt. Nem félnek? A Fekete Istvánnál még úgy van, hogy a sima bőrű, az maga a félelem.
1: Azok a rókák, vagy vaddisznók, vagy bármilyen más vadállatként figyelembe vett állatok, akikkel találkozunk városban, emberi környezetben, azok valóban nem félnek. Pontosabban jóval kevésbé félnek, mint azok a rokonaik, azok a fajtársaik, akikkel kint az erdőben lehet találkozni. Egészen más a stresszhez való viszonyuk ezeknek az állatoknak. Itt egy nagyon komoly szelekció történt az elmúlt néhány évtizedben. Vannak olyan genetikai változatok, akik egyszerűen el tudják viselni az embernek a stresszkeltő jelenlétét. És ha valaki megugorja ezt, az akadályt, akkor óriási előnyben van a többiekhez képest, hiszen a városban senki nem lövöldöz rájuk. A városban tulajdonképpen biztonságban vannak. A vadászok kint vannak az erdőben, meg a mezőn, ott hajtják azokat az egyedeket, akik ott maradtak kint az erdőbe, és tovább, és nyilván ez egy ellentétes szelekció, azok az egyedek, azok a populációk természetesen továbbra is nagyon félnek az embertől.
0: De hát ezek is az erdőben laknak, csak ott közel, amit tudom, 200 méterre, vagy 500 méterre, vagy nem tudom hol.
1: Igen, ezek is az erdőben laknak, de minden további nélkül jönnek be a városba. Valójában azok a rókák, akik az emberi településektől távol, vagy viszonylag távol laknak, és nem jönnek be az emberi településre, legfeljebb éjszaka, ugye falvakba, baromfit zsákmányolni, stb., azok jóval óvatosabban mozognak. Ezt mindenki látja egyébként a saját szemével is, hiszen a madarakon látjuk a legjobban. Azok a madarak, akik a városban vannak. Ha én Budapesten találkozom különböző madárfajokkal, akik ott barjak például, ott tipegnek a járókelők között, az autók között, egyáltalán nem félnek. Ugyanez a faj, ugyanazok a varjak, nyilván nem ugyanaz a madár. Ha kimegyek valahova lakóterülettől távol, azok az állatok félnek tőlem.
0: Személyes emlék, vagy nem tudom micsoda, a Gardató mellett, ugye Olaszország, Gardató, kemping, ott a madarak, tehát a kacsák, azok konkrétan úgy jönnek oda, hogy az asztalhoz, tehát meg tudom őket fogni. Ennyire nem félnek? Ennyire megváltoztak?
1: Igen, ennyire megváltoztak. Valójában ez egy nagyon komoly genetikai szelekció, és miután semmi hátránya nincs annak, sőt, nagyon komoly előnyei vannak annak, hogyha egy állat nem fél az embertől, hiszen a városi ember nem jelent veszélyt ezekre az állatokra, és táplálékot tudnak szerezni, melegebb van.
0: Senki van egy jó példa, mert őket sült kacsának, igen.
1: Hát igen, nem viszik haza, valóban. Ugye évtizedekkel ezelőtt, 15-20 évvel ezelőtt a Campónában láttam először olyat, hogy ott bent laknak a verebek a nagy épület belső terében, gyakorlatilag az éttermi részről táplálkoznak. Azok a, ezt plázaverébnek hívom, azt szoktam mondani a hallgatóknak, hogy ez már egy önálló faj jóformán, ugye? Bár a pláza cicát is ismerik a köznyelv, de az egészen másról szól. De a plázaveréb az valóban egy olyan populáció van ott, könnyen lehet, hogy azok a madárkák, azok soha az életben nem járnak kint. Nem látnak szabad levegőt. Ott bent élnek. Odaülnek az ember asztala mellé, már 15 évvel ezelőtt is odaült a tányéromra, és enni akart, úgy kellett elhesegetni. Tehát annyira oda szoktak az emberhez. Ez egy nagyon komoly szelekció, mondom, megváltozik a faj, ketté válik, vannak az eredeti félős, az emberi stressz, nehezen tűrő változatok, és vannak bizony a városba beköltözöttek, és tulajdonképpen itt egyfajta, hogy mondjam, alfaj keletkezésnek vagyunk a tanúi.
0: Na most akkor a kutyák. Az angol meg az olasz kutyák, azok tudnak angolul, meg tudnak olaszul. Mert amikor a gazda azt mondja nekik, hogy gyere ide, vagy lábhoz, vagy valami hasonlót, angol és ékes olasz nyelven, akkor rögtön oda mennek. A magyar kutyák, valószínűleg a magyar nyelv bonyolultabb, a magyar kutyák nem tudják annyira a magyar nyelvet, mert amikor szól nekik a gazda, úgy 100 méterről, hogy nem bántám, ne féljenek, és szól nekik, hogy gyere hozzám, meg stb., akkor ezt a kutya nem érti, mert nem ért jól magyarul, viszont szívesen ráugrál az idegenekre, és stb. A magyar nyelv ennyire bonyolultabb?
1: Nyilván én értem ennek a gondolatmenetnek az iróniáját, így van. Valóban a magyar kutyák semmivel sem tudnak kevésbé jól magyarul, mint az olaszok olaszul, és az angolok angolul természetesen. A dolog nyitja nem abban van, hogy a kutya mit ért abból, amit mondunk neki, hanem abban, hogy milyen a kutyatartásnak a kultúrája. Tehát mi az általános, mit tartunk általánosan elfogadottnak, hogyan kell szocializálni egy kutyát, hogyan kell nevelni a kutyát, hogyan tartatunk be vele szabályokat. Az a baj, hogy nagyon sok ember, amikor kutyát vesz magához, akkor nem gondol bele, hogy ez egy nagyon komoly, hogy mondjam, felelősség is, és egy nagyon komoly feladat, hiszen a kutyát nem lehet csak szigorral, pórázzal, fizikai kényszerrel, hogy mondjam, szabályozni, hanem szabályokat kell neki tanítani. Ha szabályokat tanítunk neki, természetesen ez egy kis energiát igényel az ember részéről, hogy
0: sokat?
1: Megtaníts.
0: Hát, sokat.
1: Először is nagyon szisztematikusan, tehát nagyon be kell tartani a szabályokat, saját viselkedésünket kell nagyon jól kontrollálni, mindig következetesnek kell lenni, és a kutya megérti. Tehát ha a szabályokat megtanítjuk, és egyáltalán a kutya már kiskorában megtanulja azt, hogy a világ úgy működik, hogy a körülöttem lévő szabályokat kell megtanulni, mert ha a szabályt megtanulom, akkor elkerülöm a konfliktusokat. De nagyon sok ember, főleg azok, akik kistestű kutyát tartanak, sokkal egyszerűbb, kevesebb energiát igénylő megoldás az, hogyha fizikailag gátolom a kutyát. Tehát ugrál, nem szeretem, fogom, odébb teszem, megfogom a kiskutyát, fölteszem, leteszem, fölemelem, stb. Na most ebben az esetben a kutya semmit nem tanul. És hát itt kezdődnek a bajok. Tehát itt igazából azt hiszem inkább, hogy az átlagos kutyatartónak a hozzáállásáról van szó, az, hogy hogyan kéne ezt nevelni egy kutyát.
0: Tegnap hallottam a történetet, a következő. Puli kutya itt élt Magyarországon, 3-4-5 éves korában valamiért kikerült Belgiumba új gazdákhoz, akik franciául beszéltek hozzá, és a kutya nagyon jól megvolt. És aztán egyszer az történt, hogy a belga gazdákhoz érkeztek vendégek, és magyar vendégek érkeztek. És a kutya valamiért elkezdett ugatni, vagy én nem tudom, mit csinált, és a magyar vendég önkéntelenül rászólt. Jaj, maradj már csöndben, vagy valami hasonlót. És a kutya lába a földbe gyökerezett, köpni nyelni nem tudott, és csak állt. A továbbiakat nem tudom.
1: Igen. Ez egy valós, tehát ez egy hihető történet, abszolút, én nem tudom nyilván, hogy mennyire hitelt érdemlő az, aki ezt elmesélte,
0: de ez abszolút.
1: Egy etológus számára ez teljesen hihető ez a történet, sőt, én nekem is van ilyen anekdótám, egy menhelyről befogadott kutya, aki kikerült Németországba, évekig Németországba volt, és aztán egyszer csak német nyelvi környezetben volt, de előtte Magyarországon nőtt fel, és egyszer az ismerősöm, amikor meglátogatta ezt a családot, akkor magyarul elkezdett beszélni, és a kutya teljesen magán kívül lett attól, hogy valaki magyarul beszél a környezetében.
0: Örült?
1: Örült, igen. Tehát nyilván a régi gazdáik, emléke, vagy a kölyök korát jutott eszébe. A kutya természetesen, mint egy intelligens állat, nagyon jól meg tudja különböztetni az egyes nyelveknek a sajátosságait, hiszen mindenki tudja azt, hogy nem kell értsük a nyelvet ahhoz, hogy a hangzóknak a gyakorisága, a dallama a nyelvnek, az eléggé jellegzetes az adott nyelvre. Ha én nem tudok kínaiul, nem tudok olaszul egy szót sem, akkor is fogom tudni, hogy az olasz, ilyen az olasz beszéd. Tehát ezt a kutya is hallja, mert ez nem nyelvi értőképesség, hanem ez egyszerűen a hangzásnak a megjegyzése.
0: És hogyha én mondok neki egy szót, meg mondok egy másikat, most nem tudok példát mondani, de ami hangra ugyanolyan rímel, akkor az a kutyának ugyanazt jelenti magyarul. A kérdés az, hogy ő a szavak értelmét tudja-e? Nyilván nem, de akkor hogyan?
1: Hát nagyon sokat tud a kutya, nagyon sok információhoz tud jutni a hanglejtésből, a hangsúlyból, a szituációból, ahol mondjuk a dolgot. Tehát, hogyha a szituáció a kutya számára ismerős, és én mondjuk egy ilyen feddő vagy szigorú hanglejtéssel mondom azt, hogy kell káposzta, ezt a szót soha nem hallotta korábban, akkor pontosan fogja tudni, hogy itt most egy letolás volt, vagy egy helyreigazítás volt.
0: Tehát akkor nyilván a kutyának azt, hogy bármit is, igen.
1: Hát azért nyilván az túlzás, hogy bármit is, hiszen azért a hangsor azért, hogyha elég gyakran előfordul, azért azt ő pontosan tudja, tehát az túlzás lenne azt mondani, hogy semmit nem jegyez meg abból, ami maga a hangsor. De természetesen egy szót, ha ismer is, egészen más jelent a kutya számára az, hogy ismeri a szót, mint egy ember számára. Hiszen amikor mi hallunk egy szót, mondjuk, hogy ül, az ül szó az ember számára rengeteg dolgot jelent. Egész onnantól kezdve, hogy leültem a székbe, hogy valakit lecsaptak a börtönbe, stb. A kutya számára az ül szó, az egy konkrét akciót jelent, azt jelenti, hogy le kell tennem a fenekemet itt most, lehetőleg minél előbb, ebbe a testhelyzetbe kell lenni, és akkor minden rendben van.
0: Na most a kutyák. Régen volt vadászkutya, meg házőrző kutya, meg pásztorkutya. Ma milyen alapon szelektálnak?
1: Ma valójában nincs igazából szelekció. Amikor a kutyát, a különböző kutyafajtákat, nem olyan régi történet, egyébként néhány száz éves. Ugye sokan azt hiszik, hogy ez egy több ezer éves történet, de nem. Az ősi több ezer éves kutyák, azok nem voltak tudatos fajta szelekciónak a következményei.
0: A 15. századi kutyák azok nagyjából mindegy formák? Most kis túlzással.
1: Hát nem, mert a vadászatra különböző típusú kutyákat használtak, az agárféléket, stb.
0: Igen, az akkor...
1: De a tenyésztésnek nem voltak meg a szigorú genetikai szempontjai, amiket betartottak. Tehát ott voltak azért mindig félresiklások, keveredések, stb. Tehát ilyen értelemben, genetikai értelemben nem beszélhetünk izolált fajtákról. Aztán néhány száz éve ez már így megy valóban, tehát egész jó önálló vonalak vannak. Tehát a fajta szelekció, a modern értelembe vett fajták, azok új dolgok, néhány száz éves dolgok, és itt valóban különböző típusú munkára, feladatra lettek szelektálva kutyák. Van, akinek az a dolga, hogy visszahozzon dolgokat, mondjuk a vadásznak a lelőtt madarat, van, akinek az a dolga, hogy kotorékba bemenjen a róka után, van, akinek az a dolga, hogy tereljen, mondjuk a birkákat terelje. Tehát ezek a különböző munkák különböző képességeket igényelnek, és nyilván a szelekció arról szólt, hogy bizonyos típusú képességeket felerősítettek az adott vonalban. Például egy kuvasz vagy egy komondor nagyon békés, nagyon nem agresszív a házi állatokkal szemben. Kacsákkal, tehát soha nem tesz kárt a szárnyasokban, ami a ház körül van. De mondjuk egy terrier, vagy valami bizonyos típusú vadászkutyák, azokat nagyon nehéz ránevelni arra, hogy ne szedjék szét a szárnyasokat, ami mondjuk ott van az udvaron kapirgálnak, stb.
0: Ma azt látom, megint személyes emlék, bicikliút, biciklisek, sokan, és akkor egy biciklis utánfutó, ahol én már messziről azt látom, hát hozza a kisbabát, de nem, az utánfutóban kutya ül, és nem egy, nem kettő, tehát sokan viszik így a kutyájukat, biciklisek, kerékpárúton, túrákon, hogy ott a kutya, és a következő jutott eszembe, hogy a kutyának ez jó?
1: Azzal, hogy a kutya összekötötte az életét az emberrel, ez most már egy több tízezer éves történet, ezzel valójában nagyon sok mindenről le kellett mondania.
0: Ha a kutya egy mártír.
1: Szószoros értelmében szigorúan vesszük, akkor gondoljunk csak bele, a kutya egy olyan állat, aki mondjuk egy városi lakásban lakik, és szereti a gazdája, szereti ő is a gazdáját, viszonylag jól, sokfelé jár, gazdag, inger gazdag életet él, de gondoljunk csak bele, annak ellenére, hogy azzal a kutyával esetleg én elmegyek a barátaimhoz, sétálunk rendszer, stb. Valójában az a kutya a legelemibb élet szükségleteiről, és lemondott arról, hogy önállóan döntsön. Hiszen nem ő dönti el, hogy mikor eszik, mikor iszik, mikor ürít, mikor találkozik a fajtársaival. Szélsőséges esetben még az se ő dönti, hogy mikor alszik. Na most ezek a dolgok, hogy mikor táplálkozom, mikor pihenek, mikor megyek a fajtársamhoz, ezek egy vadon élő állatnak az elemi szükség, amiről nyilvánvalóan önállóan dönt. És a kutya lemondott ezekről. Az egy fura dolog, hogy a legtöbb kutya ettől nem lesz depressziós. Tehát pedig egy hihetetlen önállótlan, hihetetlenül az ember által kontrollált életet él. Gondolj csak bele a helyébe, hogyha nekünk le kellene mondani arról. Nem én döntöm el ezeket a dolgokat. Milyen nehéz lenne ezt megemészteni.
0: Tehát akkor ez igazi kutyavilág, hogy ezzel a fordulattal éljek.
1: Igen, és hát, hogy mondjam, a kutya olyan, hogy ezt nem csak elbírja, elviseli, de igazából még ennek az előnyeit is ki tudja használni. Az egy más kérdés, hogy a kultúrák különböznek. Itt visszakanyarodok az előbb, ugye beszéltünk arról, hogy Nyugat-Európában bezzeg, olaszul értek, ugye magyarul nem, hogy a kultúra a nyelvében, ahogy megfogalmazza a kutyával való viszonyát, gondoljunk csak bele, a magyar nyelvben, és ez nincs minden nyelvben így, rengeteg közmondásunk, rengeteg szólásmondásunk van, amiben a kutya szerepel, de mindig negatív aspektusban.
0: Olyan, mint a kutya vacsorája.
1: Bizonytalan, mint a kutya vacsorája, ugye? Kutyául érzem magam,
0: igen.
1: Ugye? Kiebrudalták, ugye? És meg mondhatnám hazug embert, mint a sánta kutyát. Tehát rengeteg szólás, de igazából én már gondolkodtam rajta, hogy vajon van olyan mondásunk, ami pozitív színben tüntesz el kutyát?
0: Na, de az angol nyelvben van, vagy nem? Mert azért mondom az angolokat példának, mert ott van ez a kutyaőrület.
1: Igen, én nem végeztem ilyen irányú kutakodásokat, tehát igazából nem tudom, hogy pontosan, hogy van-e. Én nem találkoztam, tehát nem találkoztam ilyen jellegű elfogultsággal a nyelvben, hogy vannak negatív szólásmondások a kutyával kapcsolatban, és pozitívak meg nincsenek. Nem tudom. Feltételezem, hogy ez bizonyos értelme magyar sajátosság. Hát más nemzetek is vannak így vele. Ugye a magyaroknak, a magyar állattartó, gazdálkodó, hogy mondjam, gyökerekkel rendelkezik, és ott a kutya bizony szolga volt. Tehát egy nagy gazdaságban, egy mezőgazdasági tevékenységet folytató, mondjuk egy tanya körül, a kutya bizony szolga volt. Sokszor rabszolga. Igen.
0: Hát a lovakat meg levitték a bányába, és soha nem jöttek föl.
1: Igen.
0: Angliában például.
1: Így van. Igen. Természetesen, hiszen ott ugye nem volt még gépesítve az a dolog, úgyhogy a lovaknak kellett ezt húzni. Tehát ennek megvannak a gyökerei, és én attól tartok, hogy bizonyos értelemben a modern városi kutyatartás, miután a mi nagyszüleink, meg dédszüleink, tehát nem kell nagyon messzire menni az időbe, amikor még ezek a dolgok, ezek teljesen másképp voltak, mint ma, amikor a kutyát társalatként tartjuk a városokban. Ennek a nyomai, vagy ennek az öröksége, ez átszivárog generációról generációra, és talán ezért nem úgy szocializáljuk a kutyát, hogy minden tekintetben konfliktusmentesen tudjon élni a városban.
0: Na most akkor még mindig, hogy milyen kutyák vannak. Ma divatosak azok a nagyon kicsi kutyák, olyan, hogy is mondjam, olyan nyomott feje van, és akkor az nagyon kurta, rövid lábak, az egész akkora, és akkor azt úgy tényleg úgy lehet a szatyorba berakni és vinni. Miért pont ilyen?
1: Igen, ezeket nyomotóru kutyáknak hívjuk így
0: szakszóval
1: egymás között legalábbis. Valójában a kutya koponya formájának a megváltozása az is egy szelekció eredménye.
0: De ugye, nagyon sokféle, hát millióféle van.
1: Ugye tudjuk azt, hogy néz ki egy farkas, hogy néz ki a farkasszerű kutya koponya, az az eredeti, vagy a természetes szelekció által kialakított, azzal jól lehet szagolni, jól lehet vele harapni, jól lehet lélegezni, jól lehet táplálkozni.
0: A nyomotorruak már nem szagolnak úgy?
1: A nyomotorruakkal az a probléma, hogy azáltal itt egy anatómiai változás van. Itt nem arról van szó, hogy egyszerűen csak rövidebb lesz az orr, hanem megváltozik a szaglóhámnak a szaglójáratok, a szaglóhám mélysége, sokszor a légzésnek a módja, tehát olyan anatómiai változások vannak, ami miatt vannak kutyafajták, akik gyakorlatilag születésüktől haláláig folyamatosan fulladoznak. Ugye, tehát ugye, mint francia buldog, ezek gyakorlatilag nagyon nehezen kapnak levegőt, és ennek anatómiai okai vannak.
0: És akkor szokták mondani, hogy röfög, mint a disznó.
1: Igen, mert szegény próbál levegőhöz jutni. Most ez egy olyan típusú szelekció, amit az ember azért vitt bele a fajtába, a kutyába, mert ez egy csecsemőszerű kinézetet ad az állatnak. A szemei előre tolódnak, ahogy az embernek, ugye a vadállatnak kicsit oldalt vannak a szemei előre jönnek, az orra egy kicsit benyomódik, tehát emberszerűbb lesz az arca, ugye? Ráadásul nagyon sok fajtánál azt látjuk, hogy a fehér, a szklera, a szem fehérje, az kilátszik már. Ugye egy vadállatnál nem látszik a szemfehérje. Megnézzünk egy csimpánzt, megnézzünk egy vadállatot, a szemfehérje nem látszik.
0: Azért, hogy ne vegyék észre a...
1: Igen, hogy ne vegyék észre, hogy hova néz. Így van. Az embernél volt egy sajátos változás. Mi emberek, mi már nem félünk attól, hogy a másik ember látja, hogy hova nézünk, mert együttműködő csoportokban vagyunk, ezért a szemfehérje kilátszik, és nagyon jól meg tudjuk határozni a másik ember, hogy éppen hova néz. És a kutyába is beleszelektáltuk, vannak kutyák, és ettől a kutyáknak emberszerűbb lesz a tekintete, hogy kilátszik a szemefehérje.
0: Mert akkor lapos ránk azon... néz.
1: Igen, tehát ez egy pszichológiai hatás igazából, tehát ettől a kutya nem lesz emberszerűbb, mert ez egy anatómiai változás, hogy kilátszik a szeme fehérje, de nekünk olyan benyomásunk lesz, tehát sokkal könnyebben érezzük azt, hogy ez egy kis gyerekszerű valaki.
0: Gyerekpótlék, az egy modern dolog, hogy a kutya gyerekpótlék bizonyos esetekben?
1: Ez egy hát valójában ez egy modern történet, mert az elmúlt mondjuk 50-100 évben kezdődött el az a történet. Alapvetően azzal a társadalmi változással futott ez fel párhuzamosan, hogy az ember megváltoztatta az eredeti életmódjához képest, nagyon-nagyon sokat változott. A városban már nem nagy családban élünk, nem rokonaink között élünk, sokkal kevesebb a rokoni kapcsolatunk, és az emberi kapcsolatok csökkenése az azt eredményezi, hogy egy más típusú szociális hálóban élünk, mint korábban. És ilyenkor, mint egy pótlékként a pszichológiai igénynek a kielégítésére jönnek a képbe a társállatok. Ami nem azt jelenti, hogy igazán, nem jól kell érteni, nem azt jelenti, hogy gyerek helyett tartjuk, mert lehet, hogy van olyan, de nem ez az általános, hanem egyszerűen az, hogy lecsökkent a társas kapcsolatainknak a mennyisége és a minősége, és ehhez jön be egyfajta pótlékként.
0: Hogy legyen egy társ, és a kutya ezt betölti, ezt a szerepet?
1: Sok szempontból be tudja tölteni, igen. Nagyon sok szempontból be tudja tölteni. Tudnélik, vannak az embernek olyan sajátos pszichológiai igényei, amiket egy ilyen egyébként intelligens, értelmes, okos és jól alkalmazkodó állat be tud tölteni. És vannak olyan pszichológiai igényei, amiket úgy tölt be a kutya, hogy neki igazából nem is feltétlenül jó, hiszen gondoljunk csak bele, azok a fajták, akiknek ilyen anatómiai problémái vannak, tehát nehezen lélegeznek, gyakorlatilag amellett, hogy gyerekszerűbbek lettek ettől, hogy nyomott az orruk és mindenféle légzési problémáik van, de valójában nagyon sokan azért vesznek magukhoz ilyen kutyát, mert ki tudják élni a gondoskodási késztetésüket. Tehát egy állat, akinek szüksége van rám, mert egy állat, aki nem tud nélkülem, igen, a kutya az már nem tud nélkülem életbe maradni, ez egy nagyon komoly, hogy mondjam, megerősítő tényező a gazda számára, ez neki szüksége van arra, hogy legyen egy valaki, akinek az élete függ tőle.
0: És olyat is megtesznek a kutyáért, amit senki másért egyébként.
1: Igen. Hát nyilván, ha kialakult ez a kapcsolat, és én úgy érzem, tehát egy mondom, pszichológiai igény, tehát társas pszichológiai igényt elégít ki a társállat nagyon sok esetben, és ez egy, hogy mondjam, lehet erre úgy tekinteni, mint egyfajta aberráció, vagy furcsa dolog, de nem az. Valójában a modern világban mi nagyon sok mindent csinálunk, nagyon sok mindent mással pótolunk ahhoz képest, ahogy mondjuk éltünk 1000 évvel ezelőtt.
0: Záró kérdés, de csak egy fél perc, és úgyse tudjuk kifejteni. Az a robotkutya a mesterséges intelligenciával tudja majd mindazt, amit az igazi élő kutya?
1: Hát én nem hiszem, hogy mindent ugyanúgy fog tudni. Technikai értelemben, vagy hogy mondjam, segítséget tud nyújtani, tud jelezni, oda tudja hozni a tárgyakat, ez nem kétséges, hogy ezt meg fogja tudni oldani, de az ember az egy biológiai lény, tehát mi tudjuk, hogy egy élő lényel állunk-e szembe, vagy pedig egy technikai termékkel, és ez nem lesz ugyanaz.
0: Kedves hallgatóink! A Kerengő műsorát hallották, műsorunk vendége Topály József etológus volt, itt folytatjuk majd a macskákkal valamikor, kis szerencsével. Technikus kollégám Biksa Levente és Polc Péter, a szerkesztő Sályi András, köszönöm figyelmüket a viszonthallásra.

0: Elhangzott a kerengő.
1: A Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek.
0: 18 óra. Köszöntjük hallgatóinkat, híreket mondunk, a szerkesztő Rátonyi Sára, a mikrofonnál a bemondó Fülöp Tamás. A vértanúk egységet teremtő hitével éljetek, ezzel fordult 14. Leó pápa a Rómában élő koreai egyháziakhoz, tudósított a Vatikán News. Október 5-én hétfőn délben fogadta a pápa a Rómában szolgáló papok, férfi és női szerzetesek 170 fős csoportját. Az egykor missziós Korea mára a misszionáriusok hazájává vált, elődeik hite és áldozata értékes gyümölcseként, mivel az emlékezet missziót szül, a misszió pedig reményt nyit, szólt hozzájuk beszédében az egyházfő. Idén is 1 millió gyermek imádkozza a rózsafüzért a békéért október 1-e és 7-e között, írta meg a Magyar Kurír. A szükséget szenvedő egyház pápai jogú nemzetközi segélyszervezet kezdeményezése október 1-én a vatikáni kertek Lourdi barlangjánál a 14. Leó pápa vezette imádsággal kezdődött. A szervezők kérik azokat, akik részt vesznek a kampányban, hogy regisztrálják magukat a kezdeményezés honlapján, így nyomon tudják követni, hol hangzanak el a gyermekek imái, illetve hányan csatlakoznak a kezdeményezéshez. Az imádsághoz egyének, családok, közösségek is csatlakozhatnak. Katonai tiszteletadás mellett ünnepélyesen felvonták, majd félárbócra eresztették a nemzeti lobogót az országház előtti Kossuth Lajos téren kedreggel, az aradi vértanúk emléknapján. Tudósított az MTI. A nemzeti gyásznapon Magyarország lobogója egész nap félárbócon marad. Délután 4 órakor Magyar Péter miniszterelnök és Tar Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter a Gyulai vár mellett az 1848-49-es honvédtiszti emlékhelynél mondott beszédet. A világegyetem legtávolabbi és legnagyobb energiájú folyamatait kutató Francis Hansen részecske fizikus kapta az idei fizikai Nobel-díjat, jelentette be kedden Stockholmban a Svéd Királyi Tudományos Akadémia. A 82 éves belga születésű tudóst az asztrofizikai eredetű, nagy energiájú neutrínók felfedezéséért, valamint az antarktiszi Ice Cube neutrínó obszervatórium létrehozásában játszott meghatározó szerepéért ismerték el. Az obszervatórium a déli sark jegébe telepített érzékelőkkel teszi lehetővé a neutrínók vizsgálatát, új lehetőségeket nyitva a csillagászatban. Az elismerést december 10-én vehetik át. Nagyszabású orosz támadásra készül Ukrajna, és már megkezdte az ellenintézkedéseket, közölte kedden Volodymyr Zelenszkij ukrán elnök a Telegramon. Az államfő szerint friss hírszerzési információk utalnak a készülő műveletre, ezért megerősítik a légtér és a kulcsfontosságú létesítmények védelmét. Volodymyr Zelenszkij hozzátette, az F-16-os vadászgépekhez szükséges felszereléseket és elfogó rakétákat is biztosítanak, a ballisztikus rakéták elleni védelem azonban továbbra is jelentős részben a külföldi partnerek szállításaitól függ. Közben kedden több ukrán régiót is orosz támadások értek, amelyek halálos áldozatokat és sebesülteket is követeltek. Végül a várható időjárásról. Az éjszaka derült vagy fátyol felhős száraz idő várható, a Dunántúlon hajnalra több felhővel, a szél gyenge vagy mérsékelt marad, hajnalra általában 1 és 7 fok közé hűl le a levegő. Kedves hallgatóink, hírekkel legközelebb a fél hétkor kezdődő hírtükörben várjuk Önöket. Köszönjük figyelmüket! 18 óra 4 perc. Következik a Pannon Panoráma.
1: A Pannon Panoráma készítőinek a nevében is tisztelettel köszöntöm hallgatóinkat, Gulyás Lóránt vagyok. Mai magazinunkban néhány érdekes tárlatot mutatunk be Önöknek. Adásunkat egy olyan kiállítással kezdjük, ami a beton sokszínűségét és művészi felhasználásának sokoldalúságát mutatja be. Az első betonszobrászati triennálé alkotásait a Kaposvári Vaszari Képtárban lehet megtekinteni. Az eseményt a város alpolgármestere Pintér Rómeó nyitotta meg.
3: Amikor itt a képtár fantasztikus falai között találkozhatunk, az mindig egyet jelent valami újjal, valami innovatívval, valami olyan nagyszerű képzőművészeti teljesítménnyel, amely kitárja a kapuit a kaposvári nagy érdemű közönség számára, és a mai napom azt gondolom, ez különösen így van, és különösen igaz. A betonról biztos vagyok benne, hogy mindannyiunknak nagyon sok és különféle dolog jut eszébe. Valakinek alapot jelent, valakinek építményt, valakinek szilárdságot, stabilitást, valakinek szépséget, de olyan is van, akinek a brutalista építészet megosztó művei, vagy éppen kevésbé szép emlékű korok kényszeres anyag használata jut az eszébe. Nekünk, kaposváriaknak még püspökünk is van ezzel a becenévvel, akire az említett és felsorolt pozitív jelzők közül számos igaz, és bárcsak a játékos áthallás miatt hoztam szóba püspök urat, innen is kívánom, hogy Isten éltesse még sokáig Balázs Bélát. De milyen tisztelt hölgyeim és uraim, nekünk kaposváriaknak a mai nap megadatott az, hogy a betonról egy olyan dolog is eszünkbe jusson, ami eddig még nem volt Kaposváron, hiszen egy triennálé első alkalmán köszönhetem itt Önöket, méghozzá egy olyan kiállítás sorozat alkalmából, amely a betont, mint anyagot helyezi a művészeti fókuszába, és erről jól elmondható, és összességében mindenképpen igaz, hogy egy olyan műfaj, amely egyszerre innovatív, rendkívül gyorsan fejlődő, de talán ami számunkra, az egyszerű laikus műkedvelők számára a legfontosabb, hogy könnyedén befogadható minden laikus számára. Ahogy körülnézünk itt a posztamenseken, vagy rápillantunk a falakon, minden túlzás nélkül állíthatom azt, hogy minden egyes betérő, minden egyes szemlélő meg fogja találni számára a szépet, az izgalmasat, vagy éppenséggel azt a műtárgyat, amely inspirálta őt. Így én azt kívánom mindenkinek, és biztatom arra Önöket, és a sajtó képviselőin keresztül a nagy érdeműt is, hogy jöjjön el ide a Vasari Képtárba, tekintse meg ezeket a fantasztikus alkotásokat, hiszen egy nagyszerű tárlatot láthatnak itt.
1: A betonszobrászati felhívásra 70 pályamunka érkezett, végül 43 alkotó munkája került a paravánokra vagy a posztamensekre. Egyikük Veres Balázs szobrászművész.
4: Amiért ma itt összejöttünk, az nem pusztán egy reprezentatív tárlat a sok közül. Ma nem csupán egy szobrászati kiállítás részesei vagyunk, hanem a betonszobrászat egyik jelentős ünnepét tartjuk itt ma, közösen Önökkel, veletek. Be kell vallanom, a nagyszában beérkezett pályaművek és az azokban megjelenő izgalmas plasztikai felvetések sokfélesége megdöbbentett. Álmomban sem gondoltam volna, hogy a pályázati kiírásban feltüntetett szoros határidő ellenére ennyi pályamű közül kell a zsűrinek eldönteni és kiválasztani azokat a munkákat, amiket ma közösen megtekinthetünk. Azt hiszem kijelenthető, hogy a beton, mint szobrászati alapanyag és az azokból létrejövő alkotások sokfélesége az elmúlt 15-20 év folyamán egy igen komoly szintre lépett. Ezért én, mint a műfaj igazi szerelmese, hálával tartozom nektek, tisztelt kollégák, hogy az egyéni alkotói munkátok fundamentumaként a betont választottátok. A hazai betonszobrászat gyökereihez leásva három megkerülhetetlen nevet kell megemlítenem, akikre én úgy tekintek, mint a betonszobrászat igazi hírnökeire. A három alkotó, Pátkai Ervin, Pierre Székely és Péri László. Pátkai és Székely látásmódja alapjaiban formálta át a modern városkép fogalmát. Ők nem csupán szobrokban, hanem monumentális urbanisztikai terekben gondolkodtak. Merészen nyúltak az új technológiához, anyaghoz, és olyan funkcionális térplasztikákat hoztak létre, amelyek kulturális jelentősége vitathatatlan, és mindezt tették úgy, hogy közben munkáik egyben szerethetők is voltak. Ezzel közel azonos időben Péri László egy teljesen más, intimebb irányban közelített az anyaghoz. Ő volt az, aki elsőként kezdte el feltárni a beton rejtett finomságait, képlékenységét és érzéki lírai textúráit. Számomra ők a letéteményesei a hazai betonszobrászat műfajának. Az ő munkásságuk mentén a beton egyre szélesebb körben kezdett teret hódítani, a beton funkcionalitásán túl az autonóm művészeti értékek termékeny táptalaja megteremtődött általuk.
1: A szakmai színvonalat és a bemutatott anyagok sokszínűségét bizonyítja a kiállított tárgyak impozáns száma és a neves szakmai zsűri, amelynek tagja volt Csurgai Ferenc szobrászművész, a terület hazai meghatározó alakja, valamint Szilágyi Csilla üvegtervező művész szobrász és Pajger Kovács Lilla művészettörténész is.
4: Ha a saját közel 25 éves utamra gondolok vissza, van egy megkerülhetetlen szakmai pillér, akit név szerint is feltétlenül meg kell említenem. Az előbb tárgyalt három alkotó sorát erősíti, ő nem más, mint Csurgai Ferenc szobrászművész. Ferenc volt az, aki majd negyed századdal ezelőtt, az egyetemi éveink alatt megmutatta nekünk, milyen elképesztően színes, gazdag és kimeríthetetlen a betonszobrászat világa. Az ő munkássága hazai és nemzetközi szinten is iskolateremtő. Azok a diákok és egyetemi hallgatók, akik annak idején az ő előadásain és kurzusain nevelkedtek, mára maguk is érett, szuverén művészekké váltak, sőt, sok esetben ma már oktatják mindazt, amit a mestertől útravalóul kaptak. Hálás vagyok, hogy találkozhattam Ferivel, a mesteremmel, jó barátommal, és egy életen átívelő dolgot kaphattam az együtt töltött közös időnk alatt. Láthatjuk, a beton ma már sokkal több egy építőanyagnál. Az egykori beton szürkessége, komolysága, merevsége és súlya a mai betontechnológia által lassan majdhogy nem feledésbe merül. A mai betonnak lelke van, szenzibilis anyaggá vált. A betontechnológia fejlődése olyan stabil hátteret biztosít, amely megnyitotta a világot a kortárs alkotók előtt. Az anyag egyszerre képes a legnyersebb brutalitásra és a legfinomabb, legérzékibb formákra, miközben a zsaluzat felületén keresztül a művész legkisebb rezüléseit is hűen visszaadja. Ezek a szobrok nem csupán tárgyak, hanem a térben gesztikulált logikai lépések sokaságai, amelyek végül végérvényesen kővé dermedtek. Betonnal dolgozni egészen sajátos, radikálisan másfajta gondolkodásmódot követel, mint a hagyományos anyagok. A beton nem engedi meg a felületességet, meg kell tanulni bánni vele. Az alkotó itt nem csupán a klasszikus értelemben vett művész, hanem kutató és állandó kísérletező ember is egyben. Olyan alkimista, aki mélyen beleássa magát az anyag kémiájába, ügyel az anyagok fizikájára, és mindezt teszi különféle beton receptúrák mentén, hogy végül maradandó anyaggá formálja a gondolatát.
1: A Riprónai Múzeumban pedig az utolsó magyar polihisztor, a legzseniálisabb és legmagyarabb tudós életműve előtt tiszteleg egy tárlat. A természet- és néprajzkutató, zoológus, régész és politikus Herman Ottó személyes tárgyait is bemutató vándorkiállítás kurátora, Tihanyi Anna, a Budapesti Néprajzi Múzeum múzeológusa.
5: Herman Ottó a körbejárta Somogy megye vidékét, több településen is járt, és beszélgetett pásztorokkal, halászokkal, akiktől tárgyakat gyűjtött. Leginkább a pásztorművészeti anyag jelentős erről a területről. A pásztorművészet kifejezés is Herman Ottótól származik elsőként. A pásztorok használati tárgyakként, illetve nagyon gyönyörűen megfaragott és díszített tárgyakat készítettek akár saját használatra vagy ajándékba, mint sótartó, tükrösök, borotvatokok, pásztorbotok, amik itt ebben a kiállításban is láthatóak ilyen tárgyakból példák. Még azt elmondanám, hogy Herman Ottó a korában egyik utolsó polihisztor volt, tehát nagyon sok tudományterületen jártas volt, illetve a korában egy nagyon feltűnő és különc figuraként látták őt a kortársai, aki egy nagyon tehetséges szónok volt, és ő maga is használta a humort, és saját kortársainak ismert emberek kapcsolatos viccek, anekdoták, karikatúrák készítését is, illetve ő maga is volt élclapoknak a kedvelt célpontja. Nagyon sok karikatúrából láthatunk példát a kiállításban is, amik Herman Ottóról szólnak.
1: A Szántótpusztai Majorság legújabb kiállítása ugyanakkor a magyar vadász irodalom kiemelkedő alakját, Széchenyi Zsigmondot mutatja be. A létesítményvezetőt, Kressz Tamást hallják.
6: Egy egészen rendhagyó Széchenyi Zsigmond kiállítás. És ahol találkozhatnak az érdeklődők, ami időszaki kiállítás, szeptember 30-ig látható itt a Szentolt-pusztai Majorságban. Nagyon érdekes, mert nem mint a Magalta vadászt, ugye a Széchenyi Zsigmond talán az egyik leghíresebb magyar vadász, azon túl fontos megismerni az ő életét és írói munkásságát, és mi leginkább az életére fókuszáltunk, és rengeteg korabeli tárgyi emléket tudunk bemutatni ezen a kiállításon, ami kapcsolódik az ő életéhez. Gyermek éveit itt töltötte, aztán ugye Balatonföldvár és Kőröshegy kapcsán ugye nagyon komoly történelmi múltja van a családnak, és ő is ezerszállal kötődött ide, és mondhatni, hogy ezekből az évekből inspirálta, vagy az itt szerzett élményeiből inspirálta a későbbi írásait is, ami aztán meghatározta az egész munkásságát. Nagyon nagy az érdeklődés a kiállítás után. Nagyon szerették, egy nagyon szerethető ember volt, és hát nagyon sok telefont kapunk minden nap, és látszik a látogatói számokból, hogy nagyon szépen jönnek és kíváncsiak a kiállításra.
1: A Ripronai Múzeum természettudományi gyűjteményéből válogat az Extrém élővilág című tárlat a Fekete István látogatóközpontban. A kiállítás kiemelt figyelmet fordít a környezetvédelemre és a fenntarthatóságra. A létesítmény kiállítóhelyi koordinátora Lehoczky József.
7: Mostani időszaki kiállításunk, ami az Ellentétek földje című időszaki kiállítást váltja, ez az Extrém élővilág címet viseli, és a szárazföldi földünkének az élőhely típusait mutatja be a trópusoktól a sarkvidékekig egészen 10 színes tablón keresztül. Pont erre igyekszik felhívni a kiállításunk a figyelmet, hogy az élőhely típusoknak megfelelően milyen változatos élővilág tud kialakulni egyébként a földünknek a különböző pontjain. Gondolok itt arra, hogy például a trópusokon vannak egyes növényfajok, amelyek a levegő páratartalmából is képesek elegendő vizet az életfeltételei kielégítéséhez összegyűjteni, míg mondjuk a sivatagokban a kaktuszok levelei azok tövisekké módosulnak annak érdekében, hogy a pároloktatást csökkentsék. Ezek nyilván hasonló képletek, de mégis mennyire eltérőek lehetnek a föld különböző pontjain. Hát a klímaváltozás az mindenféleképpen gyakorlatilag minden élőhely típust elég drasztikusan érint. Nyilván gondolok itt akár a sarkvidékekre, vagy akár a tajgáknak az élővilágára, ahol rengeteg szén-dioxid kötődik meg egyébként. És hát nyilván az ottani élővilágra úgy, mint a földünknek egyébként más pontjain a lévő élőhelyekre is kihatással vannak ezek a folyamatok.
1: A természet és a különböző anyagok struktúrái ihlették meg a Magyar Agrár és Élettudományi Egyetem Ripronai Művészeti Intézetének végzős hallgatóit. A kézműves tárgyalkotószakos fiatalok a többi között fából összeépíthető paravánt és kékfestő anyagból ruhát is terveztek. Ficek Ferenc egyetemi docens összegez.
8: A kézműves tárgykultúra szakon belül az art design-nal foglalkozunk, és jelenleg 4 hallgató diplomázik. Azt a 3 éves képzést foglalja össze a diplomunkájuk, amivel gyakorlatilag itt tudtak foglalkozni. Amit érdemes elmondani, hogy maga a képzés az arra koncentrál, hogy a művészet, a képzőművészetből kiindulva célozza meg a tárgykészítésnek, a tervezésnek, a tárgytervezésnek a témáját, és ezért nagyon sokféle anyaggal tudnak dolgozni. Tehát a betontól kezdve a textilen át, a különböző festési eljárásig, a szitázáson keresztül, a üveg, bárd udvaronokon például ott üveget tudnak önteni, meg fújni, akkor különböző kemencés megoldásokkal mindenféle idézőjelben kézműves anyag, de amit mondjuk az Iparművészeti Egyetemen, tehát a most már Mumin, ott is használnak, tehát a szilikától kezdve az anyagon át, nagyon sokfajta technológiával és technikával tudnak megismerkedni, és igazából az a cél, hogy ők tudjanak választani egy olyan számukra testhez álló megoldást, amit gyakorlatilag a 3 év végén be tudnak mutatni egy saját maguk által tervezett tárgyal. Tulajdonképpen a szemlélet az, ami változik, tehát van egy ilyen ökofelfogás, tehát az újrahasznosítás, a környezeti terhelésnek a minimalizálása, és ez megjelenik az egyéni tervezésekben, és ugyanígy a képzésben is ennek nagy hangsúlyt fektetünk. Van ilyen kurzus is, illetve a gyakorlati kurzusokon belül is vannak olyan feladatok, amik ezt a fajta felfogást erősítik.
0: Elhangzott a Pannon panoráma.

0: Az elmúlt percekben Astro Gilberto, Jimmy Callum és Gonda János felvételeit hallották.
1: A Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek!
0: 2026. október 6-a, 18 óra 30 perc.
1: Hírtükör. A Magyar Katolikus Rádió hírmagazinja.
2: A mikrofonnál.
0: A bemondó Fülöp Tamás, a technikai munkatárs Bójás János, a szerkesztő Rátonyi Sára. Köszöntjük hallgatóinkat. Főbb híreink először röviden. A béke és a megbékélés szolgálatára buzdította a koreai egyháziakat 14. Leó pápa. Az aradi vértanúk és Batthyány Lajos kivégzésének 177. évfordulójára emlékezett Magyarország. Aradon megemlékezéseket tartottak, Bukarestben pedig a kormányalakítás és az államfő felfüggesztése került előtérbe. Kárpátalján már a hideg hónapokra készülnek generátorokkal, tűzifával és tartós élelmiszerrel. A vértanúk hitéből merítve legyenek a béke és a megbékélés szolgálói, erre buzdította a Rómában élő koreai egyháziakat 14. Leó pápa. A részleteket Kövér Tamás ismerteti.
3: A koreai vértanúk örökségének továbbadására és a megosztottság sebeinek gyógyítására kérte a Rómában szolgáló koreai papokat és szerzeteseket 14. Leó pápa, számolt be róla hétfőn a Vatikán News. A Szent Atya a Kelemen teremben mintegy 170 egyházi személyt fogadott, akiket koreai nyelven is köszöntött. A katolikus egyházfő felidézte, a koreai kereszténység története különleges, mert a hit kezdetben misszionáriusok közvetlen jelenléte nélkül, a keresztény írások megismeréséből és az igazság kereséséből bontakozott ki. Az így létrejött közösség később üldöztetést, háborút, szegénységet és megosztott is átélt. A koreai egyház ma is mártírok tanúságtételére épül. A keresztény kitartás nem csupán a szenvedés elviselését jelenti, hanem azt is, hogy az ember a megpróbáltatások közepette sem veszíti el reményét, és nem engedi, hogy a szenvedés megkeményítse a szívét. A Szent Atya külön is kitért a koreai félsziget máig fennálló megosztottságára. Arra kérte a papokat és szerzeteseket, hogy legyenek a megbékélés emberei, valamint a béke és az imádság szolgálói. A katolikus egyházfő úgy fogalmazott, az egykor missziós Korea mára maga is misszionáriusokat küld a világba. Ebben elődeik hitének és áldozatának gyümölcsét látja, mert, mint mondta, az emlékezet missziót szül, a misszió pedig reményt nyit. 14. Leó pápa végül a következő koreai ifjúsági világtalálkozóról is beszélt. Azt szeretné, hogy a világ minden részéről érkező fiatalok találkozója összekapcsolja a múlt örökségét a jövővel, a mártírok hite így az új nemzedékeken keresztül juthat tovább a világ minden tájára.
0: Boldog Bódi Mária Magdolna ereklyéjét adományozta a Péceli templomnak Udvardi György érsek, írta meg a Magyar Kurír. A Péceli magyarok nagyasszonya templom búcsúnapján a Hívek a Városhoz is kötődő Boldog Bódi Mária Magdolna emléke előtt is tisztelektek október 4-én. Az ünnepi szentmise főcelebránsa és szónoka Udvardi György veszprémi érsek volt, aki megáldotta a boldog új szent képét, átadta a vértanú szűz csonterekjéjét és megnyitotta a róla szóló emlékkiállítást is. A cigány pasztoráció volt a fő témája az állandó diakónusok 30. találkozójának, amit idén október 1-e és 3-a között rendeztek meg. Az eseménynek a leányfalui Szent Gellért

0: Ért lelki gyakorlatos ház adott otthont, írta meg a Magyar Kurír. Székely János püspök szombaton tartott előadást a romák helyzetéről. A főpásztor kiemelte, Magyarországon a romák túlnyomó többsége elvégzi a 8 osztályt, ami óriási eredmény. Az egyetemi hallgatók 2-3%-a cigány, ami szintén egyedülálló Európában. Székely János ugyanakkor felhívta a figyelmet, hogy minőségi oktatásra lenne szüksége a cigány többségű régiókban, amiben az egyháznak fontos szerepe lehet. Idén is 1 millió gyermek imádkozza a rózsafűzért a békért október 1-e és október 7-e között, írta meg a Magyar Kurír. A szükséget szenvedő egyház pápai jogú nemzetközi segélyszervezet kezdeményezése október 1-én a vatikáni kertek Lourdes barlangjánál a 14. Leó pápa vezette imádsággal kezdődött. A szervezők kérik azokat, akik részt vesznek a kampányban, hogy regisztrálják magukat a kezdeményezés honlapján, így nyomon tudják követni, hol hangzanak el a gyermekek imái, illetve hányan csatlakoznak a kezdeményezéshez. Az imádsághoz egyének, családok, közösségek is csatlakozhatnak. Az imahét csúcspontja a Rózsafüzér királynője emléknapja október 7-én. Az aradi vértanúk és Batthyány Lajos kivégzésének 177. évfordulójára emlékezik Magyarország október 6-án a Nemzeti Gyásznapon. A megemlékezések részleteit Kövér Tamás foglalja össze.
1: Katonai tiszteletadás mellett felvonták, majd félárbocra eresztették a nemzeti lobogót kedd reggel az országház előtti Kossuth Lajos téren az aradi vértanúk emléknapján, számolt be róla az MTI. A zászlót Baka András köztársasági elnök engedélyét követően a himnusz hangjaira vonták fel, majd a szózat kíséretében eresztették félárbocra, ahol a nemzeti gyásznap végéig maradt. A megemlékezésen Magyar Péter miniszterelnök, Forsthoffer Ágnes, az országgyűlés elnöke és Ruszin Szendi Romulus honvédelmi miniszter mellett több kormánytag és országgyűlési képviselő is részt vett. A katonai ceremónián a Magyar Honvédség díszegységei és központi zenekara is közreműködött. A résztvevők ezután a Batthyány örök mécseshez vonultak, ahol Magyar Péter és Forsthoffer Ágnes koszorúzott, majd főhajtással emlékeztek az 1848-49-es forradalom és szabadságharc mártírjaira. A megemlékezés sorozat a Fiumei úti sírkertben a Batthyányi mauzóleumnál folytatódott. Október 6-át 2001-ben nyilvánították nemzeti gyásznappá. 1849-ben ezen a napon végezték ki Aradon a szabadságharc 13 honvéd főtisztjét, ugyanezen a napon Pesten kivégezték Batthyány Lajost, az első felelős magyar kormány miniszterelnökét is, idézte fel az MTI.
0: Civil szervezeteknek hirdetett pályázatot a külügyminisztérium a külpolitikai közgondolkodás erősítésére. A tárca a keddi tájékoztatása szerint olyan programokat támogatnak, amelyek segítik a társadalom felkészülését a kül- és biztonságpolitikai kihívásokra, valamint Magyarország nemzetközi kötelezettségvállalásainak megismertetését. A pályázatból rendezvények, workshopok, tanulmányi versenyek és előadássorozatok is finanszírozhatók. A civil szervezetek november 5-ig jelentkezhetnek, a nyertes projektek pedig december 1-től 2027. októberének végéig valósíthatók meg. Nem csak a 13 aradi vértanúra és Batthyány Lajosra emlékezünk október 6-án, hanem a megtorlás számos más áldozatára is, idézte fel keddi összeállításában a Magyar Kurír. Az 1848-49-es szabadságharc leverése után mintegy 160 embert végeztek ki, további ezreket pedig bebörtönöztek vagy kényszerrel besoroztak. Az egyházi személyek közül Sulyánszky Euszták minorita szerzetes az aradi vértanúk gyóntatójaként szolgált, Gásperik Márk Kilit Ferences pedig tábori lelkészként vett részt a szabadságharcban. Utóbbit 1853-ban Pozsonyban kivégezték, összegezte a cikk. Aradon az október 6-ai megemlékezések, Bukarestben pedig a kormányalakítás és az állam fő felfüggesztésének ügye került a középpontba. Gáspár Sándor tudósít.
2: Aradon kiemelkedik a sorból az a kiállítás, amely eddig még sohasem került közönség elé. Rákóczi Parketics Otthugó, Aradon raboskodó nemzetőr őrnagy és országgyűlés képviselő által készített 1848-49-es nemzetőr raptársakról készített portrékat állítottak ki a kultúrpalotában. Aradon sajtótájékoztatót tartott Kelemen Hunor is, aki kijelentette, hogy a szabadságharc örök, az RMDS kormányzati részvétele nem fő szempont. Már beszélt Luka Niculescu-val, a tegnap megnevezett új, negyedik kormányfőjelölttel, akinek a neve már egy hónappal ezelőtt is fölmerült jelöltként, és akivel kapcsolatban a szociáldemokrata pártelnök Sorin Grindeanu immár nem az azonnali teljes elutasítást említette, hanem azt, hogy széles körű felhatalmazást kapott a tárgyalásokra. Már ez is meglepetés. De a politikai bombát talán a szélsőséges ANUR elnöke George Simion pukkasztotta. Felszólította a román parlament tagjait, kiemelte a PSD, vagyis a szociáldemokratákat, hogy támogassák kezdeményezésüket Nikusor dán államfő felfüggesztésére. Közzétette egy listát is, amelyen 116 parlamenti tag aláírása már szerepel. Alig 40 szükséges a 155-ig, hogy elindulhasson az eljárás. Igaz, hogy a parlament csak 30 napra függesztheti föl, és ez idő alatt népszavazást kell tartani, vagyis a választópolgárok üthetik a meghatározó pecsétet az államelnök sorsára. Az új kormányról október 17-ig kell dönteni a parlament. A jelenleg külügyi államtitkárnak 10 napja van a kormány alakításra. Az ügyben a mérleg nyelvét mindenképpen a szociáldemokraták jelentik. Ha támogatják a kormányt, akkor véget ér a jelenlegi politikai válság Romániában, ha nem, akkor tovább mélyül, mert nem csak az előrehozott választásokkal szembesülünk, hanem az államfő felfüggesztésével is. Úgyhogy Arad az emlékezés, Bukarest pedig a politikai színvallás városa.
0: Ukrán hadifoglyokat látogatott meg és tárgyalt a kiskorúak hazatéréséről is moszkvai látogatásán Matteo Maria Zuppi bíboros bolonyai érsek, az olasz püspöki konferencia elnöke, írta az Avenir olasz katolikus napilap. A bíboros szeptember 30-án zárult látogatása kapcsán hangsúlyozta, 14. Leó pápa közelségét szerette volna közvetíteni az oroszországi fogolytáborban, valamint annak reményét is, hogy mindenki hazatérhet. A beszámolók alapján a vatikáni humanitárius diplomácia hozzájárulhat a felek közeledéséhez, számolt be a lap. Nagyszabású orosz támadásra készül Ukrajna, és már megkezdte az ellenintézkedéseket, közölte kedden Volodymyr Zelenszky ukrán elnök a Telegramon. Az államfő szerint friss hírszerzési információk utalnak a készülő műveletre, ezért megerősítik a légtér és a kulcsfontosságú létesítmények védelmét. Volodymyr Zelenszky hozzátette, az F-16-os vadászgépekhez szükséges felszereléseket és elfogó rakétákat is biztosítanak, a ballisztikus rakéták elleni védelem azonban továbbra is jelentős részben a külföldi partnerek szállításaitól függ. Közben kedden több ukrán régiót is orosz támadások értek, amelyek halálos áldozatokat és sebesülteket is követeltek. Tűzifa, tartós élelmiszer és generátorok. Kárpátalján már a hideg hónapokra készülnek, miközben segélyprogramokkal is támogatják a magyar településeket. Nyíri Kata jelenti.
3: Télire vágom a fát, készítem befele, ne kelljen télen vágni, legyen mivel, mert gáz nincs nálunk bevezetve, és pénz sincs rá, keves a nyugdíj, és orvosságra kell.
4: Mondja az Unvidéki Csapon élő Badó János, aki egyedül élő nyugdíjasként rendkívül kiszolgáltatott helyzetben van.
5: Három kimaradásokra számítunk, 10-12 órásokra, sőt, még azt is mondták, hogy az is lehet, hogy nagyobb, hosszabb, mely hetekre is.
4: Béres Gizella óvónőként dolgozik Csapon. Elemlámpákat és tartós élelmiszert is beszerez nagyobb mennyiségben a nagyobb hideg előtt.
5: Igyekszünk előkészíteni száraz kajákat, konzerveket, igyekszünk elemlámpákat, igyekszünk előre főzni, na de viszont társasházban élünk, és itt nincsen megoldva, a nem lehet generátorokat beüzemelni.
4: Így zúgnak az áramfejlesztők Ungvár utcáin áramszünetek idején. Energiahiány esetén a közvilágítást, a boltok, a benzinkutak kivilágítását is korlátozzák a hatóságok. Kőszegi Szilvia és családja a Beregvidéki Somban élnek.
6: egyszer másfél órát, utána pedig két óra hosszára kapcsolták fel a villanyt, ez olyan embertelennek tűnik, és az is, hiszen ilyenkor, amikor mosni kellene, vagy fűteni, ez megoldhatatlan számunkra, ugyanis nekünk nincsen semmi olyan gépezet, amivel tudnánk bármit is generálni, tehát elektromos áramot generálni.
4: A kistérségek polgármestereinek különösen nagy felelőssége van a térre való felkészülésben. Nagydobronyban már egy különleges, nagy teljesítményű generátort is beszereztek, így az áramszünetek idején sem áll majd meg az élet a településen, és biztosították a mobil szolgáltatás folytonosságát is. Nagy Ferenc polgármester.
7: Az nagy teljesítő áramfejlesztő az biztosítja nem csak az oktatás nevelés, hanem az étkezést is. Szerződést kötöttünk minden mobil szolgáltatóval, hogy teljes blackout esetén vállalkozók fogják beindítani az áramfejlesztőt, úgyhogy mobil és internet szolgáltatás is biztosított, úgy tűnik.
0: 150 millió euróhoz közelítő keretből gyorsítaná fel az Európai Unió az új védelmi technológiák fejlesztését. Az Európai Parlament kedden jóváhagyta a 115 millió eurós Agile program létrehozását. Az EP közleménye szerint elsősorban innovatív kis- és középvállalkozások, startupok és gyorsan növekvő cégek kaphatnak támogatást, akár projekt költségeik teljes összegére. A program a fejlesztések tesztelését és katonai alkalmazását is segítené, valamint összekötné a kisebb cégeket a nagy védelmi ipari vállalatokkal. Az Agile a tanács jóváhagyása után várhatóan 2027 elején indulhat el.
8: Kárpát-medencei sajtófigyelő. Eddig még soha nem látott különleges kiállítás nyílt az aradi várfogságban lévő portréiból, írta a Krónika. Az Aradi Kölcsei Egyesület és az Arad Megyei Múzeum különleges kiállítással készült az aradi vértanúk kivégzésének 177. évfordulójára. A Nemzeti Gyásznap október 6-a előestéjén hétfőn a Kultúrpalotában megnyílt tárlaton az eddig teljességében ismeretlen és sehol sem publikált arckép sorozatot mutatják be, amelyet Rákóczi Parheti Hugó, Aradon raboskodó nemzetőr, őrnagy és országgyűlési képviselő készített fogolytársairól. Aradon több program is kapcsolódik a Nemzeti Gyásznaphoz, ezek egyike volt a hétfő esti kiállítás és könyvbemutató a Kultúrpalotában. Rákóczi Parheti Hugót eredetileg halálra ítélték, de végül kényszermunkára változtatták büntetését. Végül 1852-ben kegyelmet kapott. Nemzetőr, őrnagy és országgyűlési képviselő is volt. A képeket aztán 1898-ban a fia, Rákóczi Parheti István adományozta az Ős Kölcsei Egyesületnek, illetve az akkor már pár éve működő Erekje Múzeumnak. Mesélte a gyűjtemény eredetét a Krónika kérdésére Fekete Károly, az 1990-ben újra alapított Kölcsei Egyesület alelnöke. Vajdaság szerte több mint 16 helyszínen tartanak megemlékezéseket az aradi vértanúk tiszteletére, olvasható a Vajdasági Magyar Szóban. A megemlékezések sorába kapcsolódott be vasárnap este Nagybecskerek is. A Nepomuki Szent János Székesegyházban Lázár Vilmos aradi vértanú emléktáblájának megkoszorúzásával és alkalmi műsorral emlékeztek az aradi vértanúkra. A kegyeletadást 22. alkalommal szervezte meg az Emmanuel Kamarakórus. Kelemen Imre főszervező elmondta, a rendezvénnyel nem csak a Nagybecskereken született Lázár Vilmosra emlékeznek, hanem minden aradi vértanúra és az 1848-49-es forradalom minden hősére. Bánát büszke a régióhoz kötődő két aradi vértanúra, Kisernőre és Lázár Vilmosra. Fontos az emlékezés, hiszen ők életüket adták a szabadságért, az itt élők pedig tovább viszik az örökségüket, hangsúlyozta Kerekes József, a Vajdasági Magyar Szövetség alelnöke. A Kárpát-medencei sajtófigyelőt Ungvári Judittól hallották.
0: A várható időjárásról. Szerdán napos, fátyol felhős és száraz idő várható, időnként felhősebb körzetekkel. A déli szél többfelé megélénkül, délután 23 és 27 fok között alakul a hőmérséklet. Végül főbb híreink még egyszer röviden. A béke és a megbékélés szolgálatára buzdította a koreai egyháziakat 14. Leó pápa. Az aradi vértanúk és Batthyány Lajos kivégzésének 177. évfordulójára emlékezett Magyarország. Aradon megemlékezéseket tartottak, Bukarestben pedig a kormányalakítás és az államfő felfüggesztése került előtérbe. Kárpátalján már a hideg hónapokra készülnek generátorokkal, tűzifával és tartós élelmiszerrel. Kedves hallgatóink, ezzel véget ért a hírtükör. A szerkesztő Rátonyi Sára, technikai munkatársam Bójás János, a bemondó Fülöp Tamás volt. Köszönjük megtisztelő figyelmüket!
9: Készült a Média Tanács támogatásával, a Média Tanács támogatási program keretében.
0: Múlt idéző. Iványi Balást hallják.
10: 2026. október 6-a van kedd. Isten éltesse Bruno és Renáta nevű hallgatóinkat. A Bruno egy ófelnémet eredetű név, jelentése barna, barna medve. A Renáta latin eredetű, a Renátus férfi név női párja, jelentése újjászületett. A katolikus egyház ezen a napon Kartauzi Szent Brunóra, a Kartauzi rend alapítójára emlékezik. A 11. században élt német teológus a Reims-i székesegyházi iskola vezetője volt, tanítványai között pedig ott találjuk a későbbi második Orbán pápát is. 1084-ben hat társával együtt a Grenoble melletti Kartauz völgyében telepedett le, ahol kialakult az első kartauzi közösség. Bruno 1101-ben halt meg, ünnepét 1514-ben engedélyezte 10. Leó pápa, később pedig az egész egyházra kiterjesztették. 1395. október 6-án Zsigmond király kérésére 9. Bonifác pápa kiadta az Óbudai Egyetem alapító levelét. A Pécsi Egyetem után ez lett a középkori Magyarország második egyeteme, és az első a királyság akkori fővárosában. A pápa teljes, 4 fakultással működő egyetem létrehozását engedélyezte, de a működéséről kevés adat maradt fenn. 1396-ból már tudunk egy bécsi magiszterről, aki engedélyt kért, hogy az Óbudai Egyetemen taníthasson, később azonban hosszú időre eltűnnek a források az intézményről. 1849. október 6-a a szabadságharc bukását követő megtorlás egyik legsötétebb napja lett. Aradon kivégezték az 1848-49-es honvédsereg 12 tábornokát és Lázár Vírmos ezredest, Pesten pedig Batthyány Lajost, az első felelős magyar kormányminiszterelnökét. A megtorlás azonban jóval többeket érintett. Katonák ezreit ítélték börtönre, sok honvédtisztet pedig közlegényként besoroztak a császári hadseregbe. Másokat halálra, de büntetésüket később várfogságra változtatták, a külföldre menekülteket pedig távollétükben ítélték el. Október 6-ának emlékezete sokáig nem lehetett nyilvános. Az aradi vértanúk emlékének ápolása a kiegyezés után válhatott szabaddá, és a kivégzés helyén 1881-ben már emlékművet is állítottak. Pesten, Batthyány kivégzésének helyszínén 1926-ban avatták fel az örök mécsest. Október 6-át végül 2001-ben nyilvánították a magyar nemzet gyásznapjává. 1927. október 6-án New Yorkban bemutatták a Jazz énekes című filmet Al Johnson főszereplésével. A Warner Brothers alkotása a Vitaphone hangrendszert használta, és bár a film nagy része még némafilmes eszközökkel készült, néhány jelenetében már hallható párbeszéd és ének is megszólalt. A bemutató ezáltal fontos fordulópont lett. A hangos film korszaka ezzel látványosan megkezdődött. 1941. október 6-án New Yorkban meghalt Kabos Gyula, a 30-as évek egyik legnépszerűbb magyar komikusa. Több mint 40 filmben szerepelt, köztük a Hippolita lakály, a Meseautó és a Lovagias ügy című filmekben. 1938 után azonban már nem léphetett színpadra, ezért családjával az Egyesült Államokba költözött. Ott nem sikerült újra felépítenie magyarországi pályáját. 54 évesen halt meg New Yorkban. Hazai újratemetésére csak 1996-ban került sor. 1951. október 6-án kezdte meg rendszeres magyar nyelvű adását a Szabad Európa Rádió. A müncheni központból sugárzott magyar műsor több mint 4 évtizeden átjutott el a hallgatókhoz. Az első, még kísérleti magyar adás 1950. augusztusában hangzott el, a rendszeres magyar adás pedig október 6-án indult. A magyar nyelvi műsor 1993. október végével szűnt meg. 1956. október 6-án Budapesten újra temették Rajk Lászlót és három vele együtt kivégzett társát. Az 1949-ben koncepciós perben halálra ítélt politikust 1955-ben rehabilitálták, Hamvait pedig 1956 őszén helyezték el a kerepesi temetőben. A temetés több tízezer ember részvételével zajlott, és rövidesen politikai tüntetéssé alakult. A résztvevők egy része már nyíltan a sztálinista rendszer és az AVH ellen tiltakozott. Az esemény így néhány héttel a forradalom kitörése előtt már megmutatta, milyen erős elégedetlenség gyűlt össze az országban.
0: A mai multidézőt Iványi Balázs készítette.

Edward Grieg Ámol zongora versenyének második tételét Seattle Tanyel és a londoni filharmonikusok adták elő. Kedves hallgatóink! Az esti harangszót követően rózsafüzért imádkozunk a Magyar Katolikus Rádió stúdiójában. Kérjük, imádkozzanak velünk és értünk. 19 óra van.

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Mindörökké. Amen.
0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Hiszek egy Istenben, a mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadta a halottak közül, felment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat.
2: Hiszek Szentlélekben, hiszem a katolikus anyaszent egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test föltámadását és az örök életet. Amen.
0: Mi Atyánk, aki a mennyekbe vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
2: Minden.

0: minket a kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
1: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki értelmünket megvilágosítsa.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki emlékezetünket megerősítse.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki akaratunkat tökéletesítse.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most is halálunk óráján. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
0: miképpen

0: gyerekeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra.
1: Mi atyánk, aki a mennyekbe vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.

0: de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
1: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki értünk vérrel verejtékezett.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki értünk vérrel verejtékezett.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki értünk vérrel verejtékezett.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki értünk vérrel verejtékezett.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki értünk vérrel verejtékezett.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki értünk vérrel verejtékezett.
0: Asszony...

0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki értünk vérrel verejtékezett.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki értünk vérrel verejtékezett.

0: Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki értünk vérrel verítékezett.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki értünk vérrel verejtékezett.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,

0: gyerekeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra.
1: Mi atyánk, aki a mennyekbe vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Minden

0: Íts meg a gonosztól. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki értünk, megostoroztak asszonyunk.
0: Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit értünk megostoloztak.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit értünk megostoroztak.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit értünk megostoroztak.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit értünk megostoroztak.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit értünk megostoroztak.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit értünk megostoroztak.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit értünk megostoroztak.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit értünk megostoroztak.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit értünk megostoroztak.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Dicsőség az Atyának és a Fiúnak és a Szentléleknek,
0: miképpen

és vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.

0: Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk tövissel koronáztak.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk tövissel koronáztak.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk tövissel koronáztak.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk tövissel koronáztak.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk tövissel koronáztak.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk tövissel koronáztak.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk tövissel koronáztak.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk tövissel koronáztak.

0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk tövissel koronáztak.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk tövissel koronáztak.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,

0: gyerekeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra.
1: Mi atyánk, aki a mennyekbe vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne védj minket kísértésben, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki értünk a keresztet hordozta.
0: Asszonyunk, szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki értünk a keresztet hordozta.
0: Asszonyunk, szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki értünk a keresztet hordozta.
0: Asszonyunk, szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki értünk a keresztet hordozta.
0: Asszonyunk, szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki értünk a keresztet hordozta.
0: Asszonyunk, szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki értünk a keresztet hordozta.
0: Asszonyunk, szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki értünk a keresztet hordozta.
0: Asszonyunk, szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki értünk a keresztet hordozta.
0: Asszonyunk, szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki értünk a keresztet hordozta.
0: Asszonyunk, szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki értünk a keresztet hordozta.
0: Asszonyunk, szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,

0: gyermekeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra.
1: Mi atyánk, aki a mennyekben van, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőnknek, és ne védj minket kísértésben, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
1: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit értünk keresztre feszítettek.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit értünk keresztre feszítettek.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit értünk keresztre feszítettek.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit értünk keresztre feszítettek.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit értünk keresztre feszítettek.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit értünk keresztre feszítettek.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit értünk keresztre feszítettek.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit értünk keresztre feszítettek.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit értünk keresztre feszítettek.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit értünk keresztre feszítettek.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.

0: gyerekeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra.
1: Imádkozzál érettünk Istennek, Szent Anyja,
0: hogy méltók lehessünk a Krisztus ígéreteire.
1: Könyörögjünk, Úristen, a Te egyszülött fiad életével, halálával és feltámadásával megszerezte nekünk az örök élet jutalmát. Add meg, kérünk, hogy e titokról megemlékezve megértsük, amit magukba foglalnak, és általuk elnyerjük az örök életet. A mi Urunk Jézus Krisztus által. Amen. Amen. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Amen. Dicsértessék a Jézus Krisztus.
0: Mindörökké. Amen.

0: Kedves hallgatóink, rózsafüzért imádkoztunk a Magyar Katolikus Rádió stúdiójából.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Társadalmi célú reklám.
3: Tisztelt hallgatók! Köszönjük adományaikat, melyekkel hozzájárultak a Magyar Katolikus Rádió műsorainak létrejöttéhez. Az önök támogatása révén együtt hirdethetjük, örömhír mindenkinek. Készült az Országos Katolikus Rádió Alapítvány megbízásából.
2: Társadalmi célú reklámot hallottak.
0: 19 óra 31 perc. Köszöntjük hallgatóinkat, híreket mondunk. A szerkesztő Rátonyi Sára, a mikrofonnál a bemondó Fülöp Tamás. Méltónak kell lennünk az aradi vértanúk örökségéhez, a szabadsághoz, az önrendelkezéshez és a felelős magyar kormányzás eszményéhez, hangsúlyozta a Magyar Péter miniszterelnök kedden Gyulán. Az aradi vértanúk kivégzésének 177. évfordulóján tartott megemlékezésen a kormányfő kijelentette, Magyarország sorsáról csak a magyar emberek dönthetnek. Hozzátette, 1848-49 öröksége nem egyetlen politikai oldalé, hanem a teljes magyar nemzeté. Magyar Péter szerint a jelen nemzedék felelőssége, hogy egy szabadabb, erősebb és emberségesebb országot adjon tovább az utána következőknek. A Parlament Nemzetbiztonsági Bizottságának azonnali vizsgálatát követeli a KDNP Sezták Miklós országgyűlési képviselő állítólagos megfigyelése miatt. Unger Anna, a Nemzeti Vagyonvédelmi és Vagyonvisszaszerzési Hivatal elnöke az RTL-nek azt mondta, tudomása szerint a központi nyomozó főügyészség leplezett eszközökkel figyelte a politikust a nyomozás során. Latorcai Csaba, a KDNP ügyvezető alelnöke kedden közösségi oldalán közölte, tájékoztatást várnak arról is, kiknek a titkosszolgálati megfigyelését rendelte el a kormány. Sezták Miklóst hivatali vesztegetés elfogadásával gyanúsítják, letartóztatását szeptember végén rendelte el a bíróság. Több második világháborús robbanótest került elő a Dunából Budapest 9. kerületében, közölte a Magyar Honvédség tűzszerész ügyelete az MTI-vel. A nemzetközi 7. kikötőnél talált eszközök között német és magyar gránátokat azonosítottak, köztük páncéltörő és légvédelmi repesz gránátokat is. A katonai tűzszerészek a robbanótesteket elszállítják a helyszínről, majd megsemmisítik azokat. Nem gyűlt össze elegendő aláírás a december 24-e munkaszüneti nappá nyilvánításáról szóló országos népszavazáshoz, állapította meg keddi ülésén a Nemzeti Választási Bizottság. A kereskedelmi alkalmazottak szakszervezetének kezdeményezését 100 000-nél kevesebb érvényes aláírással támogatták, így az országgyűlés mérlegelési jogkörében sem rendelhet el referendumot. Közben a Tisza párt szeptemberben törvényjavaslatot nyújtott be, amely már idén munkaszüneti nappá tenné december 24-ét. A javaslat főszabályként egésznapos üzletzárást is előírna, több jelenlegi kivétel megtartásával. Diakónussá szentelte Mosztocki Sándort, Szocska Ábel nyíregyházi megyés püspök vasárnap az újfehértói görögkatolikus templomban, számolt be kedden a Magyar Kurír. A főpásztor arra buzdította az új szenteltet, hogy szolgálata során vegye észre a nehézségekkel küzdőket, álljon melléjük és segítsen nekik. A kárpátaljai születésű Mosztocki Sándor 2023 óta szolgál Újfehértón lelkipásztori kisegítőként, emellett hitoktatói és kántori feladatokat is ellát. A diakónus szentelésen családtagjai, paptestvérei, valamint újfehértói és kárpátaljai hívek is részt vettek. Végül a várható időjárásról. Az éjszaka derült vagy fátyol felhős száraz idő várható, a Dunántúlon hajnalra több felhővel, a szél gyenge vagy mérsékelt marad, hajnalra általában 1 és 7 fok közé hűl le a levegő. Kedves hallgatóink, önök a Magyar Katolikus Rádió híreit hallották, köszönjük figyelmüket! Varázsdoboz.

0: Egy nyári napon utam ismét az öreg honvédek közé, a város határában lévő honvéd menedékházba vezetett, mert azt hozták hírül, hogy a menedékháznak nevezetes új lakója van. A nevezetes lakó Csécsi Szabó Dániel, akiről a magyar szabadságharc története sok híres vitézi cselekedetet jegyzett föl. A villamos vasúton éppen 5-6 öreg honvéd utazott hazafelé, akik reggeltől délig a Nemzeti Múzeumban őrködnek, most pedig ebédelni hazatérnek a honvédházba. Az egyik öreg honvédet ismertem és megszólítottam. Jó napot kívánok, Kovács őrmester uram! Adjon Isten, öcsém uram! Felelt Kovács őrmester. Talán bizony ismét hozzánk jön látogatóba? Valóban a honvédházba igyekeztem, mondtam, a híres Csécsi Szabó Dániellel szeretnék megismerkedni.
1: Hát, megjött az öreg is, mert mindenki csak ide kerül egyszer az öreg honvédek házába, felelt Kovács őrmester.
2: Akit nem a szegénység elhagyatottsághoz ide, azt a magányosság, az unatkozás vezeti a honvédházba. Szeretne mindenki együtt lenni régi bajtársaival, mielőtt lehújná a szemét örökre. Nekem is volna odahaza a falumban földecském, házacskám, amiből megélhetnék, de mégis itt érzem magamat legjobban a honvédházban. Otthon a falumban már mind a temetőbe költöztek azok a régi öregemberek, akik hajdanában az én barátaim voltak. Az új emberek, a fiatalok már nem ismernek, nem értenek. Nem ismerem én se őket. Az ember csak azon veszi magát észre, hogy egyedül maradt. Nincsen senkije. Hát azért jöttem el én is a falumból öreg napjaimra. Hallottam a budapesti honvéd menedékházról, ahol összegyűlnek mindazok az öreg honvédek, az ország minden részéből, akik még manapság életben vannak. Itt megtalálhatják egymást. Hófehérhajú öreg emberek ismertek egymásra, akik, mikor legutoljára látták egymást, bajusztalan barna ifjak voltak. Aztán könnyen megismerték egymást olyan nagy idő után? Kérdeztem. Kovács trázsamester megcsóválta bozontos fehér üstökét. Dehogy is könnyen. Néha egy hét is elmúlik, amíg a legjobb barátok, a leghívebb bajtársak újra egymásra ismernek. A fehér szakál, ráncos arc, megöregedett külső miatt. Hiszen még a neveket is el lehet felejteni olyan nagy idő alatt. Bizony, 60 esztendeje annak, hogy az öreg honvédek fiatal honvédek voltak. Az öreg Kovács mosolyogva legyintett. Lehet, hogy 60. De én bizony nem tudom. Én már régen azt sem számolom, hogy hány esztendős vagyok. Minden rám virradó napot ajándékba kapok én már a jó Istentől. Nagyon öreg ember vagyok már én. De annyit tudok, hogy Csécsi Szabó Dániel még nálamnál is öregebb. Hogy lehet az? Úgy lehet, fiam, hogy sokáig engem tartottak a honvéd menedékházban a legöregebb honvédnek. Igaz is volt ez? Mert öcsém volt minden öreg honvéd. Úgy is bántam velük, mint öcsémmel. Még a pipámat is megtömettem velük. De már tegnap én tömtem meg másnak a pipáját. A Szabó Dánielét. Mert ő még nálam is öregebb. Akár apja lehetne az egész honvéd menedékháznak. De apja volt már akkor is a honvédeknek, amikor azok gyerekek voltak. Apám uram volt a neve a vény zászlótartónak a Gíjon tábornok seregében. Apám uramnak nevezzük őt mostanáig is. Hát aztán megismerték mindjárt az öreget? Kérdem én. Dehogy ismertük meg. Az első napokban csak messziről nézegettük a nagyon öreg embert, aki senkihez sem szólt egy árva szót sem. Csak ült egymagában a fák alatt, ült, üldögélt. De észrevettük, hogy fél szemmel odapillant, amikor egyik-másik öreg honvéd elballagott mellette. Aztán mosolygott a bajusza alatt, de nem szólt egy szót sem. Ha megszólítottuk, nem felelt. Mi pedig már nagyon szerettük volna tudni, hogy ki légyen az új lakó, a vendég, ahogyan az új embereket nevezni szokták. A parancsnok úr megmondta a nevét, de többet ő sem mondott.
3: Szabó,
2: Szabó, hiszen sok Szabó volt a honvédek között. Én magam is ismertem, vagy 5-6-ot. Szabónak hívták a kapitányomat, de a kisdobosunk is Szabó névre hallgatott. Ugyan melyik lehet a sok Szabó honvéd közül a rengeteg öreg ember? Így múlt el az első nap. Az öreg csak nézelődött, hallgatott, figyelt arra, amit a többiek beszélnek, de nem állott szóba senkivel. Másnap délután aztán, amikor ott üldögéltünk a nagy fák alatt és beszélgettünk, pipázgattunk, egyszer csak odalép az öreg ahhoz a csoporthoz, amelyiknek a közepén ültem. Hallom, öcsém, szólít meg engem, hogy itt téged mindenki apám uramnak szólít. Te volnál hát itt a legvénebb. Hát azért veszlek elő téged, micsoda dolog az, hogy eddig engem kutyába se vettetek, aki valamennyinek apja lehetnék. Nem tudtam, feleltem, de fölállottam helyemről, mert az öreg nagyon szigorúan nézett. Nem tudtátok, hogy ki vagyok? Kiáltotta az öreg. Hát olyan könnyen el lehet felejteni Csécsi Szabót, aki Branyiszkónál legelől vitte a zászlót, aki Budavár bevételénél a legelsők között volt? Na már látom, hogy rövid eszetek van. Az öreg Csécsi Szabó, kiáltott föl az egyik honvéd. A Branyiszkói Szabó, ismételte a másik. A két öreg honvéd mindjárt előlépett a sorból, és kezét nyújtva közeledett az öreghez. Bocsásson meg, apám uram, mondták. Nem ismertük meg, mert megöregedett. Hát nem voltam én elég öreg akkor is, mikor a zászlót vittem, hiszen apátok voltam a sereg apja. Aztán így elfelejtettetek. No, ezt nem vártam volna. Még Kovács Drázsa mester se emlékszik rám. Bizony elszégyeltem akkor magam, mert hirtelen eszembe ötlött, hogy az öreg Csécsi Szabó Dániel mentette meg az életemet a budavári ostromnál. Ő kapott meg, amikor golyótól találva lefelé zuhantam volna a létrafokról. Megöleltük, megcsókoltuk egymást. Az öreg sem haragszik azóta. Ő lett helyettem az öreg honvédek apja. Kovács Drázsa mester befejezte szavait. Megsodorta hófehér bajuszát. De én vagyok az első fia.

A Honvéd menedékház kertje tele van fával, bokorral. A szürke épületet tetőtől talpig befutja a vadszőlő. Fehér virágok nyílnak egy helyen. Olyan fehérek ezek a virágok, mint az öreg honvédek haja. Néha csendesség van a nagy kertben, a méhek zümmögését is meghallani a csendben. A zöld fák közül, virágos bokrok közül kiki látszik egy piros zsinóros honvéd Attila. Valamelyik öreg honvéd sétálgat ott, nagy csendben. Lenn a kert végében kis lugas áll. A lugasban egy öreg honvéd üldögél, aki öregebb mindegyiknél. Ez a híres Csécsi Szabó Dániel, aki a múlt nyár óta a honvéd menedékház apja. Hosszú hófehér haja vállára omlik, mint valami bibliai alak. A vadszőlő levelei között betévedő napsugár megcsillan az öregember haján, szakállán. Az arcát borító nagy fehérségből pedig két fekete, szinte ragyogó szem világít. Megöregedett az ember, de a szeme még mindig csillog, mint valami fiatal emberé. Nem pipázgat az öreg, se nem olvasgat. Csak üldögél egymagában, és nézi a földön futkározó bogarakat. Most vidám gyermek hang csendül meg a bokrok között. Egy 8 esztendős kis ember alakja bukkan föl a lugas előtt. Gyulus ez, a menedékház parancsnokának kis dédunokája, aki gyakori vendége az öreg honvédeknek. A honvédek apjának megvillan a szeme. No, kis lurkó, kiált föl, hát mi szél hozott ide? A kisfiú illedelmesen kezet csókol az öreg honvédnek. Eljöttem, apám uram, felel, mert a múltkor azt ígérte, hogy mesél nekem valamit a Branyiszkói hegyről. Igaz, bízaz, tartozom ezzel a mesével, hanem én magam már nem igen emlékszem mindenre. Kiáll csak elő a fiamat, Kovács Drázsa mestert, meg Rózsafi honvédet. A kisfiú nyakába kapja a lábát. Egy-kettőre előhozza a kertből a honvédek apjának fiait. A keresett két öreg honvéd botjára támaszkodva, mosolyogva ballag a kisfiú nyomában. A lugas előtt sapkájukhoz emelik a kezüket, és parancsra várnak. Üljetek le, fiúk, és szedjétek össze az emlékezeteteket, mert ma a Branyiszkót fogjuk a kis Gyulusnak elmondani. Mindenki addig mondja el, ameddig tudja. Kezdjed te, Rózsafi öcsém! Az öreg honvéd levette a sapkáját. Én csak a hegylábáig jutottam, addig mondom tehát. Kezdte. Egy este végigjárt a Gíjon tábornokunk a sereget, és azt mondta, hogy azokat a honvédeket keresi, akik a legbátrabbak, a legvitézebbek, akik egy csöppet sem féltik az életüket. Másnap ütközet lesz. Mégpedig olyan ütközet, amilyen a világon még nem is volt. Egy hegyet kell elfoglalni az ellenségtől. Szuronyt szegezve kell fölmenni egy magas hegyre, amelyet az ellenség tart megszállva. Akik elől mennek, azok a halál fiai. Hát volt is jelentkező sok, sokkal több is, mint ahány kellett ahhoz, hogy legelőn rohanjon fölfelé a hegyre, ágyú tűzbe, puskaropogásba. Leginkább a legfiatalabb honvédekből válogatták össze az elszánt csapatot. Csupa bajusztalan, rózsás arcú ifjú, akik másnapra a halállal akarnak farkas szemet nézni. Mikor már együtt volt a csapat, egyszer csak előtörte ám a honvédek tömegéből egy őszülő, hatalmas ember. A zászlóaj apja, az öreg zászlótartó, Csécsi Szabó Dániel. Hadd menjek én is a gyerekekkel, mondta. Legalább vigyázni fogok rájuk. Kár volna Szabó uramért, felelt a tábornok. Ilyen jó zászlótartó nincs az egész seregemben. Hát éppen azért kell nekem ott lenni legelől, felelt Szabó Dániel. A gyerekek majd jönnek utánam, mert én vagyok az apjuk. Megyünk az apánk után, kiáltották a fiatal honvéd gyerekek, és másnap reggel rohamra indultunk. Legelől Szabó Dániel a zászlóval, mögötte a kis csapat, utánuk a derékhad. Az öreg zászlótartó hátra-hátra nézett, amikor a golyók süvíteni kezdtek a fejünk fölött. Nem olyan magas a hegy,
bíztatott bennünket. Csak alulról látszik magasnak. Egy-kettőre odafönn vagyunk a tetőn. Csak utána, édes fiaim! Dörgött az ágyú, ropogott a puska, a kis csapat szuronyszegezve futott fölfelé a Branyiszkóhegy irányába. Éljen a magyar szabadság! Hallottam még az öreg hangját. Láttam ágyúfüstben meglebegni a lobogónkat. Aztán elbuktam, mert golyót kaptam. Folytasd te, Kovács strázsamester! Szólalt meg most a honvédek apja. Az öreg strázsamester így folytatta. Én láttam Rózsafi bajtársamat elesni, de ugyancsak hullottak jobbra-balra a fiúk körülöttem. Éppen olyan helyén jártunk a hegynek, ahol a sziklák nem védelmezték az ellenség golyózáporától. Az ágyú golyók, a mieink, az ellensége is ott búgtak el a fejünk fölött, mintha mennydörgés rázná a Branyiszkót, olyan volt ez az idő. Elhalványodott egy-egy arc mellettem, előttem. A következő pillanatban már el is bukott a honvéd. Egyik-másik azt kiáltotta utánunk. Csak ti menjetek előre, bajtársak! Az öreg szabó zászlótartó felelt neki. Ne féljetek, fiúk! A mennyországban találkozunk, ti pedig gyertek utánam a mennyországba. Így rohant előre a csapat, amely percről percre fogyott. A hegyderekán lehettünk, amikor tompa kemény ütés érte a vállam. Elbuktam golyótól találva. Félig elalélva hallottam még Szabó uram diadalkiáltását. Miénk a győzelem, fut már az ellenség! A honvédek öregapjának csillogott a szem, amikor átvette a szót Kovács strázsamestertől. Pedig ezután jött még a java. Csak azért kiáltottam ott, fut az ellenség, hogy a csüggedők új bátorságra kapjanak. A lobogó a kezemben csupa rongy volt, szétszaggatták a golyók, de én a szívemhez szorítottam a zászló nyelét. Élve ki nem ereztem azt a kezemből, és így mentünk tovább, fölfelé a magasba. Már hátra sem mertem nézni, hisz mindig kevesebben jöttek mögöttem. De egyszerre mégiscsak megfordítom a fejem, arra a diadal ordításra, amely mögöttem a hegyderekáról hangzott. A honvédek ordították túl az ágyú dörgést, és aztán hallom, hogy már csak a mi ágyúink szólnak. Az ellenségé elhallgatott. Most már tudtam, hogy győztünk. Az ellenség menekül a hegytetőről. Megálltam, letérdepeltem is, megcsókoltam hazám drága földjét, és letűztem a zászlót. Ez volt a Branyiszkó. Egyedül álltam a hegyen, és a tépet lobogót lengette a szél. Ezer és ezer honvéd kiáltotta a hegyen. Éljen a magyar szabadság!

0: Elhangzott Krúdi Gyula, az öreg honvédek apja. Felolvasta Borvicki Ferenc, hangmester Gera Csilla, zenei szerkesztő Bögös Henrietta, rendezte és szerkesztette Varga Andrea.
1: A nap lement, az éj beállt, álom jő szememre, jó Istenem, viselj gondot alvó gyermekedre. Add, hogy veszély nélkül aludjak, és karjait közt nyugodjak, adj csendesét szüleimnek, adj csendesét mindenkinek. Ámen.
0: A varázsdobozt hallották.

0: a kaláka muzsikát.
1: Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek.
0: 20 óra. Köszöntjük hallgatóinkat, híreket mondunk. A szerkesztő Rátonyi Sára, a mikrofonnál a bemondó Fülöp Tamás. Méltónak kell lennünk az aradi vértanúk örökségéhez, a szabadsághoz, az önrendelkezéshez és a felelős magyar kormányzás eszményéhez, hangsúlyozta a Magyar Péter miniszterelnök kedden Gyulán. Az aradi vértanúk kivégzésének 177. évfordulóján tartott megemlékezésen a kormányfő kijelentette, Magyarország sorsáról csak a magyar emberek dönthetnek. Hozzátette, 1848-49 öröksége nem egyetlen politikai oldalé, hanem a teljes magyar nemzeté. Magyar Péter szerint a jelen nemzedék felelőssége, hogy egy szabadabb, erősebb és emberségesebb országot adjon tovább az utána következőknek. A Parlament Nemzetbiztonsági Bizottságának azonnali vizsgálatát követeli a KDNP Sezták Miklós országgyűlési képviselő állítólagos megfigyelése miatt. Unger Anna, a Nemzeti Vagyonvédelmi és Vagyonvisszaszerzési Hivatal elnöke az RTL-nek azt mondta, tudomása szerint a központi nyomozó főügyészség leplezett eszközökkel figyelte a politikust a nyomozás során. Latorcai Csaba, a KDNP ügyvezető alelnöke kedden közösségi oldalán közölte, tájékoztatást várnak arról is, kiknek a titkosszolgálati megfigyelését rendelte el a kormány. Sezták Miklóst hivatali vesztegetés elfogadásával gyanúsítják, letartóztatását szeptember végén rendelte el a bíróság. Több második világháborús robbanótest került elő a Dunából Budapest 9. kerületében, közölte a Magyar Honvédség tűzszerész ügyelete az MTI-vel. A nemzetközi 7. kikötőnél talált eszközök között német és magyar gránátokat azonosítottak, köztük páncéltörő és légvédelmi repesz gránátokat is. A katonai tűzszerészek a robbanótesteket elszállítják a helyszínről, majd megsemmisítik azokat. Nem gyűlt össze elegendő aláírás a december 24-e munkaszüneti nappá nyilvánításáról szóló országos népszavazáshoz, állapította meg keddi ülésén a Nemzeti Választási Bizottság. A kereskedelmi alkalmazottak szakszervezetének kezdeményezését 100 000-nél kevesebb érvényes aláírással támogatták, így az országgyűlés mérlegelési jogkörében sem rendelhet el referendumot. Közben a Tisza párt szeptemberben törvényjavaslatot nyújtott be, amely már idén munkaszüneti nappá tenné december 24-ét. A javaslat főszabályként egésznapos üzletzárást is előírna, több jelenlegi kivétel megtartásával. Diakónussá szentelte Mosztocki Sándort, Szocska Ábel nyíregyházi megyés püspök vasárnap az újfehértói görögkatolikus templomban, számolt be kedden a Magyar Kurír. A főpásztor arra buzdította az új szenteltet, hogy szolgálata során vegye észre a nehézségekkel küzdőket, álljon melléjük és segítsen nekik. A kárpátaljai születésű Mosztocki Sándor 2023 óta szolgál Újfehértón lelkipásztori kisegítőként, emellett hitoktatói és kántori feladatokat is ellát. A diakónus szentelésen családtagjai, paptestvérei, valamint újfehértói és kárpátaljai hívek is részt vettek. Végül a várható időjárásról. Az éjszaka derült vagy fátyol felhős száraz idő várható, a Dunántúlon hajnalra több felhővel, a szél gyenge vagy mérsékelt marad, hajnalra általában 1 és 7 fok közé hűl le a levegő. Kedves hallgatóink, Önök a Magyar Katolikus Rádió híreit hallották, köszönjük figyelmüket! 20 óra 4 perc. Miért szeretem? Vallomások irodalomról, művekről, szerzőkről. A mikrofonnál Borsodi Heni.
3: Október 5-én 5:30-kor jelenik meg a helybeli várőrségből kolostorunk elnökénél, Kostka Libornál bizonyos katonai egyén, ki a haditörvényszék által elítélt tábornokok mellé 9 papi egyénnek kiküldését sürgeti. Sujánszki Euszták Minorita szerzetes visszaemlékezésének első mondatait olvastam. Szeretettel köszöntöm Önöket. Október 6-a estére régi, mondhatjuk névtelen, mégis súlyos missziót kapott aradi Minorita szerzetes visszaemlékezéseivel készültem. Sujánszki Euszták Minorita szerzetes a vértanúk egyik gyóntatója, a kivégzések szemtanúja, később aradi házfőnök volt. A Magyar Elektronikus Könyvtárban is megtalálható memoáriához tartozó jegyzetekben azt is olvashatjuk, hogy a halálra ítéltek mellé gyóntatónak kirendelt 4 minorita szerzetes közül a legműveltebb volt. Elismerte jó tanár, később az aradi minorita főgimnázium igazgatója. Valószínűleg ezért kapta ő a megbízást Kosztka Libor házfőnöktől, hogy a rendház és plébánia történetében jegyezze fel a kivégzéssel kapcsolatos észrevételeit. 1849. október 5-én hajnalban, tehát az aradi osztrák várparancsnok, Hóvigér tábornok felszólította az aradi minoritákat, hogy keressék fel az elítélt tiszteket. Sulyánszky Euszták, Bardot Sándor, Pléva Balázs és Winkler Bruno minoriták lettek a vértanúk vigasztalói. Hosszú órákon át mellettük voltak a haláluk előtti napon. Vérző szívvel lépők át reggel 10 óra után a vár küszöbét. Olvasom ismét Sulyánszky Euszták feljegyzéseit. S megjelenve a börtönné alakított főőrház falai között, azonnal átvevénk vigasztalásul, és mennyire lehetett bátorításul a nagy lelkű jövendő mártírokat. Kezet szorítva teljes bizalommal fogadának bennünket, s miután mi az őszinte részvét után több órai barátságos beszélgetés közben őket, a nehéz harcokban annyira megedzett hadfiakat, rájuk nézve ugyan gyászos, de meg nem érdemlett csapás elviselésére és az isteni gondviselésbeni megnyugvásra felhívók, ők egész nyugodtan és egész maguk megadásával bízzák sorsukat és életüket arra, kinek kezeiből minden jő. Délután 5 óra után hagyták el a minorita atyák az aradi várat, és éjjel 2 órakor tértek vissza oda. Virrasztva találták a halálra várókat. Virrasztottak a nagy lelkű foglyok, és mennyire lehetett, szeretteiktől néma soraikban végbúcsút véve, a legszükségesebb rendeleteket megtéve, s példás buzgósággal a bűnbánat és oltári szentségben részesülve, maguk csinosítgatásával, lelkük tiszta öntudatában várák be a ma borzasztó időpercet, mely őket vagy felszabadítja, vagy mielőbb annak széke elé állítandja, kitől ügyük szentsége és igazságos voltáért szenvedett vértanúi halál után a dicsőségba bérját megnyerendik. A minorita atyák meggyóntatták és megáldoztatták a 10 katolikus tábornokot, valamint a börtönben katolikus hitre tért Damjanics Jánost, és halálukig velük maradtak. Remegve vártam a börtönész szobájában a percet, melyben a borzasztó spektákulumra indulnunk kellend. Elérkezett ez is. Kapcsolódunk be újra a visszaemlékezésbe, néhány bekezdést kihagyva. Először a golyó általi halálra ítéltek kerültek sorra. Sulyánszky Euszták minden bizonnyal azért, mert előjárója kérésére írta meg visszaemlékezéseit erről a rettenetes hajnalról, igen részletes beszámolót írt. Ennek az egykori minorita szerzetesnek szép, régi magyarsággal írt sorain keresztül oda zarándokolunk időben és térben az aradi Golgotára. Tompa Maraj közt megérkezik a kísérősereg, és 3/4-6-ra a 4 golyóra ítélt tábornok, úgy, mint Kisernő, Svejdel József, Lázár Vilmos és Dezsőfi Arisztid a sáncok között agyonlövettek. Kisernő az első lövés után el nem dőlvén, reálja másodszor is 3 egyén lövén, hala el. A 3 áldozat arcra borulva, Kisernő hátrabukva feküdt a sáncárkában a naplementéig. Kisernőt a lövések közelről érték, bőrébe fúródott a lőpor, s a füst befeketítette arcát. Testeiket a sáncok hantjai födik, mert elvitetésük meg nem engedtetett. A hazában a hazáért elhunytak fölött virrasszon a béke angyala. Itt ennél a visszaemlékezésbe illesztett rövid fohásznál újra és újra felidéződnek, megszólalnak bennem egy majd 100 évvel később született nagy vers sorai. Bár más a történelmi kontextus, ha ugyanúgy háborús kontextus is, és az is igaz, hogy másik angyalról van szó a versben, vagy tán ugyanarról, más megnevezéssel, de mégis, mintha erre a kérőimára válaszolna a költő. Virrasszon fölöttük a béke angyala. Azt mondja a költő, hogy igen, úgy lesz, úgy van, a szabadság angyala őrzi az álmuk. Így szól ez a 100 évvel későbbi versbe szőtt ígéret. S volt, ahová önként mentek fegyverrel a kézben, némán, mert tudták, az a harc, az az ő ügyük ott len. S most a szabadság angyala őrzi nagy álmuk az éjben. De térjünk most vissza Sulyánszky Euszták visszaemlékezéséhez. Immár az akasztófához kísérik a tábornokokat a minorita atyák 1849. október 6-án. Hosszú az ő keresztútjuk, különösen hosszú a lábsérülés miatt ágyban fekvő Damjanics János számára. Végrehajtatván a fentírt 4 tábornokon a véres ítéletet, a Bitófára ítélt 9 tábornok ugyanazon katonai kíséret mellett indult meg, közbevevén vigasztalásul melléjük rendelt papi egyéneket. Fél óra után eljutván az Újarat felé vonuló térségre, hol 9 fa felállítva jelezi a Golgotát, s felolvastatván még egyszer az ítélet, megkezdetett a borzasztó működés. Pöltenberg Ernő volt az első, kit Török Ignác gróf, Esztláner György, Knézics Károly, Nagy Sándor József, Leininger Westerburg Károly gróf, Aulich Lajos, Damjanich János és gróf Vécsei Károly követett. Mindegyik hős lélekkel halt meg. Egyik a másikat azzal biztatván, hogy nem sokára ismét együtt leennek. Lelki éberségüket eléggé kitünteti az, hogy midőn mi papok síránk, ők, nevezetesen Nagy Sándor József a mellette levő Winkler Bruno barátunkhoz imigyen szóla. Eddig ön vigasztalt engem, s jelenleg ön sír. Jobb, úgymond, ha imádkozunk. És ekkor Leiningen gróf, noha ágostai vallású, hozzánk csatlakozva felhangon mondta a papától elmondott ima szavait. Miután minden tábornokot kivégeztek, a borzasztó spektákulum megszűnt, vagyis inkább csak most tűnt fel egy borzasztó, szívetrepesztő látomány, írja Sulyánszky Euszták. 9 oszlopon 9 tábornok, köztük gróf Leiningen honvéd tábornoki öltönyben függve, velük annyi család öröme örökre eltemetve. Nem volt szem, mely a borzasztó jelenetre nem könnyezett. S mi több, maga a nap, hogy ne lássa, mi történik, elrejti arcát. Csak 9 óra után eregette le a bús fellegek közül jótékony sugarait. Halljuk, ez a részletes beszámoló, mely hiteles emlékezés, a tények hiteles rögzítése okán íródott az utókor, az emlékezet számára, nem tud tárgyilagos, távolságtartó lenni. Maga a szöveg sem, ahogy írója nagyon közel volt azokhoz a halálra ítéltekhez, akiknek halálát rögzíteni felkérték. Bele-bele kúszik, csúszik a szövegbe a költőiség, itt éppen az arcát a rettenetes látvány elől elrejtő nap képében. De találunk a szövegben különböző gondolati stilisztikai alakzatokat, melyek mind a hatást erősítik, és tanúsítják, hogy a szöveg írója, Sulyánszky Euszták valóban művelt, tollával jól bánó, szép írói képességekkel is megáldott ember volt. A beszámoló további részében holttestek sorsáról tudunk meg információkat. Majd rövid fohászárja a memoárt. A kivégzettek holttetemei nagyobb részt a helyszínen lőnek elásva. Történeti hűség kedvéért ki kell jelentenünk, hogy a gyásztéren hetet temettek el. Amint napnyugta után tört lélekkel a kivégeztetések helyéről hazatértünk, 3 koporsót szállítottak át a hídon. Azok egyikébe kisernőt rejtették a sáncok között. Damjanich Mácsán, Leiningen Jószágán, Monoron, Vécsei az aradi temető kriptái egyikében alusszák örök álmukat. Nyugodjanak a haza szent ügyért elvérzett bajnokok. Ti meghaltatok, neveitek azonban a történet lapjain örökké élni fognak. Arad azon az estén, október 6-a estéjén döbbent csöndbe burkolózott. A város lakói gyertyát gyújtottak a vesztőhelyen, a vártövében, és közösen imádkoztak a kivégzettekért. Másnap ünnepélyes szentmisét mutattak be az aradi templomban. A város 2 napra teljes gyászba és csöndbe borult. Nyugodjanak a haza szent ügyért elvérzett bajnokok. Ti meghaltatok, neveitek azonban a történet lapjain örökké élni fognak. Úgy legyen, amen. Így válaszolhatunk Sulyánszky Euszták Minorita szerzetesnek az 1849. október 6-áról az aradi kivégzésekről írt visszaemlékezését záró fohászra. Nyugodjanak, pihenjenek. Neveik ma is élnek a nemzet emlékezetében. Köszönöm szépen, hogy meghallgattak.
0: Borsodi Jánit hallották. Kedves hallgatóink, a következő percekben Liszt Ferenc műve csendül fel, a Budapesti Filharmónia Társaság zenekara játszik.

0: Johannes Brahms B-dur vonós négyesét, majd az A-moll intermezzót hallották. A hangolót Szabó Ágnes szerkesztette.
1: A Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek!
0: Köszöntjük hallgatóinkat, híreket mondunk. A szerkesztő Rátonyi Sára, a mikrofonnál a bemondó Fülöp Tamás. Idén is 1 millió gyermek imádkozza a rózsafűzért a békéért október 1-e és október 7-e között, írta meg a Magyar Kurír. A szükséget szenvedő egyház pápai jogú nemzetközi segélyszervezet kezdeményezése október 1-én a vatikáni kertek Lourdi barlangjánál a 14. Leó pápa vezette imádsággal kezdődött. A szervezők kérik azokat, akik részt vesznek a kampányban, hogy regisztrálják magukat a kezdeményezés honlapján, így nyomon tudják követni, hol hangzanak el a gyermekek imái, illetve hányan csatlakoznak a kezdeményezéshez. Az imádsághoz egyének, családok, közösségek is csatlakozhatnak. Az imahét csúcspontja a Rózsafüzér királynője emléknapja október 7-én. Méltónak kell lennünk az aradi vértanúk örökségéhez, a szabadsághoz, az önrendelkezéshez és a felelős magyar kormányzás eszményéhez, hangsúlyozta Magyar Péter miniszterelnök kedden Gyulán. Az aradi vértanúk kivégzésének 177. évfordulóján tartott megemlékezésen a kormányfő kijelentette, Magyarország sorsáról csak a magyar emberek dönthetnek. Hozzátette, 1848-49 öröksége nem egyetlen politikai oldalé, hanem a teljes magyar nemzeté. Magyar Péter szerint a jelen nemzedék felelőssége, hogy egy szabadabb, erősebb és emberségesebb országot adjon tovább az utána következőknek. Nem gyűlt össze elegendő aláírás a december 24-e munkaszüneti nappal nyilvánításáról szóló országos népszavazáshoz, állapította meg keddi ülésén a Nemzeti Választási Bizottság. A kereskedelmi alkalmazottak szakszervezetének kezdeményezését 100 000-nél kevesebb érvényes aláírással támogatták, így az országgyűlés mérlegelési jogkörében sem rendelhet el referendumot. Közben a Tisza párt szeptemberben törvényjavaslatot nyújtott be, amely már idén munkaszüneti nappá tenné december 24-ét. A javaslat főszabályként egésznapos üzletzárást is előírna, több jelenlegi kivétel megtartásával. Diakónussá szentelte Mosztocki Sándort Szocska Ábel nyíregyházi megyéspüspök vasárnap az újfehértói görög katolikus templomban, számolt be kedden a Magyar Kurír. A főpásztor arra buzdította az új szenteltet, hogy szolgálata során vegye észre a nehézségekkel küzdőket, álljon melléjük és segítsen nekik. A kárpátaljai születésű Mosztocki Sándor 2023 óta szolgál Újfehérton lelkipásztori kisegítőként, emellett hitoktatói és kántori feladatokat is ellát. A diakónus szentelésen családtagjai, paptestvérei, valamint újfehértói és kárpátaljai hívek is részt vettek. Nagyszabású orosz támadásra készül Ukrajna, és már megkezdte az ellenintézkedéseket, közölte kedden Volodymyr Zelenszkij ukrán elnök a Telegramon. Az államfő szerint friss hírszerzési információk utalnak a készülő műveletre, ezért megerősítik a légtér és a kulcsfontosságú létesítmények védelmét. Volodymyr Zelenszkij hozzátette, az F-16-os vadászgépekhez szükséges felszereléseket és elfogó rakétákat is biztosítanak, a ballisztikus rakéták elleni védelem azonban továbbra is jelentős részben a külföldi partnerek szállításaitól függ. Közben kedden több ukrán régiót is orosz támadások értek, amelyek halálos áldozatokat és sebesülteket is követeltek. Végül a várható időjárásról. Szerdán napos, fátyol felhős és száraz idő várható, a déli szél többfelé megélénkül, délután 23 és 27 fok között alakul a hőmérséklet. Kedves hallgatóink, Önök a Magyar Katolikus Rádió híreit hallották, köszönjük figyelmüket!

Evangélium Szent Lukács könyvéből. Abban az időben Jézus és tanítványai, miközben Jeruzsálem felé haladtak, betértek az egyik faluba. Egy Márta nevű asszony befogadta őt házába. Ennek nővére Mária odaült az Úr lábához, és hallgatta szavait. Márta meg sürgött, forgott a sok házi dologban. Egyszer csak megállt. Uram, méltatlankodott. Nem törődsz vele, hogy nővérem egyedül hagy szolgálni? Szólj neki, hogy segítsen nekem. Az Úr azonban így válaszolt. Márta, Márta, te sok mindennel törődsz, és téged sok minden nyugtalanít, pedig csak egy a szükséges. Mária a jobbik részt választotta. Nem is veszíti el soha. Ezek az evangélium igéi.

0: Szent Lukács evangéliumának 10. fejezetéből a 38-tól a 42. versig tartó részletet Varga László olvasta fel. 21 óra 7 perc. A Vatikáni Rádió magyar adása következik.
1: Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat! A mikrofonnál a szerkesztő Somogyi Viktória, keddi adásunk tartalmából. Leó pápa a vatikáni alkalmazottakhoz és nőkhöz. Segítsetek nekünk saját karizmáitokkal. 14. Leó előszava a Juket új kötetéhez az örökké tartó szeretetről. A házastársi szeretet egy életre szóló, fáradhatatlan és hűséges igen. Leó pápa a fiatalokhoz. Ne féljetek Isten hívásától, életetek szép és termékeny lesz. Felidézzük a Szentatya párizsi párbeszédét a fiatalokkal franciaországi apostoli látogatásából.
2: Leó pápa a vatikáni alkalmazottakhoz és nőkhöz. Segítsetek nekünk saját karizmáitokkal. Október 5-én hétfőn délben Leó pápa az apostoli palotában fogadta a Vatikáni Világi Alkalmazottak Egyesületének és a Vatikáni Nők Egyesületének képviselőit. A 20 fős csoporthoz intézett beszédében a Szentatya a munka jelentőségéről szólt, amely által az egyén hozzájárul a társadalom fejlődéséhez, a közjó építéséhez, jobbá és szebbé teszi a világot, és megélhetést biztosít családjának. A mesterséges intelligencia korában is az ember és annak elidegeníthetetlen méltósága álljon a munka középpontjában. Kezdte beszédét Leó pápa.
3: Non è un semplice strumento, ma esprime e accresce la dignità della nostra vita.
2: A munka ugyanis nem puszta eszköz, hanem méltóságunk kifejezője és gyarapítója. Emberi létünk velejárója, a felnőtté válás, a fejlődés és a személyes kiteljesedés természetes útja. A munka révén hozzájárulunk a társadalom gyarapodásához és a közjó építéséhez. Gyümölcsöztetjük talentumainkat, szebbé és jobbá tesszük a világot, családjainknak pedig megélhetést biztosítunk. A munka során meghalljuk egymást, a párbeszéd révén együttműködünk egymással. Így közösen olyan dolgokat építünk, amit egyedül senki sem tudna megvalósítani, tanította a pápa. A pápa elődei a munkáról szóló tanításukban két fontos szempontot tartottak szem előtt, a közösség és az egység szerepét. Ezek az értékek neki is rendkívül kedvesek, hiszen az alkalmazottak bár különböző feladatkörökben dolgoznak, mégis arra kaptak meghívást, hogy munkájukkal segítsék a pápa szolgálatát, és így a hit és az egység szellemében egyházi közösséget alkossanak. Ez a küldetés, amelyet Jézus Péter apostolra és utódaira bízott. Ezen küldetéshez kiki saját munkakörében vállalt felelősségével és méltóságával járul hozzá, mégpedig azzal, hogy a rábízott feladatokat és kötelességeket lelkiismeretesen, buzgósággal, szorgalommal és szakértelemmel végzi, ahogyan az az apostoli szentszék tevékenységében résztvevő munkavállalókhoz illik, elmélkedett a Szentatya a vatikáni alkalmazottak küldetéséről. Már Szent II. János Pál pápa is elismerte egykor, hogy a Vatikáni Világi Munkavállalók Egyesülete értékes együttműködési feladatot tölt be. Figyelmeztetett, hogy az egyház társadalmi tanításával nem egyeztethető össze, ha a szervezet a szembenállás vagy a küzdelem színterévé válik. Éppen ezért a pápa arra buzdított mindenkit, hogy a párbeszéd útját kövessék, A felvetődő problémákra pedig bizalommal és kreativitással keressenek megoldásokat. A Vatikáni Nők Egyesületének küldöttségéhez fordulva a Szentatya azt kérte, hogy működjenek együtt, figyeljenek egymásra, és női érzékenységüknek megfelelően kezeljék az élethelyzeteket.
3: La presenza delle donne costituisce una ricchezza che va riconosciuta e valorizzata sempre più.
2: Hangsúlyozta, hogy a nők jelenléte olyan gazdagság, amelyet el kell ismerni és értékelni kell, hiszen különleges érzékenységgel tudnak bánni az emberekkel, és vannak jelen a kapcsolatokban. Női tapasztalatukból és gondolkodásukból fakadóan értékes emberi, szakmai és szellemi talentumokkal rendelkeznek. Szakértelmük, tisztánlátásuk, kreativitásuk és gyakorlatiasságuk gazdagítja az intézmények életét, és segít abban, hogy tágabb rálátásunk legyen a valóságra és a felmerülő problémákra, emelte ki a pápa. Majd arra biztatta az összegyűlteket, hogy olyan munkaközösségeket építsenek, ahol az embereket nem használják ki, de nem is mellőzik, ahol a munkatársak segítik és elismerik egymás értékét és hozzáértését.
1: XIV. Leó pápa. A házastársi szeretet egy életre szóló fáradhatatlan és hűséges igen. Kedves fiatal barátaim, szívetek szeretetre vágyik, mély, önzetlen és tartós szeretetre. Ez a vágy nem véletlen. Annak a jele, hogy szeretetre vagytok teremtve, írja 14. Leó a UCAT Love Forever, vagyis Örökké tartó szeretet című kötet új kiadásának előszavában. A pápa a Szent Ágoston híres szavait idézi, akinek nyíllal átszúrt, lángoló szíve saját pápai címerében is megjelenik. Nyugtalan a mi szívünk, amíg meg nem nyugszik benned Istenünk. Ágoston ezzel az isteni szeretet utáni vágyat fejezte ki, amelyet Isten valóban kiáraszt lelkünkbe, amikor egyesülünk vele. Isten maga is jelen lehet az emberi szeretetben, és átformálhatja azt, hangsúlyozza a pápa. Képessé tesz bennünket arra, hogy úgy szeressünk, ahogyan ő szeret, szolgálva, nagylelkűen önmagunkat adva, és amikor szükséges, megbocsátva. Isten ugyanis szeretett, és arra teremtett bennünket, hogy szeressük őt és a mellettünk élő embereket. Az emberi szeretet különböző formái között különleges helyet foglal el a férfi és a nő közötti szeretet, folytatja 14. Leó. Ez a szerelem hirtelen és erőteljesen érintheti meg az ember szívét, mint egy nyílvessző. Az igazi szeretet azonban nem áll meg ennél. Nem pusztán gyorsan fellobbanó és hamar elmúló érzelem. Sokkal több. Mély elköteleződés a másik ember mellett, döntés, közös út és egy életre szóló szövetség. A szeretet csak akkor hiteles és képes örökké tartani, ha Isten örök ragyogását tükrözi, mert Isten maga a szeretet. A szilárd és termékeny emberi kapcsolatok kölcsönös bizalomra épülnek, és arra a mindörökre, amely minden családi és megszentelt életre szóló hivatás dobogó szíve. Az igazi szeretet ezért mindenekelőtt azt kérdezi, hogyan szerethetek úgy, ahogyan Krisztus szeretett, és csak utoljára teszi fel a kérdést, mit kapok én ebből? A házasság Isten misztériumából tár fel valamit, mutat rá 14. Leó. Amikor egy férfi és egy nő szeretetben teljesen egymásnak ajándékozza önmagát, Isten jelenvalóvá válik közöttük. Hűségük, megbocsátásuk és mindennapi törekvésük a jóra Krisztus egyháza iránti szeretetét tükrözi. Ez talán romantikus túlzásnak tűnhet, valójában azonban mély igazság, hangsúlyozza Leó pápa, majd ismét Szent Ágostont idézi. Ő benne, aki egy, mi is egyek vagyunk. Isten erre a nagy szeretetre hívja a fiatalokat. Ne féljetek annak mélységétől, buzdítja őket 14. Leó. A szeretet, amelyre meghívást kaptak, elég erős ahhoz, hogy legyőzze a nehézségeket, és elég nagy ahhoz, hogy egész életükön át megtartsa őket. Ez a szeretet nem tökéletes, hanem a hit fényében növekszik. Az igazi szeretet Isten ajándéka, amelyet nem tudunk egyszerűen saját erőnkből létrehozni. Míg az emberi szeretetet gyakran önző vágyak szennyezik be, Isten szeretete önzetlen, türelmes és hosszan tűrő, magában hordozva mindazokat a tulajdonságokat, amelyeket Szent Pál a korintusiakhoz írt első levelében felsorol. Az igazi szeretet legszebb képét Jézus Krisztus keresztjében látjuk, folytatja Leó pápa előszavában. Krisztus annyira szeret bennünket, hogy kész volt meghalni értünk. Ez a kereszténység DNS-e, Krisztus parancsa. Szeressétek egymást, ahogyan én szerettelek benneteket. Senkinek sincs nagyobb szeretete annál, mint aki életét adja barátaiért. A UKED, Love Forever, ezen az úton kívánja elkísérni a fiatalokat. A kötetben több mint 30 ország fiataljai osztják meg tanúságtételüket, megmutatva, hogy az eszmény, amelyre Krisztus hív, lenyűgöző kincs. A könyv arra hívja olvasóit, hogy nyissák meg szívüket egy olyan terv előtt, amely minden emberi álomnál nagyobb. Felkészít arra az igenre, amelyet nem csupán egyetlen napra, hanem egy egész életre mondunk ki. Olyan igenre, mint Isten szeretete, amely fáradhatatlan és hűséges. 14. Leó pápa a fiatalokhoz. Ne féljetek Isten hívásától, életetek szép és termékeny lesz. A Franciaországban tett apostoli látogatás első napjának esti programjára, amint egy 80 ezer férőhelyes Franciaország nemzeti stadionjában került sor. A Saint-Denis-ben található stadion Franciaország legnagyobb sportlétesítménye, amelyet az 1998-as labdarúgó világbajnokságra építettek. Az imavirasztás különleges lelki jelentőségét növelte, hogy erre az alkalomra a stadionba vitték az Argenteuilben őrzött szent tunikát, amelyet a hagyomány szerint Jézus Krisztus viselt szenvedése idején. A fiatalok a litánia után a szent tunika és a szentek erekéi előtt csendes imában időztek. Az est során azonban lehetőségük nyílt arra is, hogy közvetlenül kérdezzenek 14. Leó pápától. Az első kérdést a 25 éves Chloé tette fel, aki Párizs külvárosának munkásnegyedeiben végez ifjúsági apostolkodást. Hogyan egyeztethető össze a missziós lendület az őszinte testvériséggel azok iránt, akik nem osztják hitünket? Leó pápa Szent Pál szavaiból indult ki. Számomra az élet Krisztus. Ez nem egyszerű kijelentés, hanem az apostol egész életének összefoglalása, mutatott rá 14. Leó.
3: Que Dieu n'est jamais étranger à sa vie, mais que au contraire, il vient à sa rencontre.
1: Pál megtapasztalta, hogy Isten nem idegen az ember életében. Találkozik vele, magához hívja, belülről átalakítja, majd elküldi a világba. Igaz, hogy a mai társadalom sokszor közömbös Isten iránt, de az Úr nem közömbös irántunk, hangsúlyozta 14. Leó. Ugyanakkor nem csak az jelent problémát, hogy sokan eltávolodtak Istentől, hanem az is, hogy eltávolodtak magától az embertől. Közömbösek embertársaik iránt, önző módon élnek, miközben a szegényeket, a betegeket és a védteleneket leselejtezik, mintha az ember értékét az határozná meg, hogy mennyit képes termelni. A pápa szerint Krisztust ezért az üdvösség evangéliumaként, az igazság és az élet szavaként kell hirdetni. Jézus evangéliuma nem konfliktushoz vezet, hanem megbocsátásra és testvéri gondoskodásra nevel. A Krisztussal való találkozás megnyit a párbeszédre, és előkészíti a békét. A misszió és a más vallású vagy nem hívő emberek iránti tisztelet tehát nem áll ellentétben egymással. Éppen ellenkezőleg. Lehetetlen Krisztusról tanúságot tenni anélkül, hogy szeretnénk azokat, akiknek hirdetni akarjuk őt, hangsúlyozta a Szentatya. A másként gondolkodókkal kialakított meghallgatásra és kölcsönös megbecsülésre épülő testvéri kapcsolat maga is a hit és a szeretet gyakorlásává válik. Az egyház pedig semmit sem vetel abból, ami más vallásokban igaz és szent, idézte Leó pápa a Nostra Aetate zsinati nyilatkozatot. A második kérdést François agrármérnök hallgató tette fel. Hogyan tudják felismerni, hol várja őket az Úr, hogy szolgáljanak és odaadják életüket? 14. Leó mindenekelőtt megköszönte a fiatalok elkötelezettségét. A béke szolgálata, mondta, segít abban, hogy a félelmeket reményé, a panaszkodást pedig felelősséggé alakítsuk. Ez a küldetés különösen sürgető a technológiai és digitális átalakulás korában, amikor úgy kell előre haladnunk, hogy közben ne veszítsük el emberségünket. A legkisebbek és leggyengébbek szolgálata saját törékenységünkkel is szembesít. Ettől azonban nem kell félni. Krisztusban éppen közös törékenységünkben fedezzük fel, hogy testvérek vagyunk. Jézus az első, aki önmagát adja nekünk, ennek élő jele pedig az Eukarisztia, az egész keresztény élet forrása és csúcspontja. Innen meríthetünk erőt ahhoz, hogy mi is önmagunkat adjuk másoknak. A pápa külön kitért a fiatalok körében egyre gyakrabban jelentkező szorongásra és bizonytalanságra. Ennek hátterében a jövővel kapcsolatos tervek bizonytalansága, az emberi kapcsolatok törékenysége, a képernyők okozta fáradtság, valamint a klímaváltozás, a gazdasági helyzet és a nemzetközi válságok miatti aggodalom állhat. Figyelmesen meg kell hallgatni ezeket az érzéseket, hangsúlyozta 14. Leo, és arra kérte a fiatalokat, hogy maradjon nyitva szívük társaik szenvedése előtt. A törékenység ugyanakkor a keresztény ember számára a tanúságtétel lehetőségévé is válhat. Aki Jézust követve alázattal és önzetlenül szolgál, megszabadulhat a szorongástól, és új lelkesedésre, belső örömre és békére találhat. Együtt alkotjuk az egyházat. Törékenyen és szenten, mint cserépedények, amelyek kincset őriznek, emlékeztetett a pápa Szent Pál szavaira. Éppen gyengeségünkben tapasztalhatjuk meg Isten erejét. A hivatás felismerésének alapja a Jézussal való barátság. A megkülönböztetés nem egyszeri döntés, hanem állandó lelki gyakorlat, amelyben a Szent Lelket hívjuk segítségül. Hogyan végezzük jól ezt a megkülönböztetést, tette fel a kérdést 14. Leo. Mindenek előtt Isten igéjére kell hagyatkoznunk, amely lámpás lépteink előtt. A lelki életben össze kell kapcsolni az imádságot és a szolgálatot, a szentségimádást és a cselekvést, az igehirdetést és a csendet. Azt a csendet, amely olyan ritka és olyan szükséges, távol a média zajától. A pápa arra kérte a fiatalokat, hogy tekintsenek a szentek példájára is. A szentek azért tudták megváltoztatni a történelmet és másokat a szenvedésből a remény felé vezetni, mert mindenek előtt saját szívüket engedték átalakítani a hit fényében. Amikor hivatásotokat keresitek, legyetek biztosak abban, hogy az Úr nem zavaros módon szól hozzátok, hanem mindenkit nevén szólít, és azért hív követésére, mert szeret benneteket, fordult 14. Leo a fiatalokhoz.
3: Il s'agit toujours d'un don divin, plein, fidèle, débordant amour.
1: Isten hívása mindig az élet odaajándékozására szól, teljesen, hűségesen és szeretettel. A szorongás és a bizonytalanság legyőzéséhez a pápa egyetlen egyszerű szót ajánlott, köszönöm. Köszönöm Jézus szeretetedet. Ezután arra kérte a stadionban összegyűlt fiatalokat, hogy vele együtt ismételjék, itt vagyok, Uram. 14. Leo végül külön is azokhoz fordult, akik papi vagy szerzetesi hivatást éreznek. A franciaországi egyháznak nagy szüksége van rátok. Imádkozik értetek, és vár benneteket, mondta. Ne féljetek ettől a hívástól. Legyetek bátrak, bízzatok Jézusban, aki legközelebbi barátaivá akar tenni benneteket. Ő nem fog csalódást okozni nektek, és mindig mellettetek lesz. Életetek csodálatosan szép és termékeny lesz. 14. Leo, Szent II. János Pál, 1997-es párizsi ifjúsági világtalálkozón mondott imájával zárta gondolatait. Mester, te, aki szereted és tiszteled az emberi szemét, te, aki osztoztál az ember szenvedésében, te, aki megvilágítod az emberi lét misztériumát, segíts felfedeznünk életünk és hivatásunk valódi értelmét. Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, keddi műsorunk véget ért. Búcsúzik a szerkesztő Somogyi Viktória. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Laudétur Jézus Krisztus!
0: A Vatikáni Rádió magyar adását hallották.

0: Edvard Grieg művét a Flauton Fuvola együttes játszotta.
1: A Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek.
0: 21:30. A rádiós regénytár következik.

Wittinger László, tiszta szívűek, a kiteljesedés. Tizenhatodik rész. Egy hely az árvának.

Itt vagyok hát, és fogalmam sincs, mihez kezdjek az életemmel. Gyuri kiitta maradék sörét, és Jánosra nézett. Mintha a fuvarostól várna választ a megválaszolhatatlan kérdésre. A szekeres gazda azonban hallgatott. Majd fölállt, a söntéshez ment, s kisvártatva újabb sörökkel tért vissza. Ne értsen félre, nem akarom leitatni, de amiket hallottam, nem tudom épp ésszel józanul fölfogni. Innom kell, hogy elmondhassam mindazt, amit szeretnék, és a későbbiekben megtehessem mindazt, amit megtudok, vagy meg akarok tenni. Mielőtt elkezdeném a mondókámat, megjegyeznék valamit. Pár éve, hogy meghalt Ignác atya, az előző plébános, tőle hallottam sok okos beszédet. Ő mondta azt is, hogy az Isten nem büntet senkit, és magát se. Mert ugye azt mondta, az anyósa nagyon ellenezte, hogy a felesége a kisfiával és az apjával elinduljanak Várgedére. Valószínűnek tartom, hogy ő mondta ki az égiek figyelmeztetését, de saját akaratuk erősebb volt. Ilyenkor bizony az Úristen is tehetetlen. Ugyanakkor biztos vagyok abban, hogy mindhármukat szeretettel fogadták a ma mennyei birodalomban. A lovász egy darabig a sörére merett, bele is ivott, és csak azután nézett Jánosra. Úgy beszél, mint az itteni plébánosuk, akit a minap fölkerestem, és mindent elmondtam neki. Mondjuk úgy, hogy gyóntam. Láttam, mennyire megviseli őt a történetem, épp úgy, mint most önt. Persze próbált vigasztalni, de nem nagyon tudott okosakat mondani. Igyekeztem megnyugtatni, hogy nem várok tőle semmit, mert rajtam csak az Isten segíthet. Igenlően bólogatott, és ő is azt erősítgette, hogy az Úr nem bosszúálló, nem kenyere a büntetés, és biztos abban, hogy közeli már a segítség, amiben ő is szeretne részt venni. Szavaiból az is kiérződött, hogy szeretné, ha itt maradnék, ebben a faluban. Fölajánlotta, hogy költözzek a plébániára. Van ott egy kisebb szoba, ami káplánsága idején az övé volt. Ha elfogadom, nem kell bért fizetnem. És ami a legkülönösebb, azt ajánlotta, hogy keressen föl önt. Mert ahogy mondta, János mindenre talál megoldást. Bár nem tudom, hiszen minden keservemet éppen most zúdítottam magára, és ezekre megoldást találni csak az Úristen képes. A fuvaros a tarkóját vakargatta, de ez most nem a tanácstalanság jele volt. Már pontosan tudta, miként fog cselekedni. Hogyan fogja szép lassan, apró lépésekkel ezt az embert visszavezetni az életbe. No, barátom, jól figyeljen! Azokat a keserveket, tragédiákat, amiket átélt, nem tudom meg nem történté tenni. Ezekre megoldást sem tudok kitalálni. Ám abban megegyezhetünk, hogy a Teremtő nem véletlenül irányította ebbe a faluba, hanem avégett, hogy azok a terhek, amik nyomorítják, végre lekerüljenek a válláról. Higgy el, lesz megoldás.

csak el ne veszítse a bizakodását. Nem bennem, hanem a mindenhatóban. Most mégsem fogom egy szuszra elmondani, mik a terveim. Majd szépen sorjában, mert lesz rá alkalom. Ami a legfontosabb, holnap menjen vissza József atyához, és fogadja el a fölkínált ingyen szállást. Nem árt ugyanis, ha kíméli a bugyellárisát, kelleni fog majd az a pénz másra. Aztán jöjjön vissza ide, a Tónihoz, úgy déltájban, és várjon meg engem, s akkor majd elmondom, mik a szándékaim. Igaz, az imént azt mondtam, ne bennem bízon, hanem a mindenhatóban, de azért egy kicsi bizalmat én is kérek, mert úgy nekem is könnyebb lesz a dolgom. Lambert Gyuri a fejét ingatta. Azt azért mégsem értem. Honnan van az az erős késztetése, hogy segítsen rajtam? Hogy honnan? Nem tudom.

János kilépett a Grösl-féle vendéglőből, és körülnézett. Már majdnem besötétedett. Haza kellene mennem, gondolta, aztán egy hirtelen jött ötlettől vezérelve, mégis Ágostonék felé vette az irányt. A kőfaragó a kapu melletti kis padon ücsörgött, s igencsak meglepődött, amikor meglátta a nem várt vendéget. Csak nincs valami baj, aggodalmaskodott, de János megnyugtatta. Semmi az égvilágon. Néném asszony már alszik? Dehogy, ahhoz még korán van. Hátul az apró jószágok körül matat, de rögtön szólok neki. Az jó lesz, hagyta helyben a fiatal fuvaros. Ekkor Ágoston anélkül, hogy fölállt volna, kissé oldalt fordult, és elkiáltotta magát. Arankám, vendégünk jött! De jó, hogy ezt a fél falu hallja, nevetett János. Az öreg vállat vont. Ha hallja, hát hallja. Úgy kell nekik. Aranka aztán betessékelte a két férfit a házba, ne az utcán beszéljenek fontos dolgokról. Mert ha János ebben a kora esti órában idefáradt, annak bizonyára súlyos oka van. Édesapám járt ma maguknál? Kérdezte a fuvaros. Nem volt szerencsénk hozzá. Miért? Nem baj, biztosan közbe jött neki valami. Nos, az imént beszéltem Gyurkával, kezdte a fiatal szekeres gazda, és elhatároztam, hogy kirángatom a kátyúból. A maguk segítségét is kérem ehhez. És János sorra elbeszélte, amit a várgedei lovásztól hallott. Az öreg kőfaragó és a felesége döbbenten hallgatták, s nem is tudtak hirtelenjében mit mondani. Megismételném Aranka néném minapi kérdését, szólt csendesen János. Igazából tartjuk-e még a haragot Gyurival? Aranka az urára pillantott. Jól van, jól, csak ne nézz így rám, dörmögte Ágoston. Már rég nem haragszom, és segíteni is fogok, illetve fogunk, bár még nem tudom, hogyan. Szállásra lenne szüksége, mert nincs hol laknia, mondta óvatosan János, majd folytatta. József atya ugyan fölajánlotta, hogy költözzön a plébániára. Bíztattam is Gyurit, hogy fogadja el, de az nem lehet végső megoldás. Mit gondolnak? Elférne itt? A két öreg meghökkent. Egymásra néztek, majd Ágoston szólalt meg. Egy árvának mindig akad hely mi nálunk.

János későn ért haza. Még mielőtt a házba lépett volna, lehúzta a csizmáját, hogy ne csapjon zajt, hiszen bent már mindenki nyugovóra tért. A konyhában a mennyezetről alálógó petróleumlámpa adott némi világosságot. Anka ugyanis nem oltotta el teljesen, hogy lásson az ura, ha hazaér, és ne borogasson fel széket, asztalt, mosdótálat. Ám hiába vigyázott János a csöndre, az ajtó halk nyikorgását Anka mégis meghallotta. Előbújt a szobából, és úgy ugrott az ura nyakába, mint sok-sok évvel ezelőtt. Átölelve tartották egymást hosszan, némán, mozdulatlanul. A fuvaros úgy fonta át karjaival asszonyát, mint aki elhatározta, hogy soha többé nem ereszti el, Anka pedig önfeledten bújt ebbe az ölelésbe, mint aki megtalálta földi üdvösségét. Amikor végre leültek az asztalhoz, a szekeres gazda mindent el akart mesélni a feleségének. Várj, előbb egyél valamit, nagyon éhes lehetsz, tüsténkedett Anka, de János leintette. Most nem tudnék enni. Egyébként jártam a szüleidnél is. Gyuri miatt mentem hozzájuk. Tudod, ugye, hogy Lambert Gyuri néhány napja itt van a faluban? Ugye elmondta édesapám? Engem eleinte úgy megdöbbentett a hír, hogy beszélni sem tudtam róla. Mostanra alaposan átgondoltam a helyzetet. Sőt, már találkoztam is vele. Anka szeme kikerekedett. Gyurival. Ne nézz rám ilyen rémülten, angyalom, simogatta meg felesége karját János. Hidd el, minden rendben lesz, minden megoldódik. Elmesélte, mi történt vele. Várgedéről való eljövetelünk után megházasodott, gyermeke született, és évekig békében éltek. Aztán szörnyű sorscsapások érték Gyurit. Előbb az édesanyja halt meg hirtelen, majd villámcsapás következtében a felesége, a kisfia és az apósa is. Képzelheted, mit élhetett át. Eladta a szülői házat, és neki indult a nagyvilágnak. Valamiért ebbe a faluba vezette a jó sorsa, vagy az ösztöne, vagy a lelke, vagy maga az Isten. Most pedig napok óta itt lakik a faluban teljesen céltalanul, reményt vesztetten. Anka, mielatt az ura beszámolóját hallgatta, egyre jobban elsápadt, szeme könybe lábadt. Ne mondj ilyeneket, János! Ez rettenetes, iszonyú. Ha nem tőled hallanám, nem hinném el. Mikor történt mindez a szörnyűség? Fogalmam sincs, nem tudok semmi közelebbit. Erről Gyurka nem szólt, illetve csak annyit, hogy édesanyja nem sokkal a kisfiú születése után. Talán egy évvel halt meg, de nem biztos, hogy jól értettem. A felesége és a gyerek halála pedig tavaly történhetett, bár ezt sem tudom biztosan. Minden esetre nem régen. Anka a tenyerébe rejtette az arcát, s úgy ismételgette. János, ez borzasztó. Ilyen nincs is. A fiatal asszony elhallgatott, s csak kis idő múlva kérdezte, tudnánk segíteni rajta? János átölelte Ankát, és a szemébe nézett. Tudunk, persze, hogy tudunk, de ehhez rád is szükségem van, életem. Holnap ismét találkozom vele, és akkor elmondom neki, mik a terveim. Örülnék, ha elfogadná, de ha nem... Az első ötletem az volt, hogy lakhatna édesapádéknál. Már meg is kérdeztem őket, befogadnák-e Gyurit.
Anka igencsak meglepődött. És? Mindketten azonnal igent mondtak. Ehhez mit szólsz? Hát nem mondtam mindig, hogy angyalok? Bizony azok, bólogatott János. Akárcsak a leányuk. Én, angyal? Kacagott Anka, és hirtelen átölelte ura nyakát, nem tudván, hova legyen örömében. Mert igaz ugyan, hogy János nagyon szerette a feleségét, de csak ritkán udvarolt neki szép szavakkal, szerelmes bókokkal. Holnap feled megyek, ha nem bánod, suttogta János fülébe. A szekeres gazda nem felelt, csak mosolyogva bólintott, és megcsókolta felesége homlokát. Amikor aludni tértek, Anka odabújt Jánoshoz, aki most némi szomorúsággal gondolt arra, lám ez az, amit Gyurkának még ő sem tud elővarázsolni. Legfőjebb a mindenható, ha úgy gondolja.

Wittinger László, tiszta szívűek, a kiteljesedés. A 16. rész hangzott el. Felolvasta Snell Ádám, hangmester Liszkai Károly, zenei szerkesztő Mári Szavó Eszter, dramaturg rendező Sáros Pataki Zsuzsanna, szerkesztette Varga Andrea. A rádiós regénytárt hallották.

0: Schubert ámol szonátájának harmadik allegretto tételét Perényi Miklós és Schiff András adta elő.
1: A Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek!
0: Huszonkét óra. Köszöntjük hallgatóinkat, híreket mondunk. A szerkesztő Rátonyi Sára, a mikrofonnál a bemondó Fülöp Tamás. Idén is 1 millió gyermek imádkozza a rózsafűzért a békéért október 1-e és október 7-e között, írta meg a Magyar Kurír. A szükséget szenvedő egyház pápai jogú nemzetközi segélyszervezet kezdeményezése október 1-én a vatikáni kertek Lourdi barlangjánál a 14. Leó pápa vezette imádsággal kezdődött. A szervezők kérik azokat, akik részt vesznek a kampányban, hogy regisztrálják magukat a kezdeményezés honlapján, így nyomon tudják követni, hol hangzanak el a gyermekek imái, illetve hányan csatlakoznak a kezdeményezéshez. Az imádsághoz egyének, családok, közösségek is csatlakozhatnak. Az imahét csúcspontja a Rózsafüzér királynője emléknapja október 7-én. Méltónak kell lennünk az aradi vértanúk örökségéhez, a szabadsághoz, az önrendelkezéshez és a felelős magyar kormányzás eszményéhez, hangsúlyozta Magyar Péter miniszterelnök kedden Gyulán. Az aradi vértanúk kivégzésének 177. évfordulóján tartott megemlékezésen a kormányfő kijelentette, Magyarország sorsáról csak a magyar emberek dönthetnek. Hozzátette, 1848-49 öröksége nem egyetlen politikai oldalé, hanem a teljes magyar nemzeté. Magyar Péter szerint a jelen nemzedék felelőssége, hogy egy szabadabb, erősebb és emberségesebb országot adjon tovább az utána következőknek. Nem gyűlt össze elegendő aláírás a december 24-e munkaszüneti nappá nyilvánításáról szóló országos népszavazáshoz, állapította meg keddi ülésén a Nemzeti Választási Bizottság. A kereskedelmi alkalmazottak szakszervezetének kezdeményezését 100 000-nél kevesebb érvényes aláírással támogatták, így az országgyűlés mérlegelési jogkörében sem rendelhet el referendumot. Közben a Tisza párt szeptemberben törvényjavaslatot nyújtott be, amely már idén munkaszüneti nappá tenné december 24-ét. A javaslat főszabályként egésznapos üzletzárást is előírna, több jelenlegi kivétel megtartásával. Diakónussá szentelte Mosztocki Sándort Szocska Ábel nyíregyházi megyéspüspök vasárnap az újfehértói görög katolikus templomban, számolt be kedden a Magyar Kurír. A főpásztor arra buzdította az új szenteltet, hogy szolgálata során vegye észre a nehézségekkel küzdőket, álljon melléjük és segítsen nekik. A kárpátaljai születésű Mosztocki Sándor 2023 óta szolgál Újfehérton lelkipásztori kisegítőként, emellett hitoktatói és kántori feladatokat is ellát. A diakónus szentelésen családtagjai, paptestvérei, valamint újfehértói és kárpátaljai hívek is részt vettek. Nagyszabású orosz támadásra készül Ukrajna, és már megkezdte az ellenintézkedéseket, közölte kedden Volodymyr Zelenszky ukrán elnök a Telegramon. Az államfő szerint friss hírszerzési információk utalnak a készülő műveletre, ezért megerősítik a légtér és a kulcsfontosságú létesítmények védelmét. Volodymyr Zelenszky hozzátette, az F-16-os vadászgépekhez szükséges felszereléseket és elfogó rakétákat is biztosítanak, a ballisztikus rakéták elleni védelem azonban továbbra is jelentős részben a külföldi partnerek szállításaitól függ. Közben kedden több ukrán régiót is orosz támadások értek, amelyek halálos áldozatokat és sebesülteket is követeltek. Végül a várható időjárásról. Szerdán napos, fátyol felhős és száraz idő várható, a déli szél többfelé megélénkül, délután 23 és 27 fok között alakul a hőmérséklet. Kedves hallgatóink, Önök a Magyar Katolikus Rádió híreit hallották, köszönjük figyelmüket! 22 óra 4 perc. Megismételjük a kerengő délutáni adását.

0: Jó napot, jó estét kívánok, Sályi András vagyok. 1849. október 6-a az aradi vértanúk kivégzésének napja Aradon történt, és Pesten ugyancsak kivégezték gróf Batthyány Lajost, az első felelős magyar kormány miniszterelnökét. Erről lesz szó a következőkben, illetve arról, hogy milyenek voltak ezek az emberek, hogyan tekinthetünk ma rájuk, milyen emberek voltak a hétköznapokban. Szeretettel köszöntöm vendégemet, kedves Gyula, ezredes hadtörténészt, köszönöm, hogy itt van.
1: Nagyon szívesen, jó estét kívánok mindenkinek.
0: Van egy sor, amit a honlapra is fölírtam, a mai világ a sátán világa, ahol a becsületért bitó, az árulásért hatalom jár. És úgy szerepelt, hogy ez Schweidel József tábornok utolsó mondatainak egyike, vagy talán éppen az utolsó, de aztán kiderült, hogy nem, ezt valójában csak az utókor képzelte így, vagy ragasztotta oda, ez így stimmel?
1: Igen, ez annak a gyönyörű szép szívet melengető és lelket emelő legendakörnek a része, amit az aradi vértanúk köré fontunk. Ez történetileg nem dokumentálható. Azzal együtt én azt mondom, hogy nem kell kihajítani az ablakon, de hát a történettudomány a tényekkel foglalkozik, úgyhogy mint történész azt kell mondjam, hogy ez a legendakörnek a része.
0: Na most akkor idézek viszont egy olyan levélből, ami szintén Schweidel Józseftől, illetve ami igazán Schweidel Józseftől származik. Sógorának írja, Latinovics Benjaminnak, és azt mondja, hogy kedves sógor, küldj valakit passzussal együtt a lovaimért, különben éhen pusztulnak, tartsd őket legyen pusztán, vagy valahol másutt, míg jól el nem tudom adni, teljesen hiával vagyok az anyagi eszközöknek, és pénzékkel tennem azt a keveset, amim van, hogy megélhetésem biztosítására módom és anyagi eszközeim legyenek. Vigasztalt feleségemet, biztos lehet benne, hogy legalábbis rám vonatkozóan csak kedvező és megfelelő anyagi ellátásomat biztosító ítéletet hozhatnak. Remélem, hogy hamarosan karomba zárhatlak benneteket. Arad, 1849. augusztus 27, szerető sógorod Schweidel. Ez az aláírás. A börtönben, ott, azzal foglalkozott, hogy hogyan alakul a lovainak a helyzet és másféle dolgok, ez a mai ember számára furcsa, vagy nem?
1: Éppen ez teszi őt emberré. Itt senki nem akart közülük hős lenni. Családjuk volt. A családjukról a gondolkozás. Nem annyira a lovak voltak fontosak, hanem hogy el akart adni, pénzt akart érte kapni, mert ezt pontosan tudta, hogy most meghurcoltatás vár a családjára. Schweidel volt talán a egyetlen, vagy aki leginkább így mondanám, mert talán rajta kívül is egy-két ember még reménykedett abban, hogy hát ha az életüket nem kell feláldozni. Schweidel hitelek olyan abban, hogy ő kegyelmet fog majd kapni. Hiszen, és a védekezését is a perben erre alapozta, ő fegyverrel a császár katonái, tehát a felség katonái ellen nem harcolt. 1848 decemberében idősebb ember is volt, már közfényes baja is voltak, olyan kiütései, betegsége volt, ami lehetetlenítette a lovaglást. És ő beteg állományba kérte. Nem azért, mert félt és ki akart szállni a harcból, hanem tényleg beteges volt. És hát ezt nem is nagyon tudta meggyógyítani végül, amikor újra szolgált bár, 1849. április végén, akkor is inkább ilyen békalkalmazást bíznak rá, öregember már nem tud rendesen lovagolni, egy hadvezérnek lovon kell ülni a csapatok előtt, úgyhogy végül is ő ténylegesen fegyverre nem küzdött. Ezt valamilyen szempontból el is fogadja a hadbíróság, és az ő halálos ítélete helyből, tehát ő nem kegyelemből kapta a por és golyó általi halált, hanem őt helyből csak por és golyó általi halálra ítéltek.
0: Mi a különbség? Én értem azt, hogy más dolog, hogy valakit főbelőnek, és más dolog, hogy valakit felakasztanak. Miért volt az, hogy négyüket főbelőtték, a többieket felakasztották? Ez is a bosszú része?
1: Igen, ez teljes egészében a bosszú része volt, és a korszak szemén át kell nézzük ezt a dolgot. Akkoriban ez egy megaláz. Az akasztás halálos ítélet az meg is bestelenítette az elítélt embereket, ezeket köztörvényes gyilkosoknak, rablógyilkosoknak szánták ezt az ítéletet. Ezek pedig nem egyszerűen csak katonák voltak, hanem egy nemzetnek a hősei voltak. elismert hősei voltak már akkor. Tehát itt nem földön rabló, betyár rablógyilkosokról volt szó. Ezért volt ez a, és hát leginkább ez Batthyány Lajos esetében volt tulajdonképpen az aljas bosszúnak az eszköze, mert ő még csak fegyverrel sem
0: harcolt.
1: Sokkal többet tett egyébként ennél. Ő ad fegyvert, ezért kell meghalnia. Pontosan tudták az udvarba, hogy Batthyány miniszterelnök volt az, aki megszervezi a honvédséget, aki megteremti tulajdonképpen a magyar haderőt, aki fegyvert ad, nagy szavak, aki fegyvert adott a nemzet kezébe. És hát arról nem beszélve, hogy az mégiscsak egy aristokrata volt, a Magyarország egyik legelismertebb, legtekintésebb családjának a tagja.
0: Mindenki nős volt a nem. 13 közül?
1: Nem, kapásból most hárman, igen. Aulik Lajosnak nem volt családja, testvérei voltak, de nem
0: nőségben
1: soha. Így van, nem voltak lesz, vagy semmi. Török Ignác is aglegény volt, illetve Nagy Sándor József, és bár ő szeretett volna megházasodni, gyönyörű szép kis mennyasszonya volt, egy 17-18 év közötti kis lányka, Schmidt Emma, Madarász, egy nagy, olyan ember, Barabás, Barabás Miklós egy gyönyörű szép festményt is csinált erről a kislánykáról.
0: Nagy volt a korkülönbség, nagy lett volna a korkülönbség.
1: Hát ez abban az időszakban azért nem volt olyan.
0: De hát meg hány év lett volna? 10, 20, 30?
1: Hát Nagy Sándor szerintem már bőven a 40-es évein felül volt. Hát igen, egy közel 30.
0: Hogyan viselkedtek ezek az emberek a börtönben? Az utókor az úgy tekint rájuk, mint a hősökre. A hírosz, a nagyság.
1: Azok is voltak. Mindennapi életüket próbálták ott is élni, túlélni elsősorban. Ahogy az elején is mondtam, nem akartak ők hősök lenni, hiszen már hősök voltak. Az érdekes ebbe a történetbe az, hogy amikor kiderül, védik magukat, családjuk van, az életükért küzdenek.
0: Tehát akkor mondják a bíróságon, hogy de kérem, ezek az enyhítő körülmények.
1: Igen, persze,
0: elfogadják, hogy ez a bíróság ez ítélkezik fel.
1: Igen, olyan 10 évvel ezelőtt volt is erről egy kis szikecske, hogy hát nem is voltak ezek olyan nagy forradalmár, meg hazafiak a periratokból. Csak bocsánat, azért két dolgot figyelembe kell venni. Egyrészt, amit mondtam, az életükért küzdenek. Túl kell élni, és aztán majd meglátjuk, hogy mit lehet még csinálni. Fejjel a falnak rohanni, teljesen fölösleges agyonlövetni magunkat. És a másik, ami nagyon fontos, hogy ez nem a mostani bírósági perrendtartás szerinti per volt. A hadbíróságon írnok jegyezte le azt, amit a hadbíró bediktált. A hadbíró pedig egyúttal a vádnak az ügyésze is volt, az előterjesztés volt, és elméletileg pedig neki kellett volna ellátni a vádlottak védelmét is, az enyhítő körülményeket hozni.
0: Minden tehát egy ami, személyben.
1: Így van. És ő diktálja a jegyzőkönyvet, és ami a jegyzőkönyve megvan, azért nyilván nem az ellenkezőjét írják le, mint amit mondott a vádlott, de ami a jegyzőkönyve van, nem feltétlenül egyezik meg stilárisan is pontosan azzal, ahogy és amit mondott a vádlott.
0: Akkor mi valójában nem is tudjuk, hogy pontosan mit mondtak?
1: 100%-os pontossággal nem, de a tartalma az nyilvánvaló, hogy az volt, ami a jegyzőkönyvben is volt. Tehát védték magukat, próbálták magukat menni. A dolog az úgy nézett ki, hogy mindenki arra próbált hivatkozni, Vécsein és Damjanicson kívül, meg Leiningenen kívül, arra hivatkoztak, hogy a felsősértés jogalapja a függetlenség nyilatkozat után is szolgál a hadseregbe, erről ők nem tehetnek, egy hadsereget, a katonáikat nem lehet ott hagyni a bajban, ez politikai döntés volt, amivel a hadsereg és személy szerint ők meg nem értettek egyet. Ez azért nem volt egészen igaz, mert majdnem hát mindenki egyetértett. Így van, de hát valamivel védekezni kellett.
0: Ők egyébként korábban az osztrák vagy a császári hadseregben szolgáltak?
1: Igen, ez is volt a másik jólap. Minden halálra ítélt a büntetését végül is azért kapja, mert az osztrák császári király hadsereg perrendtartás szerint esküszegők voltak. Ha valaha a császári király hadseregben szolgált, még akkor is, hogyha nyugállam majd megkerült, vagy kivált, ki kellett állítani kötelezvényt, hogy a uralkodó ellen ő nem fog fegyvert, és ezt megszegték.
0: 13-an voltak, akiket október 6-án kivégeztek. Ők egyébként az utolsó pillanatig reménykedtek, egyformán fogadták, ki volt az, aki tudta, hogy hiába minden, ki volt az, aki az utolsó pillanatig úgy gondolta, hogy itt még van remény. Egyáltalán hogyan nézett ez ki?
1: A többség elszámolt az életével, biztos volt benne. Damjanics, Vécsei, Aulik, Leiningen, talán Nagy Sándor is biztosak volt benne, hogy ki fogják végezni. Schweidel nagyon reménykedett. Ő, amikor a hajnalban kiszólítják a zárkájából, hogy indulni kell a kivédésre, még akkor is reménykedik, utolsó kis bejegyzés a naplójában erről tanúskodik, még akkor is reménykedik, hogy ahogy a kivégző helyen majd felolvassák a kegyelmet. Elkészül persze a halálra, de benne él még a vakremény talán.
0: Milyen emberek?
1: Többiek, a per elején talán még reménykedtek, de a per előadtával lassan mindenki előtt nyilvánvaló volt, hogy ez egy koncepciós per, ez egy színpad, itt halálos ítélet lesz. Talán csak abban reménykedhettek, hogy egyiküket, másikukat, megint csak a színpad kedvéért, hogy nem olyan kegyetlen a uralkodó, aki megbánta bűnét, talán annak megkegyelmez. Ilyen általános volt a halálbírósági halálos ítéleteknél, hogy tudom, 10-15 halálos ítéletből kettőnek, háromnak a végén, a kivégzés előtt, vagy a kivégzés előtti pillanatban megkegyelmeznek.
0: Milyen emberek voltak itt? Olvastam egy olyan levelet, talán Damjanicstól, aki azt írja, hogy hozzatok nekem bort, mert az itteni borom elfogyott, és amit a múltkor, nem pontosan idézem, nem szó szerint.
1: Feleségéhez írta ezt a levelet.
0: De mit ért ebben?
1: Konkrétan azt, hogy drága angyalom, a hátsó sorban lévő hordóból hozzá, mert az jobb bor. Damjan is kedvelte a bort, a felesége birtoka az a mostani legendás Ménesi borvidéknek a északi részén, Ménesi, Magyaráton volt.
0: Ménesi borvidék, nem tudom, hogy merre.
1: Arad hegyen.
0: Tehát igen. Az Arad környéki, igen, borvidék. Igen. Ja, igen. Ma is nagyon jó borok vannak ott
1: egyébként. Nagyon jó borok vannak, a magyaráti borvidék. Magyaráton volt neki szőlője, helyse van a feleségének, és hát honnan volt a bor? A harcokban is. Kuzmics a kocsissal, még a nevét is ismerjük, a legfontosabb feladat az volt, hogy a szekerén lévő két hordó az mindig tele legyen.
0: És biztonságban legyen?
1: Ne, és biztonságban legyen. Nem csak azért, mert Demen is kedvelte a bort, hanem egy sajátos elismerési forma, amikor még nem születik meg a magyar katonai kütétedés, akkor a hadmenetek alkalmával, csaták, ötközetek után leülnek a tisztik arra a legbizonyos tisztjeivel a tábortűz mellé, amire mindig csak ő rakta a fát, ezt Leinig elérte, mert Damjan szerint senki nem tudja a tüzet úgy rakni, mint ő, ez egy külön mesterség, és oda meghívta a hadműveletekben kitűnt nem csak a tisztjeit, hanem a közlegényeket is.
0: Ez furcsa volt, vagy szokatlan?
1: Igen. Igen, igen, ez a császári hadseregben teljesége szokatlan volt. Oda ültette mellé, és rákínálta a borát, így áll, fiam, megérdemelted. Ez a honvédseregben az egyik legnagyobb kitüntetés számba ment, hogy Damjanicsnak a tábortüzénnél a tábornok úrral együtt az ő borából ihattak.
0: Damjanicsról úgy lehet tudni, vagy hát aki belemélyed, hogy hát idézőjelben mondom, nagy természetű ember volt. A többiek, ki volt az, aki mondjuk teljesen az ellentéte volt mindennek?
1: Aulik Lajos.
0: Ő milyen volt?
1: Egy végtelen szerény, még csak a tábornoki méltóságra sem nagyon adott, ez egyöntetően leírja minden korabeli visszaemlékezés. Dacára annak, hogy ő császári király alezredes volt, a honvéd ruhája egy egyszerű honvéd közlegényi Attila volt, még csak rendfogott jelzésen volt rajta. Nem is kellett számára, mert mindenki tudta, hogy ő az a tábornok.
0: Na de hát ilyen körülmények között hogyan volt tekintélye? Tehát mégis a külső, a ruha, hát nem véletlen a ruha sem.
1: Nem, hát, de ez egy különleges helyzet volt, és egy különleges hadsereg. Itt az érdemek tették főnökké, tábornokká az embert, és Aulik talán az egyik legtapasztaltabb, leghozzáértőbb profi katonája volt a honvédseregnek.
0: Itt egyébként közülük mindenki alsóbb rangból lett tábornok? A 13 közül?
1: Hát ahogy veszük, azért mindegyik nagyon komoly tapasztalatokkal rendelkezett már, hiszen évtizedek óta szolgált a császári királyi haderőbe. Aulik a legtapasztaltabb, ő már alezredes. Zászlajparancsnok volt. Az ezredparancsságnak a várományosa volt. Ő neki könnyebben ment. Az igazi csoda az, hogy azok a főhadnagyok, századosok, Damian is például, századot vezényelt. 1848 nyarán egy zászlóját kap a kezébe, csak néhány hónap van, hogy beleüljön a zászlóparancsnoki ténykedésbe. Normál esetben ezt egy-két év, hogy egy újabb grádisra fel tudjon lépni. Majd dandárparancsnok lesz 2 hónapig, majd hadosztályparancsnok lesz 1 hónapig, majd hadtestparancsnok lesz 1849. januárjában. Tehát fél év telt el, hogy egy zászlóparancsnokból, egy 1000 főnyi alakulat parancsnokából, aki nem önálló feladatokat hajt végre, hanem itt kap. Jól rosszul végrehajtja a parancsot. Fél év múlva már egy 10 000 fős haderőnek, egy hadszíntérért felelős haderőnek a parancsnoka, akinek önálló döntéseket kell hozni, önállón kell megvívni csatákat. Ez a világ egyik legnagyobb csodája, hogy ezt meg tudja csinálni egy katona. Ezeket a grádicsokat nem lehet kihagyni, nem lehet 1-2 hét alatt megtanulni. Persze, hát emiatt aztán a mi hadvezérénk is követtek el katonai hibákat a ütközetek alatt, hadműveletek alatt, de sokkal kevesebbet, mint a velük szemben álló császárkályi hadseregnek a tábornokai, akiknek bizony 5-6-8 év volt egy-egy parancsnoki fokozat elsajátítására, begyakorlására.
0: Kedves hallgatóink, Önök a Kerengő műsorát hallgatják. Műsorunk vendége Kedves Gyula ezredes hadtörténész. 1849. október 6-a. A műsort egy idézettel kezdtem, mondtam, hogy nem Schweider Józseftől való, hanem az utókor ragasztotta rá, ha úgy tetszik. Most következzen egy olyan idézet, ami valódi, igazi Damjanics imája.
2: Ima kivégeztetésem előtt 1849. október 5-éről 6-ára viradóra. Mindenség ura! Hozzád fohászkodom. Te erősítettél engem a nőmtől való elvállás borzasztó óráiban. Adj erőt továbbra is, hogy a kemény próbát, a becstelen, gyalázatos halált erősen és férfiasan állhassam ki. Hallgasd meg, ó legfőbb jó, vágyteli kérésemet. Te vezettél, atyám, a csatákban és ütközetekben. Te engedted, hogy azokat kiállhassam, és a te védelmező karod segített némely kétes küzdelemből sértetlenül kilábolni. Dicsértessék a te neved mindörökké. Oltalmazd meg, mindenható, az én különben is szerencsétlen hazámat a további veszedelemtől. Hajlítsad az uralkodó szívét kegyességre a hátramaradó bajtársak iránt, és vezéreld akaratát a népek javára. Adj erőt, ó atyám, az én szegény Emiliámnak, hogy beválthassa nékem adott ígéretét, hogy sorsát hitének erejével fogja elviselni. Áld meg Aradot, áld meg a szegény szerencsétlenségbe süllyedt Magyarországot. Te ismered, ó uram, az én szívemet, és egyetlen lépésem sem ismeretlen előtted, azok szerint ítélj fölöttem kegyesen. S engedj a túlvilágon kegyes elfogadást találnom. Amen. Damjanics. Emiliának vigasztalásul.

0: Damjanich János imáját hallották, amelyet közvetlenül a kivégzés előtt jegyzett föl. Itt a Kerengő, a Magyar Katolikus Rádióban Kedves Gyula ezredes hadtörténész a vendégem. A 13 aradi vértanú mind magyar anyanyelvű volt?
1: Nem. A többség nem magyar anyanyelv volt. Innen van ez a másik legenda tulajdonképpen az aradi vértanúnál, hogy lám, milyen igazságos volt a mi harcunk, mert az aradi vértanúk közül is a többség nem is volt magyar. Azért ez így nagyon nem helyes, ugyanis a többség magyar volt. Magyarországi születésű, német nyelvű, horvát nyelvű, szerb nyelvű, náluk a magyarabb gondolkodású embert nem nagyon lehet. Igazán ez a nem magyar ember volt, külföldi ember volt, ez voltak éppen kettőre vonatkozik csak, Pöltenbergre, aki sokkal inkább Ernst Pölt, Ritter von Pöltenberg, mint Pöltenberg Ernő, de ez már örökre így vonul be a mi történetünkbe. Alig tudott néhány szót magyarul, amit a huszárai között felszedett, ennek a nagy része is inkább ilyen huszáros zavatú kiszólás volt, és a másik pedig Leiningen, Károlynak őt már nevezhetjük, mert hogy ő magyarrá vált, ugyanis magyar lett a felesége, magyar birtokos lett, örökbecsélet, és ő pontosan ezért, hiába hesseni, ő még csak nem is birodalmi, nem is hadbúbirodalmi volt, hesseni német születésű volt, de ő magyarrá vált a magyar felesége révén.
0: És akkor ezek az emberek, ezek hogyan tekintettek mindarra, ami mögöttük volt? Úgy gondolták, hogy amit tettek, az megérte? Az áldozat megérte?
1: Igen, a többség biztos így gondolkodott. Erre van egy kortárs, több mint szemtanú, a bajtársuk volt. A tábornokok pere az tulajdonképpen 14 honvédtábornokot és 2 ezredest állítottak bíróság elé Aradon, akik közül végül is 2 tábornok nem került a aradi vértanúk közé. Az egyik az a Gáspár András. Bajtársuk volt. Egészen április végéig, 49 április végéig együtt harcoltak. Ő az, aki a csatatéren küzdi ki a tábornoki előléptetését, a 60-i ütközet megnyerésével emelik tábornoká, de 1949 április végén lemond a hadtestparancsnokságról, betegségére hivatkozik, de valójában átlátja. Ő ezt a hirtelen emelkedést nem tudta követni. Uh-huh. Kiváló csapatparancsnok volt, kiváló lovassági parancsnok volt, még egy hadosztályt is elkommandírozott, akiknek azért megmondják, hadosztályosan megmondják, hogy nagyjából mit kell csinálnia, de önálló parancsnokságra már nem volt képes, hibákat követett el, és érezte, hogy ezt ő nem tudja ellátni, és inkább visszavonult. És ő így hitelesen tudott érvelni azzal, hogy kérem szépen, a függetlenségi nyilatkozatai nem csak, hogy nem értettem egyet, hanem amikor értésemre jutott, akkor én azonnal kiváltam a hadseregből. Szerencsére, hál' Istennek, nem találták meg akkor még a hadbíróság bírái azt a levelet, amelyben 49 júniusában újra szolgáltára jelentkezik, meggyógyult, békalkalmazás, bármikor el tud látni majd. Na most ez az ember végül is talán azt hiszem 8 év várfogságot kapott, és október 6-án ott ül a aradi börtönben, amikor a kivégzések megtörténnek. És így emlékezik a dologra vissza, hogy védték magukat ki, hogy tudta, de amikor az ítéletet kihirdették, egyszerre megkeményedtek valamennyien, mint a kőszikla. És a következő mondta is nagyon érdekes, napokig úgy érzem, mocsok esik rajtam, hogy nem valék közöttük. Tehát ez volt a megítélés a kortársak részéről is, hogy ezek az emberek tudatosan vállalták a mártíromságot. Pontosan tudták, hogy most már nem lehet fegyverrel küzdeni. Leveredtünk, nem a gyengeségünk miatt, nem a elrontott hadműveletek miatt, hanem egy olyan erős orosz haderő jön be az országba, ami önmagában jóval erősebb, mint a teljes magyar haderő. Nem a vitánkban a császári féllel való vereség okozta a szabadságharcnak a leveretését, mert a császári haderőt, az a hadsereg, amit arra teremtettek, hogy a polgári jogainkat megvédje, a polgári akaratát megvédje, az megtette a feladatát, ezért aztán 49 április végére a határok szélére szorította ki ezt az ellenfelet. És bejön egy olyan orosz haderő, ami önmagában is erősebb. Ezeket nem lehet legyőzni. Tehát a fegyvert kicsavarták a kezünkből, ha ezt a mártíromságot ránk mérik, akkor mi ezt tudatosan vállaljuk, és milyen érdekes a történelem, hogy ezáltal vált a magyar nemzettudat egyik legfontosabb élesztőjévé egy olyan történet, amit szerintem semmilyen más nemzet nem tud felmutatni. Nem az a lényeg, hogy hányan voltak. Nem az a lényeg, hogy ki volt közöttük a vezér. A legfontosabb, a legügyesebb. Nem az a lényeg, ezt félve merem mondani, mert ez egy kicsit szégyen, de igazából nem az a lényeg, hogy most el tudjuk-e sorolni az utcán azonnal kapásból a 13 aradvétel nevét, hanem az a lényeg, hogy azért olyan ember nem igen van az utcán, aki ne hallott volna az aradvétlenokról, és ne tudna arról, hogy ezek a nemzetért áldozták az életüket, mártírokká váltak.
0: Kedves hallgatóink, Önök a Kerengő műsorát hallották a Magyar Katolikus Rádióban, a YouTube-on és a Facebookon, a Magyar Katolikus Rádió csatornáin vissza is nézhetik az adást. Kedves Gyula ezredes hadtörténész volt a vendégem, köszönöm, hogy itt volt. Technikus kollégám Bixa Levente és Polc Péter, a szerkesztő Sályi András, köszönöm figyelmüket, a viszonthallásra.

0: Jó napot, jó estét kívánok, Sályi András vagyok. A róka a kertben, de miért kell neki a papucsom? És főleg, miért szereti a cipőfűzőt? Azt azért el kell mondanom, hogy igazából nem a rókákról lesz szó, hanem kutyákról és más házi kedvencekről. Például arról, hogy a magyar kutyák miért nem értik a magyar nyelvet. Ha még nem mondtam volna, Sályi András vagyok, szeretettel köszöntöm vendégemet, Topály József etológust, köszönöm, hogy itt van.
1: Köszönöm én is.
0: A rókákkal kezdjük, mert az a érdeklődés homlokterében áll, hogy miért szereti a róka a cipőfűzőt?
1: Hát valójában erre egy etológus nem tud eléggé pontos választ adni, hogy a róka valószínűleg jobban tudja, mint én. A rókák nagyon sokat változtak az elmúlt egy-két évtizedben, hiszen azt látja mindenki, hogy a nagyvárosokba egyre inkább benyomulnak, egyre kevésbé félnek az embertől, a forgalom zajától, és a róka, mint minden intelligens ragadozó, egy nagyon kíváncsi állat. Tehát, ha már nem fél, mert évszázadokon keresztül a félelem tartotta távol az emberi zajtól és mindenféle váratlan ingerektől, ha már nem fél, akkor a felfedezni vágyás az eluralkodik a viselkedésében, és keres, néz, hol lehet valami új dolgot találni. Valószínűleg ez lehet az oka annak, hogy az emberi tárgyak közül is néhányat, mint például a cipő vagy cipőfűző, egy kicsit jobban, kezelésbe veszi, mint ahogy azt mi egyébként szeretnénk.
0: Mondjuk az az érdekes a dologban, hogy én láttam a rókát nappal is, a kertben, és olyan messze volt tőlem, nem volt 10 méter, és megállt, rám nézett. Én visszanéztem. Néztük egymást, és nem félt. Tehát, és akkor valamit tettem, hogy mit tudom én, mit mondtam, hogy menj innen, vagy nem akarok csúnyábbat mondani, és akkor olyan komótosan bebújt oda a bokrok alá, és valahol elsliszkolt. Nem félnek? A Fekete Istvánnál még úgy van, hogy a sima bőrű, az maga a félelem.
1: Azok a rókák, vagy vaddisznók, vagy bármilyen más vadállatként figyelembe vett állatok, akikkel találkozunk városban, emberi környezetben, azok valóban nem félnek. Pontosabban jóval kevésbé félnek, mint azok a rokonaik, azok a fajtársaik, akikkel kint az erdőben lehet találkozni. Egészen más a stresszhez való viszonyuk ezeknek az állatoknak. Itt egy nagyon komoly szelekció történt az elmúlt néhány évtizedben. Vannak olyan genetikai változatok, akik egyszerűen el tudják viselni az embernek a stresszkeltő jelenlétét. És ha valaki megugorja ezt, az akadályt, akkor óriási előnyben van a többiekhez képest, hiszen a városban senki nem lövöldöz rájuk. A városban tulajdonképpen biztonságban vannak. A vadászok kint vannak az erdőben, meg a mezőn, ott hajtják azokat az egyedeket, akik ott maradtak kint az erdőbe, és tovább, és nyilván ez egy ellentétes szelekció, azok a populációk természetesen továbbra is nagyon félnek az embertől.
0: De hát ezek is az erdőben laknak, csak ott közel, mit tudom, 200 méterre, vagy 500 méterre, vagy nem tudom hol.
1: Igen, ezek is az erdőben laknak, de minden további nélkül jönnek be a városba. Valójában azok a rókák, akik az emberi településektől távol, vagy viszonylag távol laknak, és nem jönnek be az emberi településre, legfeljebb éjszaka, ugye falvakba, baromfit zsákmányolni, stb., azok jóval óvatosabban mozognak. Ezt mindenki látja egyébként a saját szemével is, hiszen a madarakon látjuk a legjobban. Azok a madarak, akik a városban vannak. Ha én Budapesten találkozom különböző madárfajokkal, akik ott barjak például, ott tipegnek a járókelők között, az autók között, egyáltalán nem félnek. Ugyanez a faj, ugyanazok a varjak, nyilván nem ugyanaz a madár. Ha kimegyek valahova lakóterülettől távol, azok az állatok félnek tőlem.
0: Személyes emlék, vagy nem tudom micsoda, a Gardató mellett, ugye Olaszország, Gardató, kemping, ott a madarak, tehát a kacsák, azok konkrétan úgy jönnek oda,

0: hogy az asztalhoz, tehát meg tudom őket fogni. Ennyire nem félnek? Ennyire megváltoztak?
1: Igen. Igen, ennyire megváltoztak. Valójában ez egy nagyon komoly genetikai szelekció, és miután semmi hátránya nincs annak, sőt, nagyon komoly előnyei vannak annak, hogyha egy állat nem fél az embertől, hiszen a városi ember nem jelent veszélyt ezekre az állatokra, és táplálékot tudnak szerezni, melegebb van.
0: Senki van egy jó példa, mert őket sült kacsának, igen.
1: Hát igen, nem viszik haza valóban, ugye, évtizedekkel ezelőtt, 15-20 évvel ezelőtt a Campónában láttam először olyat, hogy ott bent laknak a verebek a nagy épület belső terében, gyakorlatilag az éttermi részről táplálkoznak, azok a, ezt plázaverébnek hívom, azt szoktam mondani a hallgatóknak, hogy ez már egy önálló faj jóformán, ugye, bár a pláza cicát is ismerik a köznyelv, de az egészen másról szól, de a plázaveréb az valóban egy olyan populáció van ott, könnyen lehet, hogy azok a madárkák, azok soha az életben nem járnak kint. Nem látnak szabad levegőt. Ott bent élnek. Odaülnek az ember asztala mellé, már 15 évvel ezelőtt is odaült a tányéromra, és enni akart, úgy kellett elhesegetni. Tehát annyira oda szoktak az emberhez. Ez egy nagyon komoly szelekció, mondom, megváltozik a faj, ketté válik, vannak az eredeti félős, az emberi stressz, nehezen tűrő változatok, és vannak bizony a városba beköltözöttek, és tulajdonképpen itt egyfajta, hogy mondjam, alfaj keletkezésnek vagyunk a tanúi.
0: Na most akkor a kutyák. Az angol meg az olasz kutyák, azok tudnak angolul, meg tudnak olaszul. Mert amikor a gazda azt mondja nekik, hogy gyere ide, vagy lábhoz, vagy valami hasonlót, angol és ékes olasz nyelven, akkor rögtön oda mennek. A magyar kutyák, valószínűleg a magyar nyelv bonyolultabb, a magyar kutyák nem tudják annyira a magyar nyelvet, mert amikor szól nekik a gazda, úgy 100 méterről, hogy nem bántám, ne féljenek, és szól nekik, hogy gyere hozzám, meg stb., akkor ezt a kutya nem érti, mert nem ért jól magyarul, viszont szívesen ráugrál az idegenekre, és stb. A magyar nyelv ennyire bonyolultabb?
1: Nyilván én értem ennek a gondolatmenetnek az iróniáját, így van. Valóban a magyar kutyák semmivel sem tudnak kevésbé jól magyarul, mint az olaszok olaszul, és az angolok angolul természetesen. A dolog nyitja nem abban van, hogy a kutya mit ért abból, amit mondunk neki, hanem abban, hogy milyen a kutyatartásnak a kultúrája. Tehát mi az általános, mit tartunk általánosan elfogadottnak, hogyan kell szocializálni egy kutyát, hogyan kell nevelni a kutyát, hogyan tartatunk be vele szabályokat. Az a baj, hogy nagyon sok ember, amikor kutyát vesz magához, akkor nem gondol bele, hogy ez egy nagyon komoly, hogy mondjam, felelősség is, és egy nagyon komoly feladat, hiszen a kutyát nem lehet csak szigorral, pórázzal, fizikai kényszerrel, hogy mondjam, szabályozni, hanem szabályokat kell neki tanítani. Ha szabályokat tanítunk neki, természetesen ez egy kis energiát igényel az ember részéről, hogy
0: sokat?
1: Megtaníts.
0: Hát, sokat.
1: Először is nagyon szisztematikusan, tehát nagyon be kell tartani a szabályokat, saját viselkedésünket kell nagyon jól kontrollálni, mindig következetesnek kell lenni, és a kutya megérti. Tehát ha a szabályokat megtanítjuk, és egyáltalán a kutya már kiskorában megtanulja azt, hogy a világ úgy működik, hogy a körülöttem lévő szabályokat kell megtanulni, mert ha a szabályt megtanulom, akkor elkerülöm a konfliktusokat. De nagyon sok ember, főleg azok, akik kistestű kutyát tartanak, sokkal egyszerűbb, kevesebb energiát igénylő megoldás az, hogyha fizikailag gátolom a kutyát. Tehát ugrál, nem szeretem, fogom, odébb teszem, megfogom a kiskutyát, fölteszem, leteszem, fölemelem, stb. Na most ebben az esetben a kutya semmit nem tanul. És hát itt kezdődnek a bajok. Tehát itt igazából azt hiszem inkább, hogy az átlagos kutyatartónak a hozzáállásáról van szó, az, hogy hogyan kéne ezt nevelni egy kutyát.
0: Tegnap hallottam a történetet, a következő. Puli kutya itt élt Magyarországon, 3-4-5 éves korában valamiért kikerült Belgiumba új gazdákhoz, akik franciául beszéltek hozzá, és a kutya nagyon jól megvolt. És aztán egyszer az történt, hogy a belga gazdákhoz érkeztek vendégek, és magyar vendégek érkeztek. És a kutya valamiért elkezdett ugatni, vagy én nem tudom, mit csinált, és a magyar vendég önkéntelenül rászólt. Jaj, maradj már csöndben, vagy valami hasonlót. És a kutya lába a földbe gyökerezett, köpni nyelni nem tudott, és csak állt. A továbbiakat nem tudom.
1: Igen. Ez egy, Ez egy valós, tehát ez egy hihető történet, abszolút, én nem tudom nyilván, hogy mennyire hitelt érdemlő az, aki ezt elmesélte,
0: de ez abszolút.
1: Egyetológus számára ez teljesen hihető ez a történet, sőt, én nekem is van ilyen anekdótám, egy Menheiről befogadott kutya, aki kikerült Németországba, évekig Németországba volt, és aztán egyszer csak német nyelvi környezetben volt, de előtte Magyarországon nőtt fel, és egyszer az ismerősöm, amikor meglátogatta ezt a családot, akkor magyarul elkezdett beszélni, és a kutya teljesen magán kívül lett attól, hogy valaki magyarul beszél a környezetében.
0: Örült?
1: Örült, igen. Tehát nyilván a régi gazdáik, emléke, vagy a igen. kölyök korát jutott eszébe. A kutya természetesen, mint egy intelligens állat, nagyon jól meg tudja különböztetni az egyes nyelveknek a sajátosságait, hiszen mindenki tudja azt, hogy nem kell értsük a nyelvet ahhoz, hogy a hangzóknak a gyakorisága, a dallama a nyelvnek, az eléggé jellegzetes az adott nyelvre. Ha én nem tudok kínaiul, nem tudok olaszul egy szót sem, akkor is fogom tudni, hogy az olasz, ilyen az olasz beszéd. Tehát ezt a kutya is hallja, mert ez nem nyelvi értőképesség, hanem ez egyszerűen a hangzásnak a megjegyzése.
0: És hogyha én mondok neki egy szót, meg mondok egy másikat, most nem tudok példát mondani, de ami hangra ugyanolyan rímel, akkor az a kutyának ugyanazt jelenti magyarul. A kérdés az, hogy ő a szavak értelmét tudja-e? Nyilván nem, de akkor hogyan?
1: Hát nagyon sokat tud a kutya, nagyon sok információhoz tud jutni a hanglejtésből, a hangsúlyból, a szituációból, ahol mondjuk a dolgot. Tehát, hogyha a szituáció a kutya számára ismerős, és én mondjuk egy ilyen feddő vagy szigorú hanglejtéssel mondom azt, hogy kell káposzta, ezt a szót soha nem hallotta korábban, akkor pontosan fogja tudni, hogy most egy letolás volt, vagy egy helyreigazítás volt.
0: Tehát akkor nyilván mondjuk a kutyának azt, hogy bármit is, igen.
1: Hát azért nyilván az túlzás, hogy bármit is, hiszen azért a hangsor azért, hogyha elég gyakran előfordul, azért azt ő pontosan tudja, tehát az egy túlzás lenne azt mondani, hogy semmit nem jegyez meg abból, ami maga a hangsor. De természetesen egy szót, ha ismer is, egészen mást jelent a kutya számára az, hogy ismeri a szót, mint egy ember számára. Hiszen amikor mi hallunk egy szót, mondjuk, hogy ül, az ül szó az ember számára rengeteg dolgot jelent. Egész onnantól kezdve, hogy leültem a székbe, hogy valakit hogy lecsaptak a börtönbe, stb. A kutya számára az ül szó, az egy konkrét akciót jelent, azt jelenti, hogy le kell tennem a fenekemet itt most, lehetőleg minél előbb, ebbe a testhelyzetbe kell lenni, és akkor minden rendben van.
0: Na most a kutyák. Régen volt vadászkutya, meg házőrző kutya, meg pásztorkutya. Ma milyen alapon szelektálnak?
1: Ma valójában nincs igazából szelekció. Amikor a kutyát, a különböző kutyafajtákat, nem olyan régi történet, egyébként néhány száz éves. Ugye sokan azt hiszik, hogy ez egy több ezer éves történet, de nem. Az ősi több ezer éves kutyák, azok nem voltak tudatos fajta szelekciónak a következményei.
0: A 15. századi kutyák azok nagyjából mindegy formák? Most kis túlzással.
1: Hát nem, mert a vadászatra különböző típusú kutyákat használtak, az agárféléket, stb.
0: Igen, az akkor...
1: De a tenyésztésnek nem voltak meg a szigorú genetikai szempontjai, amiket betartottak. Tehát ott voltak azért mindig félresiklások, keveredések, stb. Tehát ilyen értelemben, genetikai értelemben nem beszélhetünk izolált fajtákról. Aztán néhány száz éve ez már így megy valóban, tehát egész jó önálló vonalak vannak. Tehát a fajta szelekció, a modern értelembe vett fajták, azok új dolgok, néhány száz éves dolgok, és itt valóban különböző típusú munkára, feladatra lettek szelektálva kutyák. Van, akinek az a dolga, hogy visszahozzon dolgokat, mondjuk a vadásznak a lelőtt madarat, van, akinek az a dolga, hogy kotorékba bemenjen a róka után, van, akinek az a dolga, hogy tereljen, mondjuk a birkákat terelje. Tehát ezek a különböző munkák különböző képességeket igényelnek, és nyilván a szelekció arról szólt, hogy bizonyos típusú képességeket felerősítettek az adott vonalban. Például egy kuvasz vagy egy komondor nagyon békés, nagyon nem agresszív a háziállatokkal szemben. Kacsákkal, tehát soha nem tesz kárt a szárnyasokban, ami a ház körül van. De mondjuk egy terrier, vagy valami bizonyos típusú vadászkutyák, azokat nagyon nehéz ránevelni arra, hogy ne szedjék szét a szárnyasokat, ami mondjuk ott van az udvaron kapirgálnak, stb.
0: Ma azt látom, megint személyes emlék, bicikliút, biciklisek, sokan, és akkor egy biciklis utánfutó, ahol én már messziről azt látom, hát hozza a kisbabát, de nem, az utánfutóban kutya ül, és nem egy, nem kettő, tehát sokan viszik így a kutyájukat, biciklisek, kerékpárúton, túrákon, hogy ott a kutya, és a következő jutott eszembe, hogy a kutyának ez jó?
1: Azzal, hogy a kutya összekötötte az életét az emberrel. Ez most már egy több tízezer éves történet. Ezzel valójában nagyon sok mindenről le kellett mondania. Ha
0: a kutya egy mártír.
1: Szószoros értelmében szigorúan vesszük, akkor gondoljunk csak bele, a kutya egy olyan állat, aki mondjuk egy városi lakásban lakik, és szereti a gazdája, szereti ő is a gazdáját, viszonylag jól, sokfelé jár, gazdag, inger gazdag életet él, de gondoljunk csak bele, annak ellenére, hogy azzal a kutyával esetleg én elmegyek a barátaimhoz, sétálunk rendszer, stb. Valójában az a kutya a legelemibb élet szükségleteiről is lemondott. Lemondott arról, hogy önállóan döntsön. Hiszen nem ő dönti el, hogy mikor eszik, mikor iszik, mikor ürít, mikor találkozik a fajtársaival. Szélsőséges esetben még az se ő dönti, hogy mikor alszik. Na most ezek a dolgok, hogy mikor táplálkozom, mikor pihenek, mikor megyek a fajtársaimhoz, ezek egy vadon élő állatnak az elemi szükség, amiről nyilvánvalóan önállóan dönt. És a kutya lemondott ezekről. Az egy fura dolog, hogy a legtöbb kutya ettől nem lesz depressziós. Tehát pedig egy hihetetlen önállótlan, hihetetlenül az ember által kontrollált életet él. Gondolj csak bele a helyébe, hogyha nekünk le kellene mondani arról. Nem én döntöm el ezeket a dolgokat. Milyen nehéz lenne ezt megemészteni.
0: De hát akkor ez igazi kutyavilág, hogy ezzel a fordulattal éljek.
1: Igen, és hát, hogy mondjam, a kutya olyan, hogy ezt nem csak elbírja, elviseli, de igazából még ennek az előnyeit is ki tudja használni. Az egy más kérdés, hogy a kultúrák különböznek. Itt visszakanyarodok az előbb, ugye beszéltünk arról, hogy Nyugat-Európában bezzeg, olaszul értek, ugye magyarul nem, hogy a kultúra a nyelvében, ahogy megfogalmazza a kutyával való viszonyát, gondoljunk csak bele, a magyar nyelvben, és ez nincs minden nyelvben így, rengeteg közmondásunk, rengeteg szólásmondásunk van, amiben a kutya szerepel, de mindig negatív aspektusban.
0: Olyan, mint a kutya vacsorája.
1: Bizonytalan, mint a kutya vacsorája, ugye? Kutyául érzem magam,
0: igen.
1: Ugye? Kiebrudalták, ugye? És meg mondhatnám hazug embert, mint a sánta kutyát. Tehát rengeteg szólás, de igazából én már gondolkodtam rajta, hogy vajon van olyan mondásunk, ami pozitív színben tüntesz el kutyát?
0: Na, de az angol nyelvben van, vagy nem? Mert azért mondom az angolokat példának, mert ott van ez a kutyaőrület.
1: Igen, én nem végeztem ilyen irányú kutakodásokat, tehát igazából nem tudom, hogy pontosan, hogy van-e. Én nem találkoztam ilyen, tehát nem találkoztam ilyen jellegű elfogultsággal a nyelvben, hogy vannak negatív szólásmondások a kutyával kapcsolatban, és pozitívak meg nincsenek. Nem tudom. Feltételezem, hogy ez bizonyos értelemben magyar sajátosság. Hát más nemzetek is vannak így vele. Ugye a magyaroknak, a magyar állattartó, gazdálkodó, hogy mondjam, gyökerekkel rendelkezik, és ott a kutya bizony szolga volt. Tehát egy nagy gazdaságban, egy mezőgazdasági tevékenységet folytató, mondjuk egy tanya körül, a kutya bizony szolga
0: hát
1: volt. Sokszor rabszolga. Igen.
0: Hát a lovakat meglevitték a bányába, és soha nem jöttek föl.
1: Igen.
0: Angliában például.
1: Így van. Igen. Természetesen, hiszen ott ugye nem volt még gépesítve az a dolog, úgyhogy a lovaknak kellett ezt húzni. Tehát ennek megvannak a gyökerei, és én attól tartok, hogy bizonyos értelemben a modern városi kutyatartás, miután a mi nagyszüleink, meg dédszüleink, tehát nem kell nagyon messzire menni az időbe, amikor még ezek a dolgok, ezek teljesen másképp voltak, mint ma, amikor a kutyát társalatként tartjuk a városokban. Ennek a nyomai, vagy ennek az öröksége, ez átszivárog generációról generációra, és talán ezért nem úgy szocializáljuk a kutyát, hogy minden tekintetben konfliktusmentesen tudjon élni a városban.
0: Na most akkor még mindig, hogy milyen kutyák vannak. Ma divatosak azok a nagyon kicsi kutyák, olyan, hogy is mondjam, olyan nyomott feje van, és akkor az nagyon kurta, rövid lábak, az egész akkora, és akkor azt úgy tényleg úgy lehet a szatyorba berakni és vinni. Miért pont ilyen?
1: Igen, ezeket nyomotóru kutyáknak hívjuk így
0: szakszóval
1: egymás között legalábbis. Valójában a kutya koponya formájának a megváltozása az is egy szelekció eredménye.
0: De ugye, nagyon sokféle, hát millióféle van.
1: Ugye tudjuk azt, hogy néz ki egy farkas, hogy néz ki a farkasszerű kutya koponya, az az eredeti, vagy a természetes szelekció által kialakított, azzal jól lehet szagolni, jól lehet vele harapni, jól lehet lélegezni, jól lehet táplálkozni.
0: A nyomotóruak már nem szagolnak úgy?
1: A nyomotóruakkal az a probléma, hogy azáltal itt egy anatómiai változás van. Itt nem arról van szó, hogy egyszerűen csak rövidebb lesz az orr, hanem megváltozik a szaglóhámnak a szaglójáratok, a szaglóhámménysége, sokszor a légzésnek a módja, tehát olyan anatómiai változások vannak, ami miatt vannak kutyafajták, akik gyakorlatilag születésüktől haláláig folyamatosan fulladoznak. Ugye, tehát ugye, mint francia buldog, ezek gyakorlatilag nagyon nehezen kapnak levegőt, és ennek anatómiai okai vannak.
0: És akkor szokták mondani, hogy röfög, mint a disznó.
1: Igen, mert szegény próbál levegőhöz jutni. Most ez egy olyan típusú szelekció, amit az ember azért vitt bele a fajtába, a kutyába, mert ez egy csecsemőszerű kinézetet ad az állatnak. A szemei előre tolódnak, ahogy az embernek, ugye a vadállatnak kicsit oldalt vannak a szemei előre jönnek, az orra egy kicsit benyomódik, tehát emberszerűbb lesz az arca, ugye? Ráadásul nagyon sok fajtánál azt látjuk, hogy a fehér, a szklera, a szem fehérje, az kilátszik már. Ugye egy vadállatnál nem látszik a szemfehérje. Megnézzünk egy csimpánzt, megnézzünk egy vadállatot, a szemfehérje nem látszik.
0: Azért, hogy ne vegyék észre a...
1: Igen, hogy ne vegyék észre, hogy hova néz. Így van. Az embernél volt egy sajátos változás. Mi emberek, mi már nem félünk attól, hogy a másik ember látja, hogy hova nézünk, mert együttműködő csoportokban vagyunk, ezért a szemfehérje kilátszik, és nagyon jól meg tudjuk határozni a másik ember, hogy éppen hova néz. És a kutyába is beleszelektáltuk, vannak kutyák, és ettől a kutyáknak emberszerűbb lesz a tekintete, hogy kilátszik a szemefehérje.
0: Mert akkor lapos ránk azon... néz.
1: Igen, tehát ez egy pszichológiai hatás igazából, tehát ettől a kutya nem lesz emberszerűbb, mert ez egy anatómiai változás, hogy kilátszik a szemefehérje, de nekünk olyan benyomásunk lesz, tehát sokkal könnyebben érezzük azt, hogy ez egy kis gyerekszerű valaki.
0: Gyerekpótlék, az egy modern dolog, hogy a kutya gyerekpótlék bizonyos esetekben?
1: Ez egy, hát valójában ez egy modern történet, mert az elmúlt mondjuk 50-100 évben kezdődött el az a történet. Alapvetően azzal a társadalmi változással futott ez fel párhuzamosan, hogy az ember megváltoztatta az eredeti életmódjához képest, nagyon-nagyon sokat változott. A városban már nem nagy családban élünk, nem rokonaink között élünk, sokkal kevesebb a rokoni kapcsolatunk, és az emberi kapcsolatok csökkenése az azt eredményezi, hogy egy más típusú szociális hálóban élünk, mint korábban. És ilyenkor, mint egy pótlékként a pszichológiai igénynek a kielégítésére jönnek a képbe a társállatok. Ami nem azt jelenti, hogy igazán, nem jól kell érteni, nem azt jelenti, hogy gyerek helyett tartjuk, mert lehet, hogy van olyan, de nem ez az általános, hanem egyszerűen az, hogy lecsökkent a társas kapcsolatainknak a mennyisége és a minősége, és ehhez jön be egyfajta pótlékként a
0: társállat. Legyen egy társ, és a kutya ezt betölti, ezt a szerepet?
1: Sok szempontból be tudja tölteni, igen. Nagyon sok szempontból be tudja tölteni. Tudnélik, vannak az embernek olyan sajátos pszichológiai igényei, amiket egy ilyen egyébként intelligens, értelmes, okos és jól alkalmazkodó állat be tud tölteni. És vannak olyan pszichológiai igényei, amiket úgy tölt be a kutya, hogy neki igazából nem is feltétlenül jó, hiszen gondoljunk csak bele, azok a fajták, akiknek ilyen anatómiai problémái vannak, tehát nehezen lélegeznek, gyakorlatilag amellett, hogy gyerekszerűbbek lettek ettől, hogy nyomott az orruk, és mindenféle légzési problémáik van, de valójában nagyon sokan azért vesznek magukhoz ilyen kutyát, mert ki tudják élni a gondoskodási késztetésüket. Tehát egy állat, akinek szüksége van rám, mert egy állat, aki nem tud nélkülem, igen, a kutya az már nem tud nélkülem életbe maradni, ez egy nagyon komoly, hogy mondjam, megerősítő tényező a gazda számára, ez neki szüksége van arra, hogy legyen egy valaki, akinek az élete függ tőle.
0: És olyat is megtesznek a kutyáért, amit senki másért
1: igen,
0: egyébként.
1: Igen, igen, igen. Hát nyilván, ha kialakult ez a kapcsolat, és én úgy érzem, tehát egy mondom, pszichológiai igény, tehát társas pszichológiai igényt elégít ki a társállat nagyon sok esetben, és ez egy, hogy mondjam, lehet erre úgy tekinteni, mint egyfajta aberráció, vagy furcsa dolog, de nem az. Valójában a modern világban mi nagyon sok mindent csinálunk, nagyon sok mindent mással pótolunk ahhoz képest, ahogy mondjuk éltünk 1000 évvel ezelőtt.
0: Záró kérdés, de csak egy fél perc, és úgyse tudjuk kifejteni. Az a robotkutya a mesterséges intelligenciával tudja majd mindazt, amit az igazi élő kutya?
1: Hát én nem hiszem, hogy mindent ugyanúgy fog tudni. Technikai értelemben, vagy hogy mondjam, segítséget tud nyújtani, tud jelezni, oda tudja hozni a tárgyakat, ez nem kétséges, hogy ezt meg fogja tudni oldani, de az ember az egy biológiai lény, tehát mi tudjuk, hogy egy élő lényel állunk-e szembe, vagy pedig egy technikai termékkel, és ez nem lesz ugyanaz.
0: Kedves hallgatóink! A Kerengő műsorát hallották, műsorunk vendége Topály József etológus volt, itt folytatjuk majd a macskákkal valamikor, kis szerencsével. Technikus kollégám Bixa Levente és Polc Péter, a szerkesztő Sályi András, köszönöm figyelmüket a viszonthallásra.

0: Megismételtük a kerengő délutáni adását.
1: A Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek!
0: Huszonhárom óra. Következik a Pannon panoráma.
3: A Pannon panoráma készítőinek a nevében is tisztelettel köszöntöm hallgatóinkat, Gulyás Lóránt vagyok. Mai magazinunkban néhány érdekes tárlatot mutatunk be önöknek. Adásunkat egy olyan kiállítással kezdjük, ami a beton sokszínűségét és művészi felhasználásának sokoldalúságát mutatja be. Az első betonszobrászati triennálé alkotásait a kaposvári Vasari képtárban lehet megtekinteni. Az eseményt a város alpolgármestere Pintér Rómeó nyitotta meg.
4: Amikor itt a képtár fantasztikus falai között találkozhatunk, az mindig egyet jelent valami újjal, valami innovatívval, valami olyan nagyszerű képzőművészeti teljesítménnyel, amely kitárja a kapuit a kaposvári nagy érdemű közönség számára, és a mai napon azt gondolom, ez különösen így van, és különösen igaz. A betonról biztos vagyok benne, hogy mindannyiunknak nagyon sok és különféle dolog jut eszébe. Valakinek alapot jelent, valakinek építményt, valakinek szilárdságot, stabilitást, valakinek szépséget, de olyan is van, akinek a brutalista építészet megosztó művei, vagy éppen kevésbé szép emlékű korok kényszeres anyaghasználata jut az eszébe. Nekünk, kaposváriaknak még püspökünk is van ezzel a becenévvel, akire az említett és felsorolt pozitív jelzők közül számos igaz, és bárcsak a játékos áthallás miatt hoztam szóba püspök urat, innen is kívánom, hogy Isten éltesse még sokáig Balázs Bélát. De milyen tisztelt hölgyeim és uraim, nekünk kaposváriaknak a mai nap megadatott az, hogy a betonról egy olyan dolog is eszünkbe jusson, ami eddig még nem volt Kaposváron, hiszen egy triennálé első alkalmán köszönhetem itt önöket, méghozzá egy olyan kiállítás sorozat alkalmából, amely a betont mint anyagot helyezi a művészeti fókuszába, és erről jól elmondható, és összességében mindenképpen igaz, hogy egy olyan műfaj, amely egyszerre innovatív, rendkívül gyorsan fejlődő, de talán ami számunkra, az egyszerű laikus műkedvelők számára a legfontosabb, hogy könnyedén befogadható minden laikus számára. Ahogy körülnézünk itt a posztamenseken, vagy rápillantunk a falakon, minden túlzás nélkül állíthatom azt, hogy minden egyes betérő, minden egyes szemlélő meg fogja találni számára a szépet, az izgalmasat, vagy éppenséggel azt a műtárgyat, amely inspirálta őt. Így én azt kívánom mindenkinek, és biztatom arra önöket, és a sajtó képviselőin keresztül a nagy érdeműt is, hogy jöjjön el ide a Vasari képtárba, tekintse meg ezeket a fantasztikus alkotásokat, hiszen egy nagyszerű tárlatot láthatnak itt.
3: A betonszobrászati felhívásra 70 pályamunka érkezett, végül 43 alkotó munkája került a paravánokra vagy a posztamensekre. Egyikük Veres Balázs szobrászművész.
5: Amiért ma itt összejöttünk, az nem pusztán egy reprezentatív tárlat a sok közül. Ma nem csupán egy szobrászati kiállítás részesei vagyunk, hanem a betonszobrászat egyik jelentős ünnepét tartjuk itt ma, közösen önökkel, veletek. Be kell vallanom, a nagyszában beérkezett pályaművek és az azokban megjelenő izgalmas plasztikai felvetések sokfélesége megdöbbentett. Álmomban sem gondoltam volna, hogy a pályázati kiírásban feltüntetett szoros határidő ellenére ennyi pályamű közül kell a zsűrinek eldönteni és kiválasztani azokat a munkákat, amiket ma közösen megtekinthetünk. Azt hiszem kijelenthető, hogy a beton, mint szobrászati alapanyag és az azokból létrejövő alkotások sokfélesége az elmúlt 15-20 év folyamán egy igen komoly szintre lépett. Ezért én, mint a műfaj igazi szerelmese, hálával tartozom nektek, tisztelt kollégák, hogy az egyéni alkotói munkátok fundamentumaként a betont választottátok. A hazai betonszobrászat gyökereihez leásva három megkerülhetetlen nevet kell megemlítenem, akikre én úgy tekintek, mint a betonszobrászat igazi hírnökeire. A három alkotó, Pátkai Ervin, Pierre Székely és Péri László. Pátkai és Székely látásmódja alapjaiban formálta át a modern városkép fogalmát. Ők nem csupán szobrokban, hanem monumentális urbanisztikai terekben gondolkodtak. Merészen nyúltak az új technológiához, anyaghoz, és olyan funkcionális térplasztikákat hoztak létre, amelyek kulturális jelentősége vitathatatlan, és mindezt tették úgy, hogy közben munkáik egyben szerethetők is voltak. Ezzel közel azonos időben Péri László egy teljesen más, intimebb irányban közelített az anyaghoz. Ő volt az, aki elsőként kezdte el feltárni a beton rejtett finomságait, képlékenységét és érzéki lírai textúráit. Számomra ők a letéteményesei a hazai betonszobrászat műfajának. Az ő munkásságuk mentén a beton egyre szélesebb körben kezdett teret hódítani, a beton funkcionalitásán túl az autonóm művészeti értékek termékeny táptalaja megteremtődött általuk.
3: A szakmai színvonalat és a bemutatott anyagok sokszínűségét bizonyítja a kiállított tárgyak impozáns száma és a neves szakmai zsűri, amelynek tagja volt Csurgai Ferenc szobrászművész, a terület hazai meghatározó alakja, valamint Szilágyi Csilla üvegtervező művész szobrász és Pajger Kovács Lilla művészettörténész is.
5: Ha a saját közel 25 éves utamra gondolok vissza, van egy megkerülhetetlen szakmai pillér, akit név szerint is feltétlenül meg kell említenem. Az előbb tárgyalt három alkotó sorát erősíti, ő nem más, mint Csurgai Ferenc szobrászművész. Ferenc volt az, aki majd negyed századdal ezelőtt, az egyetemi éveink alatt megmutatta nekünk, milyen elképesztően színes, gazdag és kimeríthetetlen a betonszobrászat világa. Az ő munkássága hazai és nemzetközi szinten is iskolateremtő. Azok a diákok és egyetemi hallgatók, akik annak idején az ő előadásain és kurzusain nevelkedtek, már a maguk is érett, szuverén művészekké váltak, sőt, sok esetben ma már oktatják mindazt, amit a mestertől útravalóul kaptak. Hálás vagyok, hogy találkozhattam Ferivel, a mesteremmel, jó barátommal, és egy életen átívelő dolgot kaphattam az együtt töltött közös időnk alatt. Láthatjuk, a beton ma már sokkal több egy építőanyagnál. Az egykori beton szürkesége, komolysága, merevsége és súlya a mai betontechnológia által lassan majdhogy nem feledésbe merül. A mai betonnak lelke van, szenzibilis anyaggá vált. A betontechnológia fejlődése olyan stabil hátteret biztosít, amely megnyitotta a világot a kortárs alkotók előtt. Az anyag egyszerre képes a legnyersebb brutalitásra és a legfinomabb, legérzékibb formákra, miközben a zsaluzat felületén keresztül a művész legkisebb rezüléseit is hűen visszaadja. Ezek a szobrok nem csupán tárgyak, hanem a térben gesztikulált logikai lépések sokaságai, amelyek végül végérvényesen kővé dermedtek. Betonnal dolgozni egészen sajátos, radikálisan másfajta gondolkodásmódot követel, mint a hagyományos anyagok. A beton nem engedi meg a felületességet, meg kell tanulni bánni vele. Az alkotóit nem csupán a klasszikus értelemben vett művész, hanem kutató és állandó kísérletező ember is egyben. Olyan alkimista, aki mélyen beleássa magát az anyag kémiájába, ügyel az anyagok fizikájára, és mindezt teszi különféle beton receptúrák mentén, hogy végül maradandó anyaggá formálja a gondolatát.
3: A Riprónai Múzeumban pedig az utolsó magyar polihisztor, a legzseniálisabb és legmagyarabb tudós életműve előtt tiszteleg egy tárlat. A természet- és néprajzkutató, zoológus, régész és politikus Herman Ottó személyes tárgyait is bemutató vándorkiállítás kurátora, Tihanyi Anna, a Budapesti Néprajzi Múzeum múzeológusa.
6: Herman Ottó a körbejárta Somogy megye vidékét, több településen is járt, és beszélgetett pásztorokkal, halászokkal, akiktől tárgyakat gyűjtött. Leginkább a pásztorművészeti anyag jelentős erről a területről. A pásztorművészet kifejezés is Herman Ottótól származik elsőként. A pásztorok használati tárgyakként, illetve nagyon gyönyörűen megfaragott és díszített tárgyakat készítettek akár saját használatra vagy ajándékba, mint sótartó, tükrösök, borotvatokok, pásztorbotok, amik itt ebben a kiállításban is láthatóak ilyen tárgyakból példák. Még azt elmondanám, hogy Hermann Otto a korában egy utolsó polihisztor volt, tehát nagyon sok tudományterületen jártas volt, illetve a korában egy nagyon feltűnő és különc figuraként látták őt a kortársai, aki egy nagyon tehetséges szónok volt, és ő maga is használta a humort, és saját kortársainak ismert emberekkel kapcsolatos viccek, anekdoták, karikatúrák készítését is, illetve ő maga is volt élclapoknak a kedvelt célpontja. Nagyon sok karikatúrából láthatunk példát a kiállításban is, amik Hermann Ottóról szólnak.
3: A Szántódpusztai Majorság legújabb kiállítása ugyanakkor a magyar vadász irodalom kiemelkedő alakját, Széchenyi Zsigmondot mutatja be. A létesítményvezetőt, Kressz Tamást hallják.
7: Egy egészen rendhagyó Széchenyi Zsigmond kiállítás, s találkozhatnak az érdeklődők, ami egy időszaki kiállítás, szeptember 30-ig látható itt a Szántódpusztai Majorságban. Nagyon érdekes, mert nem mint a magalta vadászt, ugye a Széchenyi Zsigmond talán az egyik leghíresebb magyar vadász, azon túl fontos megismerni az ő életét és írói munkásságát, és még leginkább az életére fókuszáltunk, és rengeteg korabeli tárgyi emléket tudunk bemutatni ezen a kiállításon, ami kapcsolódik az ő életéhez. Gyermek éveit itt töltötte, aztán ugye Balatonföldvár és Kőröshegy kapcsán ugye nagyon komoly történelmi múltja van a családnak, és ő is ezerszállal kötődött ide, és mondhatni, hogy ezekből az évekből inspirálta, vagy az itt szerzett élményeiből inspirálta a későbbi írásait is, ami aztán meghatározta az egész munkásságát. Nagyon nagy az érdeklődés a kiállítás után. Nagyon szerették, egy nagyon szerethető ember volt, és hát nagyon sok telefont kapunk minden nap, és látszik a látogatói számokból, hogy nagyon szépen jönnek és kíváncsiak a kiállításra.
3: A Riprónai Múzeum természettudományi gyűjteményéből válogat az Extrém élővilág című tárlat a Fekete István látogatóközpontban. A kiállítás kiemelt figyelmet fordít a környezetvédelemre és a fenntarthatóságra. A létesítmény kiállítóhelyi koordinátora Lehoczky József.
8: A mostani időszaki kiállításunk, ami az Ellentétek földje című időszaki kiállítást váltja, ez az Extrém élővilág címet viseli, és a szárazföldi földünkének az élőhely típusait mutatja be a trópusoktól a sarkvidékekig egészen 10 színes tablón keresztül. Pont erre igyekszik felhívni a kiállításunk a figyelmet, hogy az élőhely típusoknak megfelelően milyen változatos élővilág tud kialakulni egyébként a földünknek a különböző pontjain. Gondolok itt arra, hogy például a trópusokon vannak egyes növényfajok, amelyek a levegő páratartalmából is képesek elegendő vizet az életfeltételei kielégítéséhez összegyűjteni, míg mondjuk a sivatagokban a kaktuszok levelei azok tövisekké módosulnak annak érdekében, hogy a pároloktatást csökkentsék. Ezek nyilván hasonló képletek, de mégis mennyire eltérőek lehetnek a Föld különböző pontjain. Hát a klímaváltozás az mindenféleképpen, gyakorlatilag minden élőhely típust elég drasztikusan érint. Nyilván gondolok itt akár a sarkvidékekre, vagy akár a tajgáknak az élővilágára, ahol rengeteg széndioxid kötődik meg egyébként, és hát nyilván az ottani élővilágra úgy, mint a Földünknek egyébként más pontjain a lévő élőhelyekre is kihatással vannak ezek a folyamatok.
3: A természet és a különböző anyagok struktúrái ihlették meg a Magyar Agrár és Élettudományi Egyetem Riprónai Művészeti Intézetének végzős hallgatóit. A kézműves tárgyalkotó szakos fiatalok a többi között fából összeépíthető paravánt és kékfestő anyagból ruhát is terveztek. Ficek Ferenc egyetemi docens összegez.
9: A kézműves tárgykultúra szakon belül az art design-nal foglalkozunk, és jelenleg 4 hallgató diplomázik. Azt a 3 éves képzést foglalja össze a diplomunkájuk, amivel gyakorlatilag itt tudtak foglalkozni. Amit érdemes elmondani, hogy maga a képzés az arra koncentrál, hogy a művészet, a képzőművészetből kiindulva célozza meg a tárgykészítésnek, a tervezésnek, a tárgytervezésnek a témáját, és ezért nagyon sokféle anyaggal tudnak dolgozni. Tehát a betontól kezdve a textilen át, a különböző festési eljárásig, a szitázáson keresztül, a üveg, tehát bárdudvarnokon például ott üveget tudnak önteni, megfújni, akkor különböző kemencés megoldásokkal mindenféle idézőjelben kézműves anyag, de amit mondjuk az Iparművészeti Egyetemen, tehát a most már Mumin, ott is használnak, tehát a szilikáttól kezdve az agyagon át nagyon sokfajta technológiával és technikával tudnak megismerkedni, és igazából az a cél, hogy ők tudjanak választani egy olyan számukra testhez álló megoldást, amit gyakorlatilag a 3 év végén be tudnak mutatni egy saját maguk által tervezett tárgyal. Tulajdonképpen a szemlélet az, ami változik, tehát van egy ilyen ökofelfogás, tehát az újrahasznosítás, a környezeti terhelésnek a minimalizálása, és ez megjelenik az egyéni tervezésekben is, ugyanígy a képzésben is ennek nagy hangsúlyt fektetünk. Van ilyen kurzus is, illetve a gyakorlati kurzusokon belül is vannak olyan feladatok, amik ezt a fajta felfogást erősítik.
0: Elhangzott a Pannon panoráma.

0: Hegedűs Endre felvételét hallották.
1: A Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek.
0: 23 óra 30 perc. Kedves hallgatóink, a késő esti hangolóban Kodály Zoltán műveiből következik először a koncertó zenekarra a Budapesti Filharmónia Társaság előadásában. Ezt követi a szimfónia harmadik tétele a Berlini Rádió zenekara előadásában. Vezényel Fricsai Ferenc.

hangolóban Kodály Zoltán műveit hallották. A szerkesztő Szabó Ágnes volt. Kedves hallgatóink! Mai adásunk végén köszöni megtisztelő figyelmüket Ungvári Judit bemondó, Szabó Ágnes zenei szerkesztő, valamint Urbán Péter és Bójás János hangtechnikus nevében is, a műsorvezető Fülöp Tamás. Adásunk éjfél után folytatódik. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Éjfél van!

Az evangélium szerint a világ még most is a gondviselés működési tere. Miután Isten berendezte, nem adta át a természetes erők játékának. Vezeti, kormányozza és őrködik mind az egész, mind annak legkisebb része fölött. A világegyetemet általános gondviselésével vezeti, és figyelme kiterjed minden egyes teremtményre, mintha az kizárólag egyedül létezne. Amikor imádságba merülünk, ismeri szükségleteinket, mielőtt megnyitnánk ajkunkat, hogy elébe tárjuk. Semmi sem történik, amit ne látna előre. Engedélye nélkül hajunkszála sem esik le. Gondviselése kiterjed még az ég madaraira, a mezők virágaira is, és ha táplálja a verebeket, melyekből kettőt adnak egy fillérért, ha oly ragyogó színekbe öltözteti a szellőrózsákat, melyek csak egy napig szépek, mennyivel inkább gondját viseli azoknak a teremtményeknek, akik képesek megismerni és szeretni őt. Ha ez a meggyőződés hat át, akkor minden Isten felé emeli a gondolatot. Keleten, a forró évszak alatt, ha megjön a várva várt eső, amely, megjegyzi Jézus, mindenütt egyformán esik, ez dicsőíti az Atya jóságát, aki fölkelti a napot jók és rosszak fölött, s épp úgy megöntözi a bűnös mezejét, mint az igazét. Vannak, akik teljes elméből szeretnek, de behatárolt mind elméjük, mind szeretetük. Egy személy iránti érzelmünk a róla való ismerettségünktől függ, amely nagyon is változó. Közeli rokonunk elvesztése után néha egészen átalakul emléke. Képe megtisztul és idealizálódik. Hibái, melyek nem bántanak többé, elhalványulnak és elmosódnak. Ellenben jó tulajdonságai teljes fényükben jelennek meg. Végül felfedezzük lelkeméjét, igazi jellemét is. És fölébred bennünk a lelkiismeret fordulás, hogy nem értettük meg és nem szerettük eléggé. Ó, ha csak pár hétre is visszatérne, mennyire elfeledtetnénk vele hidegségünket és figyelmetlenségünket. Valami hasonló megy végbe a megtérésnél is, ha ezen a jobb lelkiállapotba való átmenetet értjük. Amikor Istenről való felfogásunk tökéletesedik és átalakul, s elkezdünk Istennek szolgálni, mennyire sajnáljuk, hogy a múltban tudatlanok voltunk. Őszintén megvalljuk Szent Ágostonnal, nagyon későn ismertelek meg téged, mindig régi és mindig új szépség, nagyon későn ismertelek, nagyon későn szerettelek meg téged. Vajon miért olyan tökéletlen Isten ismeretünk? Azért, mert sajnáljuk a fáradtságot, hogy tanulással elmélyítsük. Félünk, hogy akkor majd helyesen kell cselekednünk, ezért nem akarjuk őt megérteni. És főként, mert az isteni tulajdonságokról emberi tulajdonságaink szerint ítélünk. Márpedig micsoda a jóságunk, igazságunk a végtelen tökéletességhez viszonyítva. A hangya lépése a tér megmérhetetlenségéhez képest. Hiába mondjuk magunkban, hogy az isteni tökéletességek határtalanok, mert a minden határ tagadása még nem ad biztos fogalmat. Ha ledöntjük egy mező kerítését, ezáltal még nem vesszük birtokba a körülötte lévő földet. Jézus ellenben ismerte az isteni természetet. Szüntelenül látta Atyának arcát, benső tekintete szemlélte a végtelen szépséget, és szeretetének mérhetetlensége megfelelt ismerete tökéletességének. Figyelemre méltó, hogy az evangéliumban sehol sem találjuk, hogy Jézus valaha is ezt mondta volna Atyának: szeretlek. A tisztán szóbeli megnyilatkozásoktól tartózkodott. Szeretete nem homályos és meddő gyöngétség, hanem az akarat megegyezése. Szeretni nála annyi, mint engedelmeskedni. Isten akarata megnyilvánul az elöljárók rendelkezésében, a természeti vagy tételes törvényben, a lelkiismeret hangjában és végül bizonyos jelentős eseményekben. Jézus, figyelve mindezen útmutatásokra, mindig alkalmazkodott azokhoz. Engedelmessége szolgálatra kész, pontos, álhatatos, feltétlen volt, és ebben az értelemben szerette Istent teljes szívével. Elrejtett életéről az evangélium csupán két szót mond, de mennyire kifejezőeket. Engedelmeskedett nekik.
csodálatot keltő szó, mikor arra gondolunk, hogy ki engedelmeskedett ennyire. A természeténél fogva független lény, az ég és föld legfőbb ura. Kitől fogadta a parancsokat? Egy alázatos nőtől és egy szegény ácsmestertől. Milyen lecke ez az emberi gőgnek? Jézus gondos hűséggel aláveti magát még hazája törvényeinek is. A mózesi törvény járulékos és esetleges elemeinek el kellett évülniük. Az új bort nem öntik a régi tömlőkbe. Az evangéliumi szellem új intézményekben akart testet ölteni, de ez az elévülés nem történhetett meg a megváltói munka befejezése előtt. Még egy jottányit sem szabad a törvényből elvenni, még minden be nem teljesedik. Jézus kijelenti ezt hegyi beszédében, és példát mutatva, ő maga is alkalmazkodott olyan törvényhez, amelyről tudta, hogy elévült. Miután meggyógyított egy bélpoklost, megparancsolja neki, hogy menjen fel a templomba és vigye el az előírt ajándékot, vagyis egy élő madarat. Az oltári szentség elrendelése előtt megünnepli a törvényes húsvétot, amint azt Mózes és a hagyomány előírta, a legaprólékosabb szertartások megtartásával.

0: 0 óra 15 perc. Miért szeretem? Vallomások irodalomról, művekről, szerzőkről. A mikrofonnál Borsodi Heni.
1: Október 5-én 4:30-kor jelenik meg a helybeli várőrségből kolostorunk elnökénél, Kostka Libornál bizonyos katonai egyén, ki a haditörvényszék által elítélt tábornokok mellé 9 papi egyénnek kiküldését sürgeti. Sujánszki Euszták Minorita szerzetes visszaemlékezésének első mondatait olvastam. Szeretettel köszöntöm Önöket. Október 6-a estéjére régi, mondhatjuk névtelen, mégis súlyos missziót kapott aradi Minorita szerzetes visszaemlékezéseivel készültem. Sujánszki Euszták Minorita szerzetes a vértanúk egyik gyóntatója, a kivégzések szemtanúja, később aradi házfőnök volt. A Magyar Elektronikus Könyvtárban is megtalálható memoáriához tartozó jegyzetekben azt is olvashatjuk, hogy a halálra ítéltek mellé gyóntatónak kirendelt 4 Minorita szerzetes közül a legműveltebb volt, elismerte jó tanár, később az aradi Minorita főgimnázium igazgatója. Valószínűleg ezért kapta ő a megbízást Kostka Libor házfőnöktől, hogy a rendház és plébánia történetében jegyezze fel a kivégzéssel kapcsolatos észrevételeit. 1849. október 5-én hajnalban, tehát az aradi osztrák várparancsnok, Hóvigér tábornok felszólította az aradi minoritákat, hogy keressék fel az elítélt tiszteket. Sujánszki Euszták, Bardot Sándor, Pléva Balázs és Winkler Bruno minoriták lettek a vértanúk vigasztalói. Hosszú órákon át mellettük voltak a haláluk előtti napon. Vérző szívvel lépők át reggel 10 óra után a vár küszöbét. Olvasom ismét Sujánszki Euszták feljegyzéseit. S megjelenve a börtönné alakított főőrház falai között, azonnal átvevénk vigasztalásul, és mennyire lehetett bátorításul a nagylelkű jövendő mártírokat. Kezet szorítva teljes bizalommal fogadának bennünket, s miután mi az őszinte részvét után több órai barátságos beszélgetés közben őket, a nehéz harcokban annyira megedzett hadfiakat, rájuk nézve ugyan gyászos, de meg nem érdemlett csapás elviselésére és az isteni gondviselésbeni megnyugvásra felhívók, ők egész nyugodtan és egész maguk megadásával bízzák sorsukat és életüket arra, kinek kezeiből minden jő. Délután 5 óra után hagyták el a Minorita atyák az aradi várat, és éjjel 2 órakor tértek vissza oda. Virrasztva találták a halálra várókat. Virrasztottak a nagy lelkű foglyok, és mennyire lehetett, szeretteiktől néma soraikban végbúcsút véve, a legszükségesebb rendeleteket megtéve, s példás buzgósággal a bűnbánat és oltári szentségben részesülve, maguk csinosítgatásával, lelkük tiszta öntudatában várák be a ma borzasztó időpercet, mely őket vagy felszabadítja, vagy mielőbb annak székelé állítandja, kitől ügyük szentsége és igazságos voltáért szenvedett vértanúi halál után a dicsőségbe bérját megnyerendik. A Minorita atyák meggyóntatták és megáldoztatták a 10 katolikus tábornokot, valamint a börtönben katolikus hitre tért Damjanics Jánost, és halálukig velük maradtak. Remegve vártam a börtönész szobájában a percet, melyben a borzasztó spektákulumra indulnunk kellend. Elérkezett ez is. Kapcsolódunk be újra a visszaemlékezésbe, néhány bekezdést kihagyva. Először a golyó általi halálra ítéltek kerültek sorra. Sujánszki Euszták, minden bizonnyal azért, mert előjárója kérésére írta meg visszaemlékezéseit erről a rettenetes hajnalról, igen részletes beszámolót írt. Ennek az egykori Minorita szerzetesnek szép, régi magyarsággal írt sorain keresztül oda zarándokolunk időben és térben az aradi Golgotára. Tompa Moraj közt megérkezik a kísérősereg, és 5:45-ra a 4 golyóra ítélt tábornok, úgy mint Kisernő, Svejdel József, Lázár Vilmos és Dezsőfi Arisztid a sáncok között agyonlövettek. Kisernő az első lövés után el nem dőlvén, reálja másodszor is 3 egyén lövén, hala el. A 3 áldozat arcra borulva, Kisernő hátrabukva feküdt a sáncárkában a naplementéig. Kisernőt a lövések közelről érték, bőrébe fúródott a lőpor, s a füst befeketítette arcát. Testeiket a sáncok hantjai födik, mert elvitetésük meg nem engedtetett. A hazában a hazáért elhunytak fölött virrasszon a béke angyala. Itt, ennél a visszaemlékezésbe illesztett rövid fohásznál újra és újra felidéződnek, megszólalnak bennem egy majd 100 évvel később született nagy vers sorai. Bár más a történelmi kontextus, ha ugyanúgy háborús kontextus is, És az is igaz, hogy másik angyalról van szó a versben, vagy tán ugyanarról, más megnevezéssel, de mégis, mintha erre a kérőimára válaszolna a költő. Virrasszon fölöttük a béke angyala. Azt mondja a költő, hogy igen, úgy lesz, úgy van, a szabadság angyala őrzi az álmuk. Így szól ez a 100 évvel későbbi versbe szőtt ígéret. S volt, ahová önként mentek fegyverrel a kézben, némán, mert tudták, az a harc, az az ő ügyük ott lenn. S most a szabadság angyala őrzi nagy álmuk az éjben. De térjünk most vissza Sulyánszky Euszták visszaemlékezéséhez. Immár az akasztófához kísérik a tábornokokat a minorita atyák 1849. október 6-án. Hosszú az ő keresztútjuk, különösen hosszú a lábsérülés miatt ágyban fekvő Damjanics János számára. Végrehajtatván a fentírt 4 tábornokon a véres ítéletet, a Bitófára ítélt 9 tábornok ugyanazon katonai kíséret mellett indult meg, közbevevén vigasztalásul melléjük rendelt papi egyéneket. Fél óra után eljutván az Újarat felé vonuló térségre, hol 9 fa felállítva jelezi a Golgotát, s felolvastatván még egyszer az ítélet, megkezdetett a borzasztó működés. Pöltenberg Ernő volt az első, kit Török Ignác gróf, ezt Láner György, Knézics Károly, Nagy Sándor József, Leininger Westerburg Károly gróf, Aulich Lajos, Damjanics János és gróf Vécsei Károly követett. Mindegyik hős lélekkel halt meg. Egyik a másikat azzal biztatván, hogy nem sokára ismét együtt leennek. Lelki éberségüket eléggé kitünteti az, hogy midőn mi papok síránk, ők, nevezetesen Nagy Sándor József a mellette levő Winkler Bruno barátunkhoz imigyen szóla. Eddig ön vigasztalt engem, s jelenleg ön sír. Jobb, úgymond, ha imádkozunk. És ekkor Leiningen gróf, noha ágostai vallású, hozzánk csatlakozva fennhangon mondta a pap által elmondott ima szavait. Miután minden tábornokot kivégeztek, a borzasztó spektákulum megszűnt, vagyis inkább csak most tűnt fel egy borzasztó, szívetrepesztő látomány, írja Sulyánszky Euszták. 9 oszlopon 9 tábornok, köztük gróf Leiningen honvéd tábornoki öltönyben függve, velük annyi család öröme örökre eltemetve. Nem volt szem, mely a borzasztó jelenetre nem könnyezett. S mi több, maga a nap, hogy ne lássa, mi történik, elrejti arcát. Csak 9 óra után eregette le a bús fellegek közül jótékony sugarait. Halljuk, ez a részletes beszámoló, mely hiteles emlékezés, a tények hiteles rögzítése okán íródott az utókor, az emlékezet számára, nem tud tárgyilagos, távolságtartó lenni. Maga a szöveg sem. Ahogy írója, nagyon közel volt azokhoz a halálra ítéltekhez, akiknek halálát rögzíteni felkérték. Bele-bele kúszik, csúszik a szövegbe a költőiség, itt éppen az arcát a rettenetes látvány elől elrejtő nap képében. De találunk a szövegben különböző gondolati, stilisztikai alakzatokat, melyek mind a hatást erősítik, és tanúsítják, hogy a szöveg írója, Sulyánszky Euszták valóban művelt, tollával jól bánó, szép írói képességekkel is megáldott ember volt. A beszámoló további részében holttestek sorsáról tudunk meg információkat. Majd rövid fohász zárja a memoárt. A kivégzettek holttetemei nagyobb részt a helyszínen lőnek elásva. Történeti hűség kedvéért ki kell jelentenünk, hogy a gyásztéren hetet temettek el. Amint napnyugta után tört lélekkel a kivégeztetések helyéről hazatértünk, 3 koporsót szállítottak át a hídon. Azok egyikébe kisernőt rejtették a sáncok között. Damjanics Mácsán, Leiningen Jószágán, Monoron, Vécsei az aradi temető kriptái egyikében alusszák örök álmukat. Nyugodjanak a haza szent ügyért elvérzett bajnokok. Ti meghaltatok, neveitek azonban a történetlapjain örökké élni fognak. Arad azon az estén, október 6-a estéjén döbbent csöndbe burkolózott. A város lakói gyertyát gyújtottak a vesztőhelyen, a vártövében, és közösen imádkoztak a kivégzettekért. Másnap ünnepélyes szentmisét mutattak be az aradi templomban. A város 2 napra teljes gyászba és csöndbe borult. Nyugodjanak a haza szent ügyért elvérzett bajnokok. Ti meghaltatok, neveitek azonban a történetlapjain örökké élni fognak. Úgy legyen, amen. Így válaszolhatunk Sulyánszky Euszták minorita szerzetesnek az 1849. október 6-áról az aradi kivégzésekről írt visszaemlékezését záró fohászra. Nyugodjanak, pihenjenek. neveik ma is élnek a nemzet emlékezetében. Köszönöm szépen, hogy meghallgattak.
0: Borsodi Henit hallották.

0: Johann Sebastian Bach Ámó szvítjének harmadik tételét Csáky András szólaltatta meg.
1: A Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek.
0: 0 óra 30 perc. Hangárium. Szerkesztő műsorvezető Balogh Tibor.

0: Szeretettel köszöntjük a kedves hallgatókat, és ahogy ígértük, folytatjuk a zenés beszélgetést dr. Kovács László igazgatóval, a Moira szanglemezkiadó vállalat alapító atyával és vezetőjével. Gyorsan el is hallgatok, mert ahogy hallhattuk, már itt komoly tételek forognak a mai műsorban, hiszen nem kisebb személyiség muzsikája és albuma csendül fel részleteiben, mint Erdész Robié, aki a magyar progresszív rock, a korszerű komoly zenés Solaris egyik a vezető atya, mint Crimsonnál, a Flip, vagy Török Ádám a Mininél, vagy Presser Gábor ugye a Boldogult Omegánál, vagy az első, különösen első felállású Lokomotív GD-nél, rettenetes ötcsillagos zenék születtek. Ehhez kell egy progresszív agy, egy szív, egy lélek, egy szellem, egy ilyen szerzői véna, egy ilyen tehetség, ami az úrtól jön, mert különben ugye nincs miről beszélni. No hát a Solarisnál volt, és Erdész Robinál is volt, aki ugye, aki nélkül nem lett volna az ez a világszínvonalú progresszív rock csapat, mint ami. De ma nem Solarisozunk, hanem Erdész Robizunk, hiszen nagy szerencsénkre nyilván egy ilyen szerző sok minden mást is komponál, és szeretne megjelentetni az anya zenekaron kívül. És ebben dr. Kovács László barátunk és a Moiras Records a maga progresszivitásával, és lelkes, szíves, lelkes profi segítségével és önfeláldozó munkájával partner volt, meg is jelent valami, nem is akármi, és erről tudtunk és fogunk is mindjárt még muzsikálni. Úgyhogy Erdész Robert a jelszó, és dr. Kovács László pedig a vendég. Szia, mesélj!
1: Szia, Tibi, köszöntelek szeretettel, miképp a kedves hallgatókat is. Welcome to my brain. Vagyis üdvözöllek az agyamban, avagy elmémben, mind a két irányban fordítható, tulajdonképpen szöveg összefüggés fogja megmondani, hogy melyik a jobb fordítás a angol szóra. Mindenesetre ez a címe Erdész Robert szóló lemezének, amely tulajdonképpen az első programszerű szóló lemeze. Alkalmazott zenéből már összeállított egy albumot, még a 2000-es évek elején. Ez most jóval később következett. Hozzá kell tenni egyébként érdekesség, hogy már 2003-ig készen voltak a sávfelvételek, de csak 2025-ben keverte össze őket az alkotó. Mutatja a hangtechnikának a tökéletes közeliségét, hogy ennek egyébként azok, hogy én elpletykálom, meg látszik a borítón, semmilyen nyoma nincsen a hangfelvételen. Soha senki nem fogja kitalálni, hogy ez 20 éve már létezett, mert annyira tökéletes volt már akkor is, mint ma a minőség. És hát ez azért ez a tökéletesség, vagy a közeliség azért általánosan is jellemző az alkotóra is, illetve hát anya zenekarára, a Solarisra, amelynek egyrészt alapítója, egyik alapítója volt, másrészt a formáj zenekar vezetője volt a klasszikus időszakukban, mindjárt róluk is beszélünk pár szót, és hát a Solaris újkori működésének meg tulajdonképpen ő a motorja. Ugye a Solaris zenekar érdemes kontextusban helyezni a szólólemezzel kapcsolatban, hiszen mindkét produkció instrumentális progresszív rock zenét jelent, még nagyon közel vannak egymáshoz stílusban. Erdészé talán egy kicsit érdesebb, talán kicsit kísérletező, mint a Solaris zenék, de ilyen füllel érdemes hallgatni, de a Solaris erények, a klasszikus progresszív rockos erények, tehát az igényesség, összetettség, ugyanakkor dallamosság is egyfajta, tegyük mondjuk így hozzá, egy emelkedettség, ugyanúgy érvényes az Erdész produkcióra is. A zenekar 80-ban alakult, és 86 tavaszáig volt aktív. A magyar progresszív rocknak egy ilyen különleges jelensége volt, ugye ők instrumentális zenét tudtak sikerre vinni, amivel már voltak próbálkozások itthon, de messze nem jutottak olyan magas polcra, mint a Solaris, amelynek 84-ben nagy lemeze jelenhetett meg, de egy elég furcsa kanyar tett pontot a zenekar akkori pályafutására. Második lemezük nem kellett a lemezgyárak, megmondták, hogy sajnos ezzel a példányszámmal ők nem kívánnak foglalkozni, amit addig teljesített a zenekar. Tegyük hozzá, ez egy világszinten nagyon magas példányszám volt, 40 ezer darabról beszélünk, de a 80-as évek védett magyar piacán monopolista lemezgyár elégtelenek ítélte. Ha nem lett volna monopolizmus, lett volna 2-3 kiadó, nyugodtan bárki körbe mehetett volna, és aki lát benne fantáziát csinálja, ha nem, itt sajnos egy-két ember döntött azért egyszer s mindenkorra, vagy legalábbis több évre, hogy mi legyen, vagy ne legyen. És hát a Solaris zenekar olyan szinten elkeseredett, hogy nem kell, úgysem kell a zenük, hogy eladtak 40 ezer hanghordozót, csak lemezem, úgy tudom, utána még a kazett az ráadás. A nagyvilágban ez egy nagyon komoly szám progresszív zenekarnál, főleg instrumentális, hiszen ez réteg zenek.
0: Hát főleg egy ilyen kis marok nyilván zsugorított hazánkban.
1: Hát itt meg abszolút ugye komoly lett volna. Na de nem volt lemez, kitalálták, hogy akkor más csinálunk, bemegyünk, mint trójai faló popzenekarként, és amikor elég sikeresek leszünk, akkor elők állunk, hogy jó, akkor van további sikeres bármi, hogyha kiadhatjuk a saját zenénket is. És nagyon különös módon ezt a tervet végül is megvalósították. Így jött létre a Napoleon Bulvár, ami a Solaris tagságból állt, plusz Vince Lilla énekesnőből, tehát változatlan tagsága, és popzenekarként működtek 4 éven át, adtak ki 4 nagyon sikeres albumot, ezek 87 és 89 között, míg 90-ben tényleg a lemezgyár elé álltak, akkor most pedig következzen a Solaris ideje, és a lemezgyár meglepetésével nem tudott más mondani, mint hogy jó. És megjelent az 1990 című Solaris album.
0: Megbocsátjuk azt a pár évet.
1: Az egy másik műfaj, másik közösség.
0: Igen, igen.
1: És akkor megjelent egy dupla lemez, amelyek sajnos nem volt ugye valódi támogatása, se koncertszinten, se nem működött a zenekar turnélig, de a lemezt ugye el tudták mégis készíteni a stúdióban. Ezért ez így kicsit így félre lett téve, és a Solaris zenekar valójában nem 90-ben támadt föl, mert egy fél feltámadások az elég, hogy megjelent valaki egy dupla új lemez, hanem most nem részletezem azon, mik voltak, hogy jött össze, vagy másik történet, de 95-ben kaptak egy megkeresést, amit ők estek a legjobban hanyat, mégpedig Amerikába hívták őket egy progresszív rock fesztiválra. No de, hogyan? Nincs is zenekar, 10 éve, vagy 9 éve. Nem történik semmi. Volt egy album 84-ben, meg egy másik 90-ben. Mi ez?
0: Ott bezzeg számon tartották és Los Angelesben.
1: Az volt a kulcs, hogy a Hungaroton néha eladogatott licenceket több országban, ahol volt érdeklődés, és Japánban egy vagy két kiadó valahogyan ráharabott a magyar progresszív rockra, úgyhogy Omegát is vettek, Isztet is vettek, 2 iszlemezt is kiadtak, és megvették a Solarisnak a licencjogait, a Masbé Krónikák című 84-es albumnak a licencjogait, és erre az történt, hogy ott megjelent Japánban, és óriási népszerűségű lett, de nem volt hozzá zenekar, ide visszasütött a zenészekhez sem, hogy ez valami klassz dolog, és hát Amerikában is jött ez a CD, hogy 89-ben Japánban ez az album már csak CD jelent meg, LP már nem, ott már nem volt aktuális, és hát 95-ben így támadt fel a zenekar gyakorlatilag közkívánatra, elmentek, jobban csodálkoztak, mint a közönség, közönség még legendát ünnepelte őket a remek dalok miatt, és tulajdonképpen nagyon lassan, akár éves kihagyásokkal is, de innen indult egy máig tartó zenekari működés. És ez...
0: Igen.
1: Tessék.
0: Amiben hála jó Istennek aktív szerepet válasz, és arccal akartam zárni, mert elfogyott a beszédidőnk, hogy az Erdész Robi csodálatos anyagán túl, ami ugye ott köthető a Solarishoz, hiszen az is ő maga szinte, ami mindjárt már is indul, a Nyugtalanság szimfóniája, a Solaris is él, és szép kiadványok jelennek meg nálad, amikkel fogjuk majd folytatni a sorozatot.
1: Köszönöm
0: Dr. Kovács Laci Moirasz, köszönjük szépen.

0: a Modern Jazz Quartet zenélt.
1: Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek!
0: Egy óra. Következik a házunk táján. A szerkesztő Szabó Csilla.

0: Mi zajlik itt, most mit csináltok?
1: Nagyon jó kis szülői csapat összeállt, és egy finom lecsót készítünk.
0: Zokogsz már, mert te vágod a hagymát.
1: Képzeld, nem, csodálkozom, ez valami jófajta hagyma lehet, vagy lehet, hogy ez a titka, hogy a levegőnkkel csinálni, és nem egy zárt konyhában.
0: Tehát mi most ugye a 18. kerületben vagyunk, a Szent Lőrinc Katolikus Általános Iskolának a hatalmas kertjében. Mennyi alapanyagot hoztatok?
2: 12 kiló paprika, fele annyi paradicsom, egy fej fokhagyma.
0: Mennyi hagyma?
2: Hú, azt csak úgy találomra fogjuk. Érzésre, mert az nekünk zsigerből jön.
0: Sokat főztetek már itt együtt?
2: Mi még csak második éve járunk ide az iskolába, legalábbis a gyermekem. Aztán...
0: Na ezek szerint akkor ez második osztályos közösséggel találkozunk, mert mindegyik osztálynak van ugye itt egy bográcsa, meg egy ilyen kis csoportja, hogy főztök. Mi ez egyáltalán? Miért főztök ti most itt lecsót?
3: Meg lett hirdetve ez a rendezvény, és akkor szervezünk.
0: Milyen rendezvény?
3: Mihálynapi rendezvény, igen. És akkor itt meg lett hirdetve, hogy minden osztálynak főzhetnek lecsót, és akkor ilyen versenyt csinálnak belőle, és utána zsűrizik, és lesz egy nyertes igazából.
0: Tavaly is volt-e már ilyen Szent Mihály nap? Jövök most ide tovább. Dicsértessék a Jézus Krisztus.
4: Nekem, ha nem muszáj, hadd ne beszéljek.
0: Egy mondatot azért mond nekünk. Gondolom az osztályfőnökkel állok szembe, de ezek szerint a berekedés szélén van. Igen, volt igen, már tavaly is Szent Mihály nap?
5: Volt, igen, és nagyon élvezték a gyerekek is, meg a szülők is, nagy sikere volt, és akkor úgy gondoltuk, vagyis az igazgatónő is úgy gondolta, hogy akkor ismételjük meg, mert ami jó, abból repete sose árt.
0: Tavaly mit főztek?
5: Gulyásleves volt.
0: Ez sokkal rövidebb idő alatt fog elkészülni, mint egy gulyás készülhetett, és nem csak a felnőttek vágnak, hanem a gyerekek is, már másodikosan két nagy lány itt vágja a paprikát. Hányan vagytok az osztályba?
6: 28-an.
0: És hány fiú, hány lány?
6: 16 fiú és 12 lány.
0: Ők is részt fognak venni a főzésbe?
6: Nem annyira.
0: Apa azért segít neked, hogy biztonságban legyen a kezed a késtől. Szoktak otthon is főzni a gyerekekkel?
7: Természetesen, otthon is kézilánykodnak, amit tudnak, segítenek a szüleiknek.
0: Lecsó sokféle lehet, most ez milyen lesz ez a lecsó?
8: Füstölt szalonna az alapja, füstölt kolbász is lesz benne, illetve a gyerekek kedvéért virsli, majd így külön-külön.
0: És akkor mivel fogjátok enni, lesz hozzá, nem tudom, rizs, tarhonya vagy kenyér?
8: Kenyér, kizárólag csak is kenyér. Finom, friss, puha, fehér kenyér.
0: Min fogtok főzni?
2: Ilyen kis fatüzelési üstön, amire oda kell figyelni, mert ugye a titka az, hogy rakjuk.
0: Ti hoztátok, vagy ezt adta az iskola?
2: Abból gazdálkodunk, amit ott találtunk a sarkon.
0: A tüzelő az az, igen?
2: A tüzelő, igen, az üst meg a bogrács az a miénk. Úgyhogy így tartósítjuk magunkat füsttel.
0: Na akkor jó füstölődést, jó főzést. A Magyar Katolikus Rádiótól jöttem, és készítek egy műsort a mai napról, amit Szent Lőrinc Katolikus Általános Iskolában. És nektek már fönn van a bogrács.
9: Így van.
0: Hogy nagyon gyorsak voltatok.
9: Mi tegnap otthon már felvágtuk az összes hozzávalót, hogy itt ne ezzel menjen az idő, kivéve a paprikát, amit kedves szülők most éppen csumáznak és aprítanak, és a hozzávalók ezek pedig házi hozzávalók, amiket mi a évelei disznóvágáskor csináltunk, készítettünk, füstöltünk. Úgyhogy
0: ti tartotok disznót?
9: Hát nem tartunk disznót, de disznóvágást azt tartunk.
0: Itt van benne a szalonna, érkezett a zsír, de még nem etintettél.
9: Hát pirulja. Jó füstös íze lesz, és úgy finomabb lesz, hogyha várunk egy kicsit vele.
0: Milyen lesz még ez a lecsó? Van-e valami különlegessége ennek?
9: Nincsen semmi különlegesség. Férjem répát szokott belerakni, mi nem rakunk répát, egy kis cukrot rakunk majd bele, hogy a paradicsom savasságát ellensúlyozzuk.
0: Itt van a férjed, répát szoktál rakni az otthoni lecsóba?
10: Igen. Attól egy kicsikét édesebb lesz, és ugyanúgy, ahogy amit a feleségem mondta, hogy a paradicsom savasságát nagyon szépen tudjuk egyensúlyozni vele.
0: Aha, és hogy vágod a répát, vagy milyen formában? Mennyit raksz az adagba?
10: Mint egy bablevesbe, karikára szépen, és mondjuk, hogy ha belerakok 2 kiló paradicsomot, akkor kb. Egy ilyen 1/2 kiló, még annyit se, egy 25 deka répát kell belerakni csak.
0: Titkokat és trükköket is tanulhattok itt egymástól. Ez most már a második Szent Mihály nap. Ti voltatok-e már az előzőn?
10: Voltunk határozottan, én akkor hál' az égnek csak élvezője voltam az egésznek. Süteményt szeleteltem tavaly, úgyhogy a tavalyi évben ennyi volt a munkánk.
0: Mekkora gyerekeid, gyerekeitek vannak? Kik járnak ide ebbe az iskolába?
10: Egy 9 és 10 éves lányunk jár, van egy 12 éves kisfiunk, aki már a Cisztercibe jár, és van egy 24 éves nagyfiam.
0: És ők ide jártak egyébként, a nagyok?
10: Igen, kivéve a nagyfiam.
9: Vallásosak vagyunk, katolikus óvodába is jártak a gyerekek, ezért választottuk ezt az iskolát.
0: A ti osztályotokban sokan vannak, akiknek több gyerekük van, több gyerekük jár ide esetleg már?
9: Igen, kettő általában szokott lenni, de inkább három a jellemző. Van, ahol még annál is több egyébként, de a három az elég jellemző.
0: Megérkezett egy tányér is.
9: Igen, az volt a kérés felénk, hogy mindenki hozza magával a tányérját, és ne eldobható műanyagokat használjunk, hogy ezzel is védjük a környezetünket.
0: Köszönöm szépen, jó főzést köszönöm kívánok. Szépen. Mit gondoltok, mikorra lesz meg ez az ebéd?
9: Délre kell kész lenni vele, mert kóstolás lesz, zsűrizés lesz. Bőven kész leszünk szerintem.
0: Na, akkor jó munkát, aztán pedig majd jó étvágyat a lecsóhoz. Kicsit megállítom a tanárnőt. Gondolom, hogy tanárnő, mert hogy egy ilyen szentlőrinces pólóban van. Ugyan szombaton van ez a rendezvény, de mindenkinél ilyen egyen póló van, vagy köpeny.
11: Igen, ez nálunk itt az iskolában, ugye hétköznap is ezt a egységet képviseljük, úgyhogy mi is hordjuk az iskolapólót, amivel jelezzük, hogy mi egy közösséghez tartozunk.
0: Most a tanárnő itt egy asztal mellett áll, ebből gondolom, hogy osztályfőnök?
11: Igen, ötödik ásoknak, most jöttek föl alsó tagozatból, és akkor most összeszokunk most az az időszakon, úgyhogy nagyon hálásak vagyunk, hogy van ez a közös családi nap, mert így jobban meg tudjuk egymást ismerni.
0: Ilyenkor, amikor egy ilyen iskolai rendezvény van, szülők, gyerekek együtt vannak itt nagyon sokan, akkor a tanárok az osztályfőnökökkel, hogy ezt így megszervezzék, hogy ki hozza a sót, ki hozza a hagymát, ki mit csinál itt majd ezen a főzőcskén.
11: Az osztályfőnökök szokták így kezdeményezni, de onnantól kezdve a szülők igazából mindegyik nagyon lelkesen így oda teszi magát, ugye ez egy közös cél, közös ügy, ahova mindenki, amit tud, azt így hozzátesz.
0: Miért a Szent Lőrinc általános iskolába jött tanítani?
11: Én ide jártam egyébként annak idején általános iskolába, 26 évvel ezelőtt itt végeztem, úgyhogy már akkor is azt éreztem, hogy ez az én helyem, vagy ez az én otthonom, és akkor úgy hozta az élet, hogy tanítónő lettem, és igazából ide jöttem vissza, ahonnan elindultam. Óriási segítség ez kezdő tanárként, hogy úgy érzi, hogy otthon van, ugye azok a falak, amik annak idején nagyon sokat jelentettek, azok ugyanúgy állnak most is, de vannak még tanárok egyébként, akik annak idején engem tanítottak, most ugye kollégák vagyunk.
0: Most ugye, hogyha itt körbenézek, akkor látom, hogy rengetegen vannak olyanok is, akik szerintem már rég végeztek. Tehát gondolom, hogy talán nagy testvérek lehetnek, vagy erre a rendezvényre visszajöttek olyanok, akik már elballagtak, és most itt szeretnének egy kicsit visszacsöppenni az alma máternek ebbe a nyüzsgő forgatagába. Vajon tanárként az, hogy egy katolikus általános iskolában még extra feladatai vannak, nem nehézség?
11: Nagyon színes az egész tanévünk, tehát rengeteg plusz dolgot csinálunk, hát nyilván mindent így a gyerekekért. Nagy hangsúlyt fektetünk arra, hogy közösen együtt haladjunk az Isten útján. Ugye nekem így hitoktatóként azért kicsit könnyebb dolgom van, hogy így a hitre vezessem őket, de nyilván nem egyszerű feladat. Ez, hogy valahogy úgy átadni a gyerekeknek azt a hitet, azt a tapasztalatot, hogy az ő életüknek a része legyen teljesen, és azt gondolom, hogy így a legtöbb kollega, vagy sok kollega itt az intézményünkben, így mindenki így erre törekszik, hogy ne csak egy tananyagot adjunk le, hanem adjunk nekik az életre is valami pluszt.
0: Ha katolikus általános iskolában kell hittant tanítania, akkor talán azért az egy könnyebbség, hiszen ide azért jönnek a gyerekek, a szülők azért ide iratják a gyermekeiket, mert ők azt szeretnék, hogy katolikus nevelésben legyen részük, és valószínűleg a család is vallásgyakorló.
11: Igen, nagyon-nagyon sokan vannak, főleg itt a közeli templomokból nagyon sok gyerek ide jár, de nem csak vallásgyakorló családok jönnek ide, hallották az iskolának a hírét, hogy itt jó közösség van, hogy jó tudást igyekszünk átadni, és ugye a Magyar Katolikus Egyház most már szerintem missziós terület, úgyhogy nekünk is feladatunk azokat bevonzani, vagy az Isten felé terelni, akik nem találkoztak még soha
0: Gondolom, hogyha ide jelentkezik valaki, akkor ott nem kérdés, hogy hit és erkölcstan órán mit választ, mert akkor gondolom, hogy itt kötelező, hogy hittanra járjon.
11: Igen, igen, itt csak hittan oktatás van, ugye heti 2 órában. A felekezetének megfelelően választhat, mert hogy nem csak római katolikusok járnak ide, hát ők vannak többségben, a római katolikusok, és akkor vannak még reformátusok, görög katolikusok, meg evangélikusok is egy páram.
0: Sőt, én úgy tudom, hogy koptok is járnak ide.
11: Igen, igen, itt ugye a Szemere telepen van a kopt katolikus közösség, és akkor onnan is járnak ide hozzánk itt gyerekek, már az elmúlt, hát szerintem 10 évben legalább 2 évfolyamonként vannak egy-egy kop gyerek, az én osztályomban is jár pont egy.
0: Na és akkor ilyenkor hogy van ez, hogy ő neki van külön kopt hitoktatás, vagy ő a római katolikusra jár?
11: Ő a római katolikusra jár. Nyilván vannak liturgiában különbségek, de ugye egy Isten van, tehát, hogy ilyenkor ő a katolikus tanítást kapja.
0: Köszönöm szépen, akkor én hagyom most egy kicsit létezni, mert úgy már keresi az osztálya, hogy bevonja önt is a tevékenységbe, és akkor kívánok jó étvágyat, meg jó napot ehhez a Szent Mihály naphoz.
11: Köszönjük szépen!
0: Hanyadikosok vagytok?
12: 8-osok.
0: Miért a Szent Lőrincbe jöttetek?
12: Én a nővérem miatt jöttem.
0: Mielőtt ide kezdtél járni, mit tudtál erről az egész iskoláról?
12: Hát a közösség az jó, meg hogy ilyen vallásos az egész.
0: Hányan vagytok testvérek?
12: 7-en vagyunk testvérek. A nővérem járt ide, meg most az öcsém jár ide elsőbe.
0: Mondjál most egy kicsit olyat, ami nem biztos, hogy annyira tetszik neked.
12: Hát elég sok szabály van. Például köpenyt kell viselni, meg ilyenek, és elég szigorú. Több szabályt kell betartani, mint egy állami iskolában. Például az ilyen, amikor hétvégén mondjuk valami ünnepet meg kell ünnepelni, és akkor templomba kell menni, vagy reggelenként az imák, meg nyilván a hittanórák, azok is meg kell tanulni dolgokat, meg minden szabályokat, parancsokat. Meg nyilván máshogy tanítanak itt a tanárok, mint egy állami iskolában. És például nem lehet sminkelni, mint hogy itt nálunk nem lehet sminkelni, nem lehet műkörmet hordani, vagy kivágott ruhákat.
0: Milyen a heti rend, vagy napi rend? Mondtátok, hogy vannak például imák? Hogy van ez, mikor?
12: Igen, hétfőnként például 7:30-ra kell érkezni, mert akkor áhítat van reggelenként, és vannak ilyen szenteknek a napjai, és akkor mondjuk itt kell maradni délutánonként azokat megünnepelni, vagy hétvégenként mondjuk templomba kell elmenni, mert egy olyan ünnep van.
0: Amikor szentnek van az ünnep, akkor hogy ünnepeltek, hogy mivel jár ez a ti számotokra?
12: Például vegyük Szent Mártont, ugye ez november 11-én van. Hát olyankor például azt szoktuk csinálni, hogy lámpásokat csinálunk, még előző nap, vagy esetleg aznap, és akkor az iskola körül megyünk egy ilyen iskolakört, ilyen kis lámpásokkal, nyilván akkor már sötét van, és itt a focipályán összegyűlünk, és énekelünk, meg ilyen előadások vannak, és Szent Mártonról szóló történeteket, meg ilyenek.
0: Hát ez tulajdonképpen jobb bulinak tűnik, nem?
12: Hát...
0: Vagy ti már azért másképp buliznátok így 8-ban.
12: Hát azért igen, de nyilván, mivel mi vagyunk a legnagyobb a kicsiknek, ez valószínűleg még nagy öröm. Játék, igen.
0: Aha. Na, hogyan tovább innen?
12: Én katolikus középsúlyba szeretnék menni, mert amit így innen így megtanultam, meg nem tudom, azt így tovább szeretném vinni. Nekem nem ez a legfontosabb szempont, hogy katolikus. Én inkább egy erősebb gimibe szeretnék nézni igazából. Nyilván a sokkal jobb a hívő, mert azért az ilyen állami iskolákban nyilván vannak olyan dolgok, amik nem, tehát nem a jó élethez kapcsolódnak.
0: Mire gondolsz?
12: Hát akkor mondjuk a szerhasználatok vagy ilyenek, és akkor a katolikus iskolákban vagy hívő iskolákban szerintem ezek kevesebb szer fordulnak elő, de majd nyilván megyünk nyílt napokra, és majd többet megnézünk.
0: Elkezdtétek ti is készíteni a lecsót. Hát egy picit le vagytok maradva, bocsánat, hogy ezt mondom.
13: De egyáltalán nem vagyunk lemaradva, mi vagyunk a 8-os osztály, és itt annyi szorgos kéz van, hogy szerintem egy 20 perc múlva itt rotyogni fog a lecsó. Úgyhogy én nagyon bízom a srácokban, mert voltunk tavaly osztálykiránduláson, ahol a gyerekek is meglepődtek azon, hogy azokból az alapanyagokból, a répából és a vöröshagymából és a darátusból olyan ízletes, finom bolonyai lett, hogy soha nem is gondolták volna, hogy az ők kezük nyomán ilyen finomságok készülhetnek, úgyhogy én bízom a fiúknak és a lányoknak az ügyes kezében. Természetesen van egy szülő koordinátorunk, aki kiosztja a feladatokat, de itt már sok ügyes gyerek van, igen. Sokan szoktak szorgoskodni a konyhában, van olyan is, akik meg még soha, és nagyon örül, hogy kap egy kis feladatot.
0: Kapott egy gyönyörű almás kötényt a nyakába az egyik apukától. Egy ilyen kialakult osztályközösség milyen itt egy katolikus iskolában? Hogy más egy osztálynak az élete, az, hogy a gyerekek hogy viszonyulnak egymáshoz, mint egy állami iskolába, vagy egy másik iskolába?
13: A saját gyerekeim állami iskolában járnak, tehát talán nem olyan nagyon nehéz a mégsem az összehasonlítás, de én azt gondolom, hogy gyerekek, ami nálunk a különbség, hogy azért gyakran mondhatom azt a gyerekeknek, hogy akkor most imádkozzunk valakiért, vagy kérjük a Jóisten segítségét akármilyen problémában. Tehát van egy plusz közös nyelvem a gyerekekkel, én azt gondolom.
0: Azért egy nyolcadikosnak már ez lehet, hogy ciki, vagy azt mondja, hogy ő már nem akar köpenyt, ő már szeretne olyan rendezvényeken részt venni, ami sokkal izgalmasabb, mint mondjuk akár itt egy ilyen közös főzőcskézés anyukával, apukával, meg a sok másik diákkal.
13: Nem gondolom, hogy cikik ebben nőnek bele. Nyilván néha emlékeztetni kell őket arra, hogy mik itt a szabályok, de szerintem, hogyha már egy ilyen 8 éves múlt van mögöttünk, akkor nem gondolnám, hogy ebből most ők nagyon ki akarnának törni. Vannak próbálkozások, nem mondom, hogy mindig könnyű, de azért azt gondolom, hogy szeretnek ők itt lenni. Bocsánat, csak a fiúkat meg szeretném közben kérni, hogy vágjátok ti is azt, mert ügyesek vagytok. A paradicsom össze van vágva, az a dobozban van, az már megvan, már azzal én elkészültem, mert finom szabadföldi paradicsomunk volt, és abból én már kivágdostam a rossz részeket, és remélem, hogy nagyon finom lesz ez a lecsó. Elnézést. Én is a főplébániai közösséghez tartozom, és sokan vannak onnan, viszont nagyon sokan vannak, akik nem tartoznak semmelyik plébániához, és nagy örömünkre, például mi osztályunkból azért így 8-ra nagyjából mindenki meg van keresztelve, majdnem mindenki első áldozott. Tehát ez egy ilyen missziós küldetése is az iskolának, hogy olyanok is jönnek ide, akik akár még mikor ide jönnek, nem templomba járók, nem hívők, és itt valami történik 8 év alatt, nem csak a gyerekekkel, hanem talán a családokkal is.
0: És tényleg valami történik, vagy ők kötelességüknek érzik, hogyha itt hittanra járnak, meg egy katolikus iskolába járnak, akkor hát meg kell keresztelkedni, meg első áldozónak kell lenni, mert ez az itteni elvárás.
13: Hát ez egy nehéz kérdés, de én azt gondolom, hogy az elején talán olyanok akarnak lenni, mint a többiek, jobban meg akarnak felelni a tanároknak, talán akkor még azért kezdik, de talán felső tagozatra, főleg már 8-ra, ez már inkább ilyen belső meggyőződés, hogy elmegyünk Szent Misére, és keresztény katolikus életet élünk.
0: Éppen dolgozik, de egy pillanatra megzavarom. Mi történik itt?
14: Lufit fújunk a gyerekek nagy örömére. Kardot lehet kérni, szívecskét és kiskutyát, mindegyik nagyon népszerű.
0: De azért a nagy csődületben itt látom, hogy más is történhet ennél az asztalnál.
14: Ez a kézműves helyszín volt itt, termésekből és levelekből gyönyörű képeket készítettek a gyerekek kreatívan.
0: A Szent Lőrinc általános iskolának a Szent Mihály napi sokadalmában, családi napjában találkoztunk.
15: Mi kop család vagyunk, és akkor ezért hoztunk itt a lányunkat, mert hogy mi is vallásos család, a legjobbat szeretnénk adni a gyerekeinknek. És úgy gondoltunk, hogy úgy látunk, hogy ez itt a legjobb. Ez itt a legjobb, amit lehet kapni a gyereknek.
0: 18. kerületben vagyunk, és Budapesten a 18. kerületben van egy kopt templom. Ha jól tudom, akkor egyébként ez Magyarország egyetlen kopt temploma.
15: Igen, így van.
0: Nem olyan régen meglátogatott benneteket a kopt pátriáka, néhány évvel ezelőtt érkezett ide Egyiptomból. Ez a kopt templom milyen kopt templom? Tehát ti kopt keresztények vagytok, vagy ortodox koptok?
15: A kopt maga a szó, ezt jelent, hogy a régi egyiptomi nyelvből, ezt jelent, hogy Egyiptom. Ezek szerint, hogy az eredeti egyiptomiek úgy nevezték őket, hogy koptok, mint az eredeti egyiptomiek. És akkor plusz, hogy a keresztények vagyunk, hogy a kopt ortodox keresztények.
0: A ti pápátok, a pátriáka, mert ugye a koptoknak van egy része, akik kopt keresztények úgy, hogy ők a római pápát fogadják el.
15: Igen.
0: A ti közösségetekben a kopt hívek, ők honnan érkeztek ide Magyarországra?
15: Igazából minden, mert nagyon sok kopt családom, akik Egyiptomból jöttek, másik Európa városokból érkeztek, másik mondjuk dolgoztak másik országon, aztán hogy cégek iranították őket ide a Magyarországon, aztán itt is maradtak, itt is telepedtek. Maradunk, mi úgy is nevelünk a gyerekeimtől. Ha valaki kérdezi tőlük, hogy milyen származások vagytok, egyből mondják, hogy magyarok. Mert nem úgy nevelünk őket, hogy Egyiptom meg magyar. Hálás kell lenni a hely, ahol születtek, ahol kaptak a jó nevelés, jó tanulás, meg mindent jó, amit kaptak, ennek hálás kell lenni. És akkor szóval nem növelünk úgy bennünk, hogy másabbak lennék, hanem magyarok, Magyarországon fognak szolgálni, Magyarország ér fognak tenni. Persze, hogy szeretünk, hogy Egyiptom, meg mi is onnan jöttünk, meg hogy ők is egyiptomek, meg hogy az egyiptomi családunk, akik kint élnek, hogy persze, hogy tartunk kapcsolat, megyünk, jövünk, de magyarok kint nevelünk őket, mert itt laknak Magyarországon. Mert itt születtek, meg magyar állampolgárok is vagyunk.
0: Ide jött egy kisebb fiú hozzá, de még biztos nem általános iskolás, ugye?
15: Ő még a Lilium kert óvodába jár.
0: Tehát ez is egy katolikus intézmény, oda jár. Nektek hány gyermeketek van?
15: Most érkezett meg a harmadik.
0: A pici baba a babakocsiban?
15: Igen. 6-7-es.
0: Gratulálok nektek mind a három kisgyermeketekhez.
15: Nagyon szépen, köszönjük. Köszönöm szépen.
0: És akkor szép napot nektek ma itt a Szent Mihály napra is, meg akkor jó tanulást.
15: Nagyon szépen köszönjük, Isten áldjon meg benneteket.
16: Mi a Térszínház színészei vagyunk. Most itt a Szent Mihály napon az iskolában egy műsort állítottunk össze. Legyen benne vicces is, meg legyen benne komoly is, így gondoltuk. Úgyhogy a Kóró és a Kismadár című magyar népmesét játszottuk, és utána pedig Szent István király legendáját.
0: Ez a játék vásári komédiához hasonlít, azt a hagyományt folytatja, amikor tényleg nagyon kevesen bárhol kipenderültek, akár régen egy szekérből a piacon, és előadtak valamit.
16: Igen, rendezőnk Vucz Hunor, aki sajnos most már 4 éve nincs közöttünk, ő fedezte föl azt a vásári műfajt, ami bárhol, szabadtéren, templomban, búcsúkban és bármilyen közösségi alkalmakkor a szent és a profán történeteket együtt ötvözve, képekkel mutogatva, esetleg egyszerű eszközökkel eljátszva, a nemes irodalmat és a klasszikus értékeket közel hozza a mulatozó néphez. És így azt az értéket, amit a magyar nép és a magyar kultúra őriz, és a régi hagyományokat, a vallásos népénekeket és a szentek történeteit közel hozza az emberekhez, hogy azok napi szinten is magukénak érezhessék.
0: És mindehez nagyon kevés eszköz használnak. Most itt a kollégája egy bőröndbe pakol bele mindent, mert most is alig valamivel játszottak.
16: Igen, mi azt gondoljuk, hogy az előadás során nem kikapcsolni kell a nézőket, hanem bekapcsolni, és ehhez az alkotó fantázia szükséges. Tehát nem feltétlenül kell valami teljes eredeti valóságában megmutatni, hanem keltse föl az emberek fantáziáját, és úgy jelzésszerűen az emberben magában alkotó folyamatként létezzen az a kép, az a jelenet, és azok az eszközök, amikkel játszunk. Ezért kevés eszközzel, nagyon jól megválogatott eszközzel jelenítjük meg a dolgokat, és többet adunk a nézők fantáziájára.
0: Most is néhány fejdísszel adtak elő. Egy festett kép volt még a háttérben a Szent István előadásnál, ami ugye a Szent Koronára is emlékeztet minket, és ennyi.
16: Ez a fajta, ez a képmutogató műfaja, ami a középkorból ismeretes, és magyar nyelvterületen is elterjedt, ahol az előadó vásárokban is akár képeket mutogatva adja elő a történetet, miközben mutogatja, hogy a képen milyen jelenetek láthatók. Ez is egyszerű eszközökkel idézi föl magát az eseményt, és itt is a Szent István esetében is egyszerű képekkel idézzük föl. Egyébként a képeket Sinkó Veronika művésznő készítette, és úgy idézzük föl magának, Szent Istvánnak a legendáját.
0: Mai világban, amikor akár a tévében, a telefonban mindenki csodálatos színes képekben állandóan történeteket néz, rövid történeteket pörget a telefonján, vajon van helye az ilyen típusú élő előadásoknak?
16: Mi azt látjuk, és azt feltételezzük, és tapasztaljuk is, hogy az élő embert semmi nem pótolja. Az élő színházi előadást, a közönség és a néző kapcsolatát, élő eleven kapcsolatát semmi nem pótolja. Ezért tanítottuk az éneket, ezért tapsoltunk együtt a nézőkkel, és azt veszük észre, hogy még nagyobb hiány van benne, mint régebben, mert most a technika az az ember és ember közé áll. És mi azt gondoljuk, hogy kell ilyennek is lenni, de kell olyannak is lenni, mint ez, ahol a néző és a színész, a két ember egymásra talál.
0: Megkérem, hogy mutassa be magát is, és a játszótársait.
16: Igen, Szamosvári Gyöngyvér vagyok, a Térszínház színésze, Kovács J. István és Kovács Ákos, a két kollégám, akivel ezt a mai előadást játszottuk.

0: Mi történik itt most? Mit hoz? Mit hoztál most ide?
1: Lecsós lőrincszeletet készített az osztály, a harmadik B osztály. Fogadjátok szeretettel.
0: Ez mit jelent, hogy lecsós lőrincszelet?
1: Hús is van rajta, és lecsóval van.
0: És ezt is itt készítettétek, ezt az egész tálat? Na, akkor írd le nekünk, légy szíves, hogy mit láthatunk. Mi, amit a hallgatók nem látnak?
1: Tarja megsütve, a szakács az nem én voltam a tarjánál, illetve steak krumpli, és van lecsó tálalva, és ott pedig kenyérrel húsra rárakva a lecsó.
2: Volt egy főzőverseny a Szent Lőrinc Katolikus Általános Iskolába, ahol a szülők közösen, csapatépítve, osztályonként lecsót főztek. És most hozták be éppen ezekbe a percekbe a szülők osztályonként a gyönyörűen megterített, feltálalt lecsókat. Azok fognak zsűrizni, akiknek nincs osztálya. Szerintem, ha minden osztály beérkezett, akkor megtörténik a zsűrizés, és utána lesz eredményhirdetés.
0: Most, hogyha egy körbenézünk, azért látszik, hogy a szülők nagyon igyekeztek, hogy nem csak finom legyen az étel, hanem gyönyörű is. Tehát látunk itt ilyen mini bográcsokba rakott ételeket, alattuk kis gyertya, ég mellette gyönyörűen zöldségek, kenyerek, minden szépen földíszítve. Tehát nem csak a főzéssel foglalkoztak, hanem tudták, hogy szépnek is kell lenni annak, amit főztek.
2: Igen, lehet látni, hogy valóban van, aki halászlébográcsba tálalta például a lecsót, van, aki fatányéron hozta. Ez is fontos, hiszen a szemünkkel is eszünk, de lehet itt aranytálban nem jó ételt is felszolgálni. Én úgy gondolom, a legfontosabb mégis az íz. Ez is egy szempont a tálalás, de az íz lesz a legfontosabb.
0: Hány tálat, hány csapatot várnak most ide?
2: Itt minden évfolyamból két osztály van, ez 16 osztályt jelent, és 16 feltálalt ételt várunk most ide, már úgy látom, hogy kettő kivételével meg is érkeztek, és amíg a főzés volt, addig a gyerekeknek külön program volt, kézműves foglalkozás, színjátszás, sportprogramok, és minden olyan jellegű dolog, ami a közösségépítést szolgálhatja. Úgyhogy én úgy gondolom, mindenki jól érzi magát, gyönyörű időnk van, mindenkinek jó a kedve, és most izgatottan várják a szülők az eredményt.
0: Elkészült a lecső, de nem tudom, ki fog még enni, mert minden asztal rogyadozik a pogácsáktól, süteményektől, és azért látom, hogy a gyerekek azok ugye elég sokszor oda mentek azokhoz az asztalokhoz.
3: Én biztosan fogok enni, mert én eddig csak éppenséggel a süteményt tudtam megkóstolni, pedig én főztem a lecsót, úgyhogy én most már nagyon rá vagyok készülve, és remélem, hogy az igazgatóasszony és a kedves bizottság is nem csak egy kanála, hanem jó ízűen fog fogyasztani mindenből bőséggel.
0: Na milyen lett a ti lecsótok?
3: A mi lecsónk alapja egy jó erdélyi mangalica szaronna, úgyhogy a neve is mangálica lecsója lett, úgyhogy egy bőséges, igazán masszív alapot adtunk neki ebben. Nagyon sokáig dinszteltük rajta a vöröshagymát, megbolondítottuk egy kis fokhagymával, aztán ment bele a paprika, és csak a legvégén raktuk hozzá a paradicsomot, a kolbászt és a virslit, úgyhogy reméljük, hogy elnyeri a tetszését a bizottságnak.
0: Miért ide jöttetek a gyerekekkel ebbe az iskolába?
4: Hát a közösség szerintem az nagyon fontos, és a családias légkör az nagyon megfogott minket, és hogy szeretettel vannak körülvéve a gyerekek. És a vallás és a hit, ami idehozott minket ehhez a sulihoz.
0: Hány gyereketek van, és hány jár most ide?
4: Kettő.
0: Mennyi idősek, mekkorák?
4: Másodikos és ötödikes.
0: Most már nagyon sok tanárral is találkoztam, és ha jól tudom, akkor önnek mind a három gyermeke ide jár ebbe az iskolába, és még a férje is itt tanít, tehát hogy ez egy ilyen nagy családi ide tartozás.
5: Igen, Réka a lányunk, hetedik osztályos, Flóra lányunk, ötödik osztályt kezdte most, és Bence fiunk pedig másodikos.
0: Mi ez ebben az iskolában, ami a tanárszülőknek fontos volt?
5: Én a pályámat itt kezdtem, 2005. szeptemberre óta tanítok itt, és elsőre egyértelmű volt, hogy jó helyen vagyok, megérkeztem. És a saját család előtt tanárként, osztályfőnökként az ember újabb és újabb családokat kap, és ebben az iskolában ugye viszonylag kisebb létszámú iskola vagyunk, tehát nagyon-nagyon családias közegben vagyunk, osztályszinteken is, de az egész iskola közösségét, tehát hogy itt mindenki ismer mindenkit, rengeteg közösség.

0: az örömök, a személyes kapcsolódások. A mai nappal is közelebb kerültünk, mint szülők szülőkhöz, én a szülőkhöz, a gyerekek hozzám is, úgyhogy ezért megéri, és persze fárasztó, de ez olyan édes teher. Újra és újra megkapom az erőt, a jó Istentől azt gondolom. És ezért is vagyok jó helyen, és a gyerekeim is. És minden család, aki itt van, azt gondolom, hogy itt megtalálja azt, amire szüksége van a gyerekeknek mindenképpen, de így a szülőknek is, és az ő közösségük is így tud formálódni.
1: Most az előbb láttam itt egy nagy fiút, azért mondom, hogy nagy fiút, mert ő már elballagott, és azért is nagy, mert talán az körülbelül a hónaljáig ért. Jött vissza valahonnan, valamilyen iskolából önhöz.
0: Igen, ő egy tavaly elballagott fiú, a család negyedik gyermeke, a Dávid, a férjem osztályában járt, tavaly ballagott, és most a esztergomi ferenceseknél tanul tovább. És azért is jók ezek az alkalmak, és a régi diákjaink ilyenkor is vissza tudnak jönni, és nagyon jó, hogy az ilyen alkalmakkor ők is jönnek vissza, és akarják elmesélni nekünk, hogy már milyen sikereik vannak, legyen az bármelyik tantárgy, vagy a közösségükben. Nekem nyilván természetesen mindig a német sikereikről számolnak be. Szóval, hogy járnak vissza a régi öreg diákjaink, és ez is nagyon jó érzés, hogy ragaszkodnak még hozzánk.
1: Sziasztok, ti most hova mentek?
2: Ide a suli elé fogunk néptáncolni.
1: Milyen ruha van rajtatok? Meséld el.
2: Moldvai. Van rajtunk egy katrinca, az szoknya. Kétfajta van a szoknyából, az egyik ilyen simább, a másik meg ilyen szúrósabb. Bernyéc, ez itt, ez az öv.
3: Van rajtunk még kalár is, ez ilyen nyakláncféle. Futás közben így elkezd így csilingelő hangot kiadni.
1: Na és milyen ez a blúz? Ez egy blúz? Hogy hívják?
2: Hát ez egy ilyen hálóinkhez hasonló, mert a szoknya alatt nem látszik, de idáig ér nagyjából neki.
1: Combot közepéig mutat, vagy majdnem a térdedig.
2: Igen.
1: És ez hogy néz ki? Ez is egy szőt ing?
2: Igen, hát ki van díszítve. Csipke, virágok, hímzés.
1: Moldvait fogtok táncolni. Igen. Na milyen ez a moldvai?
2: Olyan tánc, amit általában körökben szok táncolni.
1: És azt tudjátok, hogy hol van Moldva?
4: Erdély felső részén található szerintem.
1: Hol táncoltok? Hol tanultátok ezeket a táncokat?
4: Hát mi ebben az iskolában tanultunk táncolni. Téblábólunk, és hát...
1: Tébláboltok? Ez mit jelent?
4: Hát az, hogy sokat táncolunk.
2: Ez egy táncegyesület, és hát minden osztályban van egy csoport, aminek van egy neve mondjuk. Például a miénk az Galagonya.
1: Szeretitek a moldvait?
4: Nagyon szeretjük, nagyon jók a táncok.
5: Ilyen nagyobb szoknyás a többi tánc, és én azokat szeretem.
1: Na melyik a nagy szoknyás, az milyen?
5: Például a Dunántúli. Ez éppen a tavalyi anyag, amit most fogunk táncolni, mert egyelőre még nem tanultunk semmilyen anyagot ebben az évben. A tananyag az a lábaközi.
1: Neked mi a kedvenced?
4: A moldvai. Nekem az elsős volt a kedvencem, nagyon hiányzik.
1: Ez mi volt?
4: Dunántúli volt. Ebbe alig ha tudom hozakni ezekbe a ruhákba.
1: A moldvainak nagyon szoros a szoknyája.
4: Igen, eléggé.
2: Igen, meg
4: nagyon nehéz benne lépcsőzni, nagyon szűk, de nagyon szép.
1: Na most a lányokkal beszélgettem, de azért néhány fiú is van. Te is mondd el, légy szíves, hogy a fiúk mit hordanak a moldvaiban.
6: Fehér és egy ilyen vastag öv, és a vastag öv az ilyen színes, ilyen kék, illetve piros, és van egy vékony öv, az pedig fekete.
1: Moldvait szereted-e?
6: Igen.
1: Neked mi a kedvenced, amit eddig tanultál azok közül?
6: Ördögök útja talán.
1: Ez a moldvaiban egy tánc?
6: Igen, egy tánclépés.
1: Goráci József tanár úr megérkezett. Hogy építik föl, hogy ki, mikor, milyen táncot tanul?
7: Ugye a Téblában alapfokú művészeti iskola vagyunk, és ugyanúgy, mint egy általános iskolában, nálunk a művészeti iskolában is megvan a tanmenet, tehát minden egyes évfolyamnak pontosan megvan, hogy melyik évben miket kell tanulni. Természetesen a gyerekek életkori sajátosságainak megfelelően van felépítve a tananyag, tehát mindig a gyerekjátékokkal kezdünk, egyszerűbb táncokkal, és akkor így haladunk a

0: bonyolultabb táncok felé. Már harmadikba ismerkedtek a modvai táncokkal, mert ugye ez egy kész koreográfia, most lettek negyedikesek, úgyhogy idén már egy új táncanyag van, de abból még nincs kész a koreográfia.
1: Mennyire komoly vagy, mennyire szigorú ez, hogy ők amellett, hogy általános iskolások, ilyen alapfokú művészeti iskolának is a diákjai?
0: Szerencsére ők ezt abszolút játéknak, élménynek élik meg, mint ahogy mi is erre törekszünk, hogy élmény alapú pedagógiát biztosítsunk a gyerekek számára. Jók érzik magukat, ez egy kikapcsolódás, tehát örömmel jönnek táncolni, és nem mondhatnám egyáltalán, hogy le vannak terhelve. A fellépések pedig külön örömet okoznak a gyerekeknek. Ugye nálunk a művészeti iskolában a törvény által megszabályozott rend van, tehát nekik heti 4 tanórájuk van, az 2x1,5 óra. Itt a Szent Ferenc Katolikus Általános Iskolában nagyon szerencsés helyzetben vannak mind a szülők, mind a gyerekek, hiszen logisztikailag nagyon jó, hogy a gyermeknek mikor a vége van, úgymond a napközis foglalkozásának is, tehát délután mondjuk 4 órakor, amikor jönnek a gyermekekért, addigra a művészeti oktatás is lezajlik, de emellett, mivel a Téblán Művészeti Iskola és a Szent Ferenc Katolikus Általános Iskola nagyon-nagyon szoros kapcsolatban van, így Szent Ferencbe egy testnevelés óra, az táncóra, tehát 1-től 6. évfolyamig minden gyermeknek van néptánc foglalkozás, de ez ugye, mivel csak 1-45 perc, ez inkább ilyen ízelítő, ráhangoló, persze ez is nagyon jó és nagyon fontos, mert ilyenkor ugye ismerkedünk a népszokásokkal és nem csak a néptáncokkal, a hagyományokkal, ezt itt a katolikus suliban mind átéljük, nem csak tanulunk róla, és akkor emellett, aki érez még plusz affinitást, ők ugye a téblába is táncolhatnak, és akkor nekik még ugye plusz még 4, tehát összesen nekik heti 5 néptáncórájuk van, hogyha úgy nézzük, és ezáltal sokkal nagyobb eredményeket tudunk elérni. Például ez a csoport is tavaly ősszel egy fesztiválon aranyminősítést ért el, egy országos fesztiválon.
1: Nem csak a táncot tanulják, hanem azért tanulnak valamit arról is, hogy milyen környezetben született ez a tánc, vagy hol született a tánc.
0: Hát ugye ami nagyon fontos, hogy ugye a népi játékokkal kezdünk, ezáltal ugye a különböző mozgásformákat is már elsajátítanak, mint például a sor, a kör, hogy kell beállni különböző alakzatokba. Rengeteg ritmus gyakorlatot csinálunk, plusz ugye nagyon fontos a társas kapcsolatok kialakítása, a szocializáció, az egymásra való odafigyelés, ez mind-mind szerves része, és ugye a hagyományokat mi nem csak tanítjuk, hanem át is éljük, tehát a népszokásokon keresztül, mint mondjuk a Márton nap. Itt a Márton napjáról nem csak tanulunk, hogy ki volt Szent Márton, meg milyen hős cselekedete volt, vagy hogy milyen népszokás fűződik, hanem valósan tartunk Márton napi táncházat, beszélgetünk erről, ugyanúgy a pünkösdöt is átéljük, májusfát állítunk, hogy arról van szó, kiszézünk tavasszal, ugye virágvasárnaphoz kapcsolódóan, tehát ezeket mi mind általában itt az iskola udvaron át is éljük. Nálunk azért egy olyan komplex mozgás kultúrát tanulnak, ami szerintem sehol máshol nincsen. Különböző diszgráfia, diszlexia, diszkalkulációval küzdő, vagy akár más hiányosságokkal küzdő gyermekeket mi fölkaroljuk, fejlesztjük, és ezáltal sokkal jobban fognak teljesíteni az iskolapadban is, vagy ha esetleg egy kicsikét nagyobb mozgásigényük van, persze nehéz, mert rájuk többet rájuk kell szólni, de örömmel tesszük, hiszen fejlesztünk rajtuk, és valóban a különböző gyógypedagógusok is a néptáncot szokták receptre felírni, tehát javasolják azt, hogy járjanak táncra, mert ez egy olyan komplex mozgásfejlesztés, amit nagyon máshol nem kapnának meg.
1: Még a ruhákról nem beszéltünk. Most a lányok elmondták, hogy milyen gyönyörű ruhában vannak. Tényleg teljesen olyan, mintha egy moldvai táncoló, moldvai csapat a saját nagyszüleinek a ládáiból előhúzott ruhákban lenne. Honnan vannak ezek a gyönyörű ruhák?
0: Moldvából származó eredeti viseletekben vannak a lányok, tehát ezeknek az eszmei értéke is nagyon-nagyon nagy, de emellett természetesen a téblámnak vannak saját ruhái is, úgy sajátok, amiket mi csinálunk, illetve van egy kiváló kolléganőm, a Bácsó Erzsébet, ruhatárosunk, jelmezkészítőnk, aki var is viseleteket. Vannak ugye olyan tájegységek, ahonnan a viseleteket meg tudjuk mi, vagy hát Zsoka néni varni, de vannak olyan hímzéssel, vagy gyöngydíszítéssel, vagy valami olyan technikával, amit mondjuk mi nem tudunk megcsinálni, és akkor igyekszünk eredeti beszerezni.
1: Természetesen egy katolikus általános iskolában hitoktatás is van, és nem csak, hogy hitoktatás van, hanem a plébániának a papjai rendszeresen részt vesznek itt az iskolának az életében. Faragó András atya most azért búcsúzkodni jött ide, hiszen áthelyezték augusztustól, már nem a 18. kerületi plébániának a káplánja. Mi minden dolga lehet egy plébánián dolgozó káplánnak egy katolikus iskolában?
2: Szerintem alapvetően a jelenlét. Megszólíthatóvá válni akár a tanárok, akár a diákok részére, vagy munkatársak részére, és valahogy ez a rendelkezésre állás, mint lelki pásztor, aki így itt van az iskolában, mondjuk én nagyon jó helyzetben voltam, mert volt osztályom is, akiket tanítottam hitarra, úgyhogy így külön élmény volt, meg most mehettem Erdélybe is évvégén a múltkori 7. évfolyammal, és így ott is valahogy azt éltem meg, hogy így ez a jelenlét a fontos. Hogy ott lenni, hogyha van kérdésük, akkor meg tudjanak keresni, de alapvetően jöttünk ide gyóntatni, meg misézni is iskolamisék, illetve osztálymisék keretében, úgyhogy nagyon élveztem, és nagyon, nagyon áldott időszaknak éltem meg.
1: Mi a titok, amivel el lehet jutni a gyerekekhez, vagy ahogy el lehet Isten igéjét juttatni hozzájuk? András atya, mit mond nekik, ami miatt hát nem csak a káplánt szeretik meg az embert, hanem közel kerülnek a Jóistenhez is?
2: Igen, valahogy ez a kiinduló pont, hogy ha én papként jobban tudok lenni az Istennel, vagy jó vagyok az Istennel, és így ő benne vagyok otthon, akkor tudok ebből adni, vagy talán akkor nem csak ilyen jópofizás lesz belőle, hanem tényleg így a lényeg is átmegy, hogy az Istennel való kapcsolat a legfontosabb az életben. Sokkal közelebb vagyok korban hozzájuk, és ez sem tette talán nehézzé azt, hogy az ő nyelvükön próbáljak szólni hozzájuk, és talán ez is nyilván megfogja őket, hogy a hitátadás az valahogy az ő szintjükön történik, és nem tudom, magasrögtű teologizálás van, hanem tényleg azok a kérdésekkel lehet elindulni, amik bennük van, és amik őket foglalkoztatják.
1: Kuti Margit igazgatóasszonnyal ültünk le itt már majdnem az esemény végén, a Szent Mihály nap végén, hogy arra kérjem, hogy egy kicsit összegezze, hogy mi ez és miért van ilyen egyáltalán egy katolikus iskolában, hogy azon túl, hogy a mindennapjaikat itt élik a gyerekek, és nyilván számos foglalkozás van, meg olyan program, amely talán egy nem katolikus általános iskolában nincsen. Miért gondolta azt, hogy szükség van arra, hogy szombaton a gyerekeket is, és a szüleiket is megmozgassák, és hát Szent Mihály ünnepéhez kötődően itt egy ilyen főzéssel összekötött programot tartsanak?
3: Tavaly jött az ötletem, hogy jó lenne egy nagy közösségi program, ahol nem csak a szülők vannak a gyerekekkel jelen, hogy még a nagyszülők is itt vannak. És kötöttük katolikus iskola lévén egy szenthez. Hát ez a legjobb, ami a betakarítás a Szent Mihályhoz köthető. És azért gyűlünk össze, hogy együtt beszélgessünk, játszunk, és az iskolában látott különböző szakkörökön megtapasztalt előadásokat is meghallgassák a szülők, a rokonok, a barátok. Tehát fontos az, hogy a szentvinces közösség ez egy összetartó, egy nagy közösség, és hogy együtt örüljünk. Tehát ez fontos, mert a legfontosabb az iskolában a gyerek, és a szülők együtt, nagyszülők, a család. Sok-sok projektet tartunk, és oda is nagy szeretettel várjuk a szülőket. A következő projektünk a Kertünk kincsei, az is egy a teremtett világgal foglalkozunk egész héten. Ez egy ilyen közösségi élmény, amit megtapasztalunk, beszélgetünk, játszunk közösen.
1: A 18. kerületben nem csak az iskola épület az, ami annyira vonzó és otthonos, hanem az iskola körülötti kert, szinte park, az is nagyon kellemes hangulatot áraszt. Ugye több helyen a bográcsok, csapatok főztek, aprítottak, együtt voltak a szülők, a gyerekek szerte szét egymással játszottak, jöttek-mentek a különböző osztályok ülőhelyei körül, hiszen nagyon sok család járatja ide a gyerekeit. Tehát 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 gyermekes családoknak a gyermekei is járnak ide, és újra minden gyereküket ide hozzák.
3: Mi a vonzó akkor a Szentőrincben? Hát vonzó ez a csodálatos légkör, vonzó a közösségünk, és hát elmondhatom azt, hogy 3-4-szeres túljelentkezés van az első osztályban is, évközben is jelentkeztek, és ez mind egy ilyen varázslat, ami összetart bennünket, és az a jó Isten ereje. Nálunk a szakos ellátottság 100%-os, és olyan csapatot tényleg építünk, hogy a gyerek szeretet, a jóisten közelségét akarja mindenki megérezni. Minden gyereket nagyon-nagyon szívünk, lelkünk benne, és nagyon-nagyon segítünk, hogy elérje célját. Ezért vannak művészeti foglalkozásaink. Elsőtől éneket az énektanárok tanítják, művésztanárok, mivel azért a katolikus iskolának nagyon fontos, hogy a szentmiséken belekapcsolódjon a gyerek az énekben. Most informatika, robotika is elkezdődött, természettudomány terén rengeteg jó eredményünk van, rengeteg díjat kapunk, segítjük a gyerekeket, megtaláljuk bennük, hogy mire képesek.
4: Mi a titka annak, hogy a gyerekek megtalálhassák, hogy mi az, ami az ő szívük vágya, ami felé érdemes esetleg később is tovább lépni?
3: Évente 5-6 projektünk van, idegen nyelvi projektjeink vannak, vannak hagyományőrző projektjeink.
4: Mit jelent ez, hogy projekt?
3: Projekt az azt jelenti, hogy egész héten egy témával foglalkozunk. Minden órán a tanár, bármilyen szakos, segíti a gyereket, hogy megértse azt a témát, ami van. Most például, amelyik következik, a kertünk kincse, Isten ajándékait, a gyógynövény, fűszernövény a téma. Nem csak biológia órán hallanak erről, és a gyerekek is tartanak már előadást a társaiknak, hanem kémia órán például a festőnövényeket, ugye ezek a fűszernövények festőnövényeként is szerepelnek, verseket, irodalom órán, tehát összekapcsolódunk, tehát ez a tantárgyak közötti koncentrációt erősítjük mi, és ezzel hozzásegítjük a gyereket a széles látókörhöz.
4: Most például, hogyha bemegyek az iskolába, akkor látok egy gyönyörű nagy plakátot. Ezek szerint most érhetett véget a népmese hete, vagy most lesz, mert már ott van kint egy plakát.
3: Így van, jövő héten a népmese projekt hét van, első osztálytól 5. osztályig. Én már az elsősöknek egy hagyomány, hogy mindig egy népmesét felolvasok, és pogácsát sütök. Különböző próbák vannak, 7 próba van. Minden osztály külön foglalkozást csinál, és a végén természetesen, hogy előadásban is lesz részük. Az 5. osztályosok tánc és dráma, ugye dráma és színház most már a tantárgy neve, ők a kiskakas gyémánt félkrajcszeret mutatják be, úgyhogy a közeli óvodákba is elmegyünk, bemutatkozunk, hogy érezzék a népmese, az mennyire közel áll hozzánk. Minden új módszert kipróbálunk, iskolakertet is. Ezelőtt 4 éve kitaláltam, hogy inkább elvégzem ezt a képzést, hogy legyen nekünk ilyen modul, hogy iskolakert a technikóra keretében. És minden osztálynak van iskolakertje. Ebben is segítek én, tehát a tervezés természetesen, hogy az enyém. De olyan jó csapatom van, olyan jó kollégákkal dolgozom, akik segítik a programunkat. És én nagyon-nagyon örülök, hogy a gyerekek között meg közöttem, meg a kollégák között is az a távolság, ami szükséges, az is megvan, de a közelség is. És bármikor problémájuk van, jönnek, elmondják, megbeszéljük, segítjük. A kommunikációt ezt fontosnak tartom.
4: Az, hogy egy katolikus iskolába járnak, a mindennapjaikban reggeltől estig megnyilvánul. Ugye most elmondták a gyerekek itt a beszélgetésben, hogy érkeznek meg, imával kezdenek, áhítat van, étkezés előtt imádkoznak, tehát látszik, hogy átszövi ez az egész életüket, de vajon attól, hogy itt ez megtörténik velük, ez tényleg a része lesz az életüknek?
3: Követjük mi őket 8 év után is, vissza is jönnek, ma is sok gimnazista gyerekünk visszajött, ugye, hogy itt legyen velünk. Én azt gondolom, hogy egy olyan nyomot hagyunk, hogy ezt úgy tudja ő kezelni tovább is, és a Jóisten segítségét is megtanítjuk, hogy kérje, bármilyen nehéz helyzetben van, akkor is találjon ki utat.

0: a Szőke Szandra Quintet zenélt.
1: A Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek!
0: 2 óra.

Kedves hallgatóink, kulturális palettánk az akvarell következik. A szerkesztő Tóth János András, a mikrofonnál a műsorvezető Fülöp Tamás. Mai műsorunkban három kiállításról hallhatnak, a Klebersberg Kultúrkúria Bíró László József Tudományos Hagyatéka című időszaki tárlatáról, továbbá az 5 éve elhunyt karikaturista Dallos Jenő tiszteletére, a Mökköl nézni képestárban nyílt emlékkiállításról, valamint az Esztergomban a Keresztény Múzeumban Assisi Szent Ferenc ünnepére összeállított kiállításról. Ez utóbbival kezdünk, tartsanak velünk!

0: Szent Ferenc ábrázolásai címmel nyílt kiállítás Esztergomban, a Keresztény Múzeumban múlt szombaton, október 3-án, Assisi szegény kéje tranzitusának 800. évfordulóján. A kiállítás megnyitó Tömördi Viktor Ferences szerzetest Szerdahelyi Csongor kérte mikrofon elé.
1: Köszöntöm a hallgatókat. Öröm az, hogy a Esztergomi Keresztény Múzeum azokat a tárgyakat, főleg festményeket, alkotásokat, amelyek eddig még nem voltak föltárva a nagyközönség elé, egyes-egyes kivétellel most a nagyközönség elé tudja tárni. Hiszen a elmúlt 800 évben a legnagyobb művészeknek a kihívása mindig Szent Ferenc alakja volt. Szent Ferencet hogyan tudták 700 éve, 500 év vagy ma megjeleníteni, főleg két olyan mozzanatban, ami egyik talán jobban kivitelezhető, a másik pedig kevésbé. A jobban kivitelezhető az, ami a Ferenc a madaraknak prédikál, ezt Giotto is már ezt a témát megfestette, és azóta szinte minden művész, kisebb-nagyobb ezt a témát szeretné valahol formában a saját korabeli elgondolásaink megjeleníteni. A másik pedig a stigmatizáció, az is egy csoda, mert a stigmákat meg keresztalakban, szeráfalakban a megfeszített Krisztust megjeleníteni, és hogyan kapják Ferenc a stigmákat, ez sokkal nagyobb, mélyebb értelmű. Ide a művésznek kell a csoda élménye is, hogy ezt a fajta rendkívüli állapotot be tudja mutatni. Most ezekből látunk itt példákat ebben a Keresztény Múzeumban. Talán egyre mindenféleképpen szeretném felhívni a figyelmet, ami 1942-es alkotás, egy szénrajzos Ferenc életút. Barta Ernő. Sose volt kiállítva ez a szénrajzos ferences életút. Barta Ernőt kérte meg az akkori tartományfőnök, Sratti Pál, hogy készítsen egy ferences életutat, és hát fekete szénrajzal, itt van 20-30 szénrajzos kép, a se nem romantikus, se nem barokk, se nem római akadémikus művészetével be tudja mutatni, beszédesek ezek a képek. Ahogyan bemutatja, talán két olyan kiemelkedő alkotást szeretnék bemutatni. Egyik a úgymond a ferences káptalan, pünkösdi káptalan. A pünkösdi káptalanon Ferenc fölött ott van a Szentlélek galambja, és akkor összehívta Assisibe a testvéreket, és Ferencet a Szentlélek galambja besugározza, gyönyörű.